Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: és meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
0: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
5: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
6: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
7: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézusom,
0: bízom benned,
1: szent Faustina nővér,
0: könyörög érettünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa füzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Meghívjuk, hogy imádkozzák velünk együtt a szeretett lángrózsa füzérítés litániáját, amelyet a Csíkpálfalvi Rózsafüzér Társulat tagjaival fogunk végezni. Felajánlva hálából a szűzanyának a kapott kegyelmekért, a szentatyáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, szerzetesnőkért, Csíki Szabolcs plébános urunkért, kántornőnkért, segrestésünkért, községünk minden lakójáért, a szeretett láng elterjedéséért, a Mária Rádió fennmaradásáért, adományozóért, hallgatóiért, családjaink élő és elhunyt tagjaiért, a magányosan élő és nehézségekkel küzdő testvéreinkért, az ifjúságért, az úton levőkért, a betegekért, a halottainkért és a tisztító tűzben szenvedő lelkekért. Mária legtisztább szíve, jósággal teljes, mutasd meg nekünk szeretetedet. Minden emberre szálljon szíved szeretet lángja. Ó, Mária, szeretünk téged. Olcs szíveinkbe igaz szeretetedet, hogy igazán vágyódjunk utánad.
3: Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járja át lelkemet a te kegyelmed, és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a kegyelmek és a szeretet láng iránt, amely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, amely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárja és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretet lángja lobogjon benne most és mindörökké. Amen.
4: Isteni megváltunk öt szent sebe tiszteletére, ötször vetünk egymás után keresztet mély áhítattal.
5: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Istenem, hiszek te benned,
5: mert végtelenül jó vagy.
4: Istenem, remélek te benned,
5: mert végtelenül irgalmas vagy.
4: Istenem, szeretlek téged,
5: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
4: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
5: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket,
5: szeplőtelen szíved szeretet lángja által.
4: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Áján, amen. Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
1: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
1: szeplőtelen

0: Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szívem.
0: Könyörög hírettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Áradj szeretett lángod kegyelmi hatásán az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.
0: Szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: óráján. Amen.
1: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
0: könyörögj érettünkig, hozzád menekülünk.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket,
0: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
1: Szűz anyánk, ments meg minket.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen,
0: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
0: irgalmaz nekünk!
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívébe az Isten és ember szeretet szüntelenül lángol, hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy anyai szíved szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szíved szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa jóra való törekvéseinket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgóságra serkentse.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
0: Add meg, Urunk Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet

0: Ángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretett lángot életünk végéig őrizzük.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeretett láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy édesanyánk szeretett lángja világítson nekünk a halál óráján.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szívéből áradó szeretett láng szüntelenül lobogjon bennünk.
1: Add meg, Urunk Istenünk,
0: hogy a szeplőtelen szív szeretett lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
1: Add meg, Urunk.

0: szívekben.
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Kegyelmezz nekünk, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
0: Irgalmazz nekünk, Uram!
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, Szent Lélek Úristen, tekints szeretett jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végig kísérte Szent Fiát megváltó szenvedésébe, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkbe. Add meg, hogy szeplőtelen szívének, isteni lelked által szitott szeretet lángja, beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségébe, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az atyával egységbe, Isten mindörökkön örökké. Amen.
2: Szeretett királynőinek köszöntése. Üdvözlégy minden szentek királynője, csodálatos asszonyunk, Mária. Az összes szentek téged áldanak, és veled egyesülve Istent imádják. Isten gyönyörűsége, szép szűz Mária, járj közben értünk Uradnál, áldj meg és vezess minket szíved szeretet lángja által a minden szentek birodalmában. Amen. Boldogságos szűz Mária, mennyei jó édesanyánk, gyermeki bizalommal lábadhoz borulunk, és esdve kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretet lángjával gyújtsd tökéletes Isten szeretetre gyarló emberi szívünket. Kérünk, jó anyánk, töltsd el lelkünket azzal a szeretettel, amelyen Jézus Krisztus megváltónkat a kereszten a mennyei atyának ajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne vesszék. Szeplőtelen szűzanyánk, megígérted, hogy tüzet tüzzel fogunk oltani, ezért kérünk, árasz szeretett lángot kegyelmi hatását mielőbb ránk és az egész emberiségre, hogy az Úr Jézus a béke fejedelme uralkodjék bennünk és az egész világon. Amen.

0: Ére, amen.
1: Uram, hallgass meg a könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
1: Minden meghalt hívő lelke,
0: Isten irgalmából békességben nyugodjék. Amen.
1: Köszönjük, hogy velünk együtt imádkoztak. Kérjük, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Imádkozzunk együtt egymásért, kívánva Istentől megáldott szép napot.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Aki pedig magot ad a magvetőnek, és kenyeret táplálékul, megsokasítja vetésteket, és megszaporítja jótékonyságotok gyümölcsét, hogy mindig gazdagon teljék nektek mindenféle adakozásra. Ez a mi közvetítésünkkel másokból hálát

dicsértessék a Jézus Krisztus! Eltelt 2 hét, s én változatlan nagy szeretettel köszöntöm az Öregkor Bölcsessége műsor hallgatóit a Mária Rádió nagyváradi stúdiójából. Elbúcsúztunk május hónaptól is, pünköst havától. Az elmúlt 2 hónap sok-sok pirosbetűs ünnepet jelentett életünkben. Az életünk rohanó forgatagában pihenés nyújtó oázisok voltak ezek az ünnepek. Mondhatnám így is, fiatalt és fáradt ráncos arcokat mosolyra örvendezésre derítő napsugár volt. Az ünnepeink megkoronázása pünkösd ünnepével megadta Isten és ember végleges szövetségét. Pünkösd ünnepén az Úr lelke betölti a földkerekséget. Leszállt közénk és lakást vett bennünk, hogy élő templomként a lélek lakásává legyünk, és azok is maradjunk. Szent Gári Kata Éltető ajándék című versében látjuk a mélységét annak, miért van szükségünk, hogy bennünk vegyen ki lakást a teremtő lélek. Isten lelke ihlette a teremtés kezdetét. Ott lebegett a mélységek fölött életet adó erejével, s hogy bennünk, a bűnbeesés után, akár egyéni életünk belső összeomlásai után, rend és élet keletkezzék. Ismét szükségünk van a teremtő lélekre. Az Atya nekünk adta fiát, hogy embersége által az egy közösségbe emeljen. A Fiú nekünk adta a lelket, hogy az isteni szeretet közösségbe is belekapcsolódhassunk. Egy életen mellettünk állni csak azt tud, aki szeret bennünket, a lélek. Isten utitársunk, aki nem csak kísér, de bennünk is lakik, hogy részt vehessen életünkben, sőt éltessen bennünket. Mint gondolat élteti a szót, amit kimondunk, ahogyan él a folyók vizében a sodrás. Az ókor embere oltárt készített Istennek, és elégette rajta áldozati ajándékait. Krisztus óta egész életünk Istennek szentelt, melyen a lélek tüze ég. Az elhangzott ima bebizonyította, hogy a lélek kezdettől itt van a világban, hiszen Isten lelke lebegett a vizek felett, fejlődést hozott, a dolgok a helyükre kerültek, és élet támadt, ezért hívjuk teremtő léleknek. Pünkösd ünnepe bebizonyította, hogy Isten szent lehelete most már nem csak az első teremtő igen alapján van bennünk, hanem mindenek előtt azért van bennünk, mert az Atya és a Fiú elküldte. A feltámadott és megdicsőült Krisztus minden halott hatalom birtokosa a mennyben és a földön, mint Fiú küldetést bíz a tanítványokra. Tegyetek tanítványommá minden népet. Istennek legyen hála, minket megkereszteltek az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Így nem csak Isten teremtményei vagyunk, hanem a kereszténység által és a kereszt által a Szent Háromság közösségébe jutottunk. Isten kinyilatkoztatta nekünk a Szent Háromság csodálatos titkát. Tanítványát tenni minden népet, beszélni Istenről. De ehhez nekem is kell ismernem Istent. Fontos újra és újra tudatosítani magunkban, ki az Isten, mit tett velem az Isten, mit tehetek én az Istenért, az ő ügyéért. Tanúságot kell tennem szeretetéről, életszemléletemmel, szavaimmal, tetteimmel. Ha tudom, ki az Isten, és mit tett velem, már nem vagyok hontalan ebben a világban, mert Istenben otthonra találtam. De van egy feltett kérdés. Vajon engem hogyan érintett meg a lélek? Mennyire lángol bennem a Szent Lélek tüze? Milyen emlékeim vannak, amelyeket a lélek erejének tulajdonítok? Ezek mind feltett kérdések. Pünkösd ünnepe választad erre. Pünkösd ünnepén mindannyian együtt voltak az apostolok, és eltöltötte őket a Szentlélek.
ha mi is a Szentlélekkel akarunk találkozni, ne zárkozzunk el külön világunkba, hanem hívjuk a Szent Lelket. Uram Jézusom, te láttad tanítványaid elesettségét, és előre tudtál a mi kínlódásainkról is. Ezért mondtad még pünkösd előtt, vegyétek a Szent Lelket. Uram, nap mint nap megrohannak a gondok, néha úgy érzem, hogy legyűrnek, de föltekintek keresztedre, belekapasztodom minden erőmmel, és kiöntöm előtted szívem keserveit. Jézusom, szinte látom szelíd mosolyod, melytől eltűnik kicsinhitűségem, melytől új erő árad felém, a lélek ereje. Felkínálod a bölcsesség lelkét, az értelem lelkét, a tanács lelkét, az erősség lelkét, a tudomány lelkét, a jámborság lelkét, az Úr félelmének lelkét, hogy ne rettegjek, mert ez az erő győzni fog. Csak hagyatkozzam rád és rá. Kiüresítem szívemet minden zaklatottságtól, hogy Szent Lelked egyesítő ereje összeköthesse azt a te szíved szeretetével. Amen.

0: Szentlélek eljövetelének szimbólumai is tanítanak minket. Az első a zúgás és a szélvihar. A vigasztaló takarítani akar. Kezdjünk új életet. A másik jel a lángnyelvek. A tűz Isten hatalmának jele, amely eléget minden limlomot. De a tűz világít és melegít is, mely elvezet minket a szeretetlenség jégverméből, a Szentlélek fényébe és melegébe. Pünkös csodája még, hogy mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek az apostolok. Bízunk abban, hogy ma is megérthetjük egymást, a más nyelveket beszélő emberekkel, akár a különböző korú generációkkal, ha megtanulunk másokért élni. Turmezei Erzsébet Pünkösd után című versében ezt így fogalmazta meg, hallgassák szeretettel.
1: Pünkösd előtt sóvárgás titkos mélye, Pünkösd előtt ígéretek zenéje, Pünkösd előtt esedezés, esengés, Pünkösd előtt halk hajnali derengés, Pünkösd előtt szent vágyak mozdulása, Pünkösd előtt koldus szív tárulása, csendesen várni, várni, hinni, kérni. Aztán boldog Pünkösd utánba érni, s Pünkösd után szent égi erőt vetten, Pünkösd után lélekkel telítetten, Pünkösd után bátor tanúvá lenni, Pünkösd után régit kárnak ítélni, Krisztusnak élni és másoknak élni, minden mennyei kincset elfogadni, és Pünkösd után adni, adni, adni.

A kerességben lettünk új emberé, majd ezt tudatosan elfogadtuk, majd a bérmálás szentségében átélhettük az újjáteremtő lélek munkáját. Mit jelent újjászületni, vagy más szóval megtértnek lenni? A helyes válasz visszavezet minket az egyetlenhez, Jézus Krisztushoz. Jézus Krisztus evangéliuma Szent János szerint, 3. vers 2-től 8-ig, Jézus és Nikodémus párbeszédét írja meg. Volt a farizeusok közt egy Nikodémus nevű zsidó tanácsos. Ének idején felkereste Jézust. Rabbi, szólt hozzá, tudjuk, hogy Istentől jött tanító vagy, mert senki sem tud ilyen csodákat művelni, mint te, ha Isten nincs vele. Jézus erre kijelentette neki. Bizony, bizony, mondom neked, ha valaki újra nem születik, nem látja meg Isten országát. Hogyan születhetik valaki, mikor már öreg? Vágott szavába Nikodémus. Csak nem térhetek vissza anyja méhébe az, hogyha újra szülessen. Jézus megmagyarázta. Bizony, bizony, mondom neked, aki nem születik vízből és lélekből, nem mehet be Isten országába. Ami testből születik, az test, de ami lélekből születik, az lélek. Ne csodálkozzál, hogy azt mondtam neked, újra kell születnetek, mert a szél ott fúj, ahol akar. Hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hova megy. Ez áll mindarra, aki lélekből született. Szent Pál az efezusiakhoz írt levelében felszólít bennünket. Újuljatok meg lélekben és érzületben. Öltsétek magatokra az új embert. De hogyan tesszük fel a kérdést önmagunknak? A bűn elrontotta a rendet, bajt hozott ránk, békétlené tette szívünket. Egyedül maradtunk magányosan. És mégsem szabad elveszíteni a fejünket. Pótszerekhez nyúlni. Mondjunk inkább igent Isten hívására és a Szentlélek indítására. Akkor megtapasztalhatjuk Isten gondviselő szeretetét, békéjét. Ahol a Szentlélek működik, ott láthatóak a gyümölcsei is. A szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.

Kedves testvéreim! Évszázadokon át a történelem során egész napjainkig sokan hallották meg a Szentlélek szavát, és követték életükben a kicsi dolgokban és nagyokban is. Kezdeném először is Ábrahámmal, amikor 75 évesen kezdett vele újat az Isten. Az Úr azt mondta Ábrahámnak, menj el a földedről, rokonságot közül, és atyád házából arra a földre, amelyet mutatok neked. Ábrahám engedelmeskedik. Vándorlásában a nagyvilág kiszolgáltatott vándora lett, de egyetlen biztos pontja maradt, az Úr, aki megígérte, hogy megmutatja neki az ígéret földjét. Minden nap újra kellett kezdenie az engedelmességet és vándorlása közben, Ábrahám oltárt is épített az Úrnak, és hirdette az Úr nevét. Tehát sose késő, nem szabad azt mondanunk, hogy mit kezdjek öreg fejjel. Továbbá sorolhatnám Jónás, Jóbot, Szűz Mária igenje, és Erzsébet eltelt a Szentlélekkel, amikor meghallotta Mária köszöntését. Jézus a lélek ösztönzésére ment ki a pusztába, és imádkozott. Pünköstkor tűzzel és szélben jött a Szentlélek, és bátrakká tette a félve bezárkózott apostolokat is, és tanúságtévővé tette őket az életük során, és talán az enyémet is, ha munkálkodom rajta. Igen, ha a szeretet lelke vezet, megújulhat a föld, csak el kell indulnom. Próbáljunk elindulni bátran, újra kezdeni Jézus szeretetével, közeledni az emberekhez. Ha sikerül felmelegíteni a másik ember szívét szeretetünk melegével, az már győzelem, és a megújult lelkű emberekkel szebbé válik a világ. Így az üzenetek rendre érkeznek felénk a világ mindenségből. Egy gyönyörű madárdal, rigófügy kora reggel, virágbimbó látványa, gyermekzsivaj formájában. Csak rá kell figyelnünk belefeledkezve, és már is mindent megtettünk azért a cseppnyi láthatatlanért, melyet úgy hívunk lélek. Ha ott legbelül minden rendben van, akkor már jönnek is a szavak, onnan belülről, szívből, szeretetből, jóságból, figyelemből, ami vigaszt nyújt, erőt ad, és hálára tanít, melyről sokszor majdnem teljesen elfeledkezünk. Pedig egészséges hálaérzület nélkül képtelenek leszünk rácsodálkozni a villanásnyi, élni segítő, apró gyönyörűségekre, amit az Isten kínál nekünk. Hálaadás, igen. Hálát kell adnunk. Köszönöm, Uram, gondviselésedet, kegyelmeidet, áldásaidat, vigasztalásaidat, indításaidat, vezetésedet, oltalmadat, az ima meghallgatásokat, a gyógyulásokat, igéd erejét, lelked kiáradását, a lélek ajándékait, a lélek gyümölcseit, a nyolc boldogságot, a keresztség szentségét, a bérmálás szentségét, az irgalom szentségét, jelenlétedet az oltári szentségben, tanításodat az egyház által, hogy felismerhetjük akaratodat, hogy az atyához vezetsz, hogy semmit el nem veszítesz abból, amit neked adott az atya. Amen.

0: Jézus menny bennenete után nagy bölcsességgel kigondolva az embereknek ajándékot is osztott. 1. Korintusi levélben 12:7-ben olvashatjuk. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon velük. Kinek-kinek sajátos kegyelmeket is oszt szét. A hívők ezekkel a kegyelmekkel alkalmassá válnak különféle munkák, feladatok elvégzésére, az egyház megújhodása érdekében. A 7 ajándék lelke birtokában milyen boldogító is lenne a lelki életünk. Milyen felemelő lelkemnek a figyelmes, törődő emberi szavakat hallok, mert mire is való a szó? A lélek símogatására. A mai modern, egyre zajosabb világunkban mi nagy szükségünk van erre. Testünket mi gonddal ápolgatjuk, hogy üdévé, frissé, fitté varázsoljuk. Vajon a lelkünkkel hogyan is állunk? Szánunk-e rá legalább annyi időt, mint testünk karbantartására? Ha nincs időm, csak kifogás, mert nem az idő mennyisége a fontos, hanem az odafigyelés lelkünkre, a lelki nyugalmunkért. Boldog 23. János pápa, akit jóságos előnével illettek, megfogalmazott papsága idejére, minden napjára, saját maga részére 10 törvényt a lelki nyugalom elérésére. Hallgassák figyelemmel és szeretettel, mert úgy érzem, nekünk is segítségű lesz naponta lelki életünkben.
1: Ma megkísérlem úgy átélni a napot, hogy nem akarom egyszerre megoldani életem összes problémáját. Ma igen nagy figyelmet fordítok a fellépésemre, senkit sem bírálok, sőt, arra sem törekszem, hogy másokat helyreigazítsak vagy kijavítsak, csak magamat. Ma boldog leszek abban a tudatban, hogy boldogságra születtem. Nem csak a másvilági, hanem az evilági boldogságra is. Ma alkalmazkodom a körülményekhez, anélkül, hogy megkívánnám, hogy a körülmények alkalmazkodjanak az én kívánságaimhoz. Ma 10 percet szánok az időmből egy jó olvasmányra, amint a táplálék a testi élethez, a jó olvasmány a lelki élethez szükséges. Ma elvégzem a napi jótettemet, és senkinek sem dicsekszem vele. Ma olyasmit teszek, amihez semmi kedvem sincsen. Ha gondolataimban sértődöttnek érzem magam, gondoskodom róla, hogy senki se vegye észre. Ma új, részletes programot állítok össze. Talán nem ragaszkodom hozzá pontosan, de megfogalmazom. Szilárdan hiszek, akkor is, ha a tények az ellenkezőjét mutatják abban, hogy az isteni gondviselés úgy törődik velem, mintha egyedül volnék a világon. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban és a szeretetben. Nekem adatott meg, hogy 12 órán át jót tegyek.

Kedves testvéreim! A műsorom előtt Böjte Csaba csodálatos, lélekemelő műsorát hallgatva leckét adott fel önöknek. Én is kedves hallgatóimtól elköszönnék az elhangzottak 10. pontjába foglalt gondolattal. Ma nem félek, és különösen örülök mindennek, ami szép, és hiszek a jóságban és a szeretetben. Gondolom, a jóságos 23. János pápa gondolatai, a 10 törvénye lelkük mélyéig hatolt, s ha tudják, egy-egy pontot tartsanak meg belőle. További Istentől megáldott szép napot kívánnak szeretettel Fazekas Ilona és Majoros Attila. Hangolódjanak rá e borús esős napra egy szép zenével, dicsértessék a Jézus Krisztust!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Kenyér színe alatt rejtőző Istenünk, Te hozzád jöttünk megpihenni. Téged jöttünk kérni fiataljainkért, különösen a vizsgázókért, az érettségizőkért, az egyetemistákért, a bérmálkozókért. Töltsd el őket reménnyel, adj nekik erős hitet és tökéletes szeretetet. Add, hogy meghallják a te hívó szavadat, add, hogy soha ne fordítsanak neked hátat, add, hogy mindenben keressék a te akaratodat. Segíts nekik megtalálni a célt, küldd el szent lelkedet, hogy helyesen tudjanak dönteni, és hogy felismerjék másokban a te képmásodat. Erre kérünk, Urunk, ebben a rövid szentségimádási időben, amit értük, ajánlunk fel, tekints le rájuk. Amen.

Szentlélek, Úristen, imádkozzunk a fiatalokért, akik most néznek szembe a jövővel, hogy nyitottak legyenek. Befogadó képesek minden jóra, merjenek élni a nyugtalan világban. Legyen erejük elviselni a csalódásokat, megtanulják elfogadni önmagukat. Kérlek, segíts, hogy ne veszítsék el bátorságukat, ne tegyenek kárt mások életében. Lehetőleg mindig készen legyenek arra, hogy a világot emberibbé, lakhatóbbá tegyék. Amen.

Erőt kértem az Úrtól, s ő nehézségeket adott, melyeken megedződtem. Bölcsességért imádkoztam, és problémákat adott, melyeket megtanultam megoldani. Előmenetelt óhajtottam, gondolkodó agyat adott, és testi erőt kaptam, hogy dolgozzam. Kértem bátorságot, és Isten veszélyeket adott, melyeket legyőztem. Áhítottam, hogy szeretni tudjak, és kaptam az Úrtól bajba jutott embereket, akiken segítsek. Kegyes jó indulata helyett alkalmat kaptam a jóra, és mindent megkaptam, amire szükségem volt. Imádságom meghallgatásra talált.

Ezeket kértem a számodra, nem azt, hogy soha ne érjen szenvedés, sem, hogy elkerüljenek a feladatok, meg azt sem kérem, hogy utad ad rózsák szeggjék, és hogy könny soha ne csurogjon végig arcodon, vagy hogy soha ne tapasztald meg, mi a fájdalom. Mindezt nem kívánom neked. Ha így lenne, a könnyek nem tudnának új felismerésekhez elvezetni. A fájdalom nem ötvözne nemesre. Hogyan vigasztalhatna meg a boldogasszony és gyermeke mosollyal és reménységgel, ha nem ismered a szenvedést. Kívánságom számodra ennél ezerszer gazdagabb. Őrizd lelkedben a hálát, és a köszönet ki ne fogjon ajkadról. Szíved legyen telve a visszaemlékezés gazdag szépségével, arról, ami betöltötte életedet. Azt is kívánom, hogy bátran nézz szembe életed feladataival és a próbákkal, amelyeket kitesz. Amikor pedig súlyosnak érzed keresztedet és a csúcsod meredeknek, ahová az út vezet, pontosan akkor növekedjen meg benned a remény és a bizalom. Ilyenkor jussanak eszedbe azok az évek, amikor melletted volt Isten kegyelme és öröme. És volt igaz barát, aki reményt adott. A múlt erőt ad arra, hogy kivárjad a vihar elmúltát és a felhők elvonulását. Így lesz elég erő és idő, hogy a magad hegycsúcsára feljuthass. Barátodban az Isten fia mosolyog rád, maradjon meg benned ez a biztos tudás mindörökre, és akkor megtalálsz mindent, amire vágyódsz, és ami boldoggá tesz.

Isteni megváltunk, Jézus Krisztus, általános iskolai éveinket befejezve, hálatelt szívvel borulunk le előtted, aki kenyér és bor színe alatt irántunk való szeretetből jelen vagy itt az oltáron. Megköszönjük neked diákéveinket, szüleink gondoskodását és aggódó szeretetét. Tanulmányainkat áldozatos munkájuk tette lehetővé. Áld meg ezért szüleinket. Köszönjük tanáraink jó akaró szeretetét, értünk végzett munkájukat, mely által ismereteinket gyarapították, lelkünket gazdagították. Áld meg őket, bennünk pedig növeld a jót, amit tőlük tanultunk. Szent színed előtt könyörgünk egymásért. Együtt ültünk az iskolapadban. Közös munkánk, izgalmak és szórakozások kovácsoltak barátokká. Most szomorúan gondolunk a búcsúzásra. Add, hogy megőrizzük a barátság szent kötelékét, s hogy senki se vesszen el közülünk. Úrunk Jézus,

Uram, adj türelmet, hogy elfogadjam, amin nem tudok változtatni. Adj bátorságot, hogy megváltoztassam, amin lehet. És adj bölcsességet, hogy a kettő között különbséget tudjak tenni. Uram, tégy engem békéd eszközévé, hogy szeressek ott, ahol gyűlölnek, hogy megbocsássak ott, ahol megbántanak, hogy összekössek, ahol széthúzás van, hogy reménységet keltsek, ahol kétségbeesés kínoz, hogy fény gyújtsak, ahol sötétség uralkodik, hogy örömet hozzak oda, ahol gond tanyázik. Ó, Uram, segíts meg, hogy törekedjem, nem arra, hogy megvigasztaljanak, hanem, hogy én megvigasztaljak. Nem arra, hogy szeressenek, hanem arra, hogy szeressek. Mert aki így ad, az kapni fog. Aki elveszíti magát, az talál. Aki megbocsát, annak megbocsátanak. Aki meghal, az fölébred az örök életre.

Drága Istenünk, kérünk különösen, áld meg ebben az időszakban a vizsgázó fiatalokat. Segíts, hogy eszükbe jusson, amiket a tanulmányaik során megtanultak, hogy a feltett kérdésekre jó válaszokat tudjanak adni. Tedd kedvessé őket a vizsgáztató tanárok szemében, hogy minden lehetséges segítséget megkapjanak tőlük is. Áld meg őket egy szép élet reményével, jó döntésekkel, személyiségük érlelődésével és a növekedés boldogságával. Köszönjük, hogy nagyon szereted és megsegíted őket

Uram, kérlek, csendesítsd el félelmemet a vizsgák idején. Engedd, hogy az elvégzett munka ne legyen hiába való azon a napon. Segítsd, hogy tudásom legjavát tudjam adni. Ne engedd, hogy az elmaradt dolgok szánszegetté tegyenek. Istenem, te egy szeretettel teli tervet szőttél az életemről, és bármi is lesz a vizsgák eredménye, te ezeket is fel tudod használni tervedben. Segíts, hogy tágabb összefüggésben lássam ezt az időszakot, és adj majd olyan pihenést, ami igazi felfrissülést hoz. Amen.

Uram, mutasd meg világosan, mi az a szolgálat, amire engem hívsz. Add meg a szükséges erőt, hogy bátran, szeretettel válaszolhassak hívásodra. Hogy életem bőséges termés hozzon, hogy boldog és másokat boldoggá tevő lehessek a te dicsőségedre és embertársaim javára. Amen.

Imádkozzunk gyermekeinkért. Imádkozzunk, hogy gyermekeink elnyerjék a Krisztus Jézusban való üdvösséget örök dicsőséggel. Imádkozzunk, hogy növekedjenek a kegyelemben, és egyre inkább megismerjék a mi Urunkat és megváltónkat, Jézus Krisztust. Add, Uram, hogy a gyermekeink megtanuljanak szeretetben élni, a Szentlélek által, akik bennünk él. Add, hogy gyermekeink telve legyenek reménységgel, a Szentlélek erejével. Add, hogy gyermekeim megtanuljanak felelősségteljesnek lenni, és felelősséggel hordozzák saját terhüket. Uram, tanítsd a gyermekeinket kitartásra, és segíts nekik, különösképpen abban, hogy meg tudják futni a nekik kijelölt pályát.

Imáinkban, kegyes Szűzanya, kérünk, oltasd ma gyermekeinket, és vigyázd életüket. Kérünk, vigyázz rájuk, és vezesd őket Szent Fiad útján. Hálát adunk neked, hogy mellettünk vagy a nevelésükben. Hálát adunk neked, hogy mennyei édesanyjuk vagy. Hálát adunk neked, hogy gyermekeink oltalmazója vagy. Soha nem szűnünk meg hozzád imádkozva téged hívni, édesanyai szíved szeretetében bízni és remélni. Amen.

Imádkozzuk el a jubileum imáját. Atyánk, aki a mennyekben vagy, a hit, amelyet fiatban, Jézus Krisztusban, a mi testvérünkben adtál nekünk, és a szeretet lángja, amely kiárad szívünkbe a Szentlélek által, ébressze föl bennünk országod eljövetelének áldott reményét. Kegyelmed alakítson át minket az evangélium magvainak tevékeny földműveseivé, hogy az emberiség és az egész világ mindenség bizakodóan várja az új eget és az új földet, amikor a gonosz hatalmai már legyőzettek, és örökre felragyog a te dicsőséged. A jubileumi szent év kegyelme élessze fel újra bennünk a reménység zarándokaiban, a mennyei javak utáni vágyakozást, és árassza el az egész világot megváltunk örömével és békéjével. Örökké áldott Isten, tiéd legyen a dicsőség és a dicséret mindörökké. Amen. Imádkozzuk el az egyház által előírt imákat a teljes búcsú elnyeréséért. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. A Szent Atya szándékára. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.

kedves hallgatóink, szentmisét és szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Székesegyházból. A szentmisét bemutatta és a szentségimádást vezette Májor Nándor ifjúsági lelkész. A kantori szolgálatot Sajdlerik látta el a fiatalok közreműködésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, köszönjük azt, hogy együtt lehetünk ebben a legszentségesebb oltári szentség előtt. Együtt imádkozhatunk, adhatunk hálát a Jóistennek minden szeretetéért. Mi áldott szép estét, nyugodalmas jó éjszakát kívánunk Önöknek. Holnap délelőtt 11 órától lesz majd ünnepi szentmise, este 7 órától pedig búcsú szentmisét fogunk közvetíteni. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Búcsúzunk a helyszínről, Tyukodi Beáta és Szűcs Timea. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz Isten anyja Mária, könyörögj érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.

0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől,
2: vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a nehéz keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel

0: irgalmadra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
2: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ó Mária, édesanyánk,
2: eljött már a te órád, csak egy szót szól szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.

0: Könyörögjünk! Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy miután a rózsafűzérrel e misztériumokról megemlékeztünk, kövessük, amit tartalmaznak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Oltalmad alá menekülünk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megneves szükségünk idején, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk és szószólunk, engeszteld meg nekünk szent fiadat, ajánlj minket szent fiadnak, mutasd be minket szent fiadnak. Amen. Emlékezzél meg, ó kegyes szűzanya Mária, hogy sohasem lehetett hallani, hogy te valakit magára hagytál volna, aki oltalmadat kérte, és segítségért hozzád folyamodott. Így bizalomtól lelkesítve sietek hozzád, ó szűzek szűze, tisztaságos anya, hozzád fordulok, és színed előtt én szegény bűnös sóhajtva állok. Nevesd meg könyörgésemet, ó anyja az örök igének, hanem hallgass rám kegyelmesen, és hallgass meg engem. Amen.
2: Most segíts meg, Mária!
0: Ó, irgalmas szűzanya! Keservét a bóna bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, hői mái gyermekidnek, nem te soha nem beted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg, Mária, ó irgalmas szűzanya. Amen.
2: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen.
0: Add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
2: Urunk Istenünk,
0: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt. Ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közben járása által hallgasd meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
2: Szent Mihály Arkangyal,
0: védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen, légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten. Te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.
2: Rózsafűzér királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Csíksomlyói segítő Szűz Mária,
1: könyörög érettünk.
2: Mária Rádió királynője,
1: könyörög érettünk.
2: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
2: Áldjon meg benneteket, családjaitokat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének-e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyő szervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államok beli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korán sem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezetkárosodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több százmillió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás próféta a fegyverek mezőgazdasági eszközökké alakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti három beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja három beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a két járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt két Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A két kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő két gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ezt szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja. Őt pedig nem lehet birtokolni. A létet nem lehet kisajátítani, azt csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe, összeköti a szerződő feleket, Isten az egész nép felé tesz ajánlatot, válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott, legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél, kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szent áldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztve érzik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. S van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél. Szent Pál ezt egy zavaros, nehéz időszakban írta Timóteusnak. Egy olyan világban, amikor sok hamis tanítás, félrevezetés és bizonytalanság volt jelen. Ez a felszólítás azonban ma is nagyon időszerű, hiszen ma is rengeteg hang próbál bennünket formálni. A közösségi média, a divatos ideológiák, mások véleménye is elvárása. És mindezek közepette könnyen elbizonytalanodhatunk. Vajon tényleg érdemes kitartani? Nem túl nehéz ez az út? Sokszor úgy tűnik, hogy könnyebb lenne alkalmazkodni, megalkudni, valami másban hinni, a világ sodrásával tartani. Ez azonban csak illúzió. Te milyen hangokra hallgatsz? Mi az, ami megpróbál félrevezetni? A kényelem kultúrája? A langyosság? Az igazság relativizálása? Az önmagad megvalósítására való törekvés? A hamis szeretet? Netán a félelem mások megítélésétől. A sátán nem feltétlenül arra akar rávenni, hogy tagadd meg Istent, hanem arra, hogy szorítsd őt háttérbe, hogy ne foglalkozz vele túl sokat. Megpróbál elfoglaltá tenni, elterelni a figyelmedet olyan dolgokkal, amik talán elsőre hasznosnak tűnnek. Ne hallgass rá. Tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél. Mert aki mindvégig kitart, az üdvözül. Mondja Jézus. Ezért hát ne add fel. Maradj mindvégig hűséges. Ne sodródj. Őrizd meg azt, amit Istentől kaptál. Ragaszkodj a krisztusi igazsághoz. A világ állandóan változik, az isteni igazság viszont örök. Csak ez tud igazi stabilitást, biztonságot adni az életedhez.

Dicséretessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdiónkból. Péntek reggel van, és a mai reggelen is arra hívom önöket, hogy együtt induljunk el ezen a napon. Együtt adjunk hálát a jó Istennek azért, hogy mellettünk állt az éjszaka folyamán. Együtt kérjük az ő áldását a mai napunkra is. Arra hívom önöket, hogy a mai reggelen is imádkozzunk közösen, és legyen egy kegyelmekben gazdag, szép napunk!

Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Szívem első gondolata hozzád száll fel, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged átlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagy. Amen. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pérkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Tölts el szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit beléplántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békességszerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyd meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől, nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzem valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Amen. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert mindenkor hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Amen. Örvendezó Szűz Mária, mert rádiunk hullámai örömmel hirdetik az igét a szomjas föld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, frisszellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szereted mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára, a Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szülőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Boríts be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, magányosokat és a tévelgőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Sietesd szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét, add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnal, ami előbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörögj érettünk. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, az irgalom Atya és a minden vigasztalás Istene. Ő megvigasztal minket minden szomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassuk azokat, akik szomorúak, azt a vigasztalást nyújtva nekik, amelyet ő nyújt nekünk. Amilyen bőven kijut nekünk Krisztus szenvedéseiből, olyan bőven lesz részünk Krisztus révén a vigasztalásban is.

0: Testvéreim, az Isten igéje miatt megölt vértanúkban ünnepeljük üdvözítőnket, a hűséges tanút, és mondjuk, megváltottál minket Istennek szent véred árán. Vértanúid által, akik a hit bizonyságául önként vállalták a halált, add meg nekünk, Urunk, a lélek igazi szabadságát.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik vérükontásával megvallották hitüket, add meg nekünk, Urunk, a tiszta és álhatatos hitet.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik keresztjüket felvéve nyomodban jártak, add meg nekünk, Urunk, hogy erős lélekkel viseljük az élet megpróbáltatásait.
1: Megváltottál minket Istennek szent véred árán.
0: Vértanúid által, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében, add meg nekünk, Urunk, hogy legyőzzük a test és a világ minden csábítását.
1: Megváltottál.

0: Urunk Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Szeretnék naponta egy búzaszemet elvetni Isten szántó földjén. Ha eljön a termés ideje, valaki majd learatja. Akár én, akár más, mondta Szent 23. János.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokasság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvérek! A mai evangéliumban Jézus egy különös kérdést tesz fel a templomban tanító írástudóknak. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy Krisztus Dávid fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szólt az Úr az én Uramhoz, jobbon felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Első hallásra talán úgy tűnik, hogy ez a kérdés csak a korabeli rabbik vitájához tartozik. Valójában azonban Jézus egy rendkívül fontos igazságot akar feltárni. Ki is ő valójában? A zsidó nép évszázadokon át várta a Messiást. A legtöbben úgy gondolták, hogy egy új Dávid érkezik majd. Egy erős király, aki helyreállítja Izrael dicsőségét, megszabadítja népét az idegen uralomtól, és visszahozza a régi nagyságot. Ezért nevezték a Messiást Dávid fiának. Jézus azonban rámutat. A Messiás nem csupán Dávid leszármazottja. Ha csak ennyi volna, akkor Dávid miért nevezné őt urának? A zsidó gondolkodásban az apa mindig nagyobb volt a fiánál. Az ős a leszármazottnál. Dávid tehát nem nevezhette volna egyszerű utódját uramnak. Jézus ezzel arra utal, hogy a Messiás több, mint ember. Dávid fia, mert emberré lett. De Dávid ura is, mert öröktől fogva Isten fia. És kedves testvérek, itt érkezünk el hitünk egyik legmélyebb titkához. Jézus egyszerre valóságos ember és valóságos Isten. Közel jött hozzánk emberként, ismeri örömeinket és szenvedéseinket, de ugyanakkor ő az, aki legyőzte a bűnt és a halált. Nem csupán tanító, nem csupán próféta, nem csupán erkölcsi példakép, ő az Úr, az Isten fia. A mai ember talán már nem a Messiást várja, mint a zsidók. De gyakran ugyanabba a hibába esik. Szeretnénk Jézust a saját elképzeléseink szerint alakítani. Van, aki egy bölcs tanítómestert lát benne. Mások egy történelmi személyt. Megint mások egyfajta lelki segítőt, aki akkor kell, amikor baj van. Jézus azonban nem engedi, hogy leszűkítsük őt. A mai evangéliumban, mintha ezt kérdezné tőlünk, és te, kinek tartasz engem? Ez a kérdés minden keresztény életének központi kérdése. Mert egészen másként él az, aki csupán tiszteli Jézust, és másként az, aki valóban urának fogadja el. A mai világ egyik legnagyobb betegsége éppen az, hogy sok mindenben hiszünk, de kevés dologra bízunk rá magunkat teljesen. Információból soha nem volt ennyi, mégis rengeteg a bizonytalanság. Kapcsolataink vannak, de gyakran hiányzik a valódi közösség. Technikai fejlődés vesz körül bennünket, mégis egyre többen érzik magukat magányosnak. Az ember meghódította a világot, de gyakran elveszíti önmagát. Kedves testvérek, Jézus ma arra hív, hogy ne csak tudjunk róla, hanem bízzuk rá életünket. ne csupán Dávid fiát lássuk benne, egy nagy történelmi alakot, hanem Dávid urát, aki ma is uralkodik, vezet, üdvözíteni akar és szeret bennünket. Az evangélium végén egy különös mondatot hallunk. A nép szívesen hallgatta őt. Az egyszerű ember örömmel hallgatta Jézust. Nem azért, mert minden szavát azonnal megértették, hanem mert érezték rajta, hogy igazat mond. Szavaiban hatalom volt, szeretet volt, remény volt. Ugyanezt a nyitott szívet kéri ma tőlünk is az Úr, hogy ne csupán halljuk az evangéliumot, hanem engedjük, hogy megszólítson bennünket. Hogy ne csak beszéljünk Krisztusról, hanem kövessük őt. És hogy egyre mélyebben felismerjük, ő nem csak a történelem egyik alakja, hanem a mi Urunk és Istenünk, akihez tartozunk életünkben és halálunkban egyaránt. Amen.
1: Temfri Máté atya gondolatait hallhatták. Köszönjük neki, hogy itt volt velünk a mai műsorban.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá Szentlélektől Szent Fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozék.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, öntsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
2: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, add, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egy szülött fiad követésére buzdít, tekints érdemeire, életszentségére, és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

szeplőtelen szűz, az igaz Isten anyja és az egyház anyja. Nézd, milyen nagy a te aratásod, jár közben az Úrnál, hogy Isten népe a szentségekre éhezzék. Adj nekünk bőségesen papi és szerzetesi hivatásokat, akik erősek a hitben és szorgosan osztogatják Isten szent titkait. Ébresz készséget a fiatal nemzedékben Isten nagyszerű szolgálatára. Amen.

0: Kedves hallgatóink, június 5-én a Szatmár Németi stúdió mikrofonjainál
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Timea köszönti Önöket. A pontos idő 7 óra 9 perc, hallgassák meg híreinket és programajánlóinkat. Örökös szentségimádási nap.
1: A Gyulafehérvári főegyházmegyében a mai nap folyamán a kolozsvári piarista templomban, holnap a Bükki templomban, míg vasárnap Kolozsváron a szociális testvérek kápolnájában tartanak örökös szentségimádási napot. A Nagyváradi egyházmegyében vasárnap Köröstarjánban és Bodonoson lesz örökös szentségimádási nap. Soha ne szűnjünk meg hálát adni a megváltás ajándékáért, dicsőítve és imádva Krisztust a legméltóságosabb oltári szentségben. Ima és Böjt nap.
0: Mária Rádió világcsaládja minden hónap első péntekére ima és Böjt napot hirdetett. Rendkívüli időket élünk, és ez egy rendkívüli lehetőség, hogy felajánljuk imánkat és Böjtünket Mária szeplőtelen szíve szándékaira. Mária Rádióban ma 3 rózsafűzért végzünk, reggel 9 óra 15 perctől, délután 13 óra 15 perctől a Mária Rádió magyar családjával, valamint este 17 óra 15 perctől imádkozzuk a rózsafűzért. Déli 12 órakor az Úrangyala ima és a Zsolozsma elimádkozása után szentségimádásra hívjuk hallgatóinkat Nagyváradi Szent József templomba. Ha tehetik, kapcsolódjanak be. Ajánlják fel közös imáinkat, böjtölésünket, apró áldozatvádolásainkat, jó cselekedeteinket a Szent Szű szándékaira, kérve az ő közbenjárását és oltalmát a nehézségek idején. Önkéntes találkozók.
1: Ma délelőtt 10 órára a Gyergyószent Miklósi Szent Miklós plébániára, délután 12:30-ra a Székely udvarhelyi stúdióba, 2 órára a Szentegyházi Szent András plébániára, 3 órára a Nagykárolyi Szent László közösségi házba, szombaton délelőtt 10 órára pedig a Szatmár Németi stúdióba várjuk önkénteseinket és hallgatóinkat egy kötetlen együttlétre, beszélgetésre.

0: nem csak szóból ért az ember.
1: Gyulafehérvári főegyházmegyei papi továbbképzési program idei évadának második alkalmára került sor, június 1-e és 2-án a Csíksomlyói Jakab Antal házban. A már második alkalommal megtartott beszéd és előadás móddal foglalkozó képzésen Lackó Vas Róbert színművész énekes költő vezetésével 12 pap ismerkedett a nyilvános beszéd tematikájával, alapszabályaival, technikáival. A keresztény szó nívódíjjal magyar ezüst érdemkereszttel kitüntetett művész az előadó művészet oktatásában is nagy szakmai tudással és tapasztalattal rendelkezik. Az együtt töltött másfél nap során az elméleti tudás átadás mellett egyéni gyakorolásra is volt lehetőség, ezáltal ismertetett meg a kommunikáció verbális és nonverbális formáiban jól alkalmazható eszközöket, főként olyan témákhoz kapcsolódva, mint a magyarázó beszéd, a szakrális tartalmak előadás módja. A tartalmas és jó hangulatú együttlétet a papok különösen fontos hiánypótló képzésként értékelték, lelkesen javasolva és várva a folytatást. Jézus szíve 9-et szad Máron.
0: 9-eddel egybekötött lelki felkészülést tartanak az egyházmegyei Jézus szíve búcsúra június 5-e és 13-a között a Szatmár Németi Kálvária templomba este 6 órától magyar, míg 7:30-tól román nyelven. Minden este más-más meghívott szónok készíti fel a híveket a közelgő ünnepre szentbeszédeivel. Szeretettel hívnak mindenkit, hogy imádságos lélekkel kapcsolódjanak be a felkészülésbe és az ünnepi szentmiségbe, hogy Jézus szentséges szívének oltalmát és kegyelmeit közösen kérhessék az egyházmegye, családok és közösségek számára. A szentmiséket rádiónk élőben közvetíti. Nők a tükörben.
1: Évadzáró kiadásához érkezett a Nők a tükörben találkozó sorozat. Június 11-én este 6 órára szeretettel várják az érdeklődőket a Nagykárolyi Szentlélek plébániára, majd június 18-án szintén este 6 órára a Szatmár Németi Megmaradás házába. Az estek témája életutak, három meghívott hölgy, három életkép, érzések, egyedi tapasztalatok. Egy különleges beszélgetés arról, hogyan formál bennünket az idő, a gondviselő, a hivatás és a női lét sokféle szerepe. Belépő 30 lej. Jelentkezni Lepedus Istvánnál lehet a 0740 115 464-es telefonszámon. Hatodik Erdélyi Hagyományok Háza Szabad Egyetem.
0: Hatodik alkalommal szervezik meg az Erdélyi Hagyományok Háza Szabad Egyetemet június 26-27-e között Nyárádszent Lászlón. Szeretettel hívnak minden népzenészt, néptáncost, népdal oktatót, pedagógust és táncegyüttes vezetőt egy különleges szakmai szabad egyetemre. Ez az esemény találkozási pont mindazok számára, akik hisznek abban, hogy a hagyomány hiteles és élő továbbadása folyamatos párbeszédet, nyitottságot és megújulást igényel. Központi téma a néptánc, népzene és népdal oktatásának gyakorlati és módszertani kérdései valódi tapasztalatokon és bevált jó gyakorlatokon keresztül. A szakmai programok mellett koncerttel, táncházzal és kézműves foglalkozásokkal is készülnek, mert a legjobb ötletek sokszor kötetlen beszélgetésekben születnek. További részletek az ehh.ro honlapon.

0: Néhány szóban az időjárásról.
1: Ma egy újabb hidegfront érkezik észak-nyugat felől. Emiatt erősebben megnövekszik a felhőzet, és elszórtan kisebb eső, zápor, néhol zivatar kialakulhat. A délies szél egyre több felé északnyugatira fordul, melyet élénk erős széllökések kísérhetnek. Hajnalra, északon és északkeleten több helyen pára, köd képződött. Napközben 19-29 fokot mutathatnak a hőmérők. Holnap sok napsütésre számíthatunk, az időnként megjelenő felhőkből több felé alakulhat ki eső, zápor. Általában mérsékelt lesz a légmozgás, de előfordulhatnak majd élénk széllökések is. Hajnalban, kora reggel ismét találkozhatunk párás, ködös tájakkal. A legalacsonyabb hőmérséklet 8 és 15 fok között alakulhat, majd délután 22 és 30 fokot mérhetünk.
0: Ma reggel 7 órakor a következő hőmérsékleti értékeket mérték Erdélyben, Párciumban és a Bánságban. Szatmár-Németiben 17 fok van, Máramarosszigeten 16, Nagybányán 16, Nagyváradon 15, Zilahon 17, Kolozsváron 15, Désen 16, Besztercén 15, Nagysármáson 15, Tordán 15, Marosvásárhelyen 14, Dicsőszentmártonban 15, Gyulafehérváron 14, Déván 14, Aradon 14, Temesváron 14, Resicabányán 12, Nagyszebenben 14, Fogarason 12, Brassóban 12, Sepsiszentgyörgyön 12, Kézdivásárhelyen 12, Baróton 13, Székelyudvarhelyen 13, Csíkszeredában 9, Gyergyóalfaluban 10 és Maroshévízen 11 fokot mértek a reggeli adatok szerint.
1: Kedves hallgatóink, hírműsorunk végére értünk, köszönjük figyelmüket. Friss hírekkel, információkkal legközelebb hétfőn reggel jelentkezünk. Honlapunkon a www.mariaradio.ro címen az elhangzott híreket írott formában is megtalálják. Ha közérdekű eseményről tudnak, írják meg a hírek@mariaradio.ro e-mail címre.

0: Kedves hallgatóink, elérkeztünk a mai reggelen az esemény naptárunkhoz. Picit szétnézünk a történelembe, és megnézzük, hogy június 5-én kik is azok a híresebb személyek, akik a mai napon születtek vagy hunytak el. 281 éve, 1745-ben megszületett Cázár András ügyvéd, megyei főjegyző, az elesettek, fogyatékosok szószólója.
1: 126 éve, 1900-ban Budapesten megszületett Gábor Dénes, Nobel-díjas villamosmérnök, a holográfia feltalálója.
0: 100 éve, 1926-ban megszületett Simó József, Munkácsi Mihály díjas keramikus építész.
1: 77 éve, 1949-ben megszületett Ken Follett, angol író.

0: 210 éve 1816-ban meghalt Giovanni Paisiello, olasz zeneszerző, az opera buffa egyik legnagyobb mestere.
1: 200 éve 1826-ban meghalt Karl Maria von Weber, német zeneszerző.
0: 147 éve 1879-ben meghalt August Karl Kröning, német fizikus.
1: 9 éve 2017-ben meghalt Jókai Anna, Kossuth Díjas, a Nemzetművészet címmel kitüntetett író és költőnő.
0: 2 éve 2024-ben meghalt András Sándor költő, irodalomtörténész, művészettörténész, irodalomkritikus, egyetemi tanár.
1: 2 éve 2024-ben meghalt Dobos Marian író, újságíró, aki a fogyatékos emberek érdekeit képviselte írásaiban.
0: Kedves hallgatók, ezek voltak azok a híresebb személyek, akikről szerettünk volna a mai napon jobban beszélni, kicsit jobban megismerkedni velük, hogy kikre is emlékezhetünk. Most pedig ismerjük meg egy kicsit közelebbről a mai napunknak a szentjét, Szent Bonifácot.

0: szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustárnok közösség. Felolvas Bokor Barna színművész.
1: Szent Bonifác missziós püspök vértanú. Angliában született 672-ben. A Winfried névre keresztelték Exeter közelében Wessex királyságának területén. 30 éves lehetett, amikor pappá szentelték. Winfriedet különösen lelkesítette környezete irodalomba ágyazott tanítói buzgósága. Maga is tanár lett. 40 évesen elhatározta, hogy misszióba megy a szárazföldön élő germán törzsek közé. Aszketikus céllal keresett hontalanságot Isten iránti szeretetből, az Úrért, az örök hazába jutásért, a lelkek megmentéséért. Ezek voltak az ír, skót és angol szász szerzetesek indítékai, mikor elhagyták szeretett hazájukat. Nem akart apátként Nörszlingben maradni, noha 717-ben megválasztották. Ezért 718-ban másodszor is elhagyta hazáját, immár mindörökre. A tapasztalt Willibrord példája szerint Winfried először a termékeny missziós munka előfeltételeit akarta biztosítani, meg akarta szerezni a világi kormányzat és a pápai hatalom hozzájárulását. Ezért útnak indult Péter apostol egyházához. Második Gergely pápa 719-ben az angol szászoknak teljes fölhatalmazást adott a pogányok missziójához. Ugyanakkor Winfried a római egyházzal való szoros kapcsolatának kifejezéséül fölvette

római Szent Bonifác nevét, akinek előző nap ünnepét ülték. Bonifác később igen lelkiismeretesen eleget tett annak a kívánságnak, hogy nehézségeiről tájékoztassa a pápát. Először Willibrord előkészítő munkáját próbálta folytatni Türingiában, majd Willibrord társa lett a frízek földjén. Itt 719-ben Radbót halála után kedvező helyzet alakult ki a missziók számára. Willibrord segédpüspökké és utódjává akarta választani Bonifácot, ő azonban két év múlva elhagyta Willibrordot és a frank frízek földjét, ahol már győzött a kereszténység. Önálló, nagyobb területet átfogó munkára vágyott. 721-ben Hessenbe ment. Missziós tevékenysége mellett fokozatosan nagy szervező munkát is végzett. Megreformálta az erősen elvilágiasodott egyházközösségeket, és Martell Károly frank királytól oltalomlevelet kapott. Így kettős felhatalmazással folytathatta Hessen misszionálását. A messzire tekintő harmadik Gergely pápa 732-ben megerősítette az angol szász misszió tekintélyét, amikor Bonifácot kinevezte érsekké, és felhatalmazást adott neki, hogy a Rajna jobb partján elterülő missziók számára püspököket szenteljen. A pápa megbízta, hogy Németország apostoli legátusaként adjon kánoni rendet az egyháznak Bajorországban, Allemanniában, Hessenben és Törningában. A bajor és törningiai püspökségek alapítása az ő nevéhez fűződik. Összesen 10 püspökséget alapított. 741-ben Martell Károly halála megnyitotta az utat a frank egyház reformjához, amelyet már Kálmán és Pipin is támogattak. Ők Martell Károllyal ellentétben érvényesíteni tudták hatalmukat a frank nemzetséggel szemben. Bonifác a rábízott egyház területen a zsinati rendet is be tudta vezetni. Annál fontosabbá vált számára az a 742 óta dédelgetett szándéka, hogy Sturmiusszal szerzetes kolostort alapítson a régi missziós területen. A 744-ben alapított Fulda Bonifác új hazája lett. A kolostor teljesítette azt, amit Bonifác elvárt tőle. Fulda a missziós munka támasza lett, és hozzájárult ahhoz, hogy a kereszténység és a műveltség átjárja az országot. Bonifáccal szemben tovább erősödött az ellenállás. Tanítványával a fürzbürgi Burkharddal 750-ben Zakariás pápához utazott Rómába, azzal a kérdéssel, hogy Pipin nem lehetne-e király, hiszen ténylegesen ő gyakorolja a hatalmat. Az ő működése teremtette meg a feltételeket ehhez a korszakalkotó eseményhez, amely a királyi papságot, a középkor keresztény rendjét és a birodalom és az egyház szövetségét jelképezte. Bonifác és a frank reform barátok működése hozta létre azt a légkört, amelyben II. István pápa Franciaországba utazhatott, és ezzel megtörténhetett a pápaság történetének bizánci korszakából a frank korszakba való átlépése. Ebbe a folyamatba illeszkedik az is, hogy a pápa Pipint Saint-Denis-ben királlyá kente. Miközben Bonifác műve történelmet formált, személyes sorsa tragikusan alakult. Mivel a pápa Franciaországban tartózkodott, ő a frízek földjén volt 754-ben. Az újonnan megkereszteltek nagy csoportját hívta Dokkumba, hogy megbérmálja őket. A reggelen azonban megjelent egy sereg pogány. Ez Bonifác számára vértanúságot jelentett. A hirdetőt, miközben kísérőit a véres halál elviselésére buzdította, egy kard halálosan megsebesítette. A vértanú holttestét diadalmenetben kísérték Utrechten és Mainzon át Fuldába. Bonifác kulcs szerepet játszott annak a történelmileg jelentős átrendezésnek a létrehozásában, amelyben a latin-görög antikvilág elmúltával lerakták a középkor latin-germán világának alapjait. Ő kezdte el megvalósítani a Karoling nagyhatalom Rómához kötődő egyháziságát. Bonifácban a legmagasabb fokon élt a hűség, az odaadás, a bátorság és a hősiesség erénye. Kész volt a legvégső áldozatra is, ahogyan írta, halljunk meg atyáink szent törvényeiért. Ne legyünk néma ebek, hallgatók, kémek, sem fizetett szolgák, akik megfutnak a farkas elől, hanem legyünk hű pásztorok, akik éberen virrasztanak, hogy Isten szándékait hirdessék mindenkinek, uraknak és szolgáknak, gazdagoknak és szegényeknek, minden rendű és korú embernek, akár alkalmatlan, akár alkalmas, még Isten erőt ad hozzá nekünk.
Látszólag sokszor kudarcot vallott, mégis önzetlen szolgálatának erejével minden téren szentül előkészítette a megfeszített és föltámadott útját a jövő számára. Vértanúsága után azonnal tisztelettel vették körül. Az Angliából jött bencés misszionárius küldetése teljesítése közben feláldozta magát a germán népekért, és ezért a németek apostola nevet viseli. Életéről saját levelei, munkatársainak leírásai és a hívő nép körében élő különféle hagyományok tájékoztatnak. 721-ben Türingiából Frízföldre utazott. Erről az útról egy kis hangulatkép maradt ránk. Bonifác a Trier melletti Fázel apátságban szállt meg. Éppen ott tartózkodott az apátnő unokája, amint egy 14 éves Gergely. Élénk fiú volt, és az asztalnál csengő hangon olvasott föl a szentírásból, természetesen latinul. Akkor olvasol jól, fiam, mondta Bonifác, ha megérted, amit olvasol. Igen, megértem, mondta a fiú, és kezdte újra előadni a latin szöveget. Ne így, szakította félbe a vendég. Mondd anyanyelveden, amit olvastál. És amikor a fiú bevallotta, hogy úgysem tudja, Bonifác maga kezdte a szent írás szövegét kifejteni asztaltársainak. Gergely annyira vonzódott a misszionáriushoz, hogy nagyanyjától engedélyért könyörgött, hadd kísérje el Bonifácot. Később az utrechti Szent Márton kolostor apátja lett. A szent püspök és kísérőinek vértanúságáról a következőket mondták. Ismét elérkezett a tavasz az országba. A misszionáriusok Dokkum mellett a tengerparton ütötték föl sátraikat. Pünköst hétfőjén reggel kellett az újonnan megkeresztelkedetteknek bérmálásra megjelenniük. Az előző éjjelt Bonifác álmatlanul töltötte. Pirkadatkor fölkelt. Egy nehéz, bőrbe kötött könyvet vett a kezébe, szorgalmas szerzetesek ajándékát. Véletlenszerűen fölnyitotta. A halál jótéteményeiről, Szent Ágostontól. Olvasta könnyedén, elmosolyodva. Különös olvasmány erre a boldog napra. Nem tudtam, eddig olvasott, amikor hirtelen fölriadt. Lárma verte fel a reggel csöndjét, lódobogás és hangos kiáltozás. A kereszteltek azok, akik bérmálásra jöttek? Csodálkozva lépett ki Bonifác a sátrából, még mindig a könyvet tartva. Istenes énekek és dicséretek helyett vad fegyvercsörgést és durva lármát hallott. Karddal és dárdával törtek a lovasok a szerzetesekre. Egyesek fegyvert ragadtak, de az őszpüspök rájuk kiáltott. El a fegyverekkel. Nem azért jöttünk ide, hogy harcot hozzunk, hanem hogy békét. Isten megmenti lelkünket. Legyetek bátrak és hősök. Jöjjetek velem a halálba. Ekkor egy fríz rontott Bonifácra. A könyvet önkéntelenül is feje fölé tartotta oltalomul. Ekkor egy kardcsapás sújtotta, és ketté hasította a könyvet Isten hű szolgájának fejével együtt. Bonifác püspök Hollandiában 754. június 5-én halt meg.

0: Nagy-nagy szeretettel köszöntünk továbbra is minden kedves hallgatót, és a következő percekben önöknek szeretnénk átadni egy picit a szót, és elmondhatják azt, hogy kiket is szeretnének köszönteni ezen a mai szép napon, hiszen önök tudhatják azt, hogy kinek van születésnapja, és ki az, aki fontos évfordulót ünnepel. A mai napnak a névnaposai a Fatimák, a Bonifácok és a Kundok.
1: Fatima az arab Fatima változata, ami Mohamed legkisebb lányának neve volt.
0: A Bonifác a latin Bonifácius névből származik, jelentése jó sorsot ígérő.
1: Kund, ritka ősi magyar férfi keresztnév, mely az északi germán Knut és Knud nevekből származik. Jelentése faj, fajta, illetve előkelő származású.
0: Kedves Fatimák, Bonifácok és Kundok, nagyon boldog névnapot kívánunk! 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758-420-555 pedig az SMS szám, ide várjuk az üzeneteiket, hívjanak minket, írjanak nekünk, és köszöntsék a szeretteiket, ismerőseiket.

Üres a vonal, üres a postaláda, most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy köszöntsenek, mi bíztatjuk önöket arra, hívjanak minket, vagy írjanak nekünk.

És már is van egy kedves telefonáló velünk, akit szeretettel köszönthetünk. Aki sajnos letette a telefont, ezért biztatjuk őt, hogy hívjon vissza minket.

0: Arra biztatom önöket, hogy kitartóan csörgessék a vonalainkat, és legyenek türelmesek. Nem tudom, hogy miért nem akar most kapcsolni a telefonvonal, de hát bízunk benne, hogy megjavul is fogjuk tudni köszönteni a telefonálót.
1: Halló, Mária Rádió. Halló.
2: Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Hát, szeretettel köszöntöm a mai nap Mária Rádió hallgatóit. Ki szerettem volna próbálni a telefonomat, mert úgy gondoltam, hogy le vagyok tiltva, és nagyon meg voltam bántódva. Na, szép napot kívánok mindenkinek. Nem tudom, hogy miért nem sikerült, amikor annyira fontos lett volna. Dicsőtessék.
1: Mindörökké, amen.
0: Köszönjük, hogy telefonált, sajnos ezzel a telefonrendszerrel kicsit nehezebben lehet bejutni, de hogyha kitartóak és türelmesek, akkor sikerülhet ez. Arra biztatom önöket, hogy legyenek kitartással.

0: Van egy újabb telefonáló, akit szeretettel köszönthetünk.
1: Halló, Márgya Rádió.
2: Köszöntöm önöket, Timikát, jelző stúdióba. Mindkettőjüket, mindenkit köszöntök szeretettel, és köszöntöm az első péntesítéseket, akik várják máma a papbácsit, vagy az esperessüket, vagy az lelkiatyukot, és áldja meg a jóisten őket, és legyen béke, szeretet mindenki szívébe. Tudjon szeretettel gondolni az embertársaira, időseim vannak, nagyon én is idős vagyok, de szeretettel köszöntök mindenkit, és ölelve, csókolva kívánok nekik szép napot a mai napon, első pénteken. Köszönöm szépen, áldott békés szép napot továbbra is. Magdi néni voltam Csíkszeredából. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen. Mi is nagyon szépen köszönjük hívását, és kívánunk egy áldott szép napot.

0: Van egy újabb kedves hallgató, akit köszöntünk szeretettel.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Én is ezen a képekkel én szeretném köszönteni elsősorból a műsor, műsorvezetőket, hogy tudjak egészséges türelemmel fogadni ezt a műsorikot tudjak végezni. Azért köszöntöm, és még köszöntöm a kicsi családomot, az unokáimot, amelyeket kicsengettek, és a ma a dédi unokákot is, és a jó szándékú emberekért, és mindenkit köszöntök sok szeretettel, és a születésnaposokat is, akiket nem köszönt senki, Délszám Érzikét, Tarvahasz, Bezsikét, Tarvahasz Szádába, születésnapi alkalmára, hogy 60 évet köszöntöm, hogy a Jóisten tartsa meg a férjével együtt, egyetértésben, szeretetvel, és minden jóval. Sokszor élje meg még azt a szép születésnapot. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy állandó hallgató voltam Gyimesből.
1: Nagyon szépen köszönjük a hívását, áldott szép napot kívánunk!

Üresek a vonalak és üres a postaláda is, ezért most lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hétvége folyamán ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót. Jóisten áldását, szeretetét kérjük minden kedves ünnepeltre.

Kedves hallgatóink, a délelőtt további részében a következő műsorokkal várjuk még Önöket. Nem sokára majd az ígézőt hallhatják, majd 8 órától Lázár falváról közvetítjük a szentmisét. Majután a hét plébániáját Gábor Anna mondja el Önöknek. 9-kor fogadjuk az ima szándékaikat, majd első péntek lévén, a mai reggelen az örvendetes rózsafűzért imádkozzuk, majd a Jézus szíve litániáját. 10 órától katekézis Tibor atyával, 10 óra 30 perc szövetség az életért, Böte Csaba atya gondolatai. 11 órától Mária iskolájában Hajlá Katilla atya várja Önöket, 11 óra 30 perctől életünk Krisztus Fülöp Zsombor gondolatai. 12 órakor megszólalnak a harangok, az orangyalát, majd a zsolozsma napközi imóráját fogjuk imádkozni, majd egy szentségimádáson is részt vehetünk. A zsolozsma után pedig majd elmondom azt is Önöknek, hogy milyen műsorokat hallhatnak még, majd a délutánnak a folyamán maradjanak velünk.

0: Kedves hallgatóink, nagyon szépen köszönjük, hogy együtt ébredhettünk a mai reggelen is, és ahogyan megszokhatták, Anselm Grün egy kedves gondolatával búcsúzunk.
1: Megélni teljesen a pillanatot. Amit cselekszem, azt gondosan hajtom végre. Amikor valakivel találkozom, egészen tudatosan vele vagyok.

0: Kedves hallgatóink, köszönjük szépen még egyszer, hogy itt voltak, hogy együtt voltunk. Továbbra is bíztatjuk Önöket arra, hogy tartsanak a Mária Rádióval, hiszen ahogy hallhatták, a délelőtt folyamán is sok szép műsorral várjuk Önöket. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Balázs Enikő
0: és Szűcs Tímea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ezzel az ige résszel, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül ez a misszió. És ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Istent kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.

0: Ferenci István, Kórát Lumen Kriszti közösség tagjának gondolatait hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szívem meleg szeretetével köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szent misét közvetítünk a Lázár falvi Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Gábor Zoltán plebános úr mutatja be, a kantori szolgálatot Varta Zsolt látja el. Szeretettel kérem a kedves Mária Rádió hallgatókat, lélekben kapcsolódjanak be, és ajánljuk fel ezt a Szent misét mindannyiunk saját szándékáért. Vigyük a mindenható elé saját kérelmeinket. Imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, s a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.
1: És a lelkeddel.
0: Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók, kicsoda Jézus Krisztus? Tehetnünk fel a kérdést a mai evangélium kapcsán. Jézus maga kérdezi, hogy hogy mondhatják, hogy Krisztus Dávid fia. Elsősorban Jézus a testi leszármazására utal, de ugyanakkor kihangsúlyozza, hogy ennél többről van szó, hiszen ő nem csak testi leszármazás szerint Dávid királytól származik, hanem Isten egyszülött fia is. Hiszem, s vallom-e, amit katekizmusunk olyan szépen tanít, hogy Jézus valóságos Isten és valóságos ember. Ezekkel a gondolatokkal vizsgáljuk meg lelki ismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait.
2: Gyónom,
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim,
3: sokszor és sokat védkeztem,
1: gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én végkem, égetem, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenünkhöz.
0: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

0: Gondviselő Istenünk, a te végzéseid mindenkor valóra válnak, könyörögve kérünk, tarts távol tőlünk mindent, ami kárunkra lehetne, és adj meg mindent, ami javunkra szolgál. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Szent Lecke, Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldözéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldözéseket álltam ki. De mindezekből kiszabadított engem az Úr. Hiszen mindazok, akik buzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, tévejgésnek és másoknak is a tévejgésbe, másokat is a tévejgésbe vezetnek. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a feddésre, s az igaz életre való nevelésre, hogy Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje.
1: Isten.

0: Az Úr legyen veletek!
1: És a te lelkéddel!
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
0: Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz. Jobban felül foglal helyet, még lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi. Az evangélium tanítása legyen bűneink bocsánatára. Krisztusban szeretett testvérek, kedves Mária rádió hallgatók, Jézus kilétéről elmélkedhetünk. Kicsoda ő? Dávid fia? Ugyanezt a kérdést teszi fel Jézus. Igen, testi leszármazása szerint Dávid nemzetségéből származott. Szentírás tanúsítja, hogy amikor elindulnak a népszámlálás alkalmával Szent József és Mária, akkor nekik Betlehemben kell felmenniük a népszámlálás kapcsán, mert Dávid házából származtak. Hagyomány szerint Dávid is ott született. És a testi leszármazás igazolta Jézus személyiségében azt, hogy Dávid királynak, a nagy királynak az utódja. Itt Jézus mégsem erre hivatkozik elsősorban, hanem arra a származásra, amit kortársai nem igazán tudtak megérteni. Pedig hallották tanítását, látták csodáit, és mégis azt kérdezték, hogy hát ki csoda, nem az Ácsnak, a Józsefnek a fia? Hitünk tanítása alapján mi már valljuk azt, és ünnepeljük is, hogy Jézus a második isteni személy, Isten egyszülött fia, szépen imádkozzuk, hogy fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, meghalt, eltemették, harmadnapra föltámadta halottak közül. És itt vallásunkban benne van Jézus személyiségének az az oldala, amely istenségéről tanúskodik. Már a fogantatás, hogy a Szentlélek által fogantatott, ugye Máriának is a nehézsége, amikor az angyal elmondja számára, hogy fiad születik. Hogyan lehet? A Szentlélek száll rád, és a magasságbeli ereje borít be árnyékával. Valóban Jézus Szentlélek közreműködésével lesz emberi természetünknek részesévé. Szűz Máriától született. Ugye a egyházi történelem kapcsán sokat vitatkoztak Mária szüzességéről. Ma is olyan szépen imádkozzuk, hogy szeplőtelen szűz Mária. Tisztaságában, anyai méltóságában szemléljük és csodáljuk a születés által Isten nem vette el női természetét, hanem megajándékozta. Szenvedett Pontius Pilátus alatt. A történelem megerősíti hitvallásunkban, hogy akkor szenvedett, és akkor halt meg, akkor, amikor Pontius Pilátus volt a római helytartó a zsidóknál. Tehát történelmi tény, és nem csak elgondolás, nem csak emberi vélekedés, hanem valóság az, hogy Jézus valóban szenvedett, keresztre feszítették, meghalt, és itt van a fordulat, hogy föltámadt. És ezt ünnepeljük. Nem csak húsvétkor, hanem minden egyes szentmisében, amikor valljuk azt, hogy Jézus él. Mindig tetszik számomra az a szentírási történet, amikor arról beszél a szöveg, hogy a római császár helytartója elmondja azt, hogy a zsidók vitatkoznak Pál kapcsán, és ilyen egyszerűen fogalmazza meg, hogy valami halott Jézust emlegettek, akiről Pál azt állítja, hogy él. Persze, hogy Pál tudta, hogy miért mondja ezt, mert ő találkozott a feltámadott Krisztussal, és életét rátette arra, hogy ez nem egy elgondolás, nem egy mese, hanem egy valóság, hogy Jézus feltámadt és él. Pálnak ez a tanúságtétele erősítse minket hitünkben, hogy a mindennapokban mi is. Ha szükség, tegyünk tanúságot arról, hogy mi a feltámadott Jézus, az élő Jézus hívei, követői vagyunk. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Imádjuk Krisztus Urunkat, aki kereszt halála által feláldozta magát értünk a mennyei atyának, hogy megszabadítson minket bűneinktől. Urunk, te véred kiontásával szentesítetted az új és örök szövetséget, add, hogy mindig hűségesek maradjunk hozzád.
1: Kérünk téged, adasz meg minket.
0: Urunk, te vállaltad értünk a szenvedést és a kereszthalált. Add, hogy mi... Urunk, te megígérted, hogy örök életre szökelő vízforrást ajándékozol nekünk, áraszt ki szent lelkedet minden emberre.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te elküldted tanítványaidat, hogy hirdessék a kereszt üdvözítő erejét, add, hogy mi is keresztedből merítsünk erőt szenvedéseink elviselésére.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kereszted és feltámadásod által eltörölted minden vétkünket, add, hogy eltöltsön bennünket a Szentlélek vigasztalással.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Urunk, te kiérdemelted híveid számára feltámadást és az örök dicsőséget, add, hogy elhunyt testvéreink elnyerjék ígéreteid teljesülését. Istenünk, a kereszt botránya megmutatta számunkra örök bölcsességedet és irántunk való végtelen szeretetedet. Engedd, hogy mindig bizakodó lélekkel dicsekedjünk Krisztus keresztjével, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindjárt és az egész Atya Szent Egyház javára.
0: Urunk Istenünk, jóságodban bízva jöttünk össze, hogy adományainkat tisztelettel oltárodra helyezzük. Tisztítson meg minket a te kegyelmed, és a neked bemutatott áldozat vezessen el az örök életre. Krisztus

Isten, a te végtelen dicsőségedhez tartozik, hogy isteni erőddel segítesz a halandó emberen, és éppen halandó voltunkból szerzel gyógyulást, így amit veszteségnek tartunk, azt üdvösségünkre fordítod, Krisztus a mi Urunk által. A te fölségedet ő általa dicsőíti az angyalok hatalmas kórusa, boldogan áldanak, mert mindörökké látnak téged. Ott kérünk,

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árad le rá a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt, vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Úr, és itt elvalljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Gergely főpásztorunkkal, László segédpüspökével és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd minden ható Atya Isten a Szentlélekkel egységben,

gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak,

Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol mindörökkön,

0: Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Uram, nem vagyok méltó, hogy csajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élek.

0: neked való, jel vagyok életemben és halálomban. Amen.
1: Könyörögjünk, kérünk, Urunk Istenünk, szent lelkeddel irányíts minket, akiket fiat testével és vérével táplálsz, hogy téged ne csak szóval és nyelvvel, hanem igaz szívvel és tetteinkkel is megvalljunk, és így eljussunk a mennyek országába. Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.

0: Az Úrangyala köszöntötte a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő mélyében fogadá szentélyektől szent fiát, üdvözlődj Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse is. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Ima az Úr szorgáló leánya.
1: Legyen nékem a te igéd szerint, üdvözlé Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.

0: és az ige testélön.
1: És mi köztünk lakozzé, üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Úgy méltó keressünk a Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyal

0: békébe vitessünk, Krisztus a mi Urunk által. Amen.
1: Istenünk,
0: te áron püspököt, arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népennek jó pásztora legyen, add, hogy ilyenünk szennyei között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Istennek segítsége maradjon mindenkor mi velünk.
0: Amen.

0: Szent misét közvetítettünk a Lázárfalvi Krisztus teste és vére tiszteletére felszentelt templomból. A Szent misét Gábor Zoltán plebános úr mutatta be, a kantori szolgálatot Barta Zsolt kantor úr látta el. Hálás szívvel köszönöm a szűzanyának, hogy együtt imádkozhattunk. Az ő anyai szeretete legyen mindnyájunkkal. Áldott napot kívánok minden kedves Mária rádió hallgatónak. A mikrofonnál Fekete Klárát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk Lázárfalvát, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Lázárfalva Hargita megyében Csíkszeredától 22 kilométerre a Tusnád és a Híj-patak találkozásánál fekszik, közigazgatásilag Csíkkozmáshoz tartozik. Kozmáson alól a Nyerges tetőre kap fel az út, innen letérve Lázárfalvára, mely Csík délkeleti szögletében a Cecelle, Bolondos és Nagy Haram alkotta hegykaraj alatt igen festőileg fekszik, a Nagy Csomát hegylábánál. Régen, mint többnyire jobbágyok által lakott helység, erdősége egészen a Tórjai büdös és bálványosig tart. Az országút régen Csíkból Lázárfalván át a Kápolna mezőn volt félvezetve. Szép, regényes vidéken bálványos vára közelében elvonulva ment Tórjára, a 18. század elején a Nyergesi út elkészültével hagyták fel. 1365-ben említik először, a falu már viselte a nevét. A falut a később Gyergyószárhelyre letelepedett Lázár család alapította a 14. században. A község a nevét Lázár gróftól vette, akinek tulajdona volt, később átkerült a Torocz urasákokhoz, majd a Béldi, Petki és Apor családokra szállt át, akik jobbágyokat telepítettek a területek megművelésére. Sokáig Alcsík végfaluja volt, és nem is Csík, hanem Fehérvár megye része volt. A falu eredeti helye a Kápolna mezőn lehetett, mivel itt számos erre utaló épületmaradványt találtak. E végfalujában felemlítjük azon várkastélynak még most is tekintélyes maradványait, mely a falu felső részében a Mohos felől lefolyó Tusnád pataka és a Híj-patak közti hegyfokon fekszik. A kastélyt az Erdély történelmének oly nagy szerepet játszó Petki István építette, 1640-ben, most elhagyatva, fedéltelenül küzd az enyészettel. 1643-ban itt tartották Csík, Gyergyó és Kászonszékek katonai szemléjét. 1690-ben a kurucok égették fel a falut. 1717-19-ben pestis járvány pusztított. A faluban a kuria dombon állt egykor Petki István Csík, Gyergyó és Kászonszékek főkapitányának 17. századi kastélya, mely a 19. század közepén már romos volt. Apor Lázárnak is udvarháza volt itt. 1882 nyarán tűzvész perzselte fel a falut. A trianoni békeszerződésig Csík vármegye Kászonalcsiki járásához tartozott. A kis templom és a kápolna egy tragikus tűzvészben leégett, ezért a falu lakosai az 1500-as évek elején a jelenlegi helyre költöztek. A falu központi részében emlékkőkereszt helyén épült egy új kápolna 1580-1582 körül. 300 év elteltével, 1882. július 14-én azonban ez a kápolna is leégett. A tűzvésznek a falu alszegi része összes házából áldozatul esett. Kozmás filiája volt a Lázárfalvi Egyházközség, 1726-tól megpróbálják önálló plébániává szervezni, de a főpásztor csak 1914-től hagyta jóvá az egyházközség önállósítását, az első helyi plébános Potofszki Dávid volt. A középkorban tiszta katolikus falu. Belterületén 48 borvízforrás tör fel, határában is borvizes mofetták területek vannak, melyekre kis fürdőtelepek, a Fortyogó és a Nyírfürdő épültek. Az egykori miklósi kuria ma a falu kultúrotthona. A jelenlegi műemlék római katolikus templom neobarokk stílusban épült 1883-ban, és az oltári szentség úrnapja tiszteletére lett felszentelve. Ez a templom az 1882-ben leégett régi kápolna helyében épült. A templom főoltárán festmény látható, amelyen Jézus egy gyermeket áldoztat. A szentélyben van a misézőasztal, oltár, valamint mellékoltárai, a Lourdes Szűz Mária és a Szent Sír oltárok vannak. A templomban egy jelesnek ítélt Kolonics István szabadkai művész által készített orgona hangja tölti be a templom csendjét, mely tiszta és kellemes hangjával emeli a hívek buzgó ima énekét a világ megváltójához. Tornyában két harang lakik. A szomszédságban lévő szintén műemlék kis görögkatolikus temploma 1742-ben épült, vastag kőfalait támpillérek erősítik, hívek nélkül maradt. Mivel visszakerült a római katolikus egyház tulajdonában, 2019-ben feljavították, és hogy jól fűthetővé tették, ezért télen a szentmiséket itt tartják. Egy misézőasztaloltár foglal helyet a kiskápolnában, és a kápolnát Szent Miklós tiszteletére szentelték fel. Búcsút december 6-án, karácsony apója napján tartanak, ma minden bizonnyal ő a legnépszerűbb, legismertebb szent az egész világon. Lázárfalvához tartozik a Szent Annató területe, 944 méteres magasságban, festőjen szép környezetben, a Csomáthegység egyik kráterében alakult ki. A másik kráterben a mohos tőzegláb található. A tó melletti kis dombon álló Szent Anna kápolna az idők múlásával többször megrongálódott, de ugyanakkor többször feljavították, felújították vagy átépítették, legutóbb 2007-ben. A tó nyugati oldalán Szent Joachim kápolna is állt, már 1562-ben, mára csak alapjainak kevés maradványai látszanak, a helyén emlékére 2012-ben állítottak keresztet. A Szent Anna tó évszázadok óta búcsújáró hely, 1349-ben említi oklevél, a környék bányász népe Szent Annát, Mária édesanyját tisztelte, mint a vidék védőszentjét. Évente egyszer tartanak szentmisét a Szent Anna búcsúnapja alkalmából július 26-án. A faluhoz fűződik a Szent Anna búcsuk megszervezése, a tó melletti kápolnához minden évben elzarándokolnak a környék hívei. A tó is a község területéhez tartozik, minden évben még a kápolna mezőn tartanak egy szentmisét az oda zarándokló hívek részére. A lázárfalvi úrnapja plébánia a gyulafehérvári római katolikus főegyházmegye alcsíki főesperesi kerülethez tartozik, a plébánia búcsúját úrnapján ünneplik urunk testének és vérének főünnepén, úrnapja pirosbetűs ünnep mindig a pünkösd utáni 10. napra esik, örökös szentségimádási napja május 2. A műsort szerkesztette Gábor Anna, a gyulafehérvári énsekség honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján. Elköszönök Önöktől az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Következőkben fogadjuk ima szándékaikat, majd első péntek lévén megszokhatták azt, hogy mind a négy rózsafőzér koszorút el szoktuk imádkozni, hát a mai napon csak három koszorú lesz, hiszen elkezdődik a Jézus éve kilencedünk, és hosszabbak lesznek a szent misék, de három koszorút elimádkozzuk a mai napon, így a mai reggelen az örvendetes rózsafőzérrel kezdtünk, majd a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 pedig az SMS számunk, ide várom az üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, legyenek kitartóak, hogyha telefonálnak, hogy biztosan be tudjanak jutni az élő műsorba. Várjuk a hívásaikat és várjuk az üzeneteiket, és már van is velünk egy kedves telefonáló, őt köszöntjük most.
1: Halló, Mária Rádió.
2: Kettesik a Jézus Krisztus.
1: Mindenki.
2: Ezt a rózsafűzét felajánlom az egész élőkét és a halottaimért, és a magukért is, és a papácsikért, és a háború megszűnés, és a fennmaradásáért, rádió fennmaradásáért is imádkozunk. Imádkozunk együtt. És a testvéreimnek imádkozunk együtt. Dicsértessék a Jézusnak.
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, Isten hallgassa meg kéréseit.
0: Érkeztek már üzeneteink. Rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm az imákat. Ezt a rózsafűzért felajánlom fiam lelki gyógyulásáért. Ezt a rózsafűzért és az összes imát felajánlom testi és lelki felgyógyulásomért, bűneim megbocsájtásáért, a Mária Rádió fennmaradásáért, és a szüleim gyógyulásáért. Lajos írja Svájcból, egy mindennapos hallgató. A mai imákat, rózsafűzéreket felszeretném ajánlani a kapott kegyelmekért, bűneink bocsánatáért, önökért, családom egészségért, gyermekáldásért és megfelelő időjárásért. Itt imádkozzunk együtt, egy mindennapos hallgató írja.
1: Köszöntünk egy másik kedves hallgatót. Halló, Mária Rádió.
3: Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzét, a mai nap összes ima egyszentmisét fél szeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmet, itt a boldogság a szűzanyának és a mennyi atyának. Továbbá kérem a szűzany oltalmát, az ő közbenjárását, az ő szent fiának a gyermeken gyógyulásáért, az ő egészségéért, az ő munkájáért, a főnökeiért, kollégáiért, a tanítban dolgozókért, a vizsgáztatókért, az igazságügyben dolgozókért, a családom egészségéért, kitartásért, szeretetét, békét, világbékét, a gonosz távozásáért, testi-lelki gyógyulásunkért, bűneink bocsánatáért, elvont szüleim lelke üdvéért, és nem utolsó sorban önökért, Isten fizesse, hogy meghallgattak, bejutottak. Áldott szép napot kívánok, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, imádkozzunk együtt az összes elhangzott szándékért.
0: Ezt a szentolvasót és minden mai imád felszeretném ajánlani családom egészségéért, kicsi unokámért, hogy a szűzanya mindig takarjon be védő palástjával, egy édesanya írja. Jóisten és Szent Antal megsegítő kegyelmét kérem fiam nehéz helyzete áldásáért, az ő munkájára, anyagi gondok megoldásáért, egy édesanya írja. Gyermekeinkért is az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjünk az életünk Isten akarata szerint. A rózsafűzért felajánlom külföldön dolgozó gyermekeimért, unokáimért, a családom minden tagjáért, szeretetért, békességért és fontos szándékokért, és bízom benned, hidegségről írja egy édesanya. Hálából a szűzanyának és az ő szent fiának ajánlom fel a sok kapott kegyelemért, mindennapos hallgató írja Sepsi Szent Györgyről.
1: Újabb telefonálót köszöntünk. Halló, Mária Rádió.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
4: Ezt a rózsafüzét fel szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, egészségét, békességét, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, és még fontos szándékokért. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, mi is köszönjük hívását, a Jóisten hallgassa megkéréseit.
0: Mai imákat felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, a fiam és a családja gyógyulásáért, a Jóisten segítő kegyelméért és távolban dolgozó családtagjaimért, anyagi gondok megoldásáért. Imádkozzunk együtt!
1: Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
5: A mai rózsafűzért felajánlom a családomért, a betegekért, a rokonokért, a szomszédokért, a Mária Rádió dolgozóiért, Attila fiam gyógyulásáért és egy ismerősöm családjáért, anyagi gondunk megoldásáért és a Mária Rádió hallgatóért és az összes elhunyt rokonaimért. Péter Hajnal voltam Szentegyházáról. Dicsőtessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy hívott minket, imádkozunk együtt az összes elhangzott szándékért.

0: És akkor egy újabb telefonálót kapcsolunk. Halló, Mária Rádió.
1: Dikértesszék az úr, Üskán a Szennevá. Hargas Gyula vagyok, Gyümesbükből. Ezt a szemmiséget, a rózsafüzéket felajánlom a feleségem egészségét, az én egészségemé, az unokáimé, a gyermekeimé, és a Mária Rádió fennmaradásáé. Dicsértessék az Úr Üskán a Szennevá.
0: Mindörökké, amen, köszönjük hívását, imádkozzunk együtt.

0: Üresek a vonalak, továbbra is várjuk a hívásaikat. Érkezett üzenetünk. Rózsa Főzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmaim enyhüléséért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária, takarjon be védő palástjával, és imádkozom a közös halottaimért. Imád kérünk szerencsés utazásért Magyarországra, és a munkánkra áldásért, valamint a jóakaratú emberekért imádkozzunk együtt. Ezt az imád felajánlom hálából a kapott kegyelmekért és gyógyulásomért, valamint a családomért, Gyergyóból írja egy hallgató. Ez a rózsafüzét felajánlom gyermekem tisztán látásáért, hitünk növekedésért és a békéért, minden napos hallgató írja. Kicsi családunk egészségéért, békéért, ellenségeinktől való oltalomért kérem a szűzanya megsegítő kegyelmét, egy édesanya írja.
1: Újabb telefonálót köszöntünk, halló, Mária Rádió.
2: Halló, dicsérkesség, Mária Rádió.
1: Igen, hallgatjuk, mindörökké amen.
2: Azt a rózsafűzét önökkel imádkozva felajánlom minden egyes felsorolt jogszándékét, a Mária Rádió nagy családjáit, és a hitves társam lelke üdvéjét, akit pünkös hétfőn helyeztünk a csíkbánfalvi temetőbe örök nyugalomra, és egyúttal meg szeretném köszönni ezzel az imával mindenkinek, aki együtt érzi ránk tiszteletét, rúgta le a temetését. Nagyon szépen köszönöm, hogy csétessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök elmen, imádkozzunk együtt elhunyt testvéreinkért is.
0: Szeretném a mai rózsafűzét és a mindennapi imákat Gábor atyáért felajánlani. Csaba írja Szilágy Somlyóról.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséget szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségért, fontos szándékért, a gonosz távozásáért az egész családomból, a bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, testvérem lányáért, aki beteg, a Jóisten adja vissza az egészségét, a Mária Rádió összes dolgozójáért, Jézuson bízom benned. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük, hogy hívott minket, és velünk együtt imádkozik.
2: A rózsafűszérrel Isten áldását kérem a gyermekeimre, egészségükre és egész életükre, halottaim békés nyugalmáért és fontos szándékokért imádkozom. Köszönöm.
0: Halló, Mária Rádió.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Ezt a rózsafűzét és a napi szentmiséket szeretném ajánlani lábom gyógyulásáért, fiam családjának egészségét, a végzős diákokért, minden betegét. Önökért köszönöm szépen, hogy beütöttem. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy hívott minket. Imádkozunk ezen szándékokért is.

Mindössze pár perc maradt a mai reggeli ima szándékfogadásból. Aki szeretne még bejutni, az ha most tárcsázza a vonalainkat, vagy írja meg az üzenetét, annak sikerülhet. Várjuk továbbra is hívásaikat, üzeneteiket.

0: Mária Rádió. Halló. Szeretettel üdvözlőjük. Igen, hallgatjuk.
1: Dicsértessék az Úr Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: A mai rúzsa fűzéletet felajánlom hálából a kapott kegyelmeké, családom egészségé, békességé, szeretetté. Unokáim teljesdő gyúlásokért. A világ békéért. Holottaim lelki üdvéért. Három nagyon fontos szándéka. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Mi is köszönjük, hogy hívott minket. Imádkozzunk együtt.
2: Ezt a rózsafüzét felajánlom három fiatalért és az ő családjaikért, férjemért és magamért, drága szűzanyám, légy velünk. Ezt a rózsafüzét felajánlom családom minden tagjáért, szeretetért, békességért, türelemért, bűneink bocsánatáért, Jézusom, bízom benned, mindennapos hallgató írja. Kedves hallgatók, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásba, lesz még lehetőségük arra, hogy felajánlják az imáikat a mai nap folyamán. Most meghívjuk Önöket, hogy imádkozzuk együtt az örvendetes rózsafűzért, majd a Jézus szíve litániáját. A mai reggelen a Hildegárda templom rózsafűzért társulatának néhány tagjával tartsanak velünk.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted. Szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdemeiből lettünk Isten gyermekeivé. Halálod eltörölte bűneink adósságát. Föltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje élő hitünket te benned, aki az út, igazság és élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja, Mária, könyörög érettünk, hogy életpéldádat követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmélkedve, gyarapodjunk az ő ismeretében és szeretetében, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Amen. Amikor az örvendetes rózsafűzért imádkozod, a názáreti ház örömet árul eléd. Alázattal, tiszta szívvel, Máriaként közelíts minden egyes jelenethez, s akkor örökké való örömet ízlelsz. Ha pedig visszatérsz gyakran ezen titkokhoz, otthonod lesz a názáreti ház, otthonod lesz az Isten öröme, otthonod lesz az örökké valóság. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Krisztustól. Amen. Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asz

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszony.

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Első szent titok. Akit te szent szűz a Szentlélektől fogantál, a szűzanya napi munkáját áthatotta az imádság, egész életét Istennek ajánlotta. Ebben az imádságos közegben tudott leszállni hozzá a Szentlélek. A szent szűz Jézust befogadva még mélyebb kapcsolatba került az Istennel. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy napi imádságomban mindig rá tudjak figyelni, hogy meghallhassam a Szentlélek finom sugallatát, mely utat mutat a te befogadásodhoz.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsánat.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
1: Asszonyunk,

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszony.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a

0: Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a szent lélektől fogantál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miként

0: meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Amen.
2: Második szent titok, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Szűzanyám, te áldott méhedben hordoztad a világ teremtőjének egy szülött fiát. Áldott az a méh, mely ő így gyümölcsöt hordozott. Milyen csodálatos az Isten szeretete, hogy minden szent áldozásom révén szentséghordozó lehetek, és minden szentségimádásomban különös módon találkozhatom Jézussal. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy minél gyakrabban magamhoz vehesselek a szent áldozásban. Add, hogy a te jelenléted és szereteted áthassa és megszentelje napi cselekedeteinket.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket,

0: Krisztustól. Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Atyán, amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
2: A

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: Amen.
1: Üdvözlégy légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: mert teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent

Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszony.

0: Teket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Harmadik szentitok, akit te szent szűz a világra szültél, Ádám vétke óta az ember szülése fájdalommal jár. A mennyei atya egyszülött fiának a világra születése csodálatos módon a szűzanya szüzességének meghagyása mellett történt minden fájdalom nélkül. A szeretet győzelme, mi is a szeretettől átitatva tudjuk elősegíteni embertársainkban Jézus újra születését. Ahogy erre második János Pál pápa nagy ember szeretetével példát mutatott. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy a szűzanya és a szentek példáját követve a környezetemben levőkben elő tudjam segíteni a te újjászületésedet, elfogadó szeretetem és példamutatásom által.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk, szűz Mária, Istennek

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket,
3: ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: Amen. Negyedik szent titok, akit te szent szűz a templomban bemutattál. A végtelenül alázatos szűzanya engedelmeskedett a törvény parancsának, és elvitte fiát a templomba, annak ellenére, hogy fia volt a templom, nem csak, hogy Isten lakozott benne, hanem maga volt az Isten. Mégis engedelmeskedett a törvénynek, és Isten megajándékozta engedelmességéért Anna és Simeon jelenlétével. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy amikor időnként rosszul esik a 10 parancsolat, vagy az egyház egy-egy parancsának betartása, akkor is meghajoljak Isten akarata előtt, és alázattal engedelmeskedjem az egyház tanító hivatalának.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba bemutattál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Miképp

0: lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
1: Ötödik szentitok, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál, a Szűzanya és Szent József egyszer csak elkezdték érezni Jézus hiányát, elkezdték keresni őt, csak harmadnapra találtak rá a templomban. Eltűnt a szülők szeme elől, és csak harmadnapon találkoztak újból vele. Az Isten fiát keresték kitartóan, odaadóan, együtt, egymást támogatva ezekben a nehéz órákban. Kérlek, Jézusom, add kegyelmedet, hogy amikor lelkileg nehéz időszak érkezik el számomra, mindig kaphassak támaszt valakiben, hogy végül rád találhassak, és a megtalálás örömében még mélyebb boldogságom legyen rád hagyatkozásomban nap mint nap.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden.

0: megvétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban megtaláltál.

0: gyermekeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Ó Mária, édesanyánk, eljött már a te órád, csak egy szót szólj szent fiadnál, és megmenekül a világ. Rózsafűzér királynője, légy a világ megmentője, ajánlj minket szent fiadnak, boldogságos szűzanyánk. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogad kegyesen áldozatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk, végy hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
0: Amen.
1: Rózsafűzér királynője,
0: könyörög érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz Mária,
0: könyörög érettünk.
1: Mária rádió királynéja,
0: könyörög érettünk.
2: Jézus szíve litánia, Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmez nekünk!
3: Krisztus, kegyelmez nekünk!
2: Uram, irgalmaz nekünk!
3: Uram, irgalmaz nekünk!
2: Krisztus, hallgass minket!
3: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
3: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmaz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, végtelen fölségű szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten szent temploma,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden erény mélysége,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, melyben a mennyei Atyának kedvetelt,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, dusgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, az élet és szentség forrása,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfeje,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, bűnösök áldozatja,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve, benned reménylők üdvössége,
3: irgalmaz nekünk!
2: Jézus szíve benned kimúlók reménysége.
3: Irgalmazd nekünk.
2: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
3: Irgalmazd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezd nekünk.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit. Hallgass meg minket. Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazd nekünk.
2: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
3: alakítsd szívünket a te szíved szerint.
2: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevébe irántad lerót, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságod értesedeznek, ugyanazon szent fiad, Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik, a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Amen.

Mária Rádió Erdély. A pontos idő 10 óra.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mindszenti József mondotta, a magyar nép az oltári szentség népe. Verejtékes munkával nem csak megtermeli, és az oltárra küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltárhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus testét és vérét. Az oltári szentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát ebből is már észrevehették a kedves hallgatók ebből a Mindszenti József idézetből, hogy az oltári szentségről szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Tudják jól a kedves hallgatók, tudjátok jól, hogy és hallottátok már többször, hogy az oltári szentség az Úr Krisztus testének és vérének szentsége, melyek a kenyér és bor színei alatt valósággal jelen vannak a hívek lelki táplálására és az új szövetség áldozatául. Tehát a hitani meghatározása így szól az oltári szentségnek. Az eukarisztia görög eredetű szó. Jelentése hálaadás. Az oltári szentségnek mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben vannak előképei. Az Ószövetségben a manna, a húsvéti bárány és annak vére, továbbá Melkizedek föl ajánlása. Az Új Szövetségben a kánai mennyegző, valamint a kenyér szaporítás csodái. Alapítás a nagy csütörtökön az utolsó vacsorán az első szent mise keretében történt. Jézus Krisztus a kenyeret és a bort isteni hatalmánál fogva saját testévé és vérévé változtatta át. A pászka ünnep, vagyis az egyiptomi kivonulás ünnepe a rabságból a szabadságba való átmenetet jelentette, az eukarisztia ünneplése pedig a földi életből az örök dicső életbe történő átmenetet jelenti. Az utolsó vacsorán Jézus Krisztus elővételezte feltámadott testét és vérét. Ahhoz, hogy az oltári szentséget tisztelhessük, és bátor hitvallást tehessünk mellette, meg kell ismernünk annak fogalmi, dogmatikai hátterét. A vallás Isten megismerése és Isten akaratának teljesítése. A vallásos tisztelet egy személy vallási kiválóságának hódolattal való elismerése. Ez a kiválóság lehet kisebb vagy nagyobb. Így a tiszteletnek is lehetnek különböző fokai, mert a tisztelet fokát a kiválóság nagysága határozza meg. Isten önmagától való, maga a lét, ezért végtelenül tökéletes. Minden más létező tőle függ, az ő teremtménye, tehát kiválósága véges. Istent végtelen kiválósága miatt a legnagyobb vallási tisztelet, vagyis az imádás illeti. Az Isten szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, így mind három isteni személyt imádás illeti. Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét. Jézus, amint a kenyeret, elnézést, a bort nyújtja tanítványainak, és a kép alá a következő mondatokat írta, egyik oldalon ez áll, hogy Luther, és ez alatt van az ő teste. Calvin, ez úgy hat, mint az ő teste. Zwingli, ez jelképezi az ő testét. És a második oldalon e szó állt, Jézus Krisztus, ez az én testem. Alatta, kinek higgyünk ezek közül? Tehát alig, ha lehetne rövidebben és kifejezőbben érzékeltetni
és egyben összefoglalni a katolikus és katolikus ellenes állásfoglalást az oltári szentség körül. Nem lehet vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás, írja Banga Béla híres apologéta az oltári szentség miben létéről. Jézus Krisztus teste és vére átlényegülés által jelenik meg a kenyér és a bor külső színei alatt. Tehát, ami előbb kenyér volt, az utóbb az ő teste lett. Minthogy azonban külső változás nem történt se a kenyéren, se a boron, következik, hogy a legmélyén, a szubstanciában ment az végbe. Olyan formán van ez, mint amikor egy úr azt mondja a rabszolgájának, te most szabad vagy. Ezáltal külsőleg a volt rabszolgán semmi változás nem történt, voltak éppen pedig rendkívül mély és gyökeres változás ment végbe rajta. A 20. század nagy dogmatikusa Schütz Antal munkáiban részletesen elemzi ennek az érzékkel, nem, de vallásos hittel megtapasztalható isteni hagyatéknak a dogmatikai hátterét. Az oltári szentséget úrnapján ünnepeli az egyház. Az oltári szentségnek és a papi hivatásoknak például a magyar vértanúja is van, Brenner János, akit az akkori magyarországi isten és emberellenes rendszer bérencei 1957. december 16-án öltek meg 32 kés szúrással. És lelki naplójából való a következő részlet, idézem, minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az oltári szentségben, annál mélyebb lesz lelki életed. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni. És ez a tartalom Jézus mélységes benső, életigénykét felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, mivel a szeretet mindent legyőz. Nézzük meg, kedves hallgatók, az átlényegülésnek a fogalmát. Formád át eszerei. A forma adja a dolgok lényegét. Ezt a filozófiai megállapítást az eukarisztia esetében hogyan kell értelmezni? Forma alatt lényegi forma, és nem külső figura értendő. Az átváltoztatásban a transfiguráció, átlényegülés, a transzubstanciáció, tehát az átváltoztatásban a kenyér és a bor lényege Krisztus testének és vérének a lényegévé változik. A szubstancia az lényeget jelent, mint alapfogalom, csak közvetve írható le, ellentéte az akcidens. Tehát a szubstancia olyan létező, amely nem egy másik létezőben benne rejlő meghatározás, és nem is egy másik létezőnek metafizikai rész principiuma, hanem saját valóságaként birtokolja azt a valóságot, amelyet jelöl. Tehát önmagában áll, úgy is mondhatjuk, hogy magánvaló. A látás, ízlelés, tapintás, ez csalódik, mivel a lényeg miatt jön Krisztus, és nem a külső formák, tehát nem dimenzió szerint. Az átváltoztatást követően nem mennyiségi, hanem lényegi kapcsolat áll fenn. Ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. Tehát még egyszer megismétlem, az átváltoztatást követően lényegi kapcsolat áll fenn, ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. A kenyér és a bor külső színei megmaradnak, de a lényege megváltozik. Tehát Jézus nem dimenzióban, hanem lényeg szerint közeledik a kenyérhez. Ő lényegi céllal jön, nem pedig azzal a céllal, hogy dimenzióiban jelen legyen a színek alatt. Éppen ezért a dimenziói is ott vannak, de nincs kiterjedése.
mivel ő lényegével van ott a kenyér színei alatt. Két tárgy dimenzióiban találkozik. Jézusnak nincs kiterjedése, mivel nem a dimenziókban való jelenlét céljával, hanem a lényegével való jelenléte céljából jön. Nem szorítja ki a kenyér lényegét, mert az egyszerű, egymást követő esemény sor lenne. Cserélődik a kenyér lényege, tehát Jézus lesz belőle. Két lényeg cserélődik a külső színek alatt. A kenyér és a bor lényege változik át Jézus lényegévé. És ez hittitok. Ott nem összezsugorodva van Jézus, és nem kerek alakban, hanem lényege szerint. A korpusz, átváltoztatott kenyér ugyanúgy romlik meg, mint a kenyér. Aquinoi Szent Tamás filozófiája ez. Tehát a lényeg megváltozása, a transzubstanciáció, a kenyér és a bor lényegének átváltozása Jézus Krisztus testének és vérének szubstanciájává, ami a Szent Mise áldozatban elvégzett átváltoztatás következtében Isten hatalma által megy végbe. Ennek az átváltoztatásnak az eredményeképp jelen valóvá válik Jézus Krisztus teste és vére, miközben megmarad a kenyér és a bor érzéki jelensége valósága. A szubstancia azt jelenti, ami az átnyújtott eledelt valamilyen abszolút és végérvényes lét és jelentés összefüggésben kenyérré teszi, vagy már nem kenyérré, hanem Jézus Krisztus testévé. A species pedig az, ami hozzáférhető a profán emberi tapasztalás számára, a kenyér és a bor színe, íze és formája. Az átváltoztatás után a bornak és a kenyérnek csak az a járulékai maradnak meg, nem pedig a szubstanciájuk, a lényegük. 10. Szent Pius pápa mondotta, egy gyermek attól a kortól járulhat szent áldozáshoz, amikortól vallásos hitével meg tudja különböztetni az átváltoztatott kenyeret az át nem változtatott kenyértől. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid szünet után megnézzük az átlényegülésnek a dogmatikai hátterét. Maradjanak továbbra is velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát nézzük meg az átlényegülés dogmatikai hátterét. Az átlényegülés hittani hátteréről, illetőleg az azt megokoló egyházi tévedhetetlenségről Banga Béla és a Sütz Antal a következőket tanították. Tanítói tekintélyt ruházott tanítványaira Krisztus, midőn azt mondotta nekik, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. S még inkább, amikor minden embert arra kötelezett, hogy örök kárhozat terhe alatt hallgassa meg az apostolok tanítását, és higgyen nekik. Tanítsátok az evangéliumot minden népnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Biztosítja tehát őket arról is, hogy tanítói munkájukban nem fognak megtévedni, mert hiszen valótlan az ő tanaival ellenkező tanítás elfogadására csak nem kötelezhet előre az örök kárhozat fenyegetésével. Az új szövetség valamennyi szentségét Krisztus rendelte. Ez hittétel. Az egyház már századokkal a tridenti zsinat előtt tanúsította, hogy a hét szentség kezelése rá van bízva. Másfelől mindig vallotta, hogy neki nincs hatalma és joga a szentségek alapítására. Tehát a szentségeket úgy kellett tekintenie, hogy azokat, mint a változhatatlan hit letétemény tartozékát, magától az alapítótól, Krisztustól kapta. És minthogy az egyház a hitbeli dolgokban nem tévedhet, ez a tény egymaga teljes bizonyságot szolgáltat. A szentségek szükségesek az üdvösségre. Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a szentségek nem szükségesek az üdvösségre, hanem fölöslegesek, és az ember nélkülük, illetve vágyuk nélkül csupán hitáltal elnyeri a megigazulás kegyelmét. Jól lehet, nem valamennyi szükséges minden egyes embernek. Ez a szükségesség olyan jellegű, mint az egyház szükségessége is egyedül üdvözítő volta, sőt, annak a tételnek csak egy kiágazása. Az apostolok korában sok csoda történt, például a csodálatos kenyérszaporítás. Ez volt az a csoda, amely előkészítette a legnagyobb csodát, az oltári szentséget. Éppen ezért csodálatos oltári szentség is a neve. Tehát az oltári szentség a legnagyobb csoda. Ezt sokan azért nem veszik észre, mivel nem feltűnő, nem különleges jelenség. A kenyér és a bor lényege eltűnik, és helyébe lép Krisztus. Az átváltoztatott kenyérben és borban jelen van Jézus Krisztus teste és vére, istensége és embersége, és az egész szent háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jézus szó szerint csak az ő testének és vérének mondta a kenyeret és a bort, tehát az Atya vagy a Szentlélek testének, vérének nem. De mivel Jézus Isten is, ezért a Szent Háromság van jelen, mivel Isten van jelen az oltári szentségben. És Isten pedig nem csak Jézus, hanem az Atya is és a Szentlélek is. Tehát, ahol Isten jelen van, ott a Szent Háromság van jelen. A Szent Háromság mindig együttesen működik. Ha valaki áldozásnál például csak egy porcikát kap, egy szentostját kap, vagy véletlenül kettőt kap, egy Krisztust kap, nem felet és nem is kettőt, mert egy Krisztus van. A feltámadott Jézus teste és vére együtt van jelen mindkét szín alatt. Isteni jellege szerint nem csak Jézus, hanem a Szent Háromság van jelen. Ha Péter nagyszombaton misézett volna, akkor nála érvényes lett volna az átváltoztatás, de a test is és a vér is csak külön-külön lett volna jelen a színek alatt, és nem úgy, mint húsvér.

Kafarnaumi beszédben saját testének és vérének nevezte. Félre nem magyarázható egyértelműséggel. Ha nem szó szerint értette volna kijelentését és a hozzá kapcsolódó parancsot, aki nem eszi az én testemet, abban nem lesz élet, akkor meg kellett volna magyaráznia, ki kellett volna fejtenie, hogy milyen értelemben is kívánja azt, hogy szavaiban higgyenek, és azok szerint cselekedjenek. Tehát a szóban forgó kijelentéseket Jézus egyszerű emberek előtt tette, akik e mögött semmiféle szimbolikus jelentést nem vélhettek felfedezni. Ha Jézus ellenfeleinek igaza lenne, mármint abban, hogy ez a beszéd csupán átvitt értelemben értelmezhető, akkor ez volna az első és egyetlen eset, hogy Jézus a képletes beszéddel valósággal elburkolta volna, a kihámozhatatlanságig elrejtette volna mindazt, amit itt mondani akart. Jézus hallgatói szó szerint értették Jézus kijelentéseit. Ez többek között kitűnik abból is, hogy zúgolódtak ellene a zsidók, mivel hogy ezt mondotta, hogy én vagyok az élő kenyér, aki a mennyből szálltam alá. Tehát zúgolódtak ellene, kemény beszédnek tartották. Ha Jézus csak képletesen beszélt volna, akkor ebben nem volna semmi megbotránkoztató a hallgatóság számára. Jézus máskor, ha átvitt értelemben beszélt, arra mindig utalt. De ebben az esetben semmit nem magyarázott, semmit nem vont vissza, semmit se helyesbített. Ehelyett újra elismételte, számolva azzal, hogy még tanítványai is elmennek, hogy az ő teste valóban étel, és az ő vére valóban ital. Ha Jézus tudta a jövőt, akkor azt is tudta, hogy nem csak az összes tanítványa, és nem csak az első keresztények mind, hanem valamennyi híve és követője ilyenképpen, tehát szó szerint fogja értelmezni a valóságos jelenlétre vonatkozó szavait, amennyiben tehát Jézus nem szó szerinti értelemben kívánta volna érteni kijelentéseit, és ezt egyetlen szóval meg nem magyarázta, ezzel nem csak tanítványait és hallgatóit ejtette volna tudatosan tévedésbe, hanem félre is vezette volna összes híveit, az egész kereszténységet, évszázadokon, évezredeken át, és ráadásul ezért ő lenne a felelős. Isten pedig tökéletességéből és minden tudásából fakadóan nem téved és nem téveszt. Egy fogalomról akkor tudunk helyes képet alkotni, ha azt kellőképpen megismertük és értelmezni tudjuk. Az átváltoztatott kenyér és bor külső színei alatt jelenlévő Jézus Krisztust, az oltári szentséget, az eukarisztiát, mindezek értelmében tehát a legmagasabb fokú vallási tisztelet, az imádás illeti meg.

Oltári szentség, nagy titok, előted én leborulok, bár a szemem kenyeret lát, hiszem benned, Isten fiát. Elárasztasz kegyelemmel, körülölelsz szeretettel. Hozzád jövök, ha örülök, neked mindent megköszönök. Te ártatlan tiszta bárány, színed előtt leborulván odaadom magam neked, szüntelenül áldom neved. Jézus rendelt téged nekünk, maradni így a

akartál velünk. Földi útra táplálékul, égbe vívő ajándékul. Jöhetnek nagy lelki fagyok, egyedül én sose vagyok. Tőled kapok új erőre, s így haladhatok előre. Mindig hozzád menekülök, közeledben felüdülök. Eléd járok töltekezni, szeretetet benned felfedezni. Búban, bajban itt vagy velem, a békédet adod nekem. Türelemre is te nevelsz, neked tetsző útra terelsz. Te kérted, vegyünk, együnk, hogy veled egyek legyünk. Tőled szívem mindig hevül, lelkemben élsz, mélyen, belül. Könyörögve kérlek téged, árazd reánk a kegyelmed. Ne engedd, hogy hűtlen legyek, hogy ellenedre bármit tegyek. A színed előtt, Uram, megállni csendesen. Testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehújni, megmaradni némán, mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tied lenni örök jelen. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek, hogy semmit ne lássak, semmit ne halljak, megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen előtted állok, hogy akadály nélkül találkozzam veled a hit nagy csendjében, Uram, színed előtt. És nem vagyok egyedül, Uram, nem lehetek többé egyedül. Egész tömeg vagyok, Uram, emberek ezrei laknak bennem. Találkoztam velük, s ők betértek hozzád, szállást kaptak nálad. Előbb megkínoztak, aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én hagytam őket, Uram, hagytam, hogy belőled táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. És most, amikor eléd járulok, Uram, magammal hozom őket, miközben magam előtted kitárom, őket is bemutatom, Uram. Íme itt vagyok. És ők is előtted állnak, Uram. Amen.

0: Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya bátorító gondolatai reménységről, szeretetről, életről.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit. Olyan szép Jézus azt mondja, nagy csütörtökön, halála előtt, forrik minden, és mégis azt mondja, hogy a békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. És ugye elgondolkoztam, hogy milyen nehéz volt Jézus élete, hogy milyen békéről beszélő. Hát már karácsony estén, hát ugye már szegény József itt-ott kopogtatott, sehol nem fogadják be, aztán menekülni kell Egyiptomba, és ennyi nehézségem ment keresztül. Hát, hogy békéből Jézus Krisztusnak nem sok jutott ki. Saját szülőfalujába ugye felviszik egy hegyre, hogy letaszítsák. Mennyi áskálódás, rágalom, mit tudom, minden volt az ő életében. Csak ott vagyunk nagy csütörtökön, és az, hogy az én békémet adom nektek. És hogy elgondolkoztam, hogy végül is mit jelent Jézus békéje? Ugye nekünk a mi fejünkben az van, hogy nincs semmi baj, hogy minden rendben van, hogy süt a nap, de Jézus az ő békét valóban megőrizte minden körülmények között. Tehát Jézusnál a béke nem azt jelenti, hogy külvilágban van béke, hanem benne. Minden nehézség, gond ellenére ő benne. Ez a végtelen béke ott van a kereszten. Hát nem háborog. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Tehát nem mondja az, hogy mennyi atyám, na ezt jó kitaláltad, s nem tudom, ez a gondviselés, meg oda ne rohanjak. Nem, nincs. Vagy az embereket is, ó, nem rosszak ezek, csak kicsit most elkapkodták, bocsáss meg nekik. Nem tudják, mit cselekszenek. Milyen szép, nem? És később is ugye feltámad, találkozik apostolaival, béke van bennem. És azt gondolom, ezt a békét akarja Krisztus is mindannyiunknak felkínálni. Tehát nem akkor lesz béke, ha körülöttünk minden szuper jól megy és rendben van, hanem akkor van béke, hogyha Krisztus békét magunkévá tesszük. És mondja is Jézus, hogy ő nem úgy adja nekünk a békét, hogy a világ adja. És azt gondolom, hogy ilyenkor, mikor ilyen nehéz idők vannak, háborúk, ugye most ez a árvízveszés, ami van, vagy könnyen ilyenkor az egymás torkának esnek az emberek, hogy ki a hibás. Természeti katasztrófa. Nem hibást kell keresni, hanem megoldást. Annyira szép, ugye, amikor a kis Jézus elveszik, és ott van József és Mária, és keresik. És olyan szépen mondja a szűzanya, amikor megkerült a kis Jézus, hogy nézd, atyád és én aggódva kerestünk. Tehát ők nem egymásba keresik a hibát, hogy most akkor oda ne rohanjak, a teremtés koronája, még egy gyerekre se tud ügyelni, meg te vagy az anyja, és mi nem ügyeltél rá. Tehát nincs ilyen hang. Együtt keresik, este összebújnak, megbeszélik, vagy hol lehet a kis Jézus, hol keressük még békében. És én azért imádkozok, hogy bármilyen idők is jönnek, bármi is történik, ezt a békét a szívünkbe tudjuk megőrizni. Ezt a békét egyedül Jézus Krisztus tudja adni nekünk. Ez nem a világból fakad. Mert én azt látom, akiben békétlenség van, az lehet, hogy luxusban lakik, és mindene megvan, és mégis állandóan háborog, nincsen semmivel megelégedve. Miért? Mert békétlen. És olyan sok szegény embernél jártam, és hogy nyugodtak, és hogy mondjam, szerény körülmények között vannak, és talán a mindennapi betevő falat is gondot jelent, és mégis béke van a szívükben. Adná az Isten, hogy tényleg fogadjuk el a természet erejének a hatalmát, mit kellett volna másképp tenni, hogy kellett volna másképp csinálni, ezt én nem tudom. De azt gondolom, hogy ha békében összefogunk, akkor mindent sokkal könnyebb megoldani, mint hogyha bűnbakot keressünk, vagy hogyha egymást bántsuk. Családban is. Én olyan sokszor látom a férj, feleség, hogy igazából szeretetből vállalta két, három, négy gyereket, és akkor kiderül, hogy egyik nem tudják egymást elviselni. És hát mondom, te, én ismerlek titeket, hát nem változott se a férjed, se a feleséged. Akkor hozzamentél, nagyjából ugyanez az ember volt. Akkor elvetted feleségét, ugyanez a nő volt. Benned változott meg valami. Teremts magadba békét, és kiderül, a másikkal semmi baj nincs. Ez azért fontos ezek a gondolatok, mert ugye hát látjuk, hogy Románia is egy gazdasági krízis felé sodródik. Leépítések lesznek, elbocsájtások, intézményeket fognak bezárni, összevonni. Azt gondolom, hogy azzal, hogy az ember az utcára megy, s hőbörög, s háborog, s mindenki talán mocskol, attól nem lesz jobb világ. Nagy csütörtök, nagy péntek tragédiáját. Jézus Krisztus milyen szépen fel tudta dolgozni. Árva gyerekeket nevelek, és azt látom, hogy amelyik gyerek megnyugszik, kit sikerül megnyugtatnunk, az lassan elkezd tanulni, talpra áll, és megoldódik az élet problémája. De aki háborog, és mindenkiben hibát lát, és úgy érzi, hogy vele igazságtalanság történt azért, mert hát szétesett a családja, hát az további problémákba fog beleszaladni. Mert a gonosz lélek azt szeretné, hogy verje szét a családokat. Verje szét az életedet. De aki el tudja fogadni azt, hogy hát igen, kaptam egy gólt, fáj, de a következőt én fogom rúgni. Akkor én azt gondolom, az az ember hát eredményesebben tudja felvenni a küzdelmet az élettel együtt járó nehézségekkel. Nemrég találkoztam egyik gyerekünkkel, hajdani gyerekünk, három gyereke van. Olyan jó volt látni, hogy talpra állt. Megoldották a problémákat, volt nehézség elég, férje is szegény ember volt, de Istennek legyen hála, haladnak, kibontakoznak, és olyan reménnyel néznek a jövőbe. Nagyon kicsi ház volt, az alapítványnak valaki felkínált egy falu végén egy eldugott kis házat, és hát ugye elfogadtuk. És azon a vidéken, na, ki van ottas, volt egy fiatal pár, egy gyerekük volt akkor még, és hát albérletben laktak. És megkérdeztem, nem akartok kiköltözni oda? Nagy örömmel kimentek, palántákot nevelnek, ugye megjött a harmadik gyerek is. Hát olyan cserfes leánkát én nem is láttam talán, mint azt a kislányt. Egyfolytában csipogott, csicsergett maga két-három éves kiadásába. Jó volt látni őket. Voltak gondok, biztos most is vannak, de béke volt abban a családban. És ugye el tudom képzelni, egy szobába alszik a öt ember, a apa, az anya, a három gyerek, de úgy a melegbe, ugye az embernek úgy jött, hogy leüljön, és ott üljön, és csak üljön, és jó volt ott lenni. Miért? Mert béke van. Mert meg tudták őrizni a békéjüket szeretetbe, egységbe. Hát én ezért imádkozok, hogy családokba is, a szívünkbe elsősorban, családunkba, az egyházba, és a társadalomba is béke legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus ezért mondja, hogy egymással találkoztok, köszönjetek úgy, hogy békessége háznak. Az angyalok karácsony éjszakáján békesség a jó akaratú embereknek, és mindenütt adjon békét nekünk az Úr. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Szövetség az életért. Böjte Csaba ferences atya műsorát hallhatták.

Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Uram, adj nekünk hálás szívet, hogy mindig észrevegyük, több okunk van a hálára, mint a panaszra. Ments meg minket az irigységtől, elégedetlenségtől, nyugtalanságtól, a minden tudás látszatától és a mindent jobban tudás hazugságától, a gyanútól, hogy valaki mindig bántani akar. Ments meg a közönytől, a házártos, barátságtalan viselkedéstől, az örökös zsörtölődéstől, a rút önzéstől, a mindent elborító keserűségtől és a hiába valóság nyomasztó érzésétől. Kedves Mária Rádió hallgatók, nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket Szent II. János Pál pápa imájával. Uram, adj nekünk hálás szívet! Olyan jó lenne, ha így tudnunk ránézni a mindennapjainkra. A boldogságos szűzanya, a mi édesanyánk, mindig megtanít arra, hogy Isten akaratában éljünk. Uram, ne az én akaratom, hanem a tiéd. Ez a legnehezebb ima. A legfelszabadítóbb megadás az, hogy a te utadat választom a sajátom helyett, még akkor is, ha kétségbe esetten a sajátomat akarom. Vannak terveim, elképzeléseim arról, hogyan kellene menniük a dolgoknak, de most leteszem őket. És azt kérem, hogy a te akaratod legyen meg, ne az enyém. Taníts meg arra, hogy úgy imádkozzam, ahogy Jézus tette a kertben, őszintén elismerve, amit én akarok, de végül megadva magam annak, amit te akarsz, bízva abban, hogy a te akaratod jobb. Az én akaratomat korlátozza az, amit látok és megértek, de a te akaratod mindent figyelembe vesz, látja a teljes képet, tudja, mi az, ami igazán a legjobb nekem és a te országodnak. Segíts, hogy naponta alávessem magam, ne csak egyszer, hanem minden alkalommal, amikor az én akaratom ütközik a tiéddel, és úgy döntsek, hogy elengedem az irányítást és a saját elképzeléseim helyett a te terveidben bízok. Emlékeztes arra, hogy az ne az én akaratom, hanem a tiéd mondat nem lemondás vagy vereség, hanem hit. Az a hit, hogy amit te akarsz nekem, az jobb, mint amit én akarok magamnak. Adj bátorságot, hogy komolyan gondoljam ezt az imát, amikor ára van. Amikor a te akaratod másnak tűnik, mint az enyém. Amikor az alávetés áldozatot igényel. Legyen ez a hozzáállásom ma és mindig, ne az én akaratom, hanem a tiéd. Választva a te utadat az enyém helyett, bízva a te szívedben, amikor nem látom a te kezedet. Bízni a te szívedben akkor is, amikor nem látom a kezedet. Olyan jó lenne bízni a jó Istennek a szeretetébe, a közelségébe, akkor is, amikor nem látjuk a kezét, nem látjuk az ő kézlenyomatát az életünkben, a mindennapjainkban. Egy biztos, nincs olyan probléma, amely felmerülne, és amelyről Isten ne lenne teljes mértékben tudatában. A megoldás mindig a jó Isten kezében van. Bár a nehézségek váratlanul érhetnek minket, Isten mindig egy lépéssel előttünk jár a válasszal. Arra hív bennünket, hogy minden gondunkat és aggodalmunkat ő rávessük, mert vágyik arra, hogy biztosítson bennünket az ő aktív jelenlétéről, és megajándékozzon minket azzal a békességgel, amely tökéletesen befedi minden helyzetünket. Több bibliai történet is eszünkbe juthat, különösen amikor arra gondolunk, hogy mit jelent az, hogy Isten vezet, mit jelent az, hogy Isten ott van az életemben. Amikor egy óriással kerül szembe, ne a probléma nagyságára néz, hanem Isten nagyságára, mert nagyobb az, aki benned van. És olyan jó tudni, hogy így van ott a jó Isten az életünkben, a mindennapjainkban. Ezért merek így imádkozni, Uram, mivel te élsz, szembe tudok nézni a holnappal.
bármit is tartogasson, bármit történjen, bármilyen kihívás vagy félelem várjon is rám, a te szereteted, a te feltámadásod mindent megváltoztat. Aggaszt a holnap, amikor arra gondolok, hogy egyedül kell vele szembenéznem. Amikor elképzelem mindazt, ami elromolhat, mindazt, amiben elbukhatok, és mindazt az ismeretlent, ami miatt éjszakánként nem tudok aludni. Taníts meg rá, hogy a te szereteted, a te életed nem csupán történelmi tény, vagy egyáltalán a feltámadásod az, hogy te közöttünk voltál, hanem jelen való erő, hogy Jézus, te, aki kisétáltál a sírból, ma is élsz, és velem együtt sétálsz bele a holnapba. És olyan jó tudni, hogy nekünk ilyen Jézusunk van, aki bele sétál velünk a holnapi napba is, és mindig ott van életünk minden helyzetében, ő a mi erőnk, ő a mi biztonságunk, ő az, akire bátran rátehetjük az életünket, és valóban bízhatunk az ő szeretetében, az ő erejében. Ezért mondjuk Jézusnak, hogy segíts Jézus, hogy ezzel a maga biztonsággal nézzek a holnap elé. Tudva, hogy a legrosszabbat, ami történhetne, már legyőzte a legnagyobb dolog, ami megtörténhet. A te jelenléted, a te közelséged, a te szereteted. Igen, kedves testvéreim, júniusban vagyunk, június első pénteke van, és különösen is Jézus szívébe helyezzük az életünket. Jézus szívének a hónapja, a júniusi hónap, és Jézusnak a különleges szeretete kell, hogy meghatározza az életünket, mert higgyük el, hogy a boldogságos szűzanyát, az ő életútját ez a jézusi szeretet tette teljessé. Ez a jézusi szeretet tette odaadóvá. Valóban nagy ajándék ez a jézusi szeretet. És a boldogságos szűzanya arra hív bennünket, hogy merjük erre a szeretetre tenni az életünket, merjük Jézust befogadni az életünkbe, és az ő szívét engedni, hogy dolgozzon bennünk. Megtanulom, hogy kevesebbre van szükségem. Egy szív, mely már nem versenyez, a szegénység egyik legmélyebb formája, a javak hiánya, szüksége van arra, hogy szeressék, hogy békében lehessen. Sok sebünket nem a szeretet hiánya okozza, hanem a tőle való függés. Szenvedünk, ha figyelmen kívül hagynak, elfelejtenek, nem becsülnek meg, vagy lecserélnek minket, mert mások szeretetét tettük a boldogságunk feltételévé. Minél jobban gyökerezte szívét Szent Ferenc is például Jézusban, annál kevésbé volt szükség arra, hogy csodálják, megerősítsék, jobban kedveljék. Már nem éhezett arra, amit az emberek adhatnak neki, mert megtalálta azt, akit soha nem lehetett elvenni tőle. És ez a szűzanyának is az útja. Megtalálni azt, aki soha nem vehet el. Imádkozni, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem. Nem önmagadat veted meg. Isten szeretetében annyira biztosra válni, hogy többé nem kell mások szeretetért versengeni. Az Istenben pihenő szív már nem éhezik arra, amit a világ nem tud tökéletesen megadni. Jézus, szelíd és alázatos szívű Jézus, hallgass meg, hogy másokat jobban szeressenek, mint engem. És Jézus, add meg nekem a kegyelmet, hogy vágyódjam erre a szeretetre. Isten akaratának az elfogadásáról beszéltünk ma a műsor elején. Isten akaratának keresése is, kérése egy erőteljes, átalakító cselekedet, amely az odaadásról, odaszánásról és a bizalomról szól. Áthelyezni a fókuszunkat a saját vágyainkról az isteni célra. Ez a fajta imádság nem arról szól, hogy feladjuk a reményt, vagy elhallgassuk a szükségeinket. Arról szól, hogy alárendeljük a terveinket Isten bölcsességének, és meghívjuk őt, hogy úgy formálja a szívünket, ahogyan azt mi magunktól nem tudnánk megtenni. És Jézus erre, és a szűzanya tökéletes példát adott. Például a Getsemáni kertben, amikor a szenvedéssel és a halállal nézett szemben, őszintén imádkozott, hogy múljék el tőle ez a pohár, ez a szenvedés is. Mégis ezt az imát azzal zárta, hogy ne az én akaratom legyen, hanem a tiéd. És az az imádság nem passzív volt, ez bátor engedelmesség volt a fájdalom közepette.
Isten akaratáért imádkozni azt jelenti, hogy elengedjük az irányítást, és bízunk abban, hogy Isten látja a teljes képet. Ez egy aktív igazodás a mindennapi döntéseinkben, a jellemünkben és az életünk irányában ahhoz, ami Isten szívét tükrözi. Ez az az imádság, amely azt kéri, hogy Isten először bennünk munkálkodjon, mielőtt körülöttünk cselekszik. Hogy olyan emberekké formáljon minket, akik nem csak a kényelmeset, hanem a jót és az örökkévalót kívánják. Amikor az Úr Jézus imádkozni tanította a tanítványokat, arra tanította őket, ezt kérjék, jöjjön el a te országod, és legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ez emlékeztet bennünket arra, hogy az imádság nem elsősorban Isten akaratának a megváltoztatásáról szól, hanem arról, hogy részt vegyünk benne. Az ima az egyik módja annak, ahogyan Isten a mennyország valóságát elhozza ebbe a megtört világba. Ez különösen fontos, amikor a szenvedésről beszélünk. Isten nem akarja a rosszat alapértelmezés szerint. Nem gyönyörködik a vesztességben, a pusztulásban vagy az igazságtalanságban. Sok minden, ami ebben a világban történik, a bűn, a megtörtség és az emberi szabad akarat következménye. Mert Isten nincs távol ezekben a helyzetekben. Képes közbelépni, megváltani, megvédeni, vezetni és felépíteni bennünket ezek közepette. Amikor Isten akaratáért imádkozunk, meghívjuk őt olyan körülményekbe is, amelyek nem az ő eredeti szándékából fakadnak. Egy másik ember felelőtlen döntése kárt okozhat. De az imádság lehet az, ami védelmet, gyógyulást és bölcsességet hoz a következményekben. Imádkozzunk biztonságos utazásért, imádkozzunk gyógyulásért, imádkozzunk ellátásért. Ezek az imák számítanak, ezek által hívjuk Istent, hogy munkálkodjon egy megtört világ helyzeteiben. A Szentírás emlékeztet bennünket arra, hogy Isten jó atya. Jézus azt mondja, hogy ha halat kérünk, nem kígyót ad nekünk. Hát Isten azt adja, amire szükségünk van. Úgy, ahogyan ő tudja a legjobban, és az ő időzítése szerint. Még ha nem is értjük az eredményt, bízhatunk annak a jellemében, aki kezében tartja az életünket. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy az ő tápláléka az volt, hogy annak akaratát cselekedje, aki elküldte őt. Ezzel szemben mi gyakran azt keressük, ami a saját akaratunkat táplálja, nem pedig azt, ami a lelkünket. Az imádság azonban helyre igazít bennünket, megtanít arra, hogy azt akarjuk, amit Isten akar. Hogy céllal éljünk, ne ösztönből. Hogy a szabadságot ne az irányításban, hanem a bizalomban találjuk meg. Az imádság az a hely, ahol a mi akaratunk Isten akaratához formálódik. Nem azért imádkozunk, hogy Istent meggyőzzük, hogy egyetértsen velünk. Azért imádkozunk, hogy megtanuljunk összhangban élni vele. És amikor így élünk, még a bizonytalanság közepette is irányt, békességet és értelmet találunk. Mennyei atyánk, te mindent tudsz. Hűséges és jó vagy, és a legjobbat akarod a gyermekeidnek. Pontosan azt adod, amire szükségünk van a te bölcsességed és időzítésed szerint. Arra tanítottál minket, hogy úgy imádkozzunk, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ma azt kérem, igazítsd az én akaratomat a tiédhez. Ne azért, hogy megváltoztassam a te akaratodat, hanem hogy felismerjem azt, és szabadságban, engedelmességben is céllal élhessek. Kedves My Rádió hallgatók, kedves testvéreim, ez a szűzanyának is a vágya. A boldogságos szűzanyának ez volt a vágya, hogy Jézusé legyen, és Jézusban élje a mindennapi életét. Ma első péntek van. Újítsuk meg a Jézus iránti szeretetünket. Bízzunk Jézus szentséges szívébe. Merjük rájuk bízni az életünket, a mindennapjainkat. Ma este 9 órától Gyergyó Szent Miklóson az imádság házában nagy szeretettel várjuk azokat, akik imádságos szeretettel, lelkülettel szeretnének Jézussal lenni az oltári szentség előtt, dicsőítésben, imádságban. Nagy szeretettel várjuk Önöket. De júniusi hónapban
például 11-től 13-áig júniusban gyászolóknak is lesz Marosvásárhelyen egy lelki gyakorlat, a Kozma és Damján plébánián, a Tudori plébánián, amire nagy-nagy szeretettel várom Önöket. Június hónap egy különös hónap, nem csak azért, mert Jézus szentséges szívét ünnepeljük, azért is különös, mert Szőkefalván vannak a jelenések évfordulója június 17-én, és ahogyan a tavaly is, most is autóbuszokat szervezünk Csíkszeredából Gyergyószentmiklós Székelyudvarhely irányába, Parajd Szováta útvonalon, és örülnénk annak, ha minél többen eljönnének és csatlakoznának. A jelenések évfordulóján Szőkefalván a szűzanya, a fény királynője azt ígérte, hogy különleges kegyelmeket ad a jelenési évfordulónak a napján mindazoknak, akik eljönnek Szőkefalvára. A Mária Rádiónak köszönhetően az eddigi években otthonról is a betegek, az ágyhoz kötöttek, vagy azok, akik nem tudnak eljönni fizikailag, bekapcsolódhattak eddig ennek az eseménynek a mélységébe, valóságába. Bízunk benne, hogy az idén is lesz erre lehetőség, hogy a Mária Rádión keresztül bekapcsolódhassanak a kedves hallgatók is a szőkefalvi jelenési évfordulónak az ünnepébe. De akik szeretnének velünk jönni, és szeretnének velünk együtt imádkozni és bekapcsolódni ebbe a kegyelmi körforgásba, azokat nagy szeretettel várjuk, lehet még iratkozni az autóbuszokra, amelyek Csíkszeredából indulnak. A Hajlák Attila István Facebook oldalon megláthatják, vagy olvashatják a jelentkezési lehetőségeket, és bízom benne, hogy sokan eljönnek mégis, és fogunk tudni együtt imádkozni, találkozni. Kedves Már Rádió hallgatók, kedves testvéreim, elköszönök Önöktől, jó Isten áldását, a szűzanya oltalmát kérve mindannyiukra. Még azt szeretném hirdetni, hogy július végén lehet Medjugorjéba jönni, a Nóta Kaláka mozgalommal szervezünk egy útat, illetve az ifjúsági fesztiválra, a Mladi Feste is vannak még helyeink, sok szeretettel várjuk Önöket. Hajlák Attila István plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, az Életünk Krisztus című műsorunkat hallják. Néhány műsorral ezelőtt elkezdtem Anselm Grün Vágyaink, avagy Hogyan elégedjünk meg azzal, ami a miénk című könyvének az ismertetését. Mai műsorban elérkeztünk a gazdaság utáni vágyunkról. Ezzel kapcsolatosan osztanák meg néhány gondolatot a könyvből. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa, mondja az Úr Jézus a hegyi beszédben. A külső vágyat hogyan alakíthatjuk át belső szabadsággá? Korunkat az egyre nagyobb vagyon felhalmozása jellemzi. Sokan sóvárognak a pénz és a gazdagság után. Önértékelésük attól függ, milyen autót vezetnek, vagy vásárolnak, vagy éppenséggel milyen ruhát viselnek. Az iskolában az osztálytársai kigúnyolják a gyerekeket, ha olcsó tornacipőt hordanak, ha nincsenek márkás ruháik. A gyerekek önértékelése nyilvánvalóan olyan,

alacsony, hogy azt hiszik, elfogadásuk a drága divatcikkektől függ. Sokan azt hiszik, hogy státuszszimbólumokra van szükségük ahhoz, hogy emberek közt mutatkozhassanak. Olyannyira kevésbé bíznak magukban, hogy szükségük van valamennyi dologra, amely mögé elbújhatnak. Néha az a benyomásunk támadhat, hogy egy-egy parti és rendezvény pusztán a gazdagok magamutogatására szolgál, vagy arra, hogy a médiasztárok ott felvonulhassanak. Ám ha kulissza mögé nézünk, tátongó belső ürességet látunk. Az ember média jelenlétre vágyik, érdekessé akarja tenni magát, felvág azzal, amilyen van. Az egyre nagyobb vagyon és gazdagság, illetve az egyre szélesebb nyilvánosság iránti vágyjal Jézus az első boldogságmondást állítja szembe. Nem azokat nevezi boldognak, akiknek nincsen pénzük. Neki nem a külső, hanem a belső szegénység fontos. És ez a belső szegénység egyben belső szabadságot is jelent. Csak az, aki belsőleg szabad, nyerheti el a mennyek országát. Csak abban tud Isten uralkodni, akit nem ural a gazdagság utáni vágy. A gazdagság utáni vágy a saját szívünktől vág el bennünket. Egy hölgy fogalmazta meg, hogy már nem tud értelmesen beszélni a gazdagsági téren nagyon sikeres férjével. Férje csupán a pénz és a hatalom foglalkoztatja. Bár intelligens ember, a nyelvhasználata mégis egyre banálisabbá és primitívebbé válik. A vagyonnal a belső ürességet pótolja ki. Jézusnak elsősorban a belső szabadsága fontos. Nem azt kéri, hogy adjuk oda minden pénzünket, hanem azt, hogy lelkünkben legyünk szabadok a pénz utáni vágyunktól. Háromfajta belső szegénységről is szót kell ejtenünk. Minden bizonnyal vannak gazdasági szempontból nézve szegény emberek, akiknek gondolatai állandóan a pénz körül forognak, kik egész nap azon gondolkodnak, milyen szükségleteiket akarják még kielégíteni. Tőlük ugyanazt a gondolkodásbeli változást követeli Jézus, mint a gazdagoktól. Nem szabad, hogy a pénz alapján határozzák meg magukat, hanem saját valós énjük révén. Az első boldogságmondás spirituális dimenzióját senki sem értette jobban, mint a német misztikus Eckhart mester. A lelki szabadság végeredményben a saját énünktől való szabadságot jelenti. Ki lelkében szegény, az nyitott valódi lényegére, az nyitott az Istenre, aki benne lakozik. Eckhart mester egyik az első boldogságmondásról szóló prédikációjában háromszoros szegénységről beszél. Lelkileg szegény az, aki semmit sem akar, aki semmit sem tud, és akinek semmije sincs. Az ember számára ez azt jelenti, hogy spirituális útján semmit nem akar elérni. Nem akarja kihasználni Istent, hogy magának bármit gyűjtögessen, hogy megtapasztalja kívánságainak beteljesülését, vagy hogy Istennel élve jobban vagy biztosabban érezze magát. A lelki szegénység akarat nélküliséget jelent, és ez az akarat nélküliség lesz éppen a feltétele az Istennel és az emberekkel való kapcsolatban egy sikeres találkozásnak. Ha valaki akar tőlem valamit, akkor csak egészen korlátozott módon tudok találkozni vele. Egy ilyen találkozásban nem tud létrejönni átalakulás és a másik megérintése. Üzletszerű viszony marad, ami nem felel meg a személyes találkozás titkának. Erik Fromm a Birtokolni vagy Létezni című könyvében Eckhart mester prédikációját a létezés iránymutatásának példájaként magyarázza, aki a nem akarásról, illetve a szándék nélküliségről ír. Így fogalmaz. Mikor Eckhart arról beszél, hogy az embernek ne legyen akarata,
nem azt gondolja ezzel, hogy váljon gyengévé. Az akaratnak arról a fajtájáról beszél, amely a sóvárgással azonos, amely hajtja az embert. Az az ember, aki semmit nem akar, semmire nem vágyakozik. Eckhart mester szerint a szegénység második formája az, hogy semmit nem tudunk. Hasonló szavakat találunk minden népi bölcsesség irodalmában. Az igazi bölcs tudja, hogy semmit sem tud. Ám Eckhart mester ezen a szón még mást is ért. Az igazi bölcs nem tud arról sem, hogy Isten hogyan működik benne. Egyszerűen átengedi magát neki. Nem tudja, mikor és hol működik benne Isten. Lemond arról, hogy értelmezze Isten tevékenységét, és átadja magát a kegyelem titkának. Arról is lemond, hogy minden pontosan megmagyarázzon. Erik Fromm Eckhart mesterrel együtt így értelmezi ezt a boldogság mondást. Azt jelenti, hogy ne birtoknak tekintsük a tudásunkat, amely biztonság és identitás érzést kölcsönöz. Nem szabadna az embernek saját tudásától eltelnie. Nem szabadna ragaszkodnia hozzá, és sóvárognia utána. Aztán Eckhart mester alapján, aki a szegénység harmadik jelentéséről is beszél, így fogalmaz, semmit sem birtoklok, semmi sem az enyém. Sem egy ember, sem a házam, sem pedig az életem. Mindent élvezhetek, de tudom, hogy csak használatra kaptam. A testem ajándék, de nem birtokolhatom, és nem tudom egészséges életmóddal biztosítani a működését. Én vagyok a testem, de az mégsem a tulajdonom. Azok az emberek, akiket szeretek, nem az enyémek. Szabadok. És csak ha elengedem őket, tudom őket valóban szeretni. Mindenek előtt azonban nem az enyém Isten, nem birtoklom Istent. Átadom neki magam annélkül, hogy lenne valami a kezembe. Ezért Eckhart mester szerint az Isten iránti meghatározó magatartás a lélekben való szegénység. Isten találkozik velünk, egy lesz velünk, de mi nem tudjuk őt megragadni. Nem áll rendelkezésre, nem tudjuk elérni. Amíg úgy gondoljuk, hogy rendelkezünk magunkban olyan helyen, amelyben Isten működni tud, addig még különbséget tudunk tenni Isten és önmagunk között. Isten maga teremt meg a maga számára bennünket, és bennünk azt a helyet, amelyben működni tud. Eckhart mester ebben az összefüggésben egy belső pillantásra érthetetlen kérést mond ki. Kérem Istent, fosszon meg Istentől. Egyszerűen meg kell engednem, hogy Isten működjön bennem, annélkül, hogy azt mondhatnám, Isten bennem van, vagy Isten élményem volt. Isten működni, hagyni annélkül, hogy reflektálnák rá. Ebben áll Eckhart mester szerint a lelki szegénység harmadik módja. Semmi nincs a kezembe, semmi nincs a fejembe. Hagyom, hogy Isten egyszerűen csak úgy működjön bennem, ahogy neki tetszik. A buddhizmusban ebben a vonatkozásban beszélnek a nem ragaszkodásról. Ez megfelel a keresztény és a jézusi lélekben szegény fogalmának. Nem ragaszkodom a dolgokhoz. Nem engedem, hogy meghatározzanak engem. Megérintem őket, de nem kapcsolódnak hozzám, hogy lefele húzzanak, vagy hogy birtokba vegyenek. Jézus a hegyi beszédben ad választ a keleti bölcsességre, amikor egyszerű utat mutat nekünk a sikeres, boldog élethez. Értelmezhetjük ezt Buddha 8 ösvényére adott válaszként, még akkor is, ha történelmileg nem bizonyítható, hogy Jézus tudatosan akart volna választ adni Buddha bölcsességére. Máté evangéliuma már az elején beszél a napkeleti bölcsek Betlehem érkezéséről, kifejezve azt, miszerint kelet és nyugat, dél és észak bölcsessége a názáreti Jézusban egyesül.
meghajolnak a bölcsesség előtt, amely Mária ölében ülő gyermekben jött a világba. Máté még egyszer megemlíti ezt a témát, amikor Jézust Salamonhoz hasonlítja. Dél királynő eljött, hogy meghallgassa Salamon bölcsességét. Jézus maga mondja önmagáról, nagyobb van itt, mint Salamon. Jézus feleleveníti szavaiban a keleti és a déli bölcsek vágyakozását, és többet ígér. Minden bölcsessége mindig arra a kérdésre keresi a választ, hogyan teljesedhet be az élet. Minden bölcsesség alapkérdése, hogyan lehet az ember boldog. Azok az útak is, amelyeket a bölcsesség kínál, hasonlítanak. Jézus a kelet bölcsességére emlékeztet, amikor a dolgozó való dologhoz való ragaszkodást elítéli, és a belső szabadságot helyezi előtérbe a dolgoktól és az emberektől való függéssel szemben. Sába királynőinek válaszolja meg, hogyan tudja az ember elélni az ő boldogságát. Nyűzai Szent Gergely számára a lelki szegénységnek a feltétele annak, hogy szabadon felemelkedjünk Istenhez. Ő tehát nem moralizálva, minden vagyonról való lemondásként értelmezi ezt a boldogságmondást, hanem egy Istenhez, Isten felé vezető, misztikus útként. Tudni akarod, ki a lelkében szegény? Az, aki a lélek gazdagságáért elcseréli a testi jólétet, aki a lelkiért szükséget szenved, aki a földi gazdagságot teherként lerázza magáról, hogy felemelkedhessen, és a levegőn keresztül magasba lendülhessen. A belső szegénység tehát felemelje a lelket Istenhez, megszabadít bennünket minden ragaszkodástól. Az a lélek, amely szabaddá vált az anyagi javakhoz való ragaszkodástól, a szemlélődésben Istenhez tud emelkedni, és egyé tud válni Istennel. Máté evangéliumában Jézus mindig a második mert kötőszóval bevezette, tagmondatban konkretizálja, milyen az a boldogság, amelyet a 8 boldogságmondás ajánl. Az első boldogságmondást, lelki szegénységet, ez az állítás követi, mert ővék a mennyek országa. Hogy mit jelent a mennyek országa? Máténál az, amit Jézus Márk evangéliumába Isten országának nevez. Isten országa az a hely, ahol Isten uralkodik bennünk. Aki lélekben szegény, az lemond arról, hogy mindent kézben tartson, és magában minden kontrolláljon. Nyitott Isten országa. Ottal Isten uralkodik benne, egészen önmaga lesz. Ott megtalálja valódi énjét. Egy ilyen emberbe megnyílik az ég, megjelenik benne Isten országa. Ott van benne a menny, a tágasság és a szabadság, a bőség és a szeretet helye. Ha Isten uralkodik bennünk, már nem a vágy vagy saját szükségletünk fog uralni minket. Isten uralma bensőleg tesz szabaddá bennünket. Lukács evangéliumából megérthetjük, Isten országa nem egy külső világi uralmat jelent, hanem Isten belső uralmát. Jézus azt mondja, az Isten országa köztetek van. Van bennünk egy hely, ahol Isten uralkodik. A csendnek helyén szabadunk vagyunk a vágytól. Egészen szabadok, soha nem leszünk, de van bennünk egy belső hely, ahol mégis szabadok vagyunk. És jót tesz nekünk, ha újra meg újra visszahúzódunk a szabadság e belső helyére, akkor a vágy máshol sem fog uralkodni rajtunk, hanem egészséges késztetésként ösztönöz bennünket az életünkre, az életre. Tovább haladva a vágyaink között, Anselm Grün atya megemlíti a teljes biztonság utáni vágyunkat. Máté evangéliumában szerepel az evangéliumi rész, amely a következőket fogalmazza meg.
Azt mondom ezért nektek, ne aggódjatok életetek miatt, hogy mit esztek, vagy mit isztok, sem testetek miatt, hogy mibe öltöztök. Nem több az élet az eledelnél és a test a ruhánál. Nézzétek az égmadarait, nem vetnek, nem aratnak, csűrbe sem gyűjtenek, mennyei atyátok táplálja őket, nem többet értek ti náluk, ugyan kitolthatja meg életét csak egy könyöknyivel is, ha aggodalmaskodik. Hát a ruházat miatt miért nyugtalankodtok? Nézzétek a mezőliliomait, hogyan nőnek, nem fáradoznak, nem szőnek, fonnak. Mégis mondom nektek, még Salamon sem volt dicsősége teljében úgy fölöltözve, mint egy ezek közül. A mezei virágot, amely ma virít, holnap pedig a kemencébe kerül, így öltözteti az Isten, akkor benneteket kishitűek nem sokkal inkább. Ne aggodalmaskodjatok hát, és ne kérdezgessétek, mit eszünk, mit iszunk, ezeket a pogányok keresik. Mennyei atyátok tudja, hogy ezekre szükségetek van. Ezért ti elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, s ezeket mind megkapjátok hozzá. Ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd gondoskodik magáról. A mának elég a maga baja. A vágy egyik további formája a biztonság utáni vágyunk. Az ember minden kockázat ellen be akarja biztosítani önmagát. Biztosítani szeretné magát lopás ellen, árvíz ellen, betörés ellen, tűz ellen, és az életét is biztosítani szeretné. Ez a teljes biztonság utáni vágyat szólítja meg Jézus, amikor tanítványait arra figyelmezteti, hogy ne aggódjanak. Az aggódás annak a késztetésnek a kifejeződése, hogy mindent kézbe tartsunk, mindenről gondoskodjunk, hogy ellátásunk és biztonságunk teljes legyen. Számomra az aggódás a kontroll egyik kifejeződési formája. Mindez nagyon megterhelő. Sziszifuszban, a görög hősben egyik gondolkodó látja annak az embernek az ősképét, aki minden kontroll alatt szeretne tartani. Sziszifusz tulajdonképpen halhatatlan szeretett volna lenni. Az Istenek ezt az egyetlen feltétellel adták meg neki, görgessen fel egy nagy követ egy hegyre, és a másik oldalon gurítsa le. Hát minden alkalommal röviddel ezelőtt, hogy Sziszifusz a követ a hegy csúcsáig fel tudta volna görgetni, elhagyta minden ereje, és a kő visszazuhant. Schellenbaum szerint ez annak az embernek a jelképe, ki mindent megtesz azért, hogy életét kézben tartsa és kontroll alá helyezze. Ők azonban másoknál radikálisabban hirtelen mégis elveszítenek minden kontrollt, és teljesen önmagukba zuhannak. Martin Heidegger szerint az ember lényegénél fogva olyas valaki, aki aggódik. Maga jelen valóság a gond, számára a világban való lét, az önmagáért és a létezésért való aggódást jelenti. Az aggódalom nyugtalanná teszi az embert, és soha nem hagyja pihenni. Rabszolgává teheti az embert, aki már csak a saját gondja körül forog. S az egyik gond megoldódik, már is jelentkezik a következő. Heidegger a gondról szóló római fabulát idézi, a kurrát, ennek jelentése a gond, amely szemléletesen mutatja be nekünk a gond jelenségét. Amikor egyszer a gond egy folyón kelt át, agyagos földet pillantott meg, elgondolkodva vett belőle egy darabot, és formázni kezdte. Miközben a művéről gondolkodott magába, hozzálépett Jupiter. A gond megkérte őt, hogy leheljen lelket a megformált agyagdarabra. Jupiter ezt készséggel teljesítette. Ám de amikor teremtményének a gond a saját nevét akarta adni, Jupiter megtiltotta azt, és azt követelte, hogy inkább az ő nevével nevezzék el. Miközben a gond és Jupiter a névről vitatkoztak, felbukkant a föld is, és azt kívánta, hogy a teremtmény az ő nevét viselje, hiszen ő még testének egy darabját kölcsönözte neki.
A vitázó felek Szaturnusz kérték fel döntő bírául. Szaturnusz a következő igazságnak tűnő döntést hozta. Te Jupiter, mivel te adtad neki a lelket, halálakor visszakapod azt, te pedig Föld, aki a testét adományoztad, visszakapod majd a testét. Mivel azonban elsőként a gond formázta meg ezt a lényt, ezért mindig csak él, a gond lesz. Ameddig csak él, az gond lesz. Mivel pedig vita folytatódott a névről, homónak kell hívni, mert a humuszból, a földből lett. Az ember egész jelenvaló létét, tehát maga a gond határozza meg. Amíg él, az ember a gondé, csak a halálból engedi el felette való uralmat. Akkor az ember Jupiterré és a földé lesz. A rómaiak ebben a mesében, fabulában nagyszerűen foglalták össze az alábbi gondolatot. Mindent, amit teszünk, a gond határoz meg. A gond készített bennünket a munkára, létfenntartásra, ennek a megkeresésére, a jövő biztosítására és a vagyon növelésére, hogy végül aztán nyugodtan és biztonságban élhessünk. Azok az emberek, akik aggodásukkal szeretnék kezükben tartani az életüket, egyszerre hősies erőfeszítésekről és rezignált lehangoltságról is tanúságot tesznek. Éppen mivel minden kontrollálni akarnak, csúszik ki az életük újra meg újra az ellenőrzésük alól. A fáradtsággal felépített rendszer hirtelen megint összeomlik. Kedves Mária Rádió hallgatók, következő műsorban innen folytatjuk. Megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Fülöp Zsombort hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Dél van, megszólaltak a harangok, amelyek imára hívnak minket. Mi is meghívjuk Önöket, imádkozunk együtt az Úrangyalát, majd a Zsolozsma napközi imaóráját. Felajánlva elsősorban első péntek lévén a szűzanya szeplőtelen szíve szándékaiért, de imádkozzunk minden hallgatónkért, minden önkéntesünkért, munkatársakért, és a Mária Rádiók fennmaradásáért imádkozzanak velünk.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.
1: Az Úrangyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
0: És mélyébe fogadás Szentlélektől Szent Fiát.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
0: Legyen nekem a te ígéd szerint.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: És az ige testélőn.
0: És mi köztünk lakozék.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
0: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk.
2: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus a mi Úrunk által. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Istenünk, te három püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen, attól, hogy mielőbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája, világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Urunk Istenünk,
2: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az élet szentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, élet szentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen, alleluja!
0: Dicsérjük dallal az Urat, buzgó készséggel lelkesen. Az óra íme délre jár, s bennünket imádságra hív.
1: Ez szent idő. Az áldozat, boldog bárány keresztre száll, és híveit megváltva most dicsőségünket szerzi meg.
0: E fénytől, mely tűzön ragyog, homályba hull a déli ég, szívjuk szívünkbe lelkesen kegyelme lángját s erejét.
1: Dicsérjük őt, ki jó atyánk, és egyszülött örök fiát, s a szent lelket, ki vigasszunk meg nem szűnő időkön át. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad. Dermet lelkemmel porba roskadok. Ígéddel éltes engem.
1: Dolgaimat eléd tártam, és te meghallgattál. Taníts meg rendelkezéseidre.
0: Döntéseid útját add meg értenem. Csodás tetteiden szemlélődöm.
1: Dult lelkem könnyes a kintól. Igéddel emelj föl engem.
0: De tarts távol engem a hazugok útjától. Jóságodban add nekem törvényedet.
1: Döntöttem, a hűség útját választottam. Végzéseidhez tartom magam.
0: Döntéseidhez tapadok, Uram. Ne engedd, hogy szégyent valljak.
1: Dicső végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Végzéseid útját futva járom, mert szívemet kitágítottad.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom. Szolgáltass nekem igazságot, Uram, mert ártatlanul élek. És ingadozás nélkül rád hagyatkozom.
0: Tégy próbára, Uram, vizsgálj meg engem. Tisztítsd meg szívemet, lelkemet.
1: Szemem előtt tartom jóságodat szüntelen. Igazságot szerint járok, kelek.
0: Nem ülök hitvány emberek közé. Alattomosokkal nem járok együtt.
1: Gyűlölöm a gonoszok hordáját, és nem ülök istentelenek közé.
0: Ártatlan szívvel mosom kezemet, s úgy járom körül oltárodat, Uram.
1: Hogy hangos szóval zengjem dicséreted, és hirdessem csodás tetteidet.
0: Szeretem, Uram, lakóházadat, dicsőségednek otthonát.
1: Ne ragadd el lelkem a gonoszokkal, se életem a vérengzőkkel.
0: Terje az ő markú gonoszsággal, s vesztegető ajándékot rejt jobb kezük.
1: Én azonban fedhetetlenül élek. Szabadíts meg, és könyörülj rajtam.
0: Lábam megmarad az egyenes úton, s a gyülekezetben áldom az Urat.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ingadozás nélkül az Úrra hagyatkozom.
0: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Téged hívlak, Uram, Istenem, ne fordulj el tőlem szótlan.
1: Mert ha némán elfordulsz tőlem, olyan leszek, mint azok, akik sírba szálltak.
0: Hallgass meg könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltok. Kezemet szent templomot felé tárom.
1: Ne védj egy sorba a bűnösökkel. és a gonosztevőkkel,
0: akik társaikkal békésen beszélnek, de rosszat forralnak szívükben.
1: Áldott legyen az Úr, aki meghallgatja könyörgésem szavát. Erőm az Úr és védőpajzsom.
0: Szívem benne bízott, és ő megsegített, örvendezik a szívem. Énekemmel adok hálát neki.
1: Népének erőssége az Úr. Fölkentjének szabadulása és menedéke.
0: Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Légy pásztora, és te vezesd mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Szívem az Úrban bízott, és ő megsegített. Gyengeségében ugyan megfeszítették Krisztust, de Isten erejéből él. Mi is gyöngék vagyunk benne, de vele együtt élünk azzal az erővel, amelyet Isten ad.
0: Dermet lelkemmel porba roskadok.
1: Igéddel éltess engem, Uram.
0: Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, te megváltásunkért ebben az órában ártatlanul mentél a keresztfára, miközben sötétség borította az egész világot. Kérünk, add nekünk mindenkor azt a fényességet, amely elvezet minket az örök életre, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Mondjunk áldást az Úrnak.
1: Istennek legyen hála.
0: Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy ebben a déli imában is együtt lehettünk. Továbbra is bíztatjuk önöket, hogy maradjanak a Mária Rádióval, hiszen nem sokára majd szentségimádást fogunk közvetíteni, majd 13 órától Budapestre kapcsolunk, ahonnan fogadják majd az ima szándékaikat, azután pedig közösen a 4 magyar nyelvű Mária Rádióval fogjuk imádkozni a rózsafűzért. 14 órától Angyolok Citeráján Zalder Évával, 14 óra 30 perctől olvassuk a Szentírás Tibor atyával, 14 óra 37 perctől a Medjugorje üzenetet hallhatják, 14.40-től fogadjuk az ima szándékaikat és az Irgalmasság rózsafűzérét imádkozzuk. 15 óra 20 perctől Jézus szíve engesztelés lesz, 16 órától ígéző, 16 óra 5 perctől a nap katekézise Tibor atyával, 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsorát hallhatják, 17 órától fogadjuk az ima szándékaikat, majd a Világosság rózsafűzérét imádkozzuk, ezután a Jézus szíve litániáját, majd 18 órától a Szatmár Németi Kálvária templomba kapcsolunk, ahonnan a Jézus szíve kilencedünk veszi majd kezdetét, azután a 7 plébániáját Gábor Anna mondja el önöknek, majd egy újabb műsorismertetőben a késő esti műsorokat is elmondjuk önöknek. Holnap reggel 8 órától lesz majd a Szent Mise Lázár falváról, délután 5 órától pedig az első szombati Mária köszöntőbe kapcsolódhatunk be. Vasárnap délelőtt 12 óra 30 perctől lesz a Szent Mise Lázár falváról, majd este 6 órától folytatódik a Jézus szíve kilencedünk. Mi köszönjük szépen, hogy velünk tartottak, hogy így a mai műsorban, a mai délelőtön is együtt lehettünk. Továbbra is bíztatom önöket, hogy tartsanak velünk, imádkozzunk együtt a továbbiakban is. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból.
1: Balázs Zsenikő
0: és Szűcs Timea.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.
1: Dicsértessük a Jézus Krisztus, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntünk minden kedves hallgatót határon innen és túl. Szentségimádást közvetítünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából Barbusz Péter, a Szent József Plébánia templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat Ladjel. Tartsanak velünk, imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Jézus, béke fejedelme, te azt akarod, hogy családjaink békében éljenek, egyetértés uralkodjék a házastársak, szülők és gyermekek, idősek és fiatalok között. A béke országa akkor fog eljönni, ha mindannyian készek leszünk elfogadni annak előfeltételeit, ha képesek leszünk szeretettel adni magunkat egymásért. Dicsőtelek téged a békében élő családokért, mert szeretetükkel egymást szolgálják. Áld meg őket, és ott, hogy el ne fáradjanak ezen az uton. Áldott légy, mert azokat a családokat is a béke útjára vezeted, amelyeket most veszekedés, válás, erőszak oszt meg. Veszekedéseik legnagyobb kárvallottai a gyermekek, mert életükből elvesznek a lelki értékek. Áldott légy, mert az ilyen családokat is szeretettel hívod, hogy békéd útjára vezetve megerősítsd őket, és ha elfogadják békédet, akkor saját életükben is tapasztalják, hogy kezet nyújt, csókot vált egymással az igazság és a béke. Jézus Krisztus, béke fejedelme, köszönöm neked a békességszerző szavakat, amelyeket a kereszten halálad előtt kínzódóért imádkoztál. Köszönöm neked a békét, amely a leírhatatlan szenvedések tengerében eltöltött. Köszönöm a szeretetet, amely imádkozott ellenségeiért. Ez a béke útja, ez a megbocsátás is, a megbékélés, az imádság is az áldás útja. Jézus, jól tudod, hogy szívünk megállás nélkül a békét keresi, s hogy nem lehetünk boldogok, ha ellenségeskedünk, ha nem békélünk meg veled és a körülöttünk élő emberekkel. Jézusom, miközben köszönetet mondok neked a szeretetereiért, melyel megbocsátottál, ugyanakkor megnyitom előtted a szívemet is, mindazok nevében, akik haragban élnek, s akiknek a szívében nincs a megoszlást ledőzni képes szeretet. Jézus, béke fejedelme, adj nekünk erőt a kiengesztelődéshez és a megbocsátáshoz. Amen.

Jézus szentséges szíve, minden szív királya, imádattal borulok le előtted, és hálát adok lángoló szeretetedért. Szívből óhajtom, hogy jöjjön el a te országod. Vigyázz reám, hogy bármi történjék is, el ne távolodjak tőled, sőt, egyre jobban ragaszkodjak hozzád. Tarts távol a bűntől, erősítsd akaratomat, hogy ügyelni tudjak érzékeimre, képzeletemre és szívemre. Segíts, hogy megszabaduljak bűnre vezető hibáimtól. Jézus szentséges szíve, egész életemet arra szentelem, hogy téged szeresselek, szolgáljalak, és mindenben téged kövesselek. Nélküled minden hiába való, de veled már most enyém a mennyország boldogsága. Add áldásod, hogy erről hitelesen tanúskodjam testvéreim között. Mária, Jézus után a tiéd a legszeretetleméltóbb és legtökéletesebb szív. Taníts meg rá, hogy fiadat napról napra egyre jobban szeressem. Mivel a mennyben Jézus közvetlen közelében élsz, járj közben értünk is. Amen.

Uram Jézus Krisztus, szent szívednek ajánlom magamat és egész életemet, minden cselekedetemet, munkámat, imádságomat, örömet és szenvedésemet, hogy téged dicsőítselek és szeresselek. Legyen egész életem tiéd, aki mindig szeretsz engem. Önts szívembe tiszta szeretetet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadjak. Szelíd és jóságos szív, add meg nekem a végső bűnbánat kegyelmét, légy biztos menedékem, halálom óráján, és vezess be országodba. Hiszen tudom, és hiszem, hogy Jézusomnak szívén megnyugodni jó. Éppen ezért kérlek, engedd elhunyt drága szeretteinknek is, és nekem is gyarló hívednek, hogy egykor e földi bajtól, bútól, küzdelemtől és gyötrelemtől megszabadulva megpihenhessek szentséges szíveden. Amen.

Jézusom, kopogtatni szeretnék a te szíved ajtaján, kérni és könyörögni jöttem a te mindenható, szerető szívedhez. Te tanítottad, hogy kitartóan és álhatatosan kell imádkoznunk. Én is így teszek. Hitem és bizalmam által kimutatom, mennyire tisztelem a te jóságos, részvéttel teljes, nagy kegyelmű szívedet. Így teszek, hogy elnyerhessem gyógyító kegyelmedet, amelyet most kérek tőled, és amelyre oly nagy szükségem van. Hozzád jövök, és kérlek, te adj nekem enyhülést. Hozzád kiáltok, kérve a te könyörületességed, segítsen szükségemben. Amen.

Ó, megváltóm szent szíve, könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságod szerint. Irgalmasság szent anyja, Mária, hozzád is folyamodom ügyemben. Emlékezzél meg róla, mekkora ereje van anyai könyörgésednek, szent fiad szíve előtt. Könyörgök hozzád, légy szószólóm, és tárt Jézus szentséges szíve elé.

megváltó Jézusunk, felénk kitárt, megsebzett szívedben látjuk a végtelen szereteted, mely nem csak a nyomorult bűnösök menedéke, hanem a kegyelemnek forrása, az irgalomnak kútfeje, és szükségünkben segítünk. Most hozzád fordulva arra kérünk, hogy fogad gondviselő szeretetedben családjainkat, barátainkat, az értem imádkozókat, és a velem vagy nálam jobban szenvedő embertársaimat is. Bocsásd meg vétkeinket, leborulva kérlek, segíts rajtunk minden szükségünk idején. Ó, szeretetteljes szív, légy kegyes megpuhítani az elkeményedett szíveket, enyhíteni a tisztító tűzben szenvedő lelkek gyötrelmeit. Légy menedéke a haldoklóknak, vigasztalója a szenvedőknek. Végül, ó szeretett szíve, légy minden dolgomban, de legfőképpen halálom óráján, légy biztos menedéke megriadt lelkemnek. Azon rettenetes pillanatban fogadj el irgalmad ölében. Ó Jézus, szentséges szíve, bízom benned, ne engedd, hogy elvesszek. Amen.

Jézus fenséges szíve, örök életünk reménysége, áldott szív, mely életre hív, melyből értünk vér és víz fakadt, hogy lemossa bűneink végső áldozatként meghasadt. Jézus jóságos szíve, néked ajánljuk életünk, kérünk, cseréld ki a mi szíveink, hogy érezhessük szerető szíved melegét, s eképp szeressük mi is testvérünk, viselvén együtt életünk nehezét. Amen.

Ó Jézus szentséges szíve, önsd ki áldásaid bőségét az egyházra, szentatyánkra és az egész papságra. Adj kitartást az igazaknak, térítsd meg a bűnösöket, világosítsd meg a hitetleneket, légy segítségére a haldoklóknak, szabadítsd meg a tisztító tűzben szenvedő lelkeket, és terjeszd ki minden szívre szereteted uralmát. Amen.

Jézus, szíved oly csodálatos, a szeretet benne, mint virág illatos, mely egyre ontja illatát mindenkire egyaránt. Ó Jézusom, szíved fedjen engemet, és fakasszon bimbót szívemben a te szereteted, hogy csak benned és általad szeressek bárki mást. Kérlek, űzd szívemből a gonosz minden varázsát, s add nekem a te szívednek jóságát. Jézusom, fölajánlom imáimat a te szíved szándékára, ott és akkor használd értékét, hol a legnagyobb szükség van rá. Amen.

Jézus szíve, neked adom mindenemet, értelmemet, hogy felvilágosítsd szívemet, hogy irányítsd akaratomat, hogy megerősítsd nyomorúságomat, hogy meggyógyítsd szívemet, hogy feláldozd lelkemet, hogy megments engemet. Amen.

szeretetre méltó üdvözítő, attól a kívánságtól indítatva, hogy lelkem hálás érzelmeit irántad kinyilvánítsam, és bűneimért valamennyire elégtételt nyújtsak, magamat legszentebb szívednek szentelem, és teljesen neked ajánlom magamat. Azon felül fölteszem magamban, hogy kegyelmed jó voltából téged soha többé megbántani nem akarlak. Amen.

Jézus szent szíve, minden jónak forrása, imádlak téged, hiszek benned, szeretlek téged, és bánom minden bűnömet. Neked ajándékozom az én szegény szívemet. Tedd alázatossá, tisztává, és minden kívánságodnak megfelelővé. Add, jóságos Jézusom, hogy én benned, és te én bennem élj. Védj meg veszedelemben, vigasztalj a szenvedésben, őrizd meg testem egészségét, add áldomást minden művemre, és a szent halál kegyelmét add meg nekem. Amen.

Jézusnak szeretettől lángoló szíve, az isteni szeretet végtelen kiáradása. Imádlak, szeretlek és egyesülök szentséges szíved szándékával, óhajtva, hogy ezután mindig csak szeretetedből éljek. Szent szíved sugallata szerint kívánok ezután eljárni mindig és mindenben. Meg akarok halni a bűnnek, s csak általad és érted kívánok élni. Jézusom szerető szíve, mindent elfogadok, egyesülve jóságos szíveddel, bármi ér is, magam és mások bűneinek engesztelésére. Szerető szív, légy biztos menedékem, életem minden szakában, és majd halálom óráján. Amen.

0: Jézus, béke fejedelme, te arra tanítottál bennünket, hogy e világ nem adhat békét, mert a béke tőled származik. A fiatalokra ma óriási veszély leselkedik. Mindenki béke után áhítozik. Ám jöjj, de sokan nem lelik meg. Hamis proféták áldozatává válnak, olyanékéve, akik békét hirdetnek, de egy szót sem szólnak megbocsátásról, kiengesztelődésről, igazságosságról és szeretetről. Sokan a kábítószer, az alkohol, a féktelen élvezetek útjára lépve a világ törvényét követik, ám az nem biztosított békét a számukra. Jézus, utasd meg magad nekik, légy az ő békéjük, hogy minden fiatal elmondhassa Szent Ágoston szavaival, nyugtalan az én szívem, Istenem, amíg benned meg nem nyugszik. Jézus, béke fejedelme, légy ifjúságunk békéje. Jézus, béke fejedelme, áldj meg minket, akik itt egybedültünk, ajándékozz nekünk a te békédet. A te békét áldott harmataként szálljon le minden nyugtalan szívre, minden szorongással teli félelemben élő szívre, minden elkeseredett, sajgó szívre. Hárítson el minden békétlenséget, minden viszályt családunkból, közösségeinkből, az egyházból és a világból. Azok, akik a szenvedés miatt veszítették el békéjüket kegyelmed erejével, nyerjenek vigasztalást. Azok, akik képtelenek megbékélni másokkal, képtelenek megbocsátani, nyerjék el a béke kegyelmét, hogy összetartásban éljenek. Dicsőíts meg nevedet, béke fejedelme, mindenkiben, akinek beteg a lelke és a teste. Áldj meg minket a béke királynőjének közben járására, te a kérsz is uralkodon, örökkön örökké.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Lélek Úr Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az örök atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szűzanya méhében a Szent Lélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az Isten igével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a minden erénynek mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szív a minden dicsőt a legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden szív királya és központja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyre a bölcsességnek és tudománynak összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melyben a mennyei atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, melynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve béketörés, nagy irgalmú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve dúsgazdag mindazok iránt, kik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve az életi szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve lándzsából áldofott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk!
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelődésünk,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve bűnösök áldozatja,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve benned bízók üdvössége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve haldoklók reménysége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége,
1: irgalmazz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: kegyelmezz nekünk.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Szelídi, solázatos szívű Jézus,
1: alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: Könyörögünk minden hatórök Isten, tekints szeretett fia szívre és a dicséretre és elégtételre, amit a bűnösök helyett bemutatott, a bűnösöknek pedig, akik jövőmódért esdekelnek, adj megengeszted a bocsánatot, Szent fiad Jézus Krisztus nevében, ki veled is uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az emberiség felajánlása Jézus szentséges szívének. Urunk Jézus, az emberekre árasztott szeretetedet sokan hálátlanul közömbösséggel, hanyagsággal is megvetéssel visszanozzák. Ime, mi leborunk oltáról előtt, és őszinte tiszteletünkkel kívánunk kárpótlást adni az emberek bűnös közönségéért és a sírelmekért, melyeket szeretett legméltóbb szívedet minden oldalról illetik. Mi fájdalommal először is a magunk számára kérjük irgalmadat, készek vagyunk önkéntes engeszteléssel elégtételt nyújtani nem csak a saját magunk bűneiért, hanem mások vétkeikért is, akik az üdvösség útjától messze tévedtek. Nem követnek téged, a pásztort és vezért, meggátolkodtak hitetlenségükben, lából tapossák keresztségi fogadásukat, és lerázták törvényed édesigáját. Mindezeket a szánandó bűnöket összesen is általában is kiengesztelni törekszünk, egyenként pedig jóvá tenni akarjuk. Az életmód is az öltözködés fényűzését és szemérmetlenségét, a romlottság számtalan törvetését az ártatlanok lelkére, az ünnepnapok megszegését, a te nevedre és szentjédre szólt szörnyű káromlásokat, a te földi helytartód és papságod gyalázását, magának az isteni szeretet szentségének mellőzését, vagy szentség töréssel illetését, a nemzetek nyilvános bűneit, amelyekkel az általad alapított egyház jogai és tanítás ellen szegülnek. Ó, bárcsak jóvá tehetnénk ezeket a megbántásokat, hogy téged bűneinkért engeszteljünk, felajánljuk azt az áldozatot, amelyet a kereszten atyádnak bemutattál, és oltárainkon naponként megújítasz. Hozzácsatoljuk a szizanya, a szentek és a jámbor hívek engesztelését. Szívből ígérjük, hogy amennyire tőlünk telik, kegyelmet segítségével erős hittel, tiszta erkölcsökkel, az evangéliumi törvények, főképp a szeretet parancsának tökéletes megtartásával teszünk majd eleget a magunk és mások bűneiért, és nagy szereteted iránt tanúsított közömbösségünkért. Amennyire csak tudjuk, megakadályozzuk majd az ellened irányuló megbántásokat is, és arra törekszünk, hogy minél több embert megnyerjünk követésednek. A boldogságos szűz közbenjárására fogadd el, kérünk, legkegyesebb Jézus, készséges engesztelésünket. Segíts meg bennünket, hogy hivatásunkban és szolgálatodban a végső álhatatosság kegyelmétől támogatva halálunkig hűségesek maradjunk, és minnyájon eljussunk abba a hazába, ahol te az atyával és a Szentlélekkel egyetemben élsz és uralkodol, Isten, mindörökkön örökké.
1: Amen.

Könyörögjünk. Urunk Jézus Krisztus, ebben a szentségben kényszenvedésednek emlékét hoztad ránk, ott kérünk, tested is vére szent titkát tud tisztelnünk, hogy megváltásod gyümölcsét szüntelni élvezzük, aki őszi

Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk az Erdély Mária Rádió Nagyváradi stúdió kápolnájából. Barcbusz Péter a Szent József plébánya templom plébánosa vezetésével, a kántori szolgálat pedig Majosat látta. Köszönjük, hogy velünk tartottak, együtt imádkozhattunk. Vigyázzanak magukra és egymásra. Kívánok önnek Istentől megáldott szép napot. A mikrofonnál Mitra Liviát hallották, dicsértessék Jézus Krisztus.

Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit, ahogyan említettem önöknek, még a Zsoros Máli imádkozása után most a Budapesti Mária Rádió stúdiójába fogunk kapcsolni, ahonnan fogadják majd az ima szándékaikat, figyeljék majd a telefonszámokat, amelyeket bemondanak, azon lehet majd csatlakozni, majd 13 óra 15 perctől közösen a négy magyar nyelvű Mária Rádióval fogjuk imádkozni a fájdalmas rózsafűzért, tartsanak velünk!

Élő imalánc a Mária Rádióban. Ima szándékát a 061 374 0904-es telefonszámon jelezheti. Várjuk kedves hallgatóink telefonhívásait!

0: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit, mind Erdélyből, Délvidékről, és akik felvidékről csatlakoznak a Budapesti Rádióhoz. Minden hónap első péntekén délben ima szándékot fogadunk a rózsafűzér imádság előtt, melyben szeretettel várjuk a felvidéki, délvidéki Erdélyi Mária Rádió hallgatóit, akik szeretnének imát kérni szeretteikért. Ma a budapesti stúdióból vezetjük az imádságot, amely a négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imádsága. Kapcsolódjunk be minél többen ebbe a nagyon szép imádságba. Telefonszámunk 0036 1 374 0904-es, és akik a másik országainkból szeretnének hozzánk csatlakozni, azokhoz egy Viber számot tudunk adni, a 0036 30 582 46 64-es telefonszámon, illetve Viber számon tudnak minket elérni. Tehát mostantól fogadjuk minden kedves hallgatóknak a telefonhívását, ima szándékát, akik szeretnének bekapcsolódni a következő imaláncba, azoknak várjuk a telefonhívásait. Tessék, Mária Rádió!
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék imát kérni egész családunkért, szeretteinkért, hazánk lelki megújulásáért, a magyar gyerekekért, a fiatalokért, a családokért, Magyarország, Európa és az egész világ megtéréséért, a háborúk, a katasztrófák, a járványok megszűnéséért és a szűzanya szándékainak megvalósulásáért. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Ezek nagyon fontos ima szándékok, és várjuk továbbra is a hallgatóknak a telefonhívásait. Tehát anyaországon kívül is, a többi országból is lehet minket hívni. Viberen a 36 00 36 30 582 46 64-es Viber számon, tehát azon is várjuk a kedves hallgatóknak a hívásait. Tessék, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindenekelmen!
2: Drága Jézus nevében kérem szépen a közös imát, minden eddigi és eljövendő kegyelemért. Nagy szeretettel kérem önökért, az adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, valamint a Szentlélek mindennapi bölcsességéért, útmutatásáért, Anna lányom egész életére, egészségért, valamint munkalehetőségére, hivatásomban, amit nagyon-nagyon szeretek. Köszönöm szépen, és Dudintrékáért szeretném még a gyógyulásáért. Köszönöm szépen.
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, imádkozunk ezekre az ima szándékokra. Tessék, Mária Rádió!
3: Tessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Szeretnék imát kérni egészségemért, megköszönöm a Jóistennek az eddigi egészséget, hogy továbbra is ezt megtartsa számomra is a apróságok azért javulását, jobb alvásért szeretném kérni az egészség a segítségét, és a derekam teljes gyógyulásáért, hogy ezt elvegye ezt a nagyon rossz helyzetet a Jóisten, rokonainkért, ismerőseinkért, egészségükért, az egyházért, a szentatyáért, az összes papokért és püspökökért, betegekért, betegek gyógyulásáért, egy édesanyának a kezelésért, hogy jobbulására, gyógyulására várjék ez a kezelés. A békéért szeretnék imádkozni, elhunyt drága szeretteimért, elhunyt rokonainkért, közelmúltban elhunytakért, tisztítótűzben szenvedő lelkekért és a Mária Rádió dolgozóiért és hallgatóiért. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket. Van még lehetőség egészen 12 óra 15 percig, mert utána elkezdjük a fájdalmas rózsafűzérnek az imádkozását. Addig várjuk még a kedves hallgatóknak a telefonhívásait, ima szándékait. Akik szeretnének imát kérni, azok most tegyék meg. És természetesen még egyszer elmondom, mert elég kevésbé hangzik el ez a telefonszám. illetve Viber szám a 00 36 30 582 46 64-es Viber szám. Ez egy alkalmazás, amit a telefonra le is lehet tölteni, de valakinek már lehet, hogy rajta van a telefonján, és akkor ezen keresztül kapcsolatba tudnak velünk itt a stúdióval lépni, és adásba tudjuk tenni a kedves hallgatóknak a telefonhívásait. Tehát várjuk továbbra is. Aki Magyarországról akar minket hívni, az természetesen a 061-374-0904-es telefonszámon ezt meg tudja tenni.

0: Tessék, Mária Rádió. Halló, tessék, Mária Rádió. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben.
1: Imád szeretnék kérni a férjem lelki üdvéért, szüleink lelki üdvéért, és minden megholtért.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott minket, és imádkozunk érte. Köszönöm szépen. Tessék, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindenekemben.
1: Én Ilona vagyok Alsó-Némediből, és szeretnék imád kérni, mivel június a pap szentelések hónapja, a felszentelendő atyákért, és azokért az atyákért, akiknek a felszentelt kezeik által megkaphatjuk a szentségeket. Köszönöm szépen!
0: Mi is köszönjük szépen, hogy hívott minket, nagyon is fontos a papjainkért is imádkozni, de most hamarosan bekapcsolódhatnak a kedves hallgatók a fájdalmas rózsafüzér imádságába. Ennyi fér bele a mai imaláncba, és akik szeretnének legközelebb is így imád kérni, azok szintén a 061-374-0904-es telefonszámon tudnak majd tőlünk imád kérni. Én Baracskai János vagyok, és hamarosan elkezdjük a fájdalmas rózsafüzér imádságát a négy magyar nyelvű Mária Rádióval együtt.

Mária Rádió. Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: A fájdalmas rózsafüzért a négy magyar nyelvű Mária Rádió családjával közösen imádkozzuk. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek a Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: A fájdalmas rózsafüzér első titka, aki érettünk vérrel berítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóban imádkozott. Verejtéke, mint meg annyi vércsepp hullott a földre. Isten fiának halálfélelme és vére engesztelésé válik a világ bűneiért. Ó, haldokló Jézus, bocsáss meg kemény szívűségünket. Jóságos atyánk, Mária szeplőten szíve által felajánlom neked Jézus imáját, halálfélelmét és véres verejtékét engesztelésül bűneinknél.

0: mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz el érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: fájdalmas rózsafüzér második titka, akit érettünk, megostoroztak. A bűn elleni küzdelembe még nem álltatok ellen a véletek ontásáig. Jézus vérét ontja az ostorzás titkába a világ üdvösségéért. Megostorzott Jézus, tisztíts meg mindenket minden bűnünktől. Irgalmas atyánk, Mária szeplőten szíve által felajánlom neked Jézus Krisztusnak ostorzásakor kiömlött vérét engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál.

0: az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka, akit érettünk, tövissel koronáztak. Aztán téldet hajtottak előtte, és így gúnyolták: üdvözlé zsidó királya! Közben leköbdösték, fogták a nádat, s verték a fejét. És Jézus alázatosan és csendesen ad elégtételt Isten megsértéséért, melyet a világ bűnei által okoznak. Megalázott Jézus, gyógyítsd meg büszkeségemből és önszeretetemből. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus megaláztatását engesztelésül bűneinkért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket

0: add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel megkoronáztak.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk a keresztet hordozta. Megállítottak egy cirenei embert, Simont, vállára adták a keresztet, hogy vigye Jézus után. A misztikus testtel való egységünk megköveteli, hogy engeszteljünk nem csak saját, hanem mások bűneiért, azokért, akik nem hisznek és nem tartanak bűnbánatot. Keresztet hordozó Jézusom, emelj fel elbukásainkból. Jóságos atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus Krisztus keresztútját engesztelésül saját és minden elesett ember bűneiért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.

0: A fájdalmas rózsafüzér ötödik titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Isten azonban azzal tesz tanúságot irántunk való szeretetéről, hogy Krisztus meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. Jézus kereszt halála engesztelő áldozat és jóvátétel az egész világ bűneiért. Ez az engesztelés egyetlen és kimeríthetetlen forrása. Kereszten haldokló Jézusom, bocsáss meg bűneinket és szenteld meg halálomat. Irgalmas atyánk, Mária szeplőtelen szíve által felajánlom neked Jézus szenvedését és kereszthalálát, engesztelésül és jóvátételül, saját és a világ bűneiért, halálomért és minden haldoklóért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettek, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg a bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.

0: imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy e titkokról a boldogságos szűzmája szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyeljük, amit ígérnek. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
0: A fájdalmas rózsafüzér első tizedét a felvidéki, a második és negyedik tizedét a budapesti, a harmadik tizedét székelyudvarhelyi és az ötödik tizedét a délvidéki Mária Rádió imádkozza.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Tárcsázza a következő telefonszámot.
2: 031 5 04 04 04.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 5 04 04 04-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Zalder Éva üzen önöknek az angyalok citeráján. Szent Háromság vasárnap. Szent István társulati biblia. Akkori Jézus eljött Galileából a Jordán mellé Jánoshoz, hogy az megkeresztelje őt. De János igyekezett visszatartani. Nekem van szükségem arra, hogy megkeresztelkedjem általad, és te jössz hozzám? Jézus azonban ezt válaszolta neki. Hagyd ezt most, mert így illik teljesítenünk minden igazságosságot. Akkor engedett neki. Miután Jézus megkeresztelkedett, mindjárt feljött a vízből, és íme az ég megnyílt neki, és látta az Isten lelkét, mint galambot leereszkedni, és rászállni. És íme egy hang hangzott az égből. Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem.

Hit a Szent Háromságban. A Szent Háromság titkában a leghatalmasabb szeretet áll előttünk. Az Atya, aki szeret, akiből kiárad a szeretet, és aki teljesen odaajándékozza magát a szeretetben. A Fiú, aki befogadja a szeretetet, aki teljesen és feltétel nélkül eltelik azzal, amit az Atya neki ajándékoz. És a Szentlélek, aki maga a szeretet. A Szent Háromság élete egy ókeresztény hasonlattal élve olyan, mint a körtánc. Hárman karolnak egymásba, s a tánc mozgásában, örömében, felszabadultságában teljesen egyek. Kozma László, Szent Háromság. A világnak szétosztotta bor s kenyérben önmagát, mert testévé lesz az ostya, és a bor vérére vált. Életét így sokszorozza, ki legyőzte a halált. Keresztjén az ember sorsa megváltásra így talált. S mert igéje rendelé így, valódi az ostya test, kegyelme a szívben érik, gyümölcsöt hoz a kereszt, feltámadjon a remény, hit, s végasztaló szeretet. Kehely tükrözi a vérit, aki értünk szenvedett. Szent Háromság súlyos titka, hogy a három mégis egy, s egyé fogad, így tanítja, ha veszed a kenyeret, örök egybe térjen vissza, ki testével egy lehet, s borban a kegyelmet issza, ki e földön védkezett.

hiszem és vallom, amit a katolikus egyház élt és él, mint hitvallást, ahol szükséges, nem habozok életemmel és véremmel állítani és vallani. Vaj az esztergomi káptalan előtt Balassi Bálint, istenes versíró, első magyar nyelven író költőnk, 1586. augusztus 24-én. Balassi Bálint, a Szent Háromságnak első személye. Részletek. A Szent Háromságnak első személye, Atyaisten dicsőséges felsége, mind e széles világnak teremtője, tekints reám, ilyen veszett szegényre. Ments és vezess ki, Uram, az sok vészből, viselj gondot rólam, te árvád felől, ne szakadjak el tőled, Istenemtől, segély, kiáltok csak hozzád egyedül. Terjeszt kit hát fényes orcád világát, szárazd azzal szemeim nedves voltát, mert csak te fényed síralmat száraszthat, búból menthet, jóra mindent fordíthat. Kiért vélem együtt földi kerekség dícsért téged, ó, mennyei nagy felség, veszendőknek ki vagy igaz segítség, dicsőségeddel rakva, mint föld, s mint ég. A Szent Háromságnak harmadik személye. Szentlélek, Úristen, te, ki jókot osztasz, megkeseredetteket örömmel látogatsz, félelmes szíveket bátorsággal áldasz, siralmast vigasztalsz. Könyörgök tenéket, hogy szentelj meg engem, tulajdon templomot, hogy lehessen lelkem, szeplő nélkül tiszta légyen én életem, lakozzál te bennem. Te regulád szerint, hogy igazán élvén, hozzánk tartozókkal imádjunk, dícsérvén téged, vigasztaló Szentlélek, Úristen, mindörökké. Amen. Bálint Sándor ünnepi kalendáriumában a következőket olvashatjuk a Szent Háromság képszerű ábrázolásának szimbolikus eszközeiről. A háromszögbe foglalt sugárzó nap oltalmazó céllel fölkerül a házak homlokzatára, kapubejáratokra, más helyekre is, és több vidéken egészen elnépiesedik, népművészeti motivummá válik. Ha az emberek képesek a Szent Háromságos dinamikát élni, az ezért van, mert Isten képére lettek teremtve. Létezik olyan teremtmény, akiben megtalálható ennek ősmintája? A kartauzi névtelen, ismeretlen magyar kartauzi szerzetes a 16. század elején az érdi kódex szerzője így ír Máriáról, aki a Szent Háromság színe előtt áll. Reá tekintvén az egek ura, az egek atya, mindenható Úristen nagy kegyelmes szemmel megáldá őtet, szent atyai áldomásával mondván, én, atyai áldomásom nyugodjék te rajtad, én szerelmes, én édes leányom, erekkül erekké, mert én nékem koronként kellemetes voltál, íme, ez már naptól fogva felmagasztalom a te nevedet, minden teremtött állatoknak felette, minderekké. Ez mái napon kerálni asszonyjá szentöllek tégödet, az én szent országomban, hogy uralkodjál mindeneken, kik az én hazámban és udvaromban vannak, és minden teremtött állatok mennyben és földön te parancsolataidnak engedjenek, és kiket üdvözíteni akarsz, üdvözíts, és országolj örömmel, vigassággal, erekkül erekké, ámen. Másodszor, fiú Úristen, es megáldván mondá, áldott légy mindereké, ó, én szerelmes szent szülém, mert én nekem mindenben hív és kellemetes lél. És én azt akarom, hogy miképpen engemet tisztöl, és imád mind felséges királyt, minden teremtött állat, azonképpen tégödet is tisztöljön és dicsérjen. Erről azért, és vigadj immárom, te szeplőtelen szűz, méhednek isteni gyümölcsével, erekkül erekké. Ámen.

Ez igaz Szent Tamás Szent Háromság tanáról is. Tamás az ókori zsinatok dogmái, valamint Szent Ágoston felfogása nyomán mindkét nagy summájában hosszan elemzi a keresztény hit e központi misztériumát. Az egyház ókori zsinatai szerint az Istenben három személy létezik. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek. E három személy egymással egy lényegű, mégis egymástól valósan különböznek. Írja dr. Nemeshegyi Péter, jezsuita szerzetes, kétszeres, államtudományi és teológiai doktor. Babits Mihály, a Nyugat nemzedék poéta doktusza pedig ezt írja. Katolikusnak születtem. E vallás csarnokaiban találkoztam, és küzdködtem Istennel. Kételjeimnek és legmisztikusabb reményeimnek egyformán a katolicizmus adott először testet, színt, szavakat. E színek és szavak nem maradhattak ki írásaimból. A versek folytatja, és ezek között is az én verseimnek a feladata, minden mély emberi érzés kifejezése, de nem okvetlen feladata konfessziót tenni nyilvánosan hitvallást valamely egyház hittételei mellett. A költészet tárgya az Isten szomjazó lélek örök emberi lírája. A többi talán a gyóntató fülébe való. A katolicizmus én előttem az, aminek neve mondja. Maga az általános vallás, mindenütt és minden időre érvényes, az egyetlen, amely az emberiség vallásának nevét igényli, nem egy koré, nem egy tájé, fajé vagy nemzeté, ellentéte a szektának és felekezetnek. Ez az a vallás, amely mellett én szükségét érzem, nem egyszer nyilvánosan is hitet tenni. Babits életén és költészetén végig sajog a mindenség, a végtelen utáni vágy. Örökké újra más és több kell újra nekem, írja Ima című versében. Másod pedig így ír, Isten fogai között című költeményében. Ó, milyen csöpp kis reszkető élet voltam a végtelenben. Istenben találja meg a megoldást, de ezt hosszú, kínos és tanulságos keresés előzte meg. Ez az út tükröződik költészetében is. Babits Mihály, himnusz a Szent Háromságról. Hárman a fennség trónusán ülnek az égi lakomán, mert a magányost a magány nem vigasztalja igazán. Míg örök szelleme szemét magára szegzi az Atya, fényére, tűkörére kép vetődik. Egy új önmaga. S amint a kép megszületett, az egy nincs többé egyedül, a születetlen és szülött egymásnak társasan örül. S a Szentlélek, ez az öröm, mely összeköt Atyát s Fiút, s a három együvé ömöl, egy fő-fő jóba összefut. S annak, ki sose született illőn, és aki született a léleknek, oltárra tett szívvel zengjünk dicséretet. Megérthető-e a Szent Háromság? Teszi fel a kérdést Nemeshegyi Péter. Jogosan tehetné fel most mindenki a kérdést, hogy egyáltalán megérthető-e a Szent Háromság? Vagy Isten belső lényét kutatni eleve kudarcra ítélt vállalkozás? Elsőre azt válaszolnám erre a kérdésre, hogy természetesen nem érthető a Szent Háromság, mivel Isten lényét ember nem tudja teljesen megérteni. A Szent Háromság titkai olyan dolgok, amelyekbe belekóstolhatunk egy kicsit, de igazából nem tudjuk megragadni azokat. Ha még egy kisbaba születését sem tudjuk felfogni, hogyan tudnánk akkor a mindenható, örökkévaló Istent kifürkészni? Hogyan is képzelhetjük azt, hogy amikor felfoghatatlan, végtelen, örökkévaló Isten belső lényéről van szó, akkor ezt minden energia befektetés nélkül meg tudjuk érteni. Az igaz, hogy Isten rejtőzködő Isten, és csak az alázatos embereknek nyitja fel magát. De kötelességünk törekedni arra, hogy őt megismerjük úgy, ahogyan van. Isten hív bennünket, hogy ismerjük meg az ő lényének gazdagságát. Azt akarja, hogy álljunk meg előtte, és csodálkozzunk, térdeljünk le, és döbbenjünk meg. Ismerjük őt meg úgy, ahogy létezik. Atya, Fiú, Szentlélek,
teljes szent háromság, egy örök Isten. Hitünk legfontosabb igazságainak összefoglalását apostoli hitvallásnak nevezzük, mert elemeiben az apostolokra megy vissza. Ez a hit ősi szabálya. Eleinte a keresztelésnél, később más szertartásokban is mondták. De nem csak hitvallás, hanem imádság is. Isten titkainak imádó szemlélése, hálaadás a kinyilatkoztatott igazságokért és Istennek szóló hűségnyilatkozat. Nem csak az Istenhez szóló beszéd lehet imádság, hanem az Istenről szóló is. Szertartásokon kívül is rendszeresen élünk vele hitünk erősítésére. Bízva abban, hogy Isten megáld és megóv minket, hogy Magyarország nagyasszonya továbbra is vigyáz ránk,

Hiszem, hogy van egy Isten, ki végül egy velem. Ő benne forr a minden, csillagpont végtelen. És vonzásába ő fog, és bennem ő kering. A tettemben végső ok, szemedből rám tekint. Hiszem, hogy van egy Isten, ki megóv és vezet, ki kézen fog szeliden, s vihara zúgva zeng, akiben fénysugár ég, ki végső hatalom, aki a cél s a szándék a kereszt utakon, akiben egybe ömlik a bánat és öröm, hegyeket rengető hit és halk virágözön. Hiszem, hogy van egy Isten, egy végső akarat, a szűk ösvény a szirten, mely szabadságot ad. Ki kemény, mint a kőfal, és aki befogad. Rigóban rezzenő dal, és lávazuhatag, akihez sose késő, és fény ívébe von. Hiszem, hogy van egy végső, feloldó hatalom. Isten áldja meg a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. Zalder Éva Máriát hallották az Angyalok citeráján.

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Dicsétessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. Olvassuk együtt a Szentírás című műsorunkban, tovább megyünk. Nehemiás könyvénél hagytuk abba, és pedig az őrök és a Habakuk példájánál, vagyis a kőfalaknál, hogy a tornyok, a kőfalak ezt a fokozott védelmet jelentik, és messzire ható védelmet, ahová lehet folyamodni, biztos menedéket lehet találni. Ugye a toronyban őrök álltak, és minden toronyban tulajdonképpen, tehát minden torony, őrtorony is volt egyúttal, mikor mindannyian felelősek vagyunk egymásért, és vigyáznunk kell egymás a szeretetre, jó cselekedetekre való felbuzdulás miatt, de vannak őrök, akiknek még fokozottabban a feladatuk, hogy messzire lássanak és vigyázzanak, ha jön az ellenség. És egy ilyen szentírási részt hadd olvassak fel Habakuk proféta könyvéből, illetve nem is olvasom föl, hanem röviden összefoglalom, amely így szól, hogy őrhelyemre állok, megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek a panaszom dolgába. Tehát őrhelyemre állok, megállok a bástyán. Tehát Habakuk proféta, Jeremiás proféta idejében élt közvetlenül azelőtt, hogy Nabukodonozor lerombolta Jeruzsálemet. Még akkor nem állt így romokban, ez majd Jeruzsálem bevétele után, amikor letelt a 70 éves babiloni fogság, akkor történt, amit a Nehemiás könyvében olvasunk. Habakuk akkor élt, amikor még Nabukodonozor el sem foglalta Jeruzsálemet, tehát jóval ezelőtt 100 évvel, és előre megmutatta neki az Úr, és látta, hogy mi következik Jeruzsálemre. Ezért volt panasza Habakuknak. És elmondja a panaszát, mert azt olvasuk, hogy mit feleljek panaszom dolgában. És a panasza az volt, hogy megmutatta neki az Úr, hogy eljön Nabukodonozor, és íme feltámasztom a káldeusokat, a kegyetlen és vakmerő nemzetet, amely eljárja a földet céltében, hogy hajlékokat foglaljon el, amelyek nem az övéi. Rettenetes és iszonyatos ez, maga szerzi törvényét és hatalmát, és milyenek a lovai és a harcosai. Tisztábbak a szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és így tovább. Tehát a proféta Habakuk őrálló volt, nagyon messzire látott, 100 évekre előre. Tudta, hogy el fog jönni a káldi sereg, de azt is tudta, hogy ez egy istentelen nemzet. És a nagy kérdés, és a nagy panasz az volt, hogy ez az istentelen nemzet, aki bálványimádó, aki majd a hálójának áldozik, hogy azzal fogdosta a nemzeteket, fegyverei tekinti istenének, saját ereiben bízik. Hogy hogyan hathatja ilyen Isten nép, Isten ilyen népnek a kezébe az ön

képét. Ez volt a panasza, és azt mondta, őrhelyemre állok, és megállok a bástyán, és vigyázom, hogy lássam, mit szól hozzám, és mit feleljek én a panasz dolgában. És azt felelte neki az Úr, és azt mondta, hogy írd fel a látomást, és vésd táblákra. Vagyis azt mondta neki az Isten, hogy ez eljön, és ez be fog következni. De ez az ellenség felfúvalkodott lesz, és nem igaz a lelke. De lehet igaz ember, aki hisz az Úrban, és bízik az Úrban. Az igaz az ő hit által él. És akkor hadd foglaljam össze, hogy mit jelent akkor látni az őrtoronyból. Az őrtoronyból lehet olyanokat látni, hogy jönnek nehézségek. Lehet olyat látni, hogy Isten érthetetlen módon ítéli meg az ő népét, mert az ítélet mindig Isten házán kezdődik. Fájdalmasan ítéli meg az ő népét, de az igaz hitből él. Az Úrban bízhatunk minden körülmények között, még akkor is, ha ítél, mert azt olvassuk, hogy amikor ítéltetünk, az Úrtól tanítatunk, hogy a világgal együtt el ne kárhozzunk. És nem csak lehet látni, hanem ugyanakkor ez az őrtorony erős védelem is, és Isten megvéd benne. Megőrizte az ő népét még a babiloni fogságban is, még akkor is, amikor puszta maradt Jeruzsálem. Sőt, nem csak megőrizte, meg is tisztította, és örökre véget vetett a bálványimádásnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát megőrizte az ő népét még a babiloni fogságban is, még akkor is, amikor puszta maradt Jeruzsálem. Sőt, nem csak megőrizte, meg is tisztította, és örökre véget vetett a bálványimádásnak. Utána Izrael népe nem lett bálványimádó. Előtte mindig bálványimádó volt, és akkor elegük lett a bálványokból, és jót hozott ki Isten belőle. Megvédte az Úr, mint őrtorony, és előre lehetett látni ebből a toronyból, hogy Isten mit fog tenni, és hogy soha nincs okunk a panaszra. Tehát Isten mindig megszégyenít bennünket, hogyha panaszkodunk, mert minden útja a kegyelem és a hűség. Kedves Mária Rádió hallgatók, ennyi fért a mai műsorba. Következő műsorunkban megnézzük, hogy a kapuk mit jelentenek. Maradjanak továbbra is velünk a Mária Rádióval. Tibor atyát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Drága gyermekek, ebben a kegyelmi időben arra hívlak benneteket, hogy legyetek a remény, a béke és az öröm emberei, hogy béketeremtő és életet szerető legyen minden ember. Kicsi gyermekek, imádkozzatok a Szentlélekhez, hogy betöltsön benneteket erejével, a bátorság és az önátadás szent lelkével. Így ez az idő is ajándék lesz számotokra, és szentségben való út az örök élet felé. Veletek vagyok, és szeretlek benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatók, a 2025. május 25-ei üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy-nagy szeretettel köszöntjük a kedves Mária Rádió hallgatókat a székelyudvarhelyi stúdióból. A mikrofonoknál
1: Májai Erzsébet,
0: Bíró Júlia, valamint technikai munkatársunk József Ferenc. Ima szándékok fogadásai következnek. Adjunk hálát a Jóistennek a kapott kegyelmekért, az imáink meghallgatásáért, bűneink bocsánatáért, a Szentlélek vezetéséért, a szűzanyaértünk és családjainkért való közbenjárásáért. Imádkozzunk együtt a Mária Rádió fennmaradásáért, munkatársaiért, önkénteseiért, a háborúk megszűnéséért, a békéért, az Anyaszent Egyházunkért, pápáért, papokért, szerzetesekért, ezen hivatásokért, a betegekért, az őket ápolókért, az ágyhoz kötött betegekért, a bűneink bocsánatáért, az imáink meghallgatásáért, az úton levőkért, a gonosz távozásáért, családi békéért, az ifjúságért, a tisztított tűzben szenvedő lelkekért, és a halottaink lelki üdvösségéért.
1: Hívhatnak a megszokott telefonszámokon a 0259 420 555 vagy a 0359 420 555-ön. SMS-ben is megfogalmazhatják ima kérésüket, és elküldhetik a 0758 420 555-ös telefonszámra.
0: És telefonálót köszöntünk nagy-nagy szeretettel. Haló!
2: Halló, dicsekesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
2: Ezt a Szent Olvasót és az esti imád, szentmisét felajánlom a szüzanyának, hálából mindenért, és a részén fiának, az idáigvaló kapott kegyelmekért. Kérem továbbra is az ő segítségét. A csak idegenben élő fiamért, az ő családjáért, az ő egészségükért, hogy a szüzanóvja őköt borítsa szemparás alá, és az én gyógyulásomért, a gonosz távozásáért, és a betegekért, és hozzám tartozó halottakért. Önökére, Mária Rádiója, nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafüzért felajánlom fiam munkahelyén jó teljesítményéért, lányom családjáért, férjemért, valamint egészségünkért. Köszönöm. Felajánlom ezt a rózsafüzért minden beteg gyógyulásáért, írja Péter Szovátáról. A Jóisten és a Szent Antal segítő kegyelmét kérem fiam nehéz helyzetére, áldásért az ő munkájára, anyagi gondjai megoldásáért, írja egy édesanya.
0: Köszöntjük az újabb telefonálót, haló? Haló?
3: Haló?
0: Tessék mondani, hallgatjuk Önt.
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, tetszik hallani?
0: Igen, igen, tessék mondani nyugodtan.
3: Dicsértessék a drágó Jézus Krisztus.
0: Mindörökkel.
3: A rózsafüzét, a szentmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűnei bocsánatáért, a gonosz távozásáért, az én lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a minden jó akaratú emberekért, az úton lévőkért, a betegekért, a család békességért és az egész halottaimért, és a két unokámért, a négy dédunokákért, hogy a drága jó Istenem adjon nékik egészséget, örömöt,
0: hallgassa meg a jó Isten.
3: És a meghalt három év a lányom annak a nyugalmáért. Köszönöm szépen, hogy bejutottam. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott, maradjon velünk, imádkozzunk ezen szándékokra együtt.
1: A rózsafüzért fel szeretném ajánlani László megtérésért, a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned. A mai imákat felajánlom Bálint Matild lelke ügyvért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Egy Betlen falváról egy hallgató. Minden imát és szent misét felajánlok az elhunyt szeretteimért, minden rokonomért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Köszöntjük az újabb betelefonálót, halló!
4: Halló, kérdesség az új Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Mai szent olvasokat és szent miséget felajánlom, halálból kapott kegyelmek a Jóistennek. Továbbá imád kérek több fontos szándékért, a Mária Rádió tagjaiért, az vezetőjét, működéséért, a világ békéért, a háborúk megszűnéséért, betegeinkért, jótevőinkért, rosszakaróinkért, egy jó munkahelyi Svájcban, és három nagyon fontos szándékét. Isten fizesse, hogy meghallgattak, dicsertessék az Úr Jézus Krisztus, kelevezél után, nagyon őrös.
0: Viszont kívánunk mi is önnek, mindörökké dicsertessék.
1: Örök hála és dicsőség. Imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleim bűnei bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, az idegenbe dolgozó gyermekemért. Jézusom, szent szívvel remélek és bízok benned, légy velünk minden percben.
0: Halló, Mária Rádió, köszöntjük nagyon szeretettel.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Hát a rózsafüzért szeretném ajánlni a férjem lelke üdvét. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Maradjon velünk, imádkozzunk a férjemért.
1: A héten elhangzó imákat, rózsafüzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani Csík Vacsárcsi, Fodor Gyula és Fodor Regina lelki üdvért. Önökkel imádkozva Isten fizesse Csíkszeredából, Regina. Az irgalmasság rózsafűzérét felajánlom a hozzám tartozó halottakért, lelki üdvükért, jótevőimért, Isten fizesse, írja Margit. A felsorolt szándékokért, az én szándékaimért ajánlom a rózsafűzért. Köszönöm szépen, egy névtelen hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom gyógyulásért, egészségért, a gonosz távozásáért. A Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védőpalástjával minket. Köszönöm. Az úton lévőkért ajánlom a rózsafűzért.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Nagy-nagy tisztelettel köszöntöm Önöket, a drága tudonyó szegélyemét, igaz személy hallgatók munkájukat, a Mária Rádió Összeg dolgozójának, Kabbalcsinak, a Jóisten tartsa meg nekünk sokáig, és felajánlom az álgunk térjemét, após anyósomét, a nagyszülőkét, az én drága jó szüleimét, mind a két részéről a nagyszülőkét, Sógó sógrasszonyaimért, összes a rokonságba összes halottjait, mert sokan vannak. A Jóisten adjon örök nyugodalmat nekik, az élőknek segítsék egy álmát, a még élő. Hál' Istennek, azok hálát a Jó Máriának, hogy még mind az öten élünk. Hálából, az egész családért, a nagyszüleinkért, szüleinkért. Hallottaknak adjon örök nyugodalmat, hogy éljenek segítőkedelmet, a sok betegért, gondozókért, szomszédjaimért, a Jóisten segélyen be mindjárinkat, Isten fizessen, imába mindig önökkel vagyok, képessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Önkéntesünk férje gyógyulásáért imádkozunk ma, akit Marosvásárhelyen kezelnek, Emilért, Botondér Károlyért, Annáért, László és Zoltánért, Ilonáért ajánljuk fel az irgalmasság rózsafűzérét. Imádkozzunk együtt önkéntesünk Margit gyógyulásáért. Köszönöm Marosvásárhelyről, Anikó.
0: Halló, nagy szeretettel köszöntjük az újabb betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért szeretném ajánlani a családom minden egyes tagjáért, egészségért, békességért, a problémák megoldásáért, a gonosz távozásáért, ugyanakkor a családhoz tartozó minden halottnak a lelki üdvéért. Köszönöm a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Köszönjük, hogy hívott minket, maradjon velünk.
1: A betegekért ajánlom a rózsafűzért, szűzanya betegek gyógyítója, könyörülj rajtuk és segíts meg, köszönöm. A Mária Rádió fennmaradásáért, dolgozóért, hallgatóért ajánlom a rózsafűzért, a szűzanyánk légy velünk, ne hagyj el, köszönöm. Ezt a rózsafűzért felajánlom a betegekért, az őket ápolókért. A rózsafűzért felajánlom mindenkért, akikért imádkozni tartozom. A férjem megtérésért, a gonosztól való szabadulásért Isten fizesse. A nap minden imáját felajánlom minden kapott kegyelemért, és a közös ima erejében bízva imádkozok saját szándékomra. Köszönöm szépen. Minden imát és szentmiséket felajánlok a bajban Fábián Teréz lelki üdvért, nyugodjon békében Jézus Mária szent nevében unokatestvére. A mai imákat felajánlom Bálint Mati lelke üdvért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében, Betlen falváról egy hallgató. Kis családunk egészségért, békért, ellenségeinktől való oltalomért kérem a szűzanya segítő kegyelmét, írja egy édesanya. Gyímesből én is felajánlom az egész napi rózsafűzért a szűzanyának tiszteletére, és kérem a Jóisten áldását a magyar nemzet, és kérjük a szent lelket, adjon mindenkinek alázatosságot a szívében, és köszönöm a szűzanyának, szent fiának, Jézusnak a sok kegyelmet, amit megadatott nekem. Köszönöm, Jézusom, bízom benned, írja Erzsébet.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Halló. Megszakadt a vonal, tessék újra próbálkozni.
1: A rózsafűzért felszeretném ajánlani hálából a kapott kegyelmekért, a drága Jóistentől egy fontos szándékra, gyógyulásomért, egészségemért, a Mária Rádió munkaközösségért. Isten fizesse, egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. Ezt a rózsafűzért felajánlom a jó akaratú emberekért és a gonosz távozásáért. Isten fizesse. Felajánlom a rózsafűzért, szüleim lelki üdvért, akik 23 és 8 éve távoztak el az örök hazába, a Jóisten nyugtassa békében.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük. Halló, Mária Rádió.
3: Halló, dicsétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké.
3: Ezt az irgalmasabb rózsafűzérit én szeretném ajánlani a családi békéjét, a Mária Rádió fennmaradásáért, és a drága kicsi unokámét, hogy a csíksumnyai segítő szűzanya takarja be édő palasztjából. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Gyermekeinkért az élő hit kegyelméért, és hogy rendeződjön életük Isten akarata szerint, írja egy édesanya. A mai imákat felajánlom az elhangzott kérésekért, és felajánlom minden ellenségemért, gúnyolóimért, hitetlenekért. Hallgass meg, Uram, és nyisd meg elméjüket az igazságra. Köszönöm.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel. Halló, megszakadt a vonal.
1: Ezt a rózsafűzért munkánk sikeréért ajánlom fel. Köszönöm szépen. Ezt a rózsafűzért felajánlom egy fontos szándékért, Gyímes felső lokról. Az irgalmaság rózsafűzért felajánlom a családomba, hogy béke legyen, és a bűneink bocsánatáért, szüleim lelki üdvéért.
0: Halló, nagy-nagy szeretettel köszöntjük.
5: Halló, dicsértessék az Úr Jézus
0: Krisztus. Mindörökké, amen.
5: A mai rózsafűzért és a hit minden imáját szeretném ajánlani a gyerekeim javulásáért. Több fontos szándékért, de sokan is az egész család halottainak a lelki üdvéért, szándékért, anyagi gondjaink megoldásáért. Isten fizesse.
0: Köszönjük szépen, hogy hívott.
1: Ezt a rózsafűzért felszeretném ajánlani, hálából a kapott kegyelmekért, gyermekem, testvéreim és jó maga egészségért, Erzsébet voltam. Imád kérek egy súlyos betegért. Imádkozzunk bizalommal minden beteg embertársunkért.
0: Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak ima szándékfogadásunkba. Ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, imádkozzuk együtt az Isten irgalmasság rózsafűzérét. Minden kedves hallgatónak egy áldott szép napot, kegyelmekben gazdag hétvégét kívánunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntjük a Székely Udvarhelyi stúdióból a kedves Mária Rádió hallgatókat. Imádkozzák velünk együtt az Isten irgalmaság rózsafűzérét, a világ békéért. Gondoljunk áhítattal Jézus kínszenvedésére. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Amen.
0: Mi atyánk,
2: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te.

0: bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Hiszek egy Istenben,
0: mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban,
1: az ő egyszülött fiában,
0: a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától,
1: szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszített

0: Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazd nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésű bűneinkért és az egész világ bűneiért.

0: a szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedésért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
1: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten,
1: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
1: bízom benned.
0: Szent Faustina nővér,
1: könyörög érettünk.
3: Ó legirgalmasabb Jézus, jóságod végtelen, kegyelmednek kincsei pedig kimeríthetetlenek. Határtalanul bízom irgalmadban, amely minden művedet átfogja. Átadom magam neked, teljesen és feltétel nélkül, hogy így éljek és törekedjek a keresztény tökéletességre. Terjeszteni akarom irgalmasságod üzenetét az irgalmasság cselekedetei által, lelki és testi értelemben egyaránt fáradozva a bűnösök megtérésén, vigasztalva a rászorulókat, betegeket és szomorúakat. Ezért óvj engem, ó Jézus, mint saját tulajdonodat és dicsőségedet. És bár néha rettegek a félelemtől, tudatosítva magamban gyöngeségemet, de egyúttal határtalan bizalmam a te irgalmadban. Add, hogy minden ember idejébe megismerje irgalmad végtelen mélységét, megbízzon benne és dicsőítse mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Megköszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk együtt imádkozták az isteni irgalmasság rózsafüzérét. Akik önökkel voltak,
0: Mihály Mária,
2: Pál Ferenc,
4: Bíró Júlia,
3: Májai Erzsébet és technikai munkatársunk József Ferenc. Elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval, hallgassák a Mária Rádiót. Kegyelmekben gazdag hétvégét kívánunk önöknek. Dicsertessék az Úr Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Jézus szíve hónapjában, június első péntekén szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Szatmári stúdióból. Akik ma önökkel együtt imádkoznak,
1: Trepszker Erika
0: és Tyukodi Beáta. Ebben az ima időben, közel egy órában engedjük, hogy Jézus szívének szeretete egészen magával ragadjon, átjárjon, gyógyítson és éltessen bennünket. Figyeljünk rá, hallgassuk őt, időzünk jelenlétében, és mondjuk: Uram, nyisd meg a szemem, tágítsd ki tekintetemet és érdeklődésemet, hogy azt is láthassam, amit még nem ismerek. Uram, nyisd meg a fülemet, tégy tisztán hallóvá és figyelmessé, hogy meghalljam azt is, amit még nem értek. Uram, adj nekem bizalommal teli szívet, hogy ráhagyatkozzon szavadra és hűségedre, és merje tenni azt, amit még nem tett meg. Uram, tudom, hogy csak akkor élek, ha engedek hívásodnak, és hagyom, hogy átalakíts. Uram, te velünk vagy, amikor úgy érezzük, mindenki elhagyott. Amikor úgy gondoljuk, a félelem megbénítja életünket. Amikor mindenki semmibe vesz bennünket, amikor sírás folytogatja a torkunkat, amikor sötétben tapogatózunk, amikor szegények vagyunk, és mindenki elfordul tőlünk, és amikor képtelenek vagyunk imára kulcsolni a kezeinket. Uram, te mindig velünk vagy. Engedd a nehéz percekben is éreznünk, hogy velünk vagy, tartsd fölöttünk óvó kezeid, és engedd éreznünk jelenlétedet. Add kegyelmedet, hogy a szenvedés pillanataiban is tudjuk, hogy a szenvedésünk által valami új születik.

Folytassuk elmélkedés sorozatunkat Ferenc pápa szeretett bennünket kezdetű enciklikájával, melynek címe Mélyebb megközelítés és időszeriség. Krisztus szívének kifejező erejű és szimbolikus képe nem az egyetlen eszköz, melyet a Szentlélek ad nekünk, hogy találkozzunk Krisztus szeretetével, hanem ennek az eszköznek a használatát mindig gazdagítani, megvilágítani és megújítani kell az elmélkedés, az evangélium olvasása és a lelki elmélyítés által. Már 12. Pius azt mondta, hogy az egyház nem törekszik Jézus szívének olyan értelmezésére, hogy benne úgynevezett lényegi képmást kelljen látni és imádni, vagyis isteni szeretetének teljes és tökéletes jelét. Hiszen a szeretet belső lényegével nem érhet fel semmiféle teremtett képmás. A Krisztus szíve iránti tisztelet lényegileg tartozik hozzá saját keresztény életünkhöz, amennyiben az Úr isteni és emberi szeretetének misztériuma iránti hívő és imádó nyitottságunkat jelenti, és pedig oly mértékben, hogy ismételten kijelenthetjük, hogy a Szent Szív az evangélium foglalata. Nem szabad elfelejteni, hogy azok a látomások, vagy misztikus megnyilvánulások, amelyekről olyan szentek meséltek, akik szenvedélyesen ajánlották a Krisztus szíve iránti tiszteletet, nem olyasmik, amiket a hívőknek úgy kellene elhinniük, mintha Isten igéje lennének. Ezek jó ösztönzések, melyek motiválhatnak és sok jót tehetnek, mégsem szabad senkinek sem kötelességének éreznie, hogy kövesse őket, ha úgy találja, hogy nem segítik lelki útján. Mindig szem előtt kell tartani, ahogyan 12. Pius is mondta, nem lehet azt állítani, hogy ez a tisztelet magánkinyilatkoztatással kezdődött. Az a javaslat például, hogy a hívők minden hónap első péntekén vegyék magukhoz az eukarisztiát, erős üzenet volt egy olyan korban, amikor sokan azért hagyták abba az áldozást, mert nem bíztak az isteni megbocsájtásban, Isten irgalmában, és az áldozást a tökéletesek jutalmának tekintették. Abban a janzenista közegben ennek a gyakorlatnak a népszerűsítése sok jót tett, segített felismerni az eukarisztiában Krisztus szívének ingyenes és közeli szeretetét, mely szív a Krisztussal való egyesülésre hív bennünket. Kijelenthetjük, hogy ma is sok jót tenne egy másik okból. Mert a mai pörgős világban, miközben a szabadidőnek, a fogyasztásnak, a szórakozásnak, a telefonoknak és a közösségi médiának a megszállottjai vagyunk, megfeledkezünk arról, hogy életünket az eukarisztia erejével tápláljuk. Ugyanígy senki se érezze kötelességének, hogy csütörtökönként egy órás szentségimádást végezzen. De hogyan ne ajánlhatnánk? Ha valaki sok testvérével együtt buzgón végzi ezt a gyakorlatot, és az eukarisztiában megtalálja Krisztus szívének egész szeretetét, az egyházzal együtt annak az isteni szeretetnek a jelképét és egyfajta lenyomatát imádja, amely odáig ment, hogy a megtestesült íge szívével is szeresse az embert. Ezt sok janzenista nehezen értette meg, akik lenéztek mindent, ami emberi, érzelmi, testi, és végeredményben úgy gondolták, hogy ez az áhítat eltávolít bennünket a magasságbeli Isten legtisztább imádásától. 12. Pius hamis miszticizmusnak nevezte egyes csoportoknak ezt az elitista magatartását, akik Istent olyan magasan lévőnek, elkülönültnek, távolinak látták, hogy úgy ítélték meg. A népi jámborság érzelmes megnyilvánulásai veszélyesek és egyházi ellenőrzésre szorulnak. Kijelenthetjük, hogy napjainkban a janzenizmus helyett inkább a szekularizáció erős előretörésének vagyunk a szemtanúi, amely egy istenmentes világot kíván megteremteni. Emellett egyre szaporodnak a társadalomban a vallásosság olyan formái, amelyek nem utalnak személyes kapcsolatra egy szerető Istennel, s amelyek egy test nélküli spiritualitás új megnyilvánulásai.
Ez így van, ugyanakkor arra is rá kell mutatnom, hogy magán az egyházon belül új arculattal a káros janzenista dualizmus jelent meg újra. Az utóbbi évtizedekben kapott új erőre, de ez valójában annak a gnoszticizmusnak a megnyilvánulása, amely már a keresztény hit első évszázada

a dualizmusától, akik csak külső tevékenységekre, evangéliumot nélkülöző strukturális reformokra, megszállott szervezkedésekre, világias projektekre, szekularizált elképzelésekre, különféle javaslatokra összpontosítanak, melyeket követelményként mutatnak be, és ezért nem egyszer mindenkire rá akarnak erőltetni. Ez gyakran olyan kereszténységet eredményez, amely elfelejtette a hit gyengétségét, az odaadó szolgálat örömét, a személytől személyre irányuló misszió lelkesedését, Krisztus magával ragadó szépségét, az általa felkínált barátságért és saját életünk tőle kapott végső értelméért érzett megrendült hálát. Ez a megtévesztő transzcendentalizmusnak ugyanúgy testetlen, másféle formája. Ezek az olyannyira mai betegségek, melyekből, ha már beléjük estünk, még csak kigyógyulni sem akarunk, arra késztetnek, hogy a szent szívben megjelenített krisztusi szeretetnek egy új, mélyebb megközelítését javasoljam az egész egyháznak. Krisztus szívében az egész evangéliumot megtaláljuk, benne össze van foglalva az igazság, amelyet hiszünk, benne van mindaz, amit imádunk és hitünkben keresünk, benne ott van, amire a legnagyobb szükségünk van. Krisztus szívét szemlélve vissza tudunk térni az evangélium testbe foglalt szintéziséhez, és meg tudjuk élni azt, amit nemrég a drága gyermek Jézusról nevezett Szent Terézre emlékezve javasoltam. Az tehát a legjobb hozzáállás, ha szívünk bizalmát magunkon kívülre helyezzük, a határtalanul szerető Isten végtelen irgalmába, aki mindent odaadott Jézus Krisztus keresztjében. Szent Teréz ezt erőteljesen megélte, hiszen Krisztus szívében fedezte fel, hogy Isten szeretet. Számomra végtelen irgalmát adta, s én ezen keresztül szemlélem és imádom a többi tökéletes isteni tulajdonságot. Ezért a legnépszerűbb röpima, mely nyilvesszőként röpül Krisztus szívéhez, egyszerűen annyit mond: bízom benned. Nincs szükség több szóra.

0: arra hívjuk önöket, hogy imádkozzuk együtt a Jézus szíve litániát és a felajánló imákat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, kegyelmez!
1: Krisztus, kegyelmez!
0: Uram, irgalmazz!
1: Uram, irgalmazz!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szentlélek Úristen!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szent Háromság egy Isten!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök Atya fiának szíve!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, végtelen fölségű szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten szent temploma!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a magasságbelinek szent szekrénye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, Isten háza és a mennyország kapuja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, a szeretet lángoló tűzhelye!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az igazságosság és szeretet tárháza!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, jósággal és szeretettel teljes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden erény mélysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden dicséretre legméltóbb szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szív királya és középpontja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindannyian merítettünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az örök halmok kívánsága!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, az élet és szentség forrása!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gyalázatokkal tetézett szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden végasztalás kútfeje!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, bűnösök áldozatja!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned remélők üdvössége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, benned kimúlók reménysége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Kegyelmezz nekünk!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Hallgass meg minket!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
1: Irgalmazz nekünk!
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus!
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint!
0: Könyörögjünk! Mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és mindarra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt, és adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.

Most ajánljuk fel önmagunkat alakok Szent Margit imájával, Jézus szentséges szíve oltalmába. Uram Jézus Krisztus, neked ajánlom és szíved elé helyezem magamat és egész életemet. Minden tettemet, bajomat, szenvedésemet, örömömet, munkámat, hogy azzal, ami vagyok és amin van, neked szolgáljak, téged dicsérjelek és szeresselek. Erős elhatározásom, hogy maradék nélkül hozzád tartozom. Mindent irántad való szeretetből teszek, s ellent mondok mindannak, ami nem kedves előtted. Ezért ajánlom fel egész életemet neked, aki engem oly nagyon szeretsz. Téged választalak üdvösségem oltalmazójául. Légy erősségem gyengeségemben, álhatatlanságomban. Ó szelíd és jóságos szív, légy menedékem halálom óráján, tégy bizonyságot rólam Isten előtt, és fordítsd el tőlem büntető haragját. Szeretettel teljes szív, benned van minden bizalmam. Gyengeségem és rosszasságom miatt jogosan félhetek mindentől, de szerető szívedtől remélhetek is minden kegyelmet. Ezért semmisíts meg bennem mindent, ami nem tetszik neked. Járja át mélyen az én szívemet is, a tiszta szeretet, hogy téged soha el ne felejtselek, és tőled soha el ne szakadhassak. Üdvözítőm, kérve kérlek szent szeretetedre, írd be nevemet legszentségesebb szívedbe, mert az az én boldogságom, ha életemmel, halálommal neked szolgálhatok. Amen.

Most pedig ajánljuk fel a családokat azért, hogy a szeretet parancsát megtartva és egymást segítve növekedjenek a hitben és az erkölcsös keresztény életben. Jézus isteni szíve, te alakok Szent Margitnak kijelentetted azt a kívánságodat, hogy a keresztény családokon uralkodni akarsz. Összejöttünk tehát ma is, hogy családunk feletti uralmadat elismerjük. Ezentúl a te életedből akarunk élni. Azokat az erényeket akarjuk szívünkben felvirágoztatni, amelyekben már a földön megígérted a békét. Uralkodj tehát értelmünkön a hit egyszerűsége által. Uralkodjál szívünkön a szeretet által, mely fenntartás nélkül érted égen, s amelynek tüzét mi a gyakori szentáldozással élezgethetjük magunkban. Légy vezérünk, ó isteni szív, valahányszor összegyűlünk. Áld meg testi-lelki vállalkozásainkat, oszlasd el gondjainkat, szenteld meg örömeinket, és enyhítsd szenvedéseinket. Ha ne talán egyik vagy másik közülünk megtalálna téged szomorítani, figyelmeztesd arra, hogy te, Jézusunknak jóságos szíve, irgalmas vagy a bűnbánó bűnösök iránt. És ha majd üt az elválás órája, és gyászba borít bennünket, akkor minnyájan hódoljunk meg örök, szent akaratod előtt, mind akik elköltöztek, és mind akik visszamaradtak a földön. Azzal a gondolattal fogjuk magunkat vigasztalni, hogy eljön a nap, amelyen egykor egész családunk a mennyországban egyesülve dicsőségedet és jóságodat fogja magasztalni. Szűz Mária szeplőtelen szíve és a dicsőséges pátriárka Szent József mutassa be neked ezt a felajánlásunkat, és életünk minden napján emlékeztessen bennünket rá. Éljen Jézusunknak, királyunknak szent szíve. Amen.

nemzetünk felajánlása a legszentebb szívnek. Imádandó megváltó, hisz szentséges szívedet az egész emberiség számára mindenkor feltárva tartod, ki irgalmasságot számtalan csodáját éreztetted már nemzetünkkel, engedd, hogy gyermeki bizalommal közeledjünk végtelen szereteted kimeríthetetlen forrásához, és esdve kérjük, terjeszd ki hatalmas oltalmadat küzdő és szenvedő népünk fölé. Fogadd kegyesen alázatos hódolatunkat, és bocsásd meg bűneinket, amelyek szeretetedre és irgalmadra érdemtelenné tesznek bennünket. Áld meg bűnbánó és hűségre térő népedet, tarts távol a korszelleme által fenyegető veszélyektől, és szenteld meg. Erősíts szívünkben a szent hitet, amelyhez atyáink oly hűen ragaszkodtak. Építsd és szilárdítsd a lelkek egységét, hogy mint egy népnek gyermekei, megértéssel és kölcsönös szeretettel haladjunk az üdvösség útján. Erősíts szívünkben a buzgóságot, erényességet és álhatatosságot. Add mindnyájunknak a békét, amelyet a világ nem adhat, a te szent békédet. Amen.

Most pedig 13. Leó pápa imájával ajánljuk fel az egész emberiséget Jézus szent szívének, hogy mi hamarabb eljöjjön a szeretet és a béke országa. Uram Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik alázatos szívvel és töredelmes lélekkel hozzád fohászkodunk. Tieid vagyunk, a tieid is akarunk maradni. Hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, mindegyikünk felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan még nem ismertek meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit legszentebb szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy mi hamarabb visszatérjenek az atyai házba, és éhen szomjan el ne pusztuljanak. Légy királya azoknak is, akiket tévedés ejtett meg, vagy szakadás választott el. Hívd vissza őket az igazság szolgálatára és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akol legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék, köszöntsük az isteni szívet, amely által üdvösségünk támadt. Dicsértessék és áldassék mindörökké. Amen.

imádságunk lezárásaként egy áldás bátorító sorait hoztuk Önöknek útravalóul. Fogadják szeretettel. Isten áldja meg utaidat, a biztos és tapogatózó lépéseidet, az egyedül és a társaságban megtett lépéseidet, a nagy és a kis lépéseket. Isten adjon neked elegendő levegőt, hogy ki tudj tartani a következő kanyarig. Isten adjon neked biztos reményt, amely a célról énekel, amelyet nem látsz. Isten adjon neked bátorságot, hogy meg tudj állni, amikor arra van szükség, és erőt, hogy tudj tovább menni. Isten áldása úgy vegyen körül utadon, mint egy óvó sátor. Isten áldása tápláljon életed során, mint a kenyér és a bor. Isten áldása világítson utad során, mint ahogy a tűz megvilágítja az éjszakát. Menj áldással, és légy áldás ott, ahová utad vezet. Amen.

0: első pénteki imádságunk végén megköszönjük önöknek, hogy velünk voltak ebben az engesztelő, elmélkedő imádságban. Figyeljünk továbbra is Jézusra, és tanuljunk tőle szelídséget, türelmet, alázatot, hogy életünk egyre inkább hasonlóvá váljon az ő életéhez, és a szívünk egyre nyitottabbá váljon azok felé az embertársaink felé, akik segítségre, gondoskodásra, támogatásra szorulnak, akik gondokkal küzdenek. Kérjük naponta, szelíd és alázatos szívű Jézus, alakítsd szívünket a te szíved szerint. Búcsúzunk a Szatmári stúdióból,
1: Tyukodi Beáta
0: és Trepszker Erika.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Amikor megtalálták, azt mondták neki, mindenki téged keres. Ő azt felelte, menjünk máshová, a szomszédos helységekben. Ez a rész a Márk 1-ből van, és a kontextus az, amikor Jézus meggyógyítja Péter anyósát, és nagyon sok csodát tesz, nagyon nagy tömeg sereglik köré, de reggel kimegy imádkozni. És egyik nap, amikor ezzel elmélkedtem, ezzel az igerésszel, Isten szólt hozzám, hogy sokszor én is olyan vagyok, mint Péter, akit elvakíthat a siker, a keresztény siker. Persze Jézussal tesszük, Jézussal szolgálunk, Jézus által térnek meg emberek, viszont sokszor Jézus elé kerül ez a misszió. És ebben a részben azt mondja Jézus, hogy gyere velem, menjünk együtt. Azt éreztem egy ponton, hogy semmi másnak nincs értelme, csak annak, hogy Istent kövessem és szolgáljam. Az én hívásom az, hogy Jézust kövessem minden helyzetben, nem az, hogy sikeres misszionárius legyek, sikeres szolgáló legyek. Tehát az én részem az engedelmesség, és ennek az engedelmességnek van egy öröme, egy békessége, egy édessége, mert ez azt jelenti, hogy Jézussal járunk. Válaszolunk az ő hívására, hogy menjünk. Szolgálatunkban nagyon sok csodát látunk, utcán evangelizálunk, gyógyulásokért imádkozunk, konferenciákat szervezünk, és ebben erőteljesen tapasztaljuk Jézus munkáját, a Szentlélek munkáját.
1: Ferenc István, Kórett Lumen Christi közösség tagjának gondolatait hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus, Karácsony Tibor az Erdélyi Mária Rádió műsor igazgatója. Nagy-nagy szeretettel köszönt minden kedves Mária Rádió hallgatót. Mindszenti József mondotta, a magyar nép az oltári szentség népe. Verejtékes munkával nem csak megtermeli, és az oltárra küldi a kenyeret és a bort, hanem el is jön az oltárhoz, hogy a kenyér és a bor színe alatt magához vegye a feltámadott Úr Jézus testét és vérét. Az oltári szentség és a szenvedő magyar nép egymásnak valók. Senkinek úgy nem kell ma, mint a magyarnak. Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát ebből is már észrevehették a kedves hallgatók, ebből a Mindszenti József idézetből, hogy az oltári szentségről szeretnék egy pár gondolatot megosztani önökkel. Tudják jól a kedves hallgatók, tudjátok jól, hogy és hallottátok már többször, hogy az oltári szentség az Úr Krisztus testének és vérének szentsége, melyek a kenyér és bor színei alatt valósággal jelen vannak a hívek lelki táplálására és az új szövetség áldozatául. Tehát a hittani meghatározása így szól az oltári szentségnek. Az eukarisztia görög eredetű szó. Jelentése hálaadás. Az oltári szentségnek mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben vannak előképei. Az Ószövetségben a manna, a húsvéti bárány és annak vére, továbbá Melkizedek föl ajánlása. Az Új Szövetségben a kánai mennyegző, valamint a kenyér szaporítás csodái. Alapítás a nagy csütörtökön az utolsó vacsorán az első szent mise keretében történt. Jézus Krisztus a kenyeret és a bort isteni hatalmánál fogva saját testévé és vérévé változtatta át. A pászka ünnep, vagyis az egyiptomi kivonulás ünnepe a rabságból a szabadságba való átmenetet jelentette, az eukarisztia ünneplése pedig a földi életből az örök dicső életbe történő átmenetet jelenti. Az utolsó vacsorán Jézus Krisztus elővételezte feltámadott testét és vérét. Ahhoz, hogy az oltári szentséget tisztelhessük, és bátor hitvallást tehessünk mellette, meg kell ismernünk annak fogalmi, dogmatikai hátterét. A vallás Isten megismerése és Isten akaratának teljesítése. A vallásos tisztelet egy személy vallási kiválóságának hódolattal való elismerése. Ez a kiválóság lehet kisebb vagy nagyobb. Így a tiszteletnek is lehetnek különböző fokai, mert a tisztelet fokát a kiválóság nagysága határozza meg. Isten önmagától való, maga a lét, ezért végtelenül tökéletes. Minden más létező tőle függ, az ő teremtménye, tehát kiválósága véges. Istent végtelen kiválósága miatt a legnagyobb vallási tisztelet, vagyis az imádás illeti. Az Isten Szent Háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, így mind három isteni személyt imádás illeti. Egy szellemes festő lefestette az utolsó vacsora jelenetét. Jézus, amint a kenyeret, elnézést, a bort nyújtja tanítványainak, és a kép alá a következő mondatokat írta, egyik oldalon ez áll, hogy Luther, és ez alatt van az ő teste. Calvin, ez úgy hat, mint az ő teste. Zwingli, ez jelképezi az ő testét. És a második oldalon e szó állt, Jézus Krisztus, ez az én testem. Alatta, kinek higgyünk ezek közül? Tehát alig, ha lehetne rövidebben és kifejezőbben érzékeltetni
és egyben összefoglalni a katolikus és katolikus ellenes állásfoglalást az oltári szentség körül. Nem lehet vitás, ki érdemel több hitelt, melyik a helyes eligazodás, írja Banga Béla híres apologét az oltári szentség miben létéről. Jézus Krisztus teste és vére átlényegülés által jelenik meg a kenyér és a bor külső színei alatt. Tehát, ami előbb kenyér volt, az utóbb az ő teste lett. Mint hogy azonban külső változás nem történt se a kenyéren, se a boron, következik, hogy a legmélyén, a szubstanciában ment az végbe. Olyan formán van ez, mint amikor egy úr azt mondja a rabszolgájának, te most szabad vagy. Ezáltal külsőleg a volt rabszolgán semmi változás nem történt, voltaképpen pedig rendkívül mély és gyökeres változás ment végbe rajta. A 20. század nagy dogmatikusa Schütz Antal munkáiban részletesen elemzi ennek az érzékkel, nem, de vallásos hittel megtapasztalható isteni hagyatéknak a dogmatikai hátterét. Az oltári szentséget úrnapján ünnepeli az egyház. Az oltári szentségnek és a papi hivatásoknak például magyar vértanúja is van, Brenner János, akit az akkori magyarországi isten és emberellenes rendszer bérencei 1957. december 16-án öltek meg 32 kés szúrással. És lelki naplójából való a következő részlet, idézem, minél mélyebben átéled Krisztus lényegi valóságát az oltári szentségben, annál mélyebb lesz lelki életed. Ha nem megy az ima és az elmélkedés, éld át a valóságot, hogy Krisztus éppen úgy ott van jelen, mint te. Nem elég a tökéletességet aprólékos gonddal teljesíteni, hanem tartalommal is meg kell tölteni. És ez a tartalom Jézus mélységes benső, életigénykét felbukkanó szeretete. Szeress, szeress, mivel a szeretet mindent legyőz. Nézzük meg, kedves hallgatók, az átlényegülésnek a fogalmát. Formádát esszerei. A forma adja a dolgok lényegét. Ezt a filozófiai megállapítást az eukarisztia esetében hogyan kell értelmezni? Forma alatt lényegi forma, és nem külső figura értendő. Az átváltoztatásban a transfiguráció, átlényegülés, a transzubstanciáció, tehát az átváltoztatásban a kenyér és a bor lényege Krisztus testének és vérének a lényegévé változik. A szubstancia az lényeget jelent, mint alapfogalom, csak közvetve írható le, ellentéte az akcidens. Tehát a szubstancia olyan létező, amely nem egy másik létezőben benne rejlő meghatározás, és nem is egy másik létezőnek metafizikai rész principiuma, hanem saját valóságaként birtokolja azt a valóságot, amelyet jelöl. Tehát önmagában áll, úgy is mondhatjuk, hogy magánvaló. A látás, ízlelés, tapintás, ez csalódik, mivel a lényeg miatt jön Krisztus, és nem a külső formák, tehát nem dimenzió szerint. Az átváltoztatást követően nem mennyiségi, hanem lényegi kapcsolat áll fenn. Ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. Tehát még egyszer megismétlem, az átváltoztatást követően lényegi kapcsolat áll fenn, ezért nem látjuk Jézust az átváltoztatott színek alatt. A kenyér és a bor külső színei megmaradnak, de a lényege megváltozik. Tehát Jézus nem dimenzióban, hanem lényeg szerint közeledik a kenyérhez. Ő lényegi céllal jön, nem pedig azzal a céllal, hogy dimenzióiban jelen legyen a színek alatt. Éppen ezért a dimenziói is ott vannak, de nincs kiterjedése.
mivel ő lényegével van ott a kenyér színei alatt. Két tárgy dimenzióiban találkozik. Jézusnak nincs kiterjedése, mivel nem a dimenziókban való jelenlét céljával, hanem a lényegével való jelenléte céljából jön. Nem szorítja ki a kenyér lényegét, mert az egyszerű, egymást követő esemény sor lenne. Cserélődik a kenyér lényege, tehát Jézus lesz belőle. Két lényeg cserélődik a külső színek alatt. A kenyér és a bor lényege változik át Jézus lényegévé. És ez hittitok. Ott nem összezsugorodva van Jézus, és nem kerek alakban, hanem lényege szerint. A korpusz, átváltoztatott kenyér ugyanúgy romlik meg, mint a kenyér. Akvinói Szent Tamás filozófiája ez. Tehát a lényeg megváltozása, a transzubstanciáció, a kenyér és a bor lényegének átváltozása Jézus Krisztus testének és vérének szubstanciájává, ami a Szent Mise áldozatban elvégzett átváltoztatás következtében Isten hatalma által megy végbe. Ennek az átváltoztatásnak az eredményeképp jelen valóvá válik Jézus Krisztus teste és vére, miközben megmarad a kenyér és a bor érzéki jelensége valósága. A szubstancia azt jelenti, ami az átnyújtott eledelt valamilyen abszolút és végérvényes lét és jelentés összefüggésben kenyérré teszi, vagy már nem kenyérré, hanem Jézus Krisztus testévé. A species pedig az, ami hozzáférhető a profán emberi tapasztalás számára, a kenyér és a bor színe, íze és formája. Az átváltoztatás után a bornak és a kenyérnek csak az a járulékai maradnak meg, nem pedig a szubstanciájuk, a lényegük. 10. Szent Pius pápa mondotta, egy gyermek attól a kortól járulhat szent áldozáshoz, amikortól vallásos hitével meg tudja különböztetni az átváltoztatott kenyeret az át nem változtatott kenyértől. Kedves Mária Rádió hallgatók, egy rövid szünet után megnézzük az átlényegülésnek a dogmatikai hátterét. Maradjanak továbbra is velünk!

Kedves Mária Rádió hallgatók, tehát nézzük meg az átlényegülés dogmatikai hátterét. Az átlényegülés hittani hátteréről, illetőleg az azt megokoló egyházi tévedhetetlenségről Banga Béla és a Sütz Antal a következőket tanították. Tanítói tekintélyt ruházott tanítványaira Krisztus, midőn azt mondotta nekik, aki titeket hallgat, engem hallgat, aki titeket megvet, engem vet meg. S még inkább, amikor minden embert arra kötelezett, hogy örök kárhozat terhe alatt hallgassa meg az apostolok tanítását, és higgyen nekik. Tanítsátok az evangéliumot minden népnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül, aki nem hisz, elkározik. Biztosítja tehát őket arról is, hogy tanítói munkájukban nem fognak megtévedni, mert hiszen valótlan az ő tanaival ellenkező tanítás elfogadására csak nem kötelezhet előre az örök kárhozat fenyegetésével. Az új szövetség valamennyi szentségét Krisztus rendelte. Ez hittétel. Az egyház már századokkal a tridenti zsinat előtt tanúsította, hogy a hét szentség kezelése reá van bízva. Másfelől mindig vallotta, hogy neki nincs hatalma és joga a szentségek alapítására. Tehát a szentségeket úgy kellett tekintenie, hogy azokat, mint a változhatatlan hit letétemény tartozékát, magától az alapítótól, Krisztustól kapta. És minthogy az egyház a hitbeli dolgokban nem tévedhet, ez a tény egymaga teljes bizonyságot szolgáltat. A szentségek szükségesek az üdvösségre. Ki van közösítve, aki azt mondja, hogy a szentségek nem szükségesek az üdvösségre, hanem fölöslegesek, és az ember nélkülük, illetve vágyuk nélkül csupán hitáltal elnyeri a megigazulás kegyelmét. Jól lehet, nem valamennyi szükséges minden egyes embernek. Ez a szükségesség olyan jellegű, mint az egyház szükségessége is egyedül üdvözítő volta, sőt, annak a tételnek csak egy kiágazása. Az apostolok korában sok csoda történt, például a csodálatos kenyérszaporítás. Ez volt az a csoda, amely előkészítette a legnagyobb csodát, az oltári szentséget. Éppen ezért csodálatos oltári szentség is a neve. Tehát az oltári szentség a legnagyobb csoda. Ezt sokan azért nem veszik észre, mivel nem feltűnő, nem különleges jelenség. A kenyér és a bor lényege eltűnik, és helyébe lép Krisztus. Az átváltoztatott kenyérben és borban jelen van Jézus Krisztus teste és vére, istensége és embersége, és az egész szent háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Jézus szó szerint csak az ő testének és vérének mondta a kenyeret és a bort, tehát az Atya vagy a Szentlélek testének, vérének nem. De mivel Jézus Isten is, ezért a Szent Háromság van jelen, mivel Isten van jelen az oltári szentségben. És Isten pedig nem csak Jézus, hanem az Atya is és a Szentlélek is. Tehát, ahol Isten jelen van, ott a Szent Háromság van jelen. A Szent Háromság mindig együttesen működik. Ha valaki áldozásnál például csak egy porcikát kap, egy szentostját kap, vagy véletlenül kettőt kap, egy Krisztust kap, nem felet és nem is kettőt, mert egy Krisztus van. A feltámadott Jézus teste és vére együtt van jelen mindkét szín alatt. Isteni jellege szerint nem csak Jézus, hanem a Szent Háromság van jelen. Ha Péter nagyszombaton misézett volna, akkor nála érvényes lett volna az átváltoztatás, de a test is és a vér is csak külön-külön lett volna jelen a színek alatt, és nem úgy, mint húsvét vasárnap a feltámadás után, addig ugyanis a valóságban is külön volt Jézus teste és vére, mivel vére kiömlött. De nagyszombaton az istenség és az emberség viszont már mindkét szín alatt jelen lett volna, mivel azok sose váltak el egymástól. Tehát pünkösdik az apostolok nem miséztek.
Az oltári szentség, ami azért oltári szentség, mert az oltáron jön létre lelki táplálék. Jézus az átváltoztatott kenyeret és bort a kafarnaumi beszédben saját testének és vérének nevezte. Félre nem magyarázható egyértelműséggel. Ha nem szó szerint értette volna kijelentését és a hozzá kapcsolódó parancsot, aki nem eszi az én testemet, abban nem lesz élet, akkor meg kellett volna magyaráznia, ki kellett volna fejtenie, hogy milyen értelemben is kívánja azt, hogy szavaiban higgyenek, és azok szerint cselekedjenek. Tehát a szóban forgó kijelentéseket Jézus egyszerű emberek előtt tette, akik emögött semmiféle szimbolikus jelentést nem vélhettek felfedezni. Ha Jézus ellenfeleinek igaza lenne, mármint abban, hogy ez a beszéd csupán átvitt értelemben értelmezhető, akkor ez volna az első és egyetlen eset, hogy Jézus a képletes beszéddel

Ha Jézus csak képletesen beszélt volna, akkor ebben nem volna semmi megbotránkoztató a hallgatóság számára. Jézus máskor, ha átvitt értelemben beszélt, arra mindig utalt. De ebben az esetben semmit nem magyarázott, semmit nem vont vissza, semmit se helyesbített. Ehelyett újra elismételte, számolva azzal, hogy még tanítványai is elmennek, hogy az ő teste valóban étel, és az ő vére valóban ital. Ha Jézus tudta a jövőt, akkor azt is tudta, hogy nem csak az összes tanítványa, és nem csak az első keresztények mind, hanem valamennyi híve és követője ilyenképpen, tehát szó szerint fogja értelmezni a valóságos jelenlétre vonatkozó szavait, amennyiben tehát Jézus nem szó szerinti értelemben kívánta volna érteni kijelentéseit, és ezt egyetlen szóval meg nem magyarázta, ezzel nem csak tanítványait és hallgatóit ejtette volna tudatosan tévedésbe, hanem félre is vezette volna összes híveit, az egész kereszténységet, évszázadokon, évezredeken át, és ráadásul ezért ő lenne a felelős. Isten pedig tökéletességéből és minden tudásából fakadóan nem téved és nem téveszt. Egy fogalomról akkor tudunk helyes képet alkotni, ha azt kellőképpen megismertük és értelmezni tudjuk. Az átváltoztatott kenyér és bor külső színei alatt jelenlévő Jézus Krisztust, az oltári szentséget, az eukarisztiát, mindezek értelmében tehát a legmagasabb fokú vallási tisztelet, az imádás illeti meg.

Oltári szentség, nagy titok, előted én leborulok, bár a szemem kenyeret lát, hiszem benned, Isten fiát. Elárasztasz kegyelemmel, körülölelsz szeretettel. Hozzád jövök, ha örülök, neked mindent megköszönök. Te ártatlan tiszta bárány, színed előtt leborulván odaadom magam neked, szüntelenül áldom neved. Jézus rendelt téged nekünk, maradni így akartál velünk. Földi útra táplálékul, égbe vivő ajándékul. Jöhetnek nagy lelki fagyok, egyedül én sose vagyok. Tőled kapok új erőre, s így haladhatok előre. Mindig hozzád menekülök, közeledben felüdülök. Eléd járok töltekezni, szeretetet benned felfedezni. Búban, bajban itt vagy velem, a békédet adod nekem. Türelemre is te nevelsz, neked tetsző útra terelsz. Te kérted, vegyünk, együnk, hogy veled egyek legyünk. Tőled szívem mindig hevül, lelkemben élsz, mélyen, belül. Könyörögve kérlek téged, árazd reánk a kegyelmed. Ne engedd, hogy hűtlen legyek, hogy ellenedre bármit tegyek. A színed előtt, Uram, megállni csendesen,

testi szemeimet lezárni, lelki szemeimet lehújni, megmaradni némán, mozdulatlan, feléd kitárni egész valómat, tied lenni örök jelen. Elfogadom, Uram, hogy semmit ne érezzek, hogy semmit ne lássak, semmit ne halljak, megszabadulva minden gondolattól, minden képtől, képzelettől, egyszerűen előtted állok, hogy akadály nélkül találkozzam veled a hit nagy csendjében, Uram, színed előtt. És nem vagyok egyedül, Uram, nem lehetek többé egyedül. Egész tömeg vagyok, Uram, emberek ezrei laknak bennem. Találkoztam velük, s ők betértek hozzád, szállást kaptak nálad. Előbb megkínoztak, aztán aggasztottak, és végül egészen elfogyasztottak. És én hagytam őket, Uram, hagytam, hogy belőled táplálkozzanak, hogy nálad megpihenjenek. És most, amikor eléd járulok, Uram, magammal hozom őket. Miközben magam előtted kitárom, őket is bemutatom, Uram. Íme itt vagyok. És ők is előtted állnak, Uram.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. Leó pápa arra buzdít, hogy az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. A Szent Atya beszéde a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez. A mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedése Krisztus szent teste és vére ünnepére. Leó pápa. Az úrnapi körmeneten tegyünk bátor tanúságot a hitről. 14. Leó pápa a szerdai általános audiencia végén emlékeztetett Krisztus szent teste és vére ünnepére. Arra buzdított, hogy tekintsünk Jézus szívére, és így saját szívünk türelmesebb, nagylelkűbb és együttérzőbb legyen. A legszentebb oltári szentséget követjük, hogy emlékezzünk a közöttünk lévő Istenre, aki mellettünk áll. Erre emlékeztetett a pápa az audiencia végén mondott köszöntéseiben, a vasárnap esedékes úrnapja alkalmából.
1: Questa settimana si celebra la solennità del Santissimo Corpo e Sangue di Cristo.
0: Az olasz zarándokokhoz fordulva az úrnapi körmenetek értelmére és fontosságára mutatott rá. Az eukarisztiában Jézust szemléljük, aki megtört kenyérként ajándékozza magát nekünk. Az eukarisztikus népi ájtatosságokhoz tartozik az úrnapi körmenet is, melyet sok országban járnak végig az utcákon. Ezzel kapcsolatban a pápa arra bátorított, hogy tartsuk életben a hit nyilvános tanúságtételének e szép kifejeződését. A lengyel zarándokokat arra emlékeztette a Szent Atya, hogy Jézus él és velünk zarándokol.
1: La partecipazione alle processioni eucaristiche. Soprattutto da parte delle famiglie.
0: Az eukarisztikus körmeneteken való részvétel, főként a családok, gyermekek és fiatalok részéről legyen a hit bátor tanúságtétele, és emlékeztessen mindenkit arra, hogy Isten jelen van népe tagjai között, és elkíséri őket a mindennapi életükben. Leó pápa az angolajkú zarándokoknak arról az erőről beszélt, amelyet az oltári szentség ad nekünk.
1: As we prepare for the solemnity of the most holy body and blood of Christ, let us be strengthened by this divine gift and become witnesses of his love to all we encounter. God bless you!
0: Mialatt Krisztus szent teste és vére ünnepére készülünk, hagyjuk, hogy megerősítsen minket ez az isteni ajándék, és legyünk szeretete tanúi mindazok előtt, akikkel találkozunk. A portugál hívekhez szólva a Szent Atya elmondta, hogy június a Jézus szent szívének szentelt hónap. Közeledjünk Isten irgalmassága és gyöngétsége forrásához, hogy a feltámadott átalakítsa szívünket, türelmesebbé, nagylelkűbbé és együttérzőbbé téve azt. A közel-keleti papokat és szerzeteseket Leó pápa imáiról biztosította, megáldotta szolgálatukat és országaik várakozásait.
2: Leó pápa, a mesterséges intelligencia kihívást jelent az oktatás számára, el kell kerülni a tudás széttöredezettségét. A Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségének képviselőihez intézett beszédében 14. Leó hangsúlyozta, hogy az új technológiák fejlődése hogyan nehezíti meg a diákok tanulmányi teljesítményének értékelését. Az oktatók kísérjék el a diákokat azáltal, hogy módszereiket kreatívan hozzájuk igazítják az egyén holisztikus fejlődésének biztosítása érdekében.
1: In light of the encyclical letter I recently published, I'd like to address a few words to you concerning the decisive importance of Catholic education in today's world.
2: A mesterséges intelligencia fejlődésének következményei ma már az emberi lét szinte minden aspektusát érintik. Az 1899-ben alapított az Egyesült Államok Katolikus Felsőoktatásának ernyőszervezete a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetsége küldöttségéhez intézett beszédében 14. Leó pápa az oktatási szektorra összpontosított. Arra figyelmeztetett, hogy növekedőben van a tudás részekre töredezése, vagyis az a kockázat, hogy egy adott területen speciális készségeket szerezzünk, anélkül, hogy ezt az információt mélyebb tudáshoz tudnánk kapcsolni, vagy megőriznénk a világos céltudatosságot. Ezek a szavak Leó pápa első enciklikájából, a Magnifica Humanitasból származnak. Június 3-án szerdán reggel a vatikáni 6. Pál aula kistermében fogadta 14. Leó audiencián az Egyesült Államokbeli szervezet küldöttségét, amely egy szemináriumra érkezett az Örökvárosba. A fény belülről ragyog ma, jelentette ki a pápa, üdvözölve a jelenlévőket ezen a sötét, esős római reggelen. Tekintettel az oktatás feladata iránti elkötelezettségetekre, imádkozom, hogy szíveteket egyre jobban rabul ejtse az igazság szépsége és az Isten által teremtett és Krisztus által megváltott emberiség nagysága, mondta a küldöttségnek Leó pápa. Az enciklikára hivatkozva 14. Leó megjegyezte, hogy bár nincs hiány a magasan képzett emberekből bizonyos területeken, sokan közülük nehezen tudnak irányt adni életüknek és fenntartani egy értelmes távlatot. Gyakran hiányzik belőlük a valóság átfogó víziója, amely képes lenne nem csak a tudás különböző területeit, hanem az élet sokrétűségét és az emberi szív legmélyebb vágyait is egyesíteni, állapította meg Leó pápa. Ebben az összefüggésben a katolikus nevelés alapvető szerepet játszik a fiatalok szakmai kilátásainak orientálásában és a tudás iránti vágyuk irányításában. Leó pápa szerint a cél az, hogy segítsenek nekik megtanulni, keresni és szeretni az igazságot, kérdéseket feltenni maguknak az élet értelméről és minden ember méltóságáról. Ez korántsem könnyű feladat, ismerte el 14. Leó, mivel az igazság keresése nem csak tanulást és elkísérést igényel, hanem erős személyes elkötelezettséget is. Ha csak a katolikus nevelés nem csepegteti a diákokba az igazság, és nem csak az intellektuális igazság, hanem a Krisztus az igazság iránti valódi szenvedélyt, alig ha várhatjuk el az emberektől, hogy hajlandóak legyenek megtenni a szükséges erőfeszítéseket az igazság felismeréséhez, és ennek megfelelően alakítani az életüket, hangsúlyozta Leó pápa. A Rajzoljuk meg a remény új térképeit című apostoli levélre hivatkozva 14. Leó kiemelte, hogy a katolikus intézmények legyenek olyan helyek, ahol a keresztény vízió áthat minden tudományágat és minden érintkezést. Ezt a küldetést az a hitelesség táplálja, amellyel az élő evangélium közvetítésre kerül, és a katolikus hitben kínálja azt az egyesítő víziót, amelyet csak az igazság nyújthat. Gyakorlati és pedagógiai szinten 14. Leó ezután kiemelte a mesterséges intelligencia elterjedése miatt egyre növekvő nehézségeket a diákok munkájának értékelésében. Ezt a kijelentést a jelenlévők és a pápa, akinek volt tapasztalata tanárként, jó ízű nevetéssel fogadták.
1: The prolific use of artificial intelligence makes it increasingly difficult to evaluate the work of the students. Some of you must be...
2: Arra buzdította a pedagógusokat, hogy kreatívan alakítsák át tanítási módszereiket, hogy biztosítsák a személy valóban holisztikus, átfogó nevelését. Ebben az értelemben hajlandónak kell lennünk nagylelkűen befektetni a jövő nemzetékeinek oktatásába. Lényeges, hogy a fiatal férfiak és nők megtanuljanak pozitívan viszonyulni az új technológiákhoz, ugyanakkor fejlesszék Isten adta adottságaikat és képességeiket az érvelésre, a kritikai gondolkodásra és a tudás memorizálására, így felkészítve őket a jövő világának felelősségteljes alakítására, figyelmeztetett a pápa. 14. Leó beszéde végén reményét fejezte ki, hogy a Katolikus Főiskolák és Egyetemek Szövetségéhez tartozó intézmények hallgatói az egyházra bízott egészséges tanítást nem csak személyes életük, hanem az Egyesült Államok jövője számára is hiteles és tartós alapnak találhatják. A Vatikán bejelentette a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témáját. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium bejelentette azt a témát, amelyet 14. Leó pápa választott a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap megünneplésére. 14. Leó pápa kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket. Bibliai idézetet választotta a 2026-os Teremtésvédelmi Világnap témájának, amelyet hagyományosan szeptember 1-én tart az egyház. Az átfogó emberi fejlődés előmozdításáért felelős dikasztérium közleményében kijelenti, hogy a Szentatya üzenete a világnapra rávilágít a fegyveres konfliktusok és a környezet károsodás közötti kapcsolatra. Hangsúlyozza, hogy az ilyen lepusztulás a teremtésről való gondoskodásunk kötelezettségének súlyos megsértését jelenti, valamint hosszú távú fenyegetés több 100 millió ember életére. Továbbá a közlemény rámutat, hogy a háború természeti erőforrásokra gyakorolt hatása ma már széles körben elterjedt tudatosodása nem vezetett megfelelő intézmények létrehozásához, illetve a konfliktusok megelőzését és a viták békés rendezését célzó felelősségteljes döntésekhez. Végül a nyilatkozat azt a következtetést emeli ki, hogy a cím az a rész, amelyben Ézsaiás proféta a fegyverek mezőgazdasági eszközök kialakítását jövendöli, kifejezett felhívás arra, hogy helyezzük előtérbe a fejlődést és a fenntarthatóságot az erőszakkal és a pusztítással szemben.
0: Ferenc pápa konvojából származó autó segíti 3 beteg gyermek gyógyulását. Egy különleges történetű jármű értékesítéséből összesen 7 millió forinttal támogatja 3 beteg gyermek kezelését a Szeged-Csanádi Egyházmegye. A segítség alapját egy Fiat 500 X-típusú személygépkocsi értékesítése adja, amely egyike volt annak a 2 járműnek, melyek Ferenc pápa 2023-as budapesti apostoli látogatása során a hivatalos pápai konvoj részeként szolgálták a Szentatya közlekedését. A pápa látogatást követően a konvojban használt 2 Fiat 500-as közül az egyiket a Szeged-Csanádi Egyházmegye vásárolta meg, majd később úgy döntött, hogy a járművet értékesíti, és az abból befolyt összeget teljes egészében jótékony célra fordítja. A támogatottak között szerepel a szegediek által jól ismert Geri és Mirko is, akik Duchenne-féle izomdisztrófiával küzdenek. A 2 kisfiú története az elmúlt években sokakat megérintett. Gyógykezelésük finanszírozása érdekében számos jótékonysági rendezvény, adománygyűjtés és közösségi összefogás valósult meg Szegeden és a térségben. Civil szervezetek, intézmények, vállalkozások és magánszemélyek egyaránt részt vettek a segítségnyújtásban. A Szeged-Csanádi Egyházmegye korábban is támogatta a Duchenne-szindrómával élő 2 gyermeket, most pedig a pápa látogatáson használt autó értékesítésével jelentős összeggel járulhat hozzá a családok küzdelméhez. Élet az Úrban. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését Krisztus szent teste és vére ünnepére.
3: Ahhoz, hogy Úrnapjának titkához valamelyest közelebb kerüljünk, induljunk ki abból az alapgondolatból, hogy Isten legtöbbször nem azonos a róla alkotott képpel. Mi sem bizonyítja mindezt jobban, mint az, hogy ha figyelmesen végigolvassa valaki az Ószövetséget, észreveszi, hogy az abban megjelenő istenképek fokozatosan változnak. Nem Isten változik, az ember változik, és így szükségszerűen a róla alkotott kép is. Mindez azért is történik, mert Isten rejtőző Isten. Deus absconditus. Az ember pedig úgy van, úgymond beprogramozva, hogy keresi az Istent. Jó úton, vagy nem épp a legjobb úton, de keresi. A téves keresésekben is Isten keresi, a bálványokban is. Az őszinte keresésnek aztán mindig az a következménye, ahogy ez szintén a Szentírás lapjai tanúsítják, hogy Isten megmutatja magát, vagyis arcának egy részét. Ezek az úgynevezett teofániák, Isten megjelenései. Ilyen teofánia volt Isten megjelenése Ábrahámnak, majd Mózesnek, de előtt Ádámnak és Noénak is. A veszély persze mindig az volt, és ma is az, hogy a megismert Isten arcot mindenki hajlamos véglegesíteni magában, és az egyetlen igaz Isten arcnak kinyilvánítani. Isten azonban újra meg újra elbújik, és nem azért, mert játszadozik, hanem azért, hogy az ember ne tudja kisajátítani őt. Az ember ugyanis még arra is hajlamos, hogy Istent is birtokolja, őt pedig nem lehet birtokolni, a létet nem lehet kisajátítani, az csak befogadni lehet. Az Ószövetség nagyjai is keresik az Istent. Amikor már nem keresik őt eléggé, eltévejednek. De Isten ekkor sem hagyja magukra, megjelenik újra meg újra, és felajánlja szövetségét. Ilyenkor mindig egy új arcát ismerik meg Istennek. Ezt a képet, ezt az arcot adják, hagyományozzák tovább a választottak a népnek. A kiválasztottak azért választottak, hogy másokat is ráébresszenek kiválasztottságukra. A főünnepi olvasmányban Mózes először az oltárt hinti meg vérrel, aztán a népet. A vér az élet jelképe. Összeköti a szerződő feleket. Isten az egész nép felé tesz ajánlatot. Válasszátok az életet. Érdekes, ahogy az áldozatok is változnak az Ószövetség folyamán. Nem csak az Isten képek. Ábrahám idejében még az ember áldozat volt a gyakorlatban. Mózes idejében ez már változott. Legalábbis Mózes olvasatában ez van, állati vérrel engesztelnek. A prófétáknál aztán ismét változik a kép. A zsidókhoz írt levél kimondja, Krisztus saját vére hullatásával kötötte meg az új szövetséget. Az átváltoztatás szavai szerint ez egy új és végleges szövetség, mert Krisztus áldozata tökéletes önátadás. Az ószövetségi áldozatok ugyanis nem törölhették el a bűnt. Jézus áldozata hozta meg a megváltást, a szabadulást. Az oltári szentségben, a szentmisében Jézus áldozata van jelen, újul meg, és ez mindenkire vonatkozik. A sokakért kijelentés azt jelenti, hogy korlátlan tömeg, mindenki. Az evangéliumban a húsvéti előkészületekről hallunk. Jézus ma is üzen. Nálunk akarja megtartani húsvétját. Felkészülünk-e méltóan Jézus fogadására a szentáldozás alkalmával? Az oltári szentség Jézus valóságos teste és vére. Az oltári szentség a mennyei lakoma elővételezése. Jézus mindenkiért bemutatta áldozatát. A szentmisét is mindenkiért bemutatjuk. Mindnyájan részesültek a lakomában. Mindnyájan. Tehát Júdás is. Elgondolkoztató. Manapság sokan szenvednek attól, hogy egyházjogi okokból nem vehetnek részt a közösség legfontosabb közös aktusában. Kirekesztvézik magukat. Nagyobb lenne bűnük, mint Júdásé? S amíg egyfelől egyesek hiába áhítoznak az Úr testére és vérére, mások, akik úgymond jogosultak, nem élnek vele, vagy pedig visszaélnek vele. Tehát van, aki élhetne vele, de nem él. Van, aki élne, de nem engedik neki, egyházjogi okokból. És van, aki gyakran él vele, de nem látszik meg életvitelén, mindennapjaiban. Ez visszaélés. Jézus ott van jelen, ahol a szeretet és testvériség parancsáról nem csak beszélnek, hanem oda teszik magukat testvérként. Önátadás másokért, egészen. Hiszen ez az igazi áldozat, ezért múl fel minden addig itt Jézus áldozata. Az igazi élő áldozat, aki él, közöttünk van.
0: Élet az Úrban. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották Krisztus szent teste és vére ünnepére. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket, búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat Székelyudvarhelyről. A stúdió mikrofonjánál Gerib Anikó, technikai munkatársam Józsa Ferenc. Újból együtt vagyok önökkel, és fogadom az ima szándékaikat, kéréseiket, hálaadásaikat, amennyiben betelefonálnak, hívnak bennünket a 0259 420 555 vagy 0359 420 555-ös telefonszámok egyikét tárcsázva. Nagy szeretettel kérem a kedves betelefonálni készülőket, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket, és úgy formálják a számot, hogy gördülékenyen tudjunk kapcsolatba kerülni. Előre is nagyon köszönöm, hogy meghallgatnak és megteszik. Szöveges üzenetet is írhatnak nekünk a 0758 420 555-ös számra, vagy az internetes elérhetőségünkre, az ima szándékokra kattintva és elküldve. Imádkozzunk a mai nap is, hálát adva mindenható Jóistennek a kapott kegyelmekért, hogy megérhettük ezt a mai napot, hogy vele lehetünk, imádkozzunk Szentatyánkért, püspökeinkért, papjainkért. Különösen adjunk hálát a papjainkért, akik ma az élő Jézust vitték el a betegekhez. Jóisten áldása legyen rajtuk, adjon nekik kitartást, hogy ezt minden hónapban meg tudják tenni, és örömmel találkozzanak az ágyban, házban kötött, házhoz kötött betegeinkkel. Köszöntöm az első betelefonálót. Halló, Mária Rádió. Úgy maradt a rádiókészülék, visszahallok mindent. Megkérem a kedves betelefonálót, hogy kapcsolja ki a rádiókészülékét, és hívjon újra. Köszönöm a megértését. És még egyszer fölhívom a rádióhallgatók figyelmét, hogy kapcsolják ki a rádiókészüléket, és úgy hívjanak bennünket. Köszönöm, hogy meghallgatnak, és elfogadják ezt a felkérést. A rózsafűzért fel szeretném ajánlani László megtéréséért és a gonosz távozásáért a családból. Jézusom, bízom benned, írja nekünk egy kedves hallgató. Ezt a rózsafűzért felajánlom magamért, a páromért és a külföldön élő két fiamért, egy jó munka lehetőségért, két fiamnak egy jó lelki társért, a szűzanyat akarja be őket védőpalástjával, hálából kapott kegyelmekért, Isten fizesse egy mindennapos hallgató. Köszöntök egy betelefonálót. Halló? Kedves hallgató, élőben van, amennyiben beült.
1: Itt tetszik lenni? Dicsértessék.
0: Nem, én itt vagyok.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. Itt tetszik lenni?
0: Tessék mondani az ima szándékot.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus. A rózsafűzét, a szemmisét felajánlom a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a lebénó gyermekemnek a lába gyógyulásáért, a bűneim bocsánatáért, az én lábom gyógyulásáért, a lelki-testi gyógyulásomért, az egész testvéreim halottaimért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, és a család békességért, és a két unokámért, a négy dédunokákért. Dicsértessék a drágúr, és a háború megszűnéséért dicsértessék a drágúr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, imádkozzunk együtt. A mai rózsafűzét felajánlom szüleim lelkük üdvéért, testvéreimért, Attiláért, családomért is, és sikeres vizsgáért. Isten fizesse. Minden imát felajánlok a halottaim lelke üdvéért, nyugodjanak békességben az Úr Jézus szent nevében. Önökkel imádkozom, egy mindennapos hallgatóm. Imádkozzunk együtt, önkéntesünk, Margit gyógyulásáért köszönöm, Marosvásárhelyről kéri az imát Anikó. Önkéntesünk férje gyógyulásáért, akit a Marosvásárhelyen kezelnek, imádkozzunk együtt. A testvérem operálás utáni felépülésére, Piroskáért kérem az imát egy mindennapos hallgató Váradról. Ezt a rózsafűzért felajánlom a családomért, Isten fizesse. Imád kérek egy súlyos betegért. Köszöntök egy vonalban lévő hallgatót, Halló Mária Rádió.
2: Halló.
0: Köszöntöm.
2: Halló.
0: Élőadásban tetszik lenni.
2: Úr Jézus. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké.
2: Szeretnék imádkozni a Szűzanyához, hogy segíten meg, adja a segítségedelmet, egészséget nekem, hogy és a férjem egészségét, egyszerűnnek az egészségét.
0: A rádiót tessék kikapcsolni.
2: A fogom egészségét, és még felajánlom édesanyámnak, édesapámnak, adjon erős nyugodalmat, de a gonosz lélek távozásáért. Kérem a Szűzanyámat, hogy hallgassa meg a kérésemet, de adjon erős egészséget nekem.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt. Én nagyon-nagyon szépen megkérem, hogy ezt minden nap elmondjuk, akár többször is. Tessék kikapcsolni a rádiót máskor, amikor fölhív telefonon, hogy ne visszhangozzon, és ne azt halljuk kétszer, ha nem tudjunk beszélgetni. Köszönöm. Imád kérek egy súlyos betegért, írja egy mindennapos hallgató. Imádkozzunk együtt a házasságra készülő fiatalokért. Jóisten adjon nekik erőt, kitartást egy életen át, örök hűséget, és tisztaságban való megmaradást a házasság kötésükig. Köszöntöm a betelefonálót, aki élőben van. Halló!
1: Bizonyítassák az Úr Jézus Krisztus. Én is ezt a rózsafüzét felajánlom Jézus szentséges szívéhez, és még felajánlom a papjainkért, a pap szentelésre, amelyeket szentelik papa, és a papoké, a kispapoké, a boldog üdőjárási, a feleteté, a háború megszínéséért, és a papi hivatásért. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, önökkel imádkozok mindig. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.
0: Köszönjük, hogy velünk tart az imában, és hogy ma is együtt imádkozunk ezen szándékokért is. Ezt a rózsafűzért felajánlom a saját magam gyógyulásomért, és egy nagyon fontos szándékért. Köszönöm. Ezt a rózsafűzért és szentmisét felajánlom a családom élő és elhunyt tagjaiért. Köszönöm szépen. Imádkozik velünk egy mindennapos hallgató. Ezt a rózsafűzért, és meghallgatok egy betelefonálót, ha egyszer. Köszöntöm. Halló, élőadásban tetszik lenni.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Ezt a rózsafűzért felajánlom a testi-lelki gyógyulásomért, a gonosz távozásért, főleg a látásom javulásáért, a Mária Rádió munkatársaért, önkéntesért és a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Tartsunk együtt az imában. Imádkozzunk ezen szándékokért. Ezt a rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom a végzős diákokért. Imádkozzunk a betegeinkért, az ágyban lévőkért, a házhoz kötöttekért. Jóisten adjon nekik kitartást, erőt, és hozzuk ide a szenvedő betegeket is. Adjon az Isten nekik kitartást és mielőbbi gyógyulást. Imádkozzunk a betegápolókért, az orvosokért, a családtagokért, türelemért, szeretetért, hogy így tudják végezni ezt az áldozatos szolgálatot. önökkel imádkozva felajánlom ezt a rózsafűzért a szenvedélyi betegekért, különösen egy családapáért, egy férjért, aki az alkohol rabságában szenved. A Jóisten adjon neki mielőbbi szabadulást, és adjon békét, egyetértés a családban, rendeljen egy munkahelyet neki. Ezt a rózsafűzért felajánlom a papokért, a papságra készülő diakonusokért, a kispapokért, papi és szerzetesi hivatásokért. Jóisten kegyelme és meghívása legyen életüknek a része. Köszöntöm a betelefonálót, halló!
4: Halló! Halló!
0: Köszöntöm, élőadásban tetszik
4: lenni. Édes Krisztus!
0: Rádiót legyen olyan kedves kikapcsolni.
4: Szent Rózsafűzét és Szent Misét. Miséget szeretnék felajánlani a saját részembe, hogy a lábam gyógyuljon, meg az Úr Jézus, a Szenyes, a Szent Lélek segítsen meg, hogy gyógyuljon meg a lábam. Egészséget, békességet a gyermekeinek, és a családjuk körükbe. Őrizzék minden boltó betegségt, és távolítsák a szabad, a rossz, gonosz, ellenséges lelkeket. És a halottján mutatok a Csíkszentmiklósi temetőben igotnak, szüleimmel együtt testvérén is. Gyermeke Robi, Jóisten adjon örök nyugodalmat, meg az örök lelkosságra is kegyék. Egy mindennapos hallgatot, hogy csak
0: mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt, és imádkozok én vigasztalásért, erőért és kitartásért. Ezt a rózsafűzért felajánlom Szilágyi Ferenc doktor úrért, sok beteget gyógyítson meg, és sok erőt és egészséget kívánok neki, Isten fizesse. Imádkozik érte egy hallgató. Gyimesből én is a mai rózsafűzérrel emlékezek a férjem lelküdvére, Vöröl, aki a kontumáci temetőben alussza örök álmát, az irgalmas Isten könyörüljön lelkin. Emlékezek a közös halottaim lelkikről, akik a kontumáci temetőben alusszák örök álmokat, az irgalmas Isten könyörüljön lelkükön, imádkozik egy állandó hallgató, Erzsébet. Ezt a rózsafűzért felajánlom a hónap végén sorra kerülő székelyudvarhelyi lelki gyakorlatért, a lelki vezetőért, Mió Baradáért, a házigazdáért, az Esperes úrért, a Szent Miklós plébánia minden alkalmazottjáért. Felajánlom a résztvevőkért, hogy a Jóisten áldja meg ezt az idejüket, és tudjunk együtt lenni ezen a hétvégén. Ezt a rózsafűzért felajánlom édesapám halála évfordulójára, Varságról egy hallgató. Imádkozzunk együtt, imádkozzunk a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és azokért is, akikért nem imádkozik senki, vagy nagyon ritkán imádkoznak, vagy nem mutatnak be értük szent misét. Imádkozzunk elhunytjainkért.

Köszönöm a kedves hallgatóknak, akikkel élőben együtt voltunk, és azoknak is, akik megosztották a szándékaikat. Ne menjenek messze, hiszen kezdjük imádkozni a közös rózsafűzérünket, és felajánlhatjuk még azokért a szándékokért is, amik most fogalmazódnak meg bennünk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy szeretettel hívom mi már a kedves Mária Rádió hallgatókat, imádkozzuk együtt a világosság rózsafűzérét, amelyet ma délután a Varsági Rózsafűzér Társulatok tagjai fognak vezetni. Ajánljuk fel az elhangzott szándékaink mellett, az egyéni szándékainkért imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus, felajánljuk neked a világosság titkainak rózsafüzérét, a mennyei Atya dicséretére, Szűz Mária tiszteletére, bűneink bocsánatára. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki megtisztítson minket.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki lelkünk békéjét megőrizze.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a szentségekben megerősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
0: Az első szent titok, aki a Jordán vízében megkeresztelkedett. Amikor Jézus hirdetni kezdte az evangéliumot, nem kért hatalmas tetteket, különleges áldozatokat, hanem őszinte bűnbánatra buzdított. A bűnbánatban szembenézünk kudarcainkkal, hibáinkkal, ehhez pedig őszintesség, bátorság, alázat kell. A belátás rávezet minket az Istenhez vívő helyes útra. Mennyei Atyánk, kezedbe adjuk és rád bízzuk magunkat. Jellemünkben, hibáinkban és erényeinkben te szólsz hozzánk. Áldj meg minket, hogy üzeneteidet megértsük, és olyanná neveljük magunkat, amilyeneknek látni szeretnének minket. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te nevet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennybe, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizébe megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Jordán vizében megkeresztelkedett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Igében, kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmatra, amen.
0: Második titok, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét. A szűzanya és Jézus jelen voltak a mi szentségi házasságunk megkötésekor is, ugyan nem testi mi voltunkban. házastársam és én ugyanabban a megtiszteltetésben részesültünk, mint a kánai pár. Ezért megkülönböztetett figyelemmel óvom házastársamat, mert ő az én személyre szabott ajándékom. Jézusunk, a szűzanya közbenjárására áldj meg minket, munkáld bennünk az engedelmességet, és add, hogy mindennapjainkban okosan, tapintatosan tegyük meg, amit mondtál, vagyis szeressük házastársunkat, mint önmagunkat. Amen.
3: Mi atyánk, aki

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.

0: üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a kánai mennyegzőn kinyilvánította isteni erejét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mikében kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
2: Harmadik titok, aki meghirdette Isten országát. Az Atya országa, amelynek eljövetelét naponta kérjük, Fiának uralma a mi szívünkben és a világban. Jézus

0: és bennünk való uralma akkor valósulhat meg, ha törekszünk arra, hogy a belső ima által mindig az ő jelenlétében éljünk, és az ő tetszését keressük. Jézus, Mesterünk, taníts minket a szerítségben és lelki békében való életre. Tarts távol tőlünk a félelmet, aggódást, hogy teljesen bennünk élhess, és vidd végbe azokat a dolgokat, amelyekre hivatva vagyunk. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Üdvözlégy, Mária! Kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Asszonyunk

0: Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
2: Az.

0: Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.

0: üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki meghirdette Isten országát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, védd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra, amen.
2: Negyedik titok, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét. Péter, Jakab és János színről színre láthatta Isten dicsőségét. Nekünk saját életünk csodáiból merítve kell mondanunk: Uram, jó nekünk itt lennünk. A csoda az, hogy bármi kicsi, de szerető erőfeszítésünkre az Úr százszoros jóval válaszol. Ha megszólítjuk őt, átölel minket, a lelki homok sivatagban a tenyerén hordoz. Jézusunk, áldj meg minket éles látással, nyitottsággal, hogy észrevegyük gondviselő szeretetet csodás intézkedéseit. Add, hogy irántunk való jóságodból erőt merítve még jobban törekedjünk a tökéletességre és a tanúságtételre. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta Isteni dicsőségét.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a Táborhegyén megmutatta isteni dicsőségét.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Ötödik titok, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát. A magunkhoz vett étel a testünket táplálja, az eukarisztiában velünk lakó Jézus a lelkünket. Egyesek azonban nem rendszeresen járnak szentmisére, vagy összeszedettség nélkül vesznek részt, nem törődnek a gyakori és méltó szentáldozással. Mi nem ulasszuk el az oltári szentségvételét, hogy megerősödhessünk a jóban, és eredményesebben javíthassuk meg hibáinkat. Atyánk! A te házadban naponként megismétlődik az utolsó vacsora. Világosítsd meg értelmünket, hogy felfogjuk az apostolokhoz hasonlóan, mi is ezen veszünk részt, és adj nekünk áhítatos lelket. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket adj meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiába nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki az eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki az Eukarisztiában nekünk adta önmagát.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: ajánlj minket Jézusodnak, boldogságos szűzanyád. Amen.
1: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lássunk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten Anyja Mária, fogad kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük Krisztus, ami Urunk által.
0: Amen.
1: Rózsafüzér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Béke királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Fény királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Istenünk, te áron püspököt
0: arra választottad ki, hogy igazságodnak őre az üldözöttek

0: világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
0: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szentlélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az örök Atyának szíve!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szűzanya méhében a Szentlélektől alkotott szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve végtelen fölségű szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve Isten szent templomom!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrényem!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelyem!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden erénynek mélysége!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden dicséretre legméltóbb szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve minden szív királya és középpontja!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvetelt!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, amelynek teljességéből mindnyájan merítettünk!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, az élet és a szentség forrása!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, vétkeinkért engesztelő áldozat!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gyalázásokkal tetézett szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, gonoszságainkért megtört szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, mind halálig engedelmes szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, lándzsával átdöfött szív!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden vigasztalás kútfejem!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, életünk és feltámadásunk!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, békességünk és engesztelésünk!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a bűnösök áldozatja!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a benned reménylők üdvössége!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, a haldoklók reménysége!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Jézus szíve, minden szentek gyönyörűsége!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Kegyelmezz nekünk!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Hallgass meg minket, Uram!
1: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit!
0: Irgalmazz nekünk!
1: Szelíd és alázatos szívű Jézus,
0: alakíts szívünket a te szíved szerint.
1: Könyörögjünk, mindenható örök Isten, tekints szeretett fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerótt. Adj megenkesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságodért esdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Uram, hallgasd meg könyörgéseinket,
0: és a mi igyártásaink is van előbe,
1: minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Amen.

Köszönjük a Jóistennek, hogy együtt imádkozhattunk, a varsági híveknek megköszönöm, hogy eljöttek és vezettek az imában. Ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót, hogy egy fénysugár lehessen a lelküknek. Elköszönök Székelyudvarhelyről, a Mária Királynő kápolnájából Geri Manikót hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót. Szentmisét közvetítünk a Szatmári Meti Kálvária templomból. Jézus szíve kilencedünk első szentmiséjét, melyet Pablo Perez Gutierrez turterebesi plébános mutat be. Orgonán közreműködik Huczel Levente, a kántori szolgálatot pedig Glázer Wendel látja el. Ünnepeljük együtt ezt a legszentebb áldozatot, csatlakozzanak önök is ehhez a közös imához.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! A Kálvária német és román nyelvű személy plébániák nevében nagy szeretettel köszöntök mindenkit, mindazokat, akik jelen vannak ezen a kilenceden, és mindazokat, akik a Mária Rádión keresztül, vagy az éteren keresztül, közvetítésen keresztül kapcsolódnak be a Szent Misébe. Nagy szeretettel köszöntjük Pablo Pérez Gutiérrez atyát, aki megkezdi velünk együtt a mai kilencedet elmélkedésével. Isten hozott, kedves atya, és bízunk benne, és kérjük a Jóisten segítségét továbbra is életedre. Mai Szent Misét hálából és Isten segítségéért ajánljuk fel.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, megkezdjük ezt a kilencedet, ezt az utat, amely elvezet bennünket Jézus szentséges szívének ünnepéig, ennek a plébániának és az egész egyházmegyénknek a búcsú ünnepe. De amint látni fogjuk, bizonyos értelemben ez az út nem ma kezdődik, és nem is ér véget pusztán az ünneppel. Arra kaptuk meghívást, hogy együtt járjunk az egyházzal, aki anyánk és tanítunk, ő az, aki segíthet nekünk felkészülni erre a találkozásra Jézus szentséges szívével. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Jónum, a mindenható Isten, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztetek,

0: összes magyarokat és szemeket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életemben, Urunkhoz, Istenemhez.
1: Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen.

Könyörögjünk, Urunk Istenünk, öltöztess minket egy szülött fiat erényeiben, s juts lángra bennünk az ő szívének szeretetét, hogy képmására alakuljunk, s részesüljünk a megváltás örökké tartó örömében. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel,

Szent Leszke, Szent Pál apostolnak, Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, te követed tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmememet, és részt vettél üldöztetéseimben és szenvedéseimben. Tudod, hogy mi minden történt velem Antiókiában, Ikóniumban, Lisztrában, és milyen üldöztetéseket ártam ki. De mindezekből kiszabadított engem az Úr, hiszen mindazok, akik búzgón akarnak élni Krisztus Jézusban, üldözést fognak szenvedni. A gonosz emberek és a csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek a gonoszságban, tévelyegnek és másokat is a tévelyegésbe vezetnek. Te azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyermekkorod óta ismered a Szentírást. Ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hit által eljuss az üdvösségre. Minden írás, amelyet az Isten sugalmazott, hasznos a tanításra, az érvelésre, a fedésre és az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje.

Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Márk könyvéből. Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy nép sokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.

0: Kedves testvérek, amikor a plébános úr Máriusz atya meghívott, hogy prédikáljak ezen a 9-en, végeztem egy kis számítást, mondjuk. Ezt a templomot 1909-ben szentelték Jézus szentsége szívének, és akkor gondoltam, hogy ha azóta minden évben megtartottak a 9-et, akkor több mint 1000 prédikáció hangzott már el Jézus szentsége szívéről. Biztos a hívek nem voltak itt mindezeket hallani, de feltettem magamnak a kérdést, hát akkor hát mit mondjak én? Mit fogok én prédikálni? Legfeljebb, megismételhetem azt, amit egy másik pap már elmondott, és bizonyára nálam jobban. És talán éppen ez az, ami néha nehéz nekünk, az ismétlés. Az igazság, kedves testvéreim, az, hogy ugyanazt az ünnepet fogjuk ünnepelni, megünnepelni, amelyet tavaly is ünnepeltünk, és ami 2 évvel ezelőtt is ünnepeltünk, és így tovább. Az egyház liturgikus naptára, a liturgikus év minden évben ismétlődik, és mindig ugyanaz. Karacsony, húsvét, pünköst, Jézus szentsége széve, hallottak napja, van persze sokkal több ünnep. Aztán újra kezdjük. Mindig ugyanaz. Minden rutinna válhat, és a rutin a hitünk az egyik legnagyobb ellensége. Hogyan győzhetjük le a rutint, az, hogy mindig minden ugyanaz? Minden ünnep ugyanaz, ismerünk a szövegeket, ismerem az evangéliumot. Hogyan élni ezt, mint egy új ünnepet? Nem szabad akkor szem elől tévesztenünk a célunkat. Hova vezet bennünket ez az út, ez a 9-ed, ez a szentmise? Emlékszem, amikor a szemináriumban tanultam teológiát, akkor a liturgia tanárunk azt mondta nekünk, hogy a liturgikus év, és akkor a liturgikus naptár, hát olyan, mint egy hegyi út. Körbe-körbe haladt a hegy körül, és igen, mindig ugyanazt látott, ugyanazt a folyót, ugyanazt az erdőt, ugyanazt a völgyet, de lassan-lassan mégis emelkedik, és végül felér a csúcsra. Ne tévesszük szem elől akkor a csúcsot, a célunkat, Jézus szentséges szívét. És ma, hogy ezt a szívet egy kicsit jobban megismerjük, akkor a litánia következő fohászáról fogunk elmélkedni. Jézus szíve az örök atya fiának szíve. És én úgy gondolom, hogy az egyház az, aki ma megfelelő olvasmányokat ajándékozott nekünk, ennek a misztériumának az ünneplésére. A mai szentleckében Szent Pál apostol Timóteusnak ír, aki a munkatársa volt az evangélium hirdetésében. Timóteus közvetlenül Szent Páltól kapta meg az evangélium hirdetését. Szent Pál volt az, aki Lisztrába bement, hirdette az evangéliumot, ott volt egy család, és egy fiatal fiú, Timóteus az, és kapta Szent Páltól az evangéliumot, a jó hírt. Tanítvány és mester voltak. Együtt voltak sok üldöztetésben az evangéliumért. És valószínűleg Timóteusz akkor Efezusban püspökként maradt, de kísérte Szent Pálnak az evangelizáció útjáin. És a Szent Leszke így szólt, Szent Pál beszél újra Timóteusnak. Te követted tanításomat, életmódomat, elhatározásomat, hitemet, béketűrésemet, szeretetemet, türelmemet, és részt vettél üldöztetéseimben és szenvedéseimben. Amilyen Szent Pál volt, olyan volt Szent Timóteus. Ahol Szent Pál volt, ott volt Szent Timóteus. Egyetlen gondolkodásmód, egyetlen szeretet. Éppen-éppen, mintha egyetlen szív lenne. Ugyanaz a szívük, mintha ugyanaz a szívük lett volna. Szent Pál volt az egyház küldötte, hogy formálja Timóteus szívét, hogy ezt betegyen Timóteusnak a szívében az evangéliumot. hogy formálja Timóteus szívét, de nem Szent Pál képmására. Amikor pedig egy másik közösségnek írni fog Szent Pál, a korintusiakhoz írt első levélben, azt fog mondani, legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. Ha Timóteus Szent Páltól kapta az evangéliumot, és olyan szíve van, amely hasonlít Szent Pál szívéhez, az azért van, kedves testvéreim, mert Szent Pál szíve hasonló elsősorban, és legfontosabb, hasonló Jézus szentséges szívéhez. Ilyen Jézus szíve. Irgalmas, még a legszörnyűbb bűnössel szemben is. Képes átalakítani még a legkeményebb szívet is. Ez Szent Pálnak a szíve volt. Ha Szent Pál és Timóteus találkoztak volna Szent Pálnak a megtérése előtt, hát milyen szívről beszéltünk volna? Egy gyilkos, aki üldözte a keresztényeket. És akkor testvéreim, ilyen Jézus szíve. Képes átalakítani még a legkeményebb, legbűnösöbb szívet is. Ha itt vagyunk ma, és érezzünk, hogy szükségünk van erre az átalakulásra, ha érezzük annak a szükségét, hogy Krisztus alakítsa át a szívünket, mert a mi szívünk egyáltalán nem hasonlít az övéhez, akkor valóban meg tudjuk ünnepelni ezt az ünnepet. És ez nem biztos. Sokszor a kísértésünk mi? Döntöm én, hogyan legyen a szívem? Hogyan legyen az életem? Nehéz a szívünket ajándékozni teljesen Krisztusnak. Talán azért vagyunk itt, mert azt gondolod, hogy ha a kilenced minden napján jössz a misére, és aztán ott a nagy melegben ott vagyunk a Jézus szíve búcsún, ugye, nagy misén, hát akkor az Úr megadja neked, amit kérsz tőle. Azt hiszed, meg kell győznöd az Urat. És sokszor a kapcsolatunk az Úrral olyan lehet. Én beteszem egy imat, mint az automata, ugye? Beteszem egy imat, és kapom valamit tőle. Egy Coca-Colát, vagy talán azt, hogy az unokam kapjon helyet az egyetemben Temesváron. Nem tudom. És kedves testvéreim, kérni kell Istentől. Abszolút. De a mai kilenced és az ünnep, amelyre készülünk, sokkal nagyobb. Felülmúlja a kériseinket. Azt is, amit tudjuk képzelni. Higgyünk meg, hogy az Isten annyira szeret minket, hogy tudja, hogy mi kell nekünk. Mert végül arról ezt a szívet fogunk ünnepelni. Arról van szó, hogy találkozni tudjunk ezzel a szívvel. Egy szívvel, amely érted, dobog. Dobogni kezdett Szűz Mária méhében, érted. Megszűnt dobogni a kereszten, érted. És gondolom, hogy a feltámadásban újra valamikor dobogni kezdett, érted. És így az egész örökké valóságon át. Ez a hegy csúcsa, hogy a mi szívünk egyé válhasson Jézus Krisztus szívével, amely az Atya szíve. Mert Jézus Krisztusnak a szíve olyan, mint az Atyának a szíve. És ez az evangéliumban Jézus Krisztus nekünk mondta. Kinyilatkoztatta ezt nekünk. Megkérdezi a zsidóktól. Hogyan mondhatják az írás tudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz, jobbon felől foglal helyet, míg lábait alá vetem ellenségeidet. Hogyan mondhat az írás tudok, hogy Messias Dávidnak a fia, hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szól az Úr az én Uramhoz. A zsidók emberi messiást vártak, emberi megoldásokkal. De már Dávid király azt is mondta nekik, hogy a Messias és az Isten, mind a ketten Úr. Mert a fiú szíve hasonlít az Atya szívéhez, ahogy Timóteus szíve hasonlított Szent Pál szívéhez, mert bennük, mind a ketten bennük Jézus szíve volt. Bátorság testvérek, engedjük meg az Úrnak, hogy belépjen a szívünkbe. Ez a legnehezebb harcunk. Nem azért jöttünk, hogy emberi megoldásokat kapjunk, vagy azokat is, miért ne? Azért vagyunk itt, főképpen, hogy új szívet kapjunk, hogy az egyházzal együtt felmenjünk ezen a hegyi úton, Megünnepeltük Jézus Krisztus mennyben menetelét például, aztán a Szent Háromság vasárnapot is. Mit mond ez nekünk, hogy olyan ez a helyi út? Lassan-lassan engedi, hogy a célunk világosabb legyen, közelebb. Hogy Jézus Krisztus fölment a mennybe, és ott van egy igazi ember, az emberi természettel, és ott van a Szent Háromságban, hogy a mi Istenünk olyan. Ebben a Szent Háromságban végtelen szeretet, mindenható Isten, ebben a Istenségben, a hegy csúcsán, a mennyben van egy emberi szív, amely isteni szeretettel dobog értünk. Kérjük testvéreim, teljes szívünkből, lelkünkből, a mi Úrunkat Jézus Krisztust, aki kereszthalála áron meghozta nekünk a bűnbocsánatot és a kiengesztelődést.
1: Itt egybegyűlt és az egész világon elterjedt egyházért kérjük Urunkat. Szentséges Atyánkért, Leó pápáért, püspökeinkért, az egyházi rend minden tagjáért és munkatársainkért kérjük Urunkat. Az egyházak közötti békességért és a népek nyugalmáért kérjük Urunkat. Azokért, akik az egyházban az irgalmasság cselekedeteit gyakorolják, kérjük Urunkat. Városunkért és minden lakójának jólétért és üdvösségért kérjük Urunkat.
0: Urunk Jézus Krisztus, nyújts ki segítő jobbodat néped felé, amikor irgalmadért esedezik. Ne engedd, hogy kárba vesszen a világ életéért ontott drága véred. Háríts el az emberiségre leselkedő veszedelmet, hogy vigasztalást találjunk halandó életünkben, oda át pedig elnyerjük az örök boldogságot, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom s a tiédek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, irgalmas Atyánk, Te végtelenül szeretsz minket, ezért kimondhatatlan jóságoddal egyszülött fiadat nekünk ajándékoztad. Add meg, kérünk, hogy vele

Sebb helyéből, mely átszúrt oldalán nyílott, hogy onnégy jöjjenek létre a szentségek, amelyekkel egyházat élteti, s mindenki vonzódja.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szentel meg ezt az adományt, áraszd le a szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott. Odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálat adunk, mert arra méltottál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel, és az egész papsággal együtt.
1: Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, kik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

üdvözítőnk parancsára, és isteni tanítása szerint így merünk imádkozni. Mi atyánk,

0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké.
0: Urunk Jézus Krisztus, Te azt mondottad apostolaidnak, békességet hajok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzet, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, s add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
2: Engesztelődjetek ki szívből egymással.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

Könyörögjünk! Szeretetet szentségében részesültünk, Istenünk! Könyörögve kérünk, hogy Krisztushoz hasonlóval legyünk a földön, s egykor dicsőségében is részesültünk.

könyörünk mindezeket, ó Jóságos Jézus, és ölelünk a mennyi szentséges szívedet, légy király, ó Úr, ne csak hívegyek, aki sohasem változik előre, hanem a végkozott fiúnak is, aki bárják. Hadd, hogy ő is mi magam visszatérjenek az adjai látunk,

Amen.

0: Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítettünk a Szatmárnémeti Kálvária templomból, Jézus szíve kilencedünk első szentmiséjét. A szentmisét Pablo Perez Gutierrez turterbesi plébános mutatta be, a kántori szolgálatot Hutzel Levente látta el. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt ünnepelhetünk ezt a legszentebb áldozatot. További áldott szép estét kívánva búcsúzunk a helyszínről, Szücs Timáját hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: A hét plébániája.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket Gábor Anna, az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói Stúdió önkéntes munkatársa. Kedves hallgatóinknak bemutatjuk a Szatmárnémeti Kálvária templomot, ahonnan a héten élőben közvetítjük a szentmiséket. Szatmárnémeti Románia északnyugati szögletében, a Szamos folyó völgyében 126 méterrel a tengerszint felett fekszik. A Szamos egyik később kiszáradt ága által elválasztott Szatmár és Németi egyesüléséből 1715-ben lett e néven szabadkirályi várossá. Addig az 1230-as évi szabadság leveleik tanúsága szerint mindkét város, Szatmár és Németi önálló közigazgatású, azonos jogú volt. Szatmár Németi mai földrajzi helyzete, a Szamos medrének 18. század végi szabályozása, és ezt követően a holt medrek fokozatos megszűnése nyomán alakult ki. Szatmár városa a Szamos mellé épített királyi vár szomszédságában települt, mindkettő a Szamos két ága által körülvett területen, szigeten. Szatmár és Németi a szatmári várral együtt a tatárjárás után nem sokkal újjáépült és virágzásnak indult. Elhelyezkedése révén a magyar és az ukrán határ felől is könnyen megközelíthető határvárosnak számít. Szatmár Németi kialakulását és fejlődését nagy mértékben befolyásolta a Szamos folyó. Szatmár vára volt a Szamoson Erdély felől leúsztatott só átrakásának központja. Neve is innen ered, a Salcmart magyarosodott Szatmárra, majd lett szintén fonetikusan Szatumáre. Alföldies típusú, szélesen elnyúló település egyhangoságát fásított terek, ligetek, szamosi partfürdő enyhítik. Központja a hatalmas parkozott főtér. Szatmár Németi a római katolikus püspökségnek székhelye a Szamosi jobb partján. A szatmári püspökök lakhelye és irodája 19. század közepéig a jezsuiták egykori rezidenciájában volt, amikor Hám János püspökben megfogalmazódott a rezidencia udvarában építendő kálvária gondolata. Megtervezésével Tischler Albin csanálosi plébánost bízta meg 1844-re a Doboló Domnak nevezett magaslaton fel is épült a kálvária kis kápolnája és a templom kertjében kialakított keresztút 14 állomása. A laza homokos talajra épített kápolna hamarosan repedezni kezdett, beomlással fenyegette. A kápolnát ezért lebontották, és 1908-ban Veszelovszky Béla építész és testvére tervei alapján hozzáfogtak a templom építéséhez. A templom alaprajza széles, négy boltszakasznyi hosszú hajóból áll, amelyet két oldalt három-három kápolnatér szegélyez, és a nyolcszög öt oldalával záródó kereszthajó és szentély csatlakozik hozzá. A középső oldalkápolnák mélyebbek, s ezáltal hangsúlyosabban szerepet kaptak. Az alaprajz másik fontos elemei a szentély mindkét oldalához szimmetrikusan csatlakozó egyszintes segrestjék. A csúcsíves stílusú kápolna egyes elemét megtartották, csúcsívesek maradtak az ablakok, gótikus példákra emlékeztet a domborművel díszített kapuzat, a két 42 méter magas torony formája és a támpillérek. A hásfálból faragott, festett szobrokkal díszített főoltár nem bizonyított állítás szerint a tiroli Stufleszer Ferdinánd műhelyéből származik. A két oldalhajóban elhelyezett mellékoltárok és a szószék tölgyfából készültek. 1908. augusztus 9-én a torony két keresztjét áldották meg, majd december 12-én Boromissa püspök már a templom négy harangját szentelte meg. Az 1200 férőhelyes templomot Boromissa Tibor püspök 1909. június 6-án Jézus Szent Szíve tiszteletére szentelte fel, gondozását Szatmár püspöke, a Jézus Társasága szerzetes rendre bízta. Ebből az alkalomból a templom belsejét még a régi épületből származó oltárokkal, áldozószékekkel, padokkal és szószékkel szerelték fel, és majd csak az ezt követő években került sor az új bútorzat elkészítésére. A templom hamarosan a Jézus Szíve tisztelet központjává lett, egyházmegyei zarándok helyé. Az épületet többször javították, legutóbb 2012-ben esett át teljes felújításon. 2003-ban megalakult az önálló német és román nyelvű személyi plébánia, 2013-tól pedig újra jezsuiták látják el a híveket. A műemléké nyilvánított Kálvária templomot látni kell, meg kell tapasztalni azt a csendet, nyugalmat, amit átélhet az ember az udvaron sétálva vagy beülve a padok közé. Hívek száma összesen 27.178 fő. A Szatmári Római Katolikus Egyházmegye Szatmári Főesperesség Szatmári Esperesi Kerülethez tartozik. Búcsúját minden évben 9-ed előzi meg, 9 napon keresztül a legszentebb áldozaton való részvétellel készülnek a hívek az ünnep fogadására. Minden évben a Jézus Szíve ünnepe utáni vasárnapon tartják az egyházmegye búcsúját Szatmárnémeti régi főterén. A műsor a Szatmárnémeti Kálvária templom honlapjáról, illetve más forrásokból vett értékes információk alapján készült. Megköszönve hallgatóink figyelmét, búcsúzik önöktől Gábor Anna az Erdély Mária Rádió Csíksomlyói stúdiójából. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagyváradon és Vételkörzetében a 102,2-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, kérem hallgassák meg esti műsor kínálatunkat. Ahogy már megszokhatták, nem sokára kezdődik az esti mese, ezt követi a Zsolozsma esti dicsérete. 19 óra 58 perctől, minden napunk ajándék Istentől, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 20 órától református fél óra, Köteles László szerkesztésében. 20 óra 30 perctől élővíz folyói, Mörgulesz kokotizó műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 21 órától kezdődik a kiáltás, ima a nemzetért, ezt követi a békerózsa fűzére, majd a kispapok imája a hivatásokért. 21 óra 25 perctől Fiffentyű, a főegyházmegyei ifjúsági főlelkészség műsorát hallhatják kedves hallgatóink. 22 órakor együtt imádkozhatjuk a Zsolozsma befejező ima óráját, és 22 óra 10 perckor kapcsolunk Sepsi Szent Györgyre, ahonnan az éjszakai virasztást közvetítjük. Minden kedves hallgatónknak kívánok nagyon jó rádióhallgatást, ha tehetik, maradjanak velünk, hallgassanak bennünket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Esti mese. Kedves gyerekek, ma este az apáról és a 12 fiúról mesélek nektek. Hallgassátok szeretettel. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy földműves, és annak 12 fia. A házuk folyton visszhangzott a veszekedéstől, a gyerekek kiabáltak, tányérokat törtek, mindenben összekülönböztek. Az apjuk szíve sajgott, próbálta csitítani a fiait szép szóval, de az úgy pergett le róluk, mint a falra hányt borsó. Úgy gondolta, inkább megmutatja nekik, amiről már annyit beszélt. Összehívta hát egy délután a fiait, és kérte, hogy hozzanak egy köteg vesszőt. Mikor mindenki megérkezett, és elhalkult a veszekedés, így szólt hozzájuk. Gyermekeim, úgy láttam, nem hallgattok rám, ezért ma próbára teszlek titeket. Itt van ez a rőzsenyaláb, hadlám, ki tudja széttörni. A legidősebb ifjú próbálkozott először. Marokra fogta, hajlította, térdére tette. Megbirkózott vele, de csak nem sikerült eltörnie. Aztán sorra jöttek a fiúk, de egyik sem jutott többre. Ezt látva az apjuk eloldozta a gallyakat összetartó kötelet. Minden gyermeknek adott egy-egy vesszőt, és kérte, próbálják meg újra. A 12 fiú ezen nevetett egyet, s mindannyian könnyen eltörték a vékony botokat. Ekkor a földműves azt mondta nekik. Látjátok, ti is olyanok vagytok, mint ezek a gallyak. Ha összetartotok, senki sem foghat ki rajtatok. Viszont ha veszekedés miatt magatokra maradtok, bizony könnyen legyőzhetnek. A gyermekei megtanulták a leckét, és ezek után sosem veszekedtek, hanem segítettek egymásnak. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket. Jó éjszakát, gyerekek!
1: Kedves gyerekek! A ma esti mesét Fábián Anna Mária olvasta fel nektek.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Embert formáló Istenünk, ki minden rend szerzője vagy, a föld porából alkotod, hüllők vadak minden faját.
1: Az így megformált testeket életbe hívja egy szavad, s az embernek mind átadod, hogy neki szót fogadjanak.
0: Üzd szolgáidtól messzire mindazt, amit a testiség szokásaiba rejtene, vagy tetteikbe öntene.
1: Add örömöd jutalmait, kegyelmed ajándékait, old meg viszályok láncait, és fondd a béke szálait.
0: Add meg, kegyelmes jó Atya, Atyának egyszülött fia, és Szentlélek vigasztalónk, egyetlen Úr, örök király. Amen.
1: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Boldog, aki gondol a szűkölködőre, annak az Úr megmentője lesz a rossz napokban.
0: Megőrzi őt az Úr, és életben tartja, boldoggá teszi a földön, és nem adja át ellenségei dühének.
1: Beteg ágyán segítséget hoz neki az Úr, és enyhülést ad minden betegségében.
0: Így szóltam, Uram, könyörülj rajtam, gyógyíts meg engem, mert vétkeztem ellened.
1: Ellenségeim rám átkot szórnak, mikor hal meg már és neve, mikor vészel?
0: És ha egyik bejön, hogy meglátogasson, hazugságot beszél, gonoszságát szívébe gyűjti, és gyalázni kezd, amikor távozik.
1: Összesug romlásomra minden ellenségem, rosszat forralnak ellenem.
0: Halálos kor van már benne, ágynak esett, nem is kell fel soha többé.
1: Még barátom is, akiben pedig bíztam, aki együtt ette kenyerét velem, sarkát emelt ellenem.
0: De te, Uram, könyörülj meg rajtam, állíts talpra, hadd fizessek meg nekik.
1: Abból tudom meg, hogy kedvelsz engem, ha nem ül diadalt el fölöttem ellenségem.
0: Te pedig engem ártatlanságomért felkaroltál, és színed elé állítottál mindörökre.
1: Áldott az Úr, Izrael Istene, öröktől fogva mindörökké. Amen. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gyógyíts meg engem, Uram, mert vétkeztem ellened. Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene. Isten, a mi menedékünk, a mi erős várunk. Biztos segítségünk, aminkor szorongatnak minket.
1: Nem félünk ezért, ha a föld háborog, és ha a hegyek a tengerbe zuhannak.
0: Hadd zúgjanak és áradjanak vizei, hadd rengjenek viharától a bércek.
1: Csörgedező patakok védítják Isten városát, a magasságbelinek szentséges lakhelyét.
0: Nem fog megrendülni, mert Isten lakik benne, Isten oltalmazza már kora hajnalban.
1: Nemzetek tomboltak, országok inogtak, az Úr mennydörgő szózatától megrettent a föld.
0: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
1: Jöjjetek és lássátok az Úr tetteit, a csodákat, melyeket a földön végbe vitt.
0: Elnémítja a hadakat szerte a világon, összetör íjat, láncsát összezúz, a pajzsokat tűzben elégeti.
1: Legyen elég, és lássátok be, az Isten én vagyok. Fölséges a nemzetek közt, fölséges a földön.
0: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Velünk van a seregek Ura, a mi menedékünk Jákob Istene. eljön minden nemzet és színed elé borul, Urunk. Nagy és csodálatos minden műved, mindenható Urunk Istenünk.
2: Hűségesek és igazak útjaid, nemzetek királya.
1: Ki ne félne, tisztelne téged, Urunk, ki ne dicsérné nevedet.
2: Egyedül csak te vagy a szent, eljön minden nemzet és színed elé borul, mert nyilvánvalóvá lett, ahogyan ítéltél.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Eljön minden nemzet, és színed elé borul, Urunk.
1: Rövid olvasmány. Nekünk erőseknek az a kötelességünk, hogy elviseljük a gyengék gyarlóságát, és ne a magunk javát keressük. Törekedjék mindegyikünk embertársa javára és épülésére. Hiszen Krisztus sem a maga javát kereste, hanem ahogy írva van róla, gyalázóit szidalmai rám hullottak. Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
2: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által.
1: Isten országává és papjaivá tett bennünket
2: saját vére által.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Krisztus szeretett minket és megmosott bennünket saját vére által. Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát, íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
2: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas, ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik Isten félők.
2: Csodát művelt erős karjával, a kevékedőket széllyel szórta.
1: Hatalmasokat elűzött trónjukról, kicsinyeket pedig felmagasztalt.
2: Az éhezőket minden jóval betölti, a gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt, megemlékezett irgalmáról,
2: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Gondjaiba vett minket gyermekeit, és megemlékezett irgalmasságáról az Úr.
1: Áldott legyen az Isten, aki kegyesen tekint a nélkülözők kéréseire, és betölti javaival a szűkölködőket. Könyörögjünk hozzá bizalommal.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Jóságos Atyánk, kérünk téged egyházunk szenvedő tagjaiért, akikért az egyház feje, Jézus a keresztfán esti áldozatként feláldozta életét.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Oldozd fel bilincseinket, világosíts meg vakságunkat, támogasd az árvákat és az özvegyeket.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Öltöztesd lelki fegyverzetbe minden hívedet, hogy ellenállhassunk az ördög cselvetéseinek.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Halálunk óráján állj mellettünk, Urunk, kegyelmeddel, hogy hűségesnek találj minket, és a te békédben költözzünk el ebből a világból.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Vezesd magadhoz a megholtakat örök világosságodba, amelyben lakózol, hogy mindörökre lássanak téged.
2: Mutasd meg nekünk irgalmasságodat, Urunk.
1: Mi Atyánk,
0: aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk Istenünk, járjon közben értünk Szent Bonifác püspök és vértanú. Add, hogy tanítását hűségesen megtartsuk, és a hitet, amelyet vérével megpecsételt, tetteinkkel életre váltsuk. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen.
2: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Szeretnék naponta egy búzaszemet elvetni Isten szántó földjén. Ha eljön a termés ideje, valaki majd learatja. Akár én, akár más, mondta Szent 23. János.

Mékesség Istentől, kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félóráját hallják, a mikrofon mögül Köteles László köszönti önöket. Vannak történetek, amelyeket annyiszor hallottunk már, hogy szinte kívülről tudjuk őket. Ismerjük a szereplőket, tudjuk a cselekményt, sőt, még a befejezést is. Mégis vannak olyan részletek ezekben a történetekben, amelyek fölött könnyen elsiklunk, talán észre sem vesszük azokat. A mai műsorunkban a jól ismert tékozló fiú történetének egyik ilyen részleténél állunk meg. Áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, ahogyan azt az imént már említettem, a mai műsorunkban Jézus egyik legismertebb példázatáról, a tékozló fiú történetéről lesz szó. Nem magáról a történetről, hanem egyetlen mozzanatáról beszélünk ma. Egy olyan mozzanatról, amely első pillantásra jelentéktelennek tűnik, valójában azonban az egész evangélium egyik legmélyebb üzenetét hordozza magában. Ez a mozzanat pedig nem más, mint egy futó ember, egy futó, rohanó apa képe. Engedjék meg, hadd kérdezzem meg önöktől, mikor láttak utoljára egy idős, tekintélyes embert teljes erejéből az utcán futni? Valószínűleg nem mostanában, de ha mégis, biztosan valami rendkívüli oka volt annak, hogy ezt megtette. Jézus korában ez még különösebb látvány volt. A Közel-Kelet társadalma rendkívül tisztelte az időseket. Egy család főtekintélye szinte sérthetetlen volt. Az idősebb férfiak hosszú ruhát viseltek, méltóság teljesen jártak, nem siettek. A futás a gyermekek, a szolgák és a katonák dolga volt. És ebben a társadalomban Jézus egy olyan képet fest a hallgatói elé, amely szinte sokkoló lehetett. Egy apa meglátja a fiát, aki otthagyta őt, felemeli a ruháját és futni kezd felé. Nem sétál, nem vár, nem szolgákat küld elé, hanem ő maga kezd el futni. Ez a kép Jézus tanításában az Isten hozzáállásáról beszél. Egy olyan Isten képét állítja elénk, aki képes félretenni minden emberi elképzelést a méltóságról azért, hogy elérje az elveszett embert. A történet egyik legszebb mondata így hangzik. Amikor még távol volt, meglátta őt az apja. Gondolhatnánk azt, hogy egy véletlen pillantás műve az, hogy a történetbeli apa látja, hogy a tékozó fia kullog hazafelé. De a kép szinte filmszerű. Az idős ember reggel kilép a házból, körbenéz. Este ismét körbenéz, másnap újra és újra és újra, napokon, heteken, talán éveken át várja az ő fiát. Miről beszél ez a kép? Arról, hogy a fiú lemondott ugyanaz apjáról, de az apa nem mondott le a fiáról. Az ember nagyon könnyen belesétál abba a csapdába, hogy elkezd arra gondolni, elkezdi úgy érezni, mintha az Isten megfeledkezett volna róla. Ez nem hitetlenséget jelent, hanem csalódottságot. Van mögötte egy imádság, amire úgy tűnik nem érkezett válasz, van mögötte szertefosztott reménység, be nem teljesült várakozás. A pszichológusok szerint az ember egyik legmélyebb fájdalma az elhagyatottság érzése. Az a gondolat, hogy senki sem figyel ránk, senki sem vár bennünket, senki sem keres. Jézus viszont azt mondja, van valaki, aki figyeli az utat, van valaki, aki vár ránk. Van valaki, aki még akkor sem mond le rólunk, amikor mi már lemondtunk saját magunkról. A történet szerint tehát a fiú még távol volt, mikor az apja elkezd futni elé. Nem ért még haza, nem rendezett még el semmit, nem tette jóvá a hibáit, de az apa már elindult, és a fia is elindult. És talán ez az egész történet egyik legfontosabb üzenete. Sokan azért nem közelednek az Istenhez, mert előbb rendbe akarják tenni önmagukat. Sokan gondolják azt, hogy előbb jobb emberré kell válni, előbb teljesen meg kell változni, méltóvá kell lenni arra, hogy az Isten előtt megállhassunk. Ez olyan, mintha valaki azt mondaná, hogy először meg kell gyógyuljon, hogy majd azután elmehessen az orvoshoz. A fiú elindul hazafelé. Az új szövetség nyelveit különösen érdekes. A fiú indulására a görög szöveg az anisztemi szót használja. Ez egyszerre jelenti azt, hogy valaki feláll és elindul, de ugyanebből a szóból ered a feltámadás kifejezése is. Ezért is mondja a történetbeli apa a nagyobbik fiának, hogy a testvére meghalt, de feltámadott. Sokan úgy gondolják, hogy az élet abból áll, hogy mindenünk megvan, mindenhez hozzájutunk. Az igazi élet viszont nem ott kezdődik, hogy mindenem megvan, sőt annál több is, mint a minden, hanem ott, amikor az ember visszafordul és elindul hazafelé, az atyai ház felé. Korunk egyik legnagyobb paradoxona, hogy soha nem volt még ennyi kapcsolatunk, és talán soha nem volt mégis ennyi magányos ember. Több száz ismerős, több ezer követő az úgynevezett social media oldalain, mégis egyre többen érzik úgy, hogy valójában senki sem ismeri őket. Számos nemzetközi kutatás mutatja, hogy a tartós magány ugyanolyan káros lehet az egészségre, mint a dohányzás, vagy éppen az elhízás. Az ember ugyanis kapcsolatokra lett teremtve. A tékozló fiú története valójában nem elsősorban a pénzről szól, nem is az erkölcsi bukásról, hanem a megszakadt kapcsolatról. A fiú miközben elszakadt az apjától, saját magát is elveszíti. Ez az ember mai tragédiája is. Miközben elszakadunk az Istentől, mert szeretnénk a saját magunk életét élni, megtalálni, saját magunkat veszítjük el.
Érdekes megfigyelni, hogy a fiú útközben beszédet készít, amit majd el fog mondani az apjának. Kész a magyarázat, a magyarázkodás, kész a védekezés és a beismerés. Pontosan úgy tesz a fiú, mint ahogy mi szoktunk tenni, hiszen az ember ösztönösen elkezd magyarázkodni, elkezdi igazolni saját magát, hogyha valami történik. Az apa azonban, figyeljük meg, nem tart kihallgatást, nem kérdezi, hogy hol voltál, mire költötted a pénzedet, miért tetted, kikkel voltál, miért nem hallgattál rám. A történetbeli apa semmit sem kérdez, hanem átöleli a bukás szagától bűzlő gyermekét. Isten célja nem a megszégyenítés, hanem a helyreállítás, a kapcsolat helyreállítása. Úgy tűnik, hogy a fiút még mindig marcangolja az önvád. A vád mindig a múltban tart, a kegyelem mindig jövőt ad. A történetben az apa szeretete megelőzi a fiú vallomását, és ez a kegyelem lényege. A fiú messzire ment, az apa még messzebbre ment utána. A fiú elveszítette önmagát, az apa visszaadja az identitását. A fiú szolgaként akart hazatérni, az apa fiúként fogadta vissza. Az Isten kegyelme nem érdem, nem teljesítmény szerint működik, hanem a szerint, a szeretet szerint, amely képes volt a keresztig elmenni, hogy Isten újra magához ölelhessen bennünket, tékozló gyermekeit. Ma is vannak olyanok, akik úgy érzik, túl messzire kerültek, de ezzel az állapottal nem tudnak mit kezdeni, nincs erejük elindulni. Vannak, akik az elkövetett hibákra tudnak csak nézni. A tékozló fiú története azonban azt üzeni, nem az a kérdés, milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e elindulni hazafelé, annak az ölelő karja felé, aki már régóta vár minket. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, gyakran felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. Nem közömbösen, nem távolságtartóan, hanem szeretettel.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájának csendes perceiben nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetése egy fontos kérdést tesz fel nekünk. Szolga vagy fiú? A mai világban is erre a kérdésre kell megadjuk a választ. Hallgassuk hát nagy tiszteletű Horváth Géza igehirdetésének részleteit.
2: Isten igéjét hallgassuk meg, testvérek, a Galatákhoz írt levél 4. fejezetéből, a 4. fejezet 4., 5., 6. és 7. verséből olvasom. De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született, a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Mivel pedig fiak vagyunk, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Úgyhogy már nem vagy szolga, hanem fiú, ha pedig fiú, akkor Isten akaratából örökös is. Amen. Mikor ennek az igének a tanulmányozásához hozzákezdünk, legyen előttünk egy akkori, vagy akár egy mostani nagy uraságnak, vagy gazdaságnak a képe. Annak van egy gazdag tulajdonosa, és ebben a gazdaságban sokféle ember van. Vannak szolgák, akkor még voltak rabszolgák is, állítólag ma is van ilyen, hogy modern rabszolgaság. Aztán lehetnek ott vendégek, átutazók, barátok, bárki lehet, de ebben a gazdaságban, vagy uraságban, bárhol, azért van valaki, akinek a viszonya és jogállása különleges. Ez pedig a fiú. A tulajdonosnak a fia. Lehet ott sokféle cím, beosztás, titulus, de aki fiú, annak teljesen más a tulajdonoshoz való viszonya és jogállása. És testvérek, Jézus Krisztus is használja ezt a képet, és Pál apostol is nagyon szereti használni itt a Galata levélben különösen. Majd olvassuk el, a 3. fejezetben is ezzel foglalkozik. Ő az ő népét akarja menteni. Ezzel, amikor azt mondja, hogy testvérek, ezzel a dologgal kell szembesülnötök, hogy szolgák vagytok, vagy fiak. És tulajdonképpen az köti össze ezt a kettőt, hogy mi a te jogállásod, mi a te helyzeted ott, ahol vagy. És hogyha most lefordítjuk a mi nyelvünkre, akkor az az ige üzenete, hogy Istennel kapcsolatban, az Isten előtt mi a te jogállásod, mi a te helyzeted. Ki vagy te? Kie vagy te Istennek? Mi vagy te ott az atyai házban? Fiú vagy, vagy pedig szolga, vendég, barát, bárki? Mert csak ez a két kategória van. Teljesen mindegy, hogy szolgának nevezzük. Pál apostol csak azért használja itt a szolgaszót, mert ő az ő népét akarta menteni, és az ő népének mondja, hogy kedves testvérek, ti szolgai módon hajtjátok végre a törvénynek a rendelkezéseit. Azt hiszitek, hogy abban van a ti örök életetek, ha ezt megtartjuk. Ma is van, amikor az ember így gondolkozik, ugye, hogy megtart törvényeket, megtart szokásokat, jár templomba, csak mondok példákat, adakozik. Ha ő eleget tesz bizonyos követelményeknek, az Isten tartozik neki azzal, hogy ezt honorálja neki. És akkor ő az Isten gyermeke lesz? Azt mondja, hogy nem. Nem lesz ezzel Isten gyermeke, mert ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, annak egyrészt vannak okai, másrészt pedig vannak következményei. Egy embernek volt két fia. Az egyik kikéri a vagyomból ráeső részt, elmegy messze földre, és aztán, amikor visszajön, megvallja, hogy vétkezett, az apa pedig azt mondja, hogy ez az én fiam. Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Bár ő mit mond? Atyám, tégy engem olyanná, mint a te béreseid közül egy. Csak béres akarok lenni. Az apa azt mondja, hogy nem, ez az én fiam. Azért, mert nem ő dönti el ezt a jogállást. Nem ő dönti el, hogy mi ott az ő helyzete. Ezt annak van joga és kompetenciája eldönteni, akié az egész gazdaság, akié az egész világ. Aki Úr menjen és földön, aki a mennybéli felséges Isten, ő neki van joga eldönteni, nem én döntöm el. Néhány héttel ezelőtt valakivel beszélgettem itt a gyülekezetből, és azt mondja nekem egy mondatban, hogy tetszi tudni, odajött egy koldus valahol az utcán hozzám, hát adtam neki 100 forintot, mert hát tetszi tudni, azért ő is Isten gyermeke. Mondtam neki, hogy ebben nem vagyok azért olyan biztos. És testvérek, van egy ilyen felfogás, hogy mindenki az Isten gyermeke. Minden ember az Isten gyermeke, ezt felejtsük el. Ezt töröljük ki az emlékünkből, és ezt ne is mondjuk senkinek. Mert azt mondja itt az Isten igéje, hogy nem vagy többé szolga, hanem fiú. Sőt, azt mondja Pál a 4. versben, de amikor elküldte Isten az ő fiát, hogy megváltsa a törvény alatt levőket, hogy Isten fiai legyünk, erre az állapotra el lehet jutni. Aki pedig üdvözülni akar, annak erre az állapotra el kell jutni, hogy Isten fiai legyünk, vagyis nem vagyunk mi Isten fiai. Senki nem az Isten fia szül, azért, mert ő megszületett erre a földre, megszületett erre a világra, hanem azért jött Jézus Krisztus, hogy mi az Isten fiai legyünk. Miért lehet a hívő ember az Isten gyermeke? Mert ez nem automatikus. Miért lehet a hívő ember fiú, Isten gyermeke? Mert ez egy lehetőség. Azért lehet, mert az igéből tudjuk, az Efézusi levél első fejezetét tessék elolvasni. Azt mondja ott Pál apostol, hogy Isten szeretetében előre elhatározta, hogy fiaivá fogad bennünket. Ezt az efézusi hívőknek mondja. Nem Efézus városának, nem a környéknek, nem az országnak, nem a világnak, hogy eleve elhatározta, hanem az efézusi gyülekezetben lévő hívőknek. Azt mondja, hogy Isten eleve elhatározta szeretetében, hogy bennünket fiaivá fogad. Minket, akik hiszünk az ő nevében. Isten eleve elhatározta. Fiúságot tehát nem a véletlen műve, és nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása. Ez a mondat kicsit nehéz, de tessék odaírni a szívbe. Nem a véletlen műve, nem az én döntésem eredménye, hanem Isten örökkévaló szeretetében gyökerező döntés megvalósulása, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Előre nem látta Pál. Hát ő nem tudta, hogy ő az Isten gyermeke. De amikor hitre jutott, és Jézus Krisztus megkeresi, megragadja az ő életét, akkor már tudja. Azt mondja boldogan, mint majd később János is boldogan írja az egyik levelében, hogy mi nagy szeretetet adott nekünk az Isten, hogy az Isten gyermekeinek neveztetünk. Mi nagy kegyelem, mi kiváltság, hogy gyermeke vagyok immár, hogy királyi gyermek vagyok én. Van hófehér ruhám. Ahhoz, hogy valaki Isten gyermeke legyen, ahhoz Istennek dönteni kellett. A hitvallásunk azt mondja, hogy senki és semmi erre Isten nem kényszerítette. Arra, hogy eldöntse, hogy némelyeket fiává fogad. Ezt az ő örökkévaló szeretete diktálta. Ezt az ő irgalmas kegyelme munkálta benne. Hogy eldöntse, hogy lesznek neki gyermekei. Hogy fiává fogad bennünket. Hogy Jézusért. Az ő egyetlen fiáért, aki az ő örök természet szerint való fia, bennünket kegyelemből gyermekévé fogad. Vagyis ennek az igének az örömhíre, hogy el lehet jutni bármilyen állapotból, szolgaság, rabszolgaság, vendégség, barátság, haverság, el lehet jutni a fiúság állapotába. Mert ez egy állapot, ez egy helyzet, ez egy jogállás. A tékozló fiú példázatában nekem van egy különösen kedves rész. Hogy kezdődik a példázat? Úgy, hogy egy embernek volt két fia. Amikor a fiú hazajön, mit mond az apa neki? Ez az én fiam. Tehát fiú akkor is, amikor elmegy, fiú akkor is, amikor visszajön. Kedves testvérek, mert a fiúság kérdése, az az Isten igéje szerint nem olyan helyzet és jogállás, amit úgy csak vissza lehet vonni, meg vissza lehet adni. Azt mondja az apa, hogy ez az én fiam, mit mond? Meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott. Ez az én fiam. Vagyis azt jelenti, hogy akkor is az én fiam volt. Csak akkor az elveszettség állapotában volt, meg a veszettség állapotában. Most meg a megtaláltság állapotában, a megmentett állapotban van. A hívőkre is ez igaz. Amíg Jézus engem meg nem talál, és meg nem keres, és életre nem kelt, és azt nem mondja nekem, hogy Talita Kumi, leányka néked, mondom, kelj fel, meg fiú, meg férfi, meg asszony, kelj fel, addig én az elveszettség állapotában vagyok. De már akkor is fiú vagyok. Ez a fiú akkor is fiú. Akkor is fiú, amikor részegen fekszik le. Akkor is fiú, amikor, bocsánat, lehet minden nap más nővel van. Akkor is fiú, amikor a moslékból akar enni. Ő akkor is fiú. Csak ennek a fiúságnak az áldásait, ennek a fiúságnak a következményét nem éli. Még nem éli, mert az csak ott lehet élni az atya mellett. Még nem éli. Ezért szeretném hirdetni mindenkinek, aki még az elveszett állapotban van. Ha ő az Isten gyermeke, akkor már most az Isten gyermeke. Semmi nem látszik rajta ebből, és nem így él, és nem így gondolkodik, de előbb-utóbb majd úgy fog gondolkozni, és úgy fog élni, mert azt énekeltük az előbb, hogy szómnak ellenállnod, úgyis asztalan. Ez nem azért igaz, mert az ének ezt mondja, hanem azért igaz, mert az ige is ezt mondja. Nehéz neked az ösztöke ellen rugódoznod. Egyszer egy ismerősöm mondta, itt bizonyára sokan ismerték itt Budapesten, hogy ő azt az ígét kapta, hogy én és az én házam népe az Úrnak szolgálunk. Na de a gyerekei még nem tértek meg. Aztán megtért az első, jó, már kezd megvalósulni. Megtért a második, a harmadikat odavitte, nézd rá a táblára. Meg fogsz térni te is úgy is. Miért? Azért, mert ott van én és az én házam népe. És Isten nem hazudik, és Isten igazat mond. És így lett. Értjük, testvérek? Akkor is az Úré. Éppen ezért, akkor is fiú, és az elveszettség állapotában van az ember, ezért olvassuk itt a Galata levélben, hogy Isten elküldte az ő fiát. Elküldte az ő fiát, aki törvény alatt született, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa. És kedves testvérek, ez a csodálatos, hogy ezért hangzik az ige, és erről szól az Isten igéje, hogy eljött Jézus Krisztus. Azért jött az ember fia, hogy megkeresse és megmentse, ami elveszett. Én egészen gyerek voltam még, amikor kezembe került egy akkori, mi úgy hívtuk, hogy iratmissziós könyv, amit úgy nyugatról beküldtek, a határon nem vettek el a vámosok, mert azért ami olyan volt, azt mindig kiszedték, ugye, mert volt azért egy cenzúra, bár ezt nem ismerték el, és emlékszem, hogy jött át egy ilyen könyv, azt hiszem, hogy ez volt a címe, hogy rólad van szó. Ez fiataloknak íródott, történetek voltak benne, és abban volt egy ilyen történet, hogy egy lány élte a maga feslett életét, otthagyta az anyját, az anyja bele volt betegedve, kábítószer, fiúk, szórakozás, hát úgy, ahogy azt nagyon sok fiatal csinálja. Az anya bele volt betegedve, és csinált egy plakátot, ennek a plakáton az ő szenvedő arca volt rajta, ősz haja, amelyik a gondokba megőszült, a ráncok, amelyeket a gondok tettek oda már az arcára, és ezt írta a kép alá, hogy anyád vár, gyere haza. És elment és kiragasztotta minden mulatóban, minden szórakozó helyen. Felragasztotta ezt a plakátot, hogy a lány lássa meg az ő anyjának az arcát, amelyen ez volt az aláírás, hogy anyád vár, gyere haza. És ebben van egy csoda, testvérek, ez azt jelenti, hogy most is az anyád vagyok, és van egy hívás, hogy gyere haza. Na, ezt mondjuk minden tékozlónak. Fiú vagy, gyere haza. Ott a messze földön, árván, hontalan. Halld meg a kiáltást, fiam, fiam. Mert erre el kell jutni, hogy a törvény alatt lévőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk, azért nem vagy szolga, hanem fiú. Vagyis egy másik állapotban vagy már. Már többet nem vagy szolga. A régiek elmúltak. Testvérek, ez egy boldog megállapítás. Nem vagy többé szolga. Ez egy igazi evangélium. Egy igazi örömhír. Hogy nem vagy többé szolga. Nem vagy többé a bűnnek és a halálnak a rabja. Nem kell az ő kényszerében élned. Nem fogsz kárhozatra menni, mert már nem vagy szolga, hanem fiú. Eljutottál a fiúságnak az állapotába. Másodszor arról kell beszélni, hogy miért kaphatja meg a hívő ember a fiúságot. Mert az, hogy Isten előre eldöntötte, hogy fiaivá fogad bennünket, itt nincs vége az evangéliumnak. Mert ez egy lehetőség. Viszont ami Istennél lehetőség, az hogyan lesz valóság? Hogyan lesz reálissá? Hogyan szabja azt, ami életünkre Isten? És kedves testvérek, itt azt kell mondani, hogy hogyan kaphatja meg a hívő a fiúságot, azért kaphatja meg a hívő a fiúságot, mert Isten elküldte az ő fiát ebbe a világba. A kínra, halálra küldötte előtt, megnyitni a mennyet a bűnös előtt. Ő eldöntötte, hogy fiává fogad, Jézus Krisztus eljött a fiakért, hogy megkeresse őket ezen a világon, megmentse őket, megváltsa, megtisztítsa, és azt mondja az atyának majd a János 17-ben, hogy atyám, akiket nekem adtál, itt vannak. Megvannak, megkerestem őket. Aztán kiküldi a tanítványokat, hogy menjetek és ti is keressétek. És azt mondja nekik, hogy hirdessétek az evangéliumot. Hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. A fiúvá fogadtatás a Biblia szerint a Szent Háromság Isten műve. Ezzel nem nagyon szoktunk foglalkozni, pedig mi valljuk, testvérek, hogy ami az életünkben történik, az a Szent Háromság Isten műve. És ebben az igében is olyan szépen benne van. Tudjátok, hogy hogyan? Így az Atya eldöntötte, Jézus Krisztus mindent megtett, hogy ez valósággá legyen, és a Szentlélek pedig ezt kihirdeti nekünk. A Szentlélek pedig meghirdeti a számunkra. Hát csak a Szent Háromság Isten műve. Eldöntötte, Jézus elvégezte, a Szentlélek pedig kihirdeti. Kihirdeti azt, ami történt. Azért, és úgy vitte végbe Jézus Krisztus, hogy életét adta váltságul sokakért. Ezek a sokak pedig az övéi. Amen.
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jókedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában ma egy futó apáról beszélgettünk, egy apáról, aki nem azért futott, mert a fia megérdemelte, hanem azért, mert szerette. Jézus tanítása szerint ilyen maga az Isten is. Néha úgy érezzük, hogy vannak elmulasztott évek, rossz döntések, elrontott kapcsolatok az életünkben. Talán messze kerültünk attól az Istentől, akit egykor ismertünk, vagy akit talán még soha nem ismertünk igazán. De a tékozló fiú történetének örömhíre az, hogy Isten számára nem a távolság a döntő kérdés, hanem az irány. Isten számára nem az számít, hogy milyen messzire jutottunk, hanem az, hogy hajlandók vagyunk-e végre hazafelé fordulni. Mert amikor az ember egyetlen lépést tesz Isten felé, felfedezi, hogy Isten már régóta úton van felé. És talán ma, amikor majd a rohanó napunk után végre elcsendesedik körülöttünk a világ, érdemes feltenni magunknak a kérdést. Ha az Atya még mindig az utat figyeli és kész elindulni felénk, nem kellene végre nekünk is elindulni hazafelé? Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, áldott további rádiózást kívánok Önöknek, ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra. Búcsúzik ma Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László, békesség Istentől.

0: A Mária Rádió református műsorát hallották.
1: Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Maros Hévízen a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Ra után történt Jézus szenvedéséről és feltámadásáról. És a múltkori alkalommal beszéltünk az utolsó vacsora néhány mozzanatáról, a lábmosásról, illetve arról, ahogyan Jézus mindent tudott az apostolairól, és a emberileg nem túl okos döntést hozva olyan emberekre bízta az egyházát, az eukarisztiát, a papságot, akik hát úgy mondhatnánk, hogy jelenbeli hibákkal rendelkeznek, akiket lehet, hogy mi más embereket választanánk, Jézus mégis látott bennük valamit. Utána pedig Jézus átment az olajprésen, és teljesen alávetette magát az Atya akaratának, hogy megváltson minket, hogy visszaszerezzen minket. És néhány órás imádság után, ahol Jézus valóságosan vért izzadt, Jézus megnyugodva tér vissza, az apostolok nem nagyon állták meg a helyüket, végig aludták Jézus legnehezebb pillanatait, de Jézus most már készen áll, és ekkor jön az áruló, Júdás, egy csapat szolgával, illetve katonával. Pár szót Júdásról, azt írja Júdásról, hogy ő az iskarióti Júdás, de az, hogy iskariót, azt jelenti, hogy férfi, és kariót a helység neve. Valóban van egy ilyen helység délen, tehát Jeruzsálemtől délre, és ezzel Júdás volt az egyetlen, aki Júdából származott délről, az összes többi apostol valahogy északról, a Galileából származott. Kerjot, Hebron környékén van ez a helység, ahonnan Júdás származott. És ez elmond valamit Júdásról, mert távol lakott ő attól, ahol Jézus működött, mégis valószínűleg nagyon erősen vonzhatta Júdást Jézus, és gondolom, hogy nagyon erősen hitt is Jézusban ez a Júdás eleinte. Valószínűleg egy radikális gondolkodású ember, aki nagy potenciálú ember, tehát ő nem egy halász volt, ő valószínűleg egy képzettebb ember lehetett, akiben azért nagy lehetőségek voltak. Egy fontos részlet, hogy egészen biztosan nem Júdás képviseli a zsidóságot, ahogyan sajnos a történelem folyamán többször is ezt így kimondták, nem a zsidóság árulta el Jézust, hanem ez Júdás, mint személy, ő tette meg. Amivel ő elárulta Jézust, a csók, ez egy hát egy nagy ellentmondás, mert a csók az nem az árulásnak a jele kellene, hogy legyen, hanem az a szeretet jele. És majdnem, hogy a Szentírás hát így profétikusan előre beszél erről, hogy mit jelent az, amikor a csók nem a szeretetet fejezi ki, hanem az árulást. Példabeszédek könyve 27.6. Többet érnek sebek baráttól, mint álnok csókok ellenségtől. És van egy történet is Sámuel második könyvében, a 29-ben, ahol Joáb, Dávid hadvezére megcsókolja Amászát, aki hát a másik táborból volt, de Dávid Amászát be akarja fogadni az ő táborába, és Joáb megcsókolja, üdvözli, és ezzel együtt hátulról beleszúrja a kését, és megöli. És itt látjuk, hogy bár a csók a szeretetnek a jele kellene, hogy legyen, hogy mit tesz a bűn az emberrel, hogy árulóvá válik, és pervertálja a csókot. Jézus barátjának nevezi Júdást, azt mondja, barátom, miért jöttél? És ez egy utalás a 41. Zsoltár 10. versére. Itt az áll, még jó barátom is, akiben reméltem, aki kenyeremet ette, felemelte sarkát ellenem. Illetve az 55. Zsoltár 13-tól 15. versig az áll, mert ha ellenségem szórna rám átkokat, azt elviselném könnyedén. És ha gyűlölöm sértegetne, előle talán elrejtőznék, hanem te teszed az, aki velem egyet akartál, jó ismerősöm,
és bizalmas barátom voltál, aki velem együtt

Etted az édes étkeket, akivel együtt jártunk az Isten házába. Ezek a szavai a két Zsoltárnak szó szerint teljesedtek be Jézus és Júdás kapcsolatában. Ez nagyon érdekes. És itt most tanulhatunk valamit Júdásból is, mégpedig az, hogy ne dédelges semmilyen jellembeli hibát, mert a bűn magától nő. Mert ez a bűn, az árulás nem hirtelen szakadt Júdásra. Amint mondtam, Júdás valószínűleg oda és vissza volt Jézustól, és egy nagy képességű ember lehetett, hanem néhány kicsi bálványt táplált Júdás, és hogyha ilyeneket táplálunk, olyan dolgokat, amik nem Isten akarata szerintiek, és tudjuk, és ezeket tápláljuk, és megtűrjük, maguktól megnőnek, és rossz felé vezetnek minket. Hogyan jut el ide egy ember szíve? Júdásnak volt egy karakterbeli gyengesége, amit ő megtűrt a saját életében. Mi volt ez? Azt írja János evangélium a Júdásról, hogy kapzsi volt. És ez lopásra késztette. Tehát még mielőtt Jézust elárulta volna, azt mondja János evangéliuma, hogy Júdás már úgy tett félre a közös pénzből a saját céljaira. Ebből aztán hazugság, kétszínűség és árulás lett. A kapzsisága Júdásnak, amit ő megtűrt, valószínű, hogy társult egy csalódással, mert valószínű, hogy Jézus nem felelt meg Júdás elvárásainak. Lehet, hogy Júdás mást várt Jézustól, másképp képzelte el a megváltást. Jézus nem az a messiás volt, akit ő elképzelt. Ezért mondhatjuk, hogy két bálványa volt, egyrészt a pénz, és másrészt a benne levő messiás kép, ami más volt, mint amit Jézus nyújtott. Ezért még egyszer, ne ápold magadban, ne tűrd meg a kompromisszumot a te életedben. Itt arról van szó, amikor felfedezed, hogy ez nincs teljesen rendben, és azt mondta, ez nem olyan nagy baj, de mindaz, ami téged elválasz Istentől, ami nem Isten akarata szerint való, az nagy baj. Nem nagy baj önmagába véve, addig, amíg észre nem veszed, és meg nem tűröd. De amikor észrevetted, hogy van, és ez nincs rendben, ha te megtűröd, akkor biztos lehetsz benne, hogy nem itt fogsz megállni, hanem ez a bűn nőni fog, és előbb-utóbb szörnyűségek fognak történni. Senki sem születik gyilkosnak és árulónak. Menjünk tovább. Jézust a főpap szolgái tartóztatják le, a főpap küldte a szolgáit. Igazából hát a főpapnak nem nagyon lett volna hatalma semmit tenni Jézussal, ezért valószínűleg tarthatjuk, hogy a rómaiak tudtak róla és beleegyeztek. És így tehette meg a főpap, hogy küldte a szolgáit, és azok letartóztatták. Aztán van az a jelenet, hogy Péter próbál hősködni, de Jézus leállítja, és ott a letartóztatásnál egy fontos részlet, amire talán nem figyelünk eléggé, hogy ekkor a Jézus tanítványai közül mind egytől egyik kivétel nélkül elfutnak, beleértve János apostolt is. Ezt a részletet úgy talán nem vesszük annyira figyelembe, de mind elfutottak. És nyilvánvaló, hogy váratlanul érte őket a letartóztatás. Nem gondolták volna. Bár Jézus előre jelezte, biztosak lehettek abban, hogy semmi baj nem történhet, mert Jézus oly hatalmas csodákat tett. És itt kezdődik a többi tanítványban is valami, amivel nagyon vigyázunk kell. Itt csalódnak Jézusban. És ez egy annyira emberi dolog, amikor csalódom Istenben, amikor valamit, ugye egyrészt azt kérjük magunktól, és azt kéri Isten is, hogy higgyünk benne, hogy ő nem hagy el minket soha, hogy ő minden helyzetben ura a helyzetnek, és akkor történik valami, ami teljesen meghaladja a mi elképzelésünket, hogy nem úgy gondoltuk volna, és ilyenkor feltevődik az a kérdés, hogy nem-e van bennünk is egy bálvány? Bálvány az, ami elveszi Isten helyét, ami elfoglalja Isten helyét. És ez lehet egy
kép Istenről, ahogyan én képzeltem el Istent, és hogyha Isten nem olyan, akkor csalódott vagyok. Ha Isten nem azt teszi, amire számítottam, akkor csalódott vagyok. Ilyenkor az Istenről alkotott képem lesz a bálvány. És persze, hogy amikor katasztrófák történnek az életünkben, persze, hogy megrendül a mi hitünk. Persze, hogy felteszünk kérdéseket, de ilyenkor döntenünk kell, hogy hiszek-e még mindig Istenben. Hiszem-e, hogy még mindig ő jó, és lehet, hogy én gondoltam valamit Istenről, és ebben kellett csalódnom, de akkor tulajdonképpen magamban csalódtam, mert nekem volt egy téves elképzelésem Istenről, és Istennek nem dolga, hogy megfeleljen az én elképzeléseimnek. Ezért ilyenkor az egyetlen dolog, amit tehetünk, hogy megalázzuk magunkat, és azt mondjuk, Uram, nem értek semmit, nagyon fájdalmas, de még mindig elhiszem, hogy Te jó vagy. És azt teheted, amit jobb tett, aki a szenvedése legmélyén, amikor azért ráébred, hogy nem ő az Isten, és nem ő, Istennek nem kell jobbra hallgatnia, és úgy megoldani a jobb helyzetét, ahogy jobb várja el, jobb abban a pillanatban azt mondja, hiszek, hogy én az él az én megváltom. A halállal szemben, a kilátástalan helyzetben ki tudni mondani azt, hogy hiszem, hogy él az én megváltom. Nem úgy cselekedett, ahogy gondoltam. Nem tudom, hogy mi van. Nem tudok eligazodni, de egyet tudok, hogy ő biztos szikla, és hiszem, hogy él az én megváltom. Adja az Úr, hogy legyen erőnk a legmélyebb pillanataiban életünknek ezt így kimondani, így állni hozzá. Hogyha Isten nem felel meg a mi elvárásainknak, ha nem az történik, és hogyha nem értünk semmit, még mindig kitartani mellette, és azt mondani, hiszem, hogy él az én megváltom. Az apostolok abban a helyzetben valószínűleg nem tudták ezt a döntést meghozni, mert átült a csalódottságuk. Péter tagadásában is, de az Emmauszi tanítványok is, amikor találkoznak Jézussal, és nem ismerik fel, és egy érdekes mondat, pedig mi azt gondoltuk, tehát meghalt, pedig mi azt gondoltuk, hogy ő váltja meg Izraelt, ebből a pedig mi azt gondoltukból átüt a csalódottságuk, hogy hát úgy néz ki, hogy nem, tehát Isten, Jézus nem lehet a messiás, mert pedig mi azt gondoltuk, de hát Jézus nem volt képes hallgatni ránk, nem volt képes a mi elképzelésünk szerint csinálni a dolgokat. Megölték. Pedig mi azt gondoltuk. Kérlek, testvérek, vigyázzunk a legnagyobb csalódottságainkban, hogy mit teszünk vele, mert ez a pedig mi azt gondoltuk, annyi mindent tettem Istenét, annyi éven keresztül szolgáltam neki, és most nem áll mellém. Ez megöli a mi hitünket. És bár érthető, és senkit sem lehet, nem szabad elítélnünk emiatt, de jót nem tesz, mert elszakít Istentől. És nem tudom, hogy megadatik-e nekünk a visszaút. Ahogyan Péternek, ahogyan az emmauszi tanítványoknak, nem amiatt, mert Isten nem adna nekünk is kegyelmet, ahogy nekik, de az a kérdés, hogy lesz-e nekünk erőnk mégis megint bízni benne, behívni őt hozzánk, és azt mondani, sötétedik, esteledik, és lemenőben már a nap, maradj velem. Mert sötét van az én lelkemben, de mégis benned bízom, mégis nálad lenni jó. Mégis újból bíznék benned. Ha ilyenkor a csalódottságodban maradsz, és nem találod meg az erőt arra, hogy újból bízzál Istenben, akkor az fog történni, hogy nem fogod meglátni azt, amit ő tesz érted. És azért lássuk be, az apostolok egy kivételével egyik sem látta azt, amit Jézus tett értünk, ahogyan meghalt a kereszten. János volt az egyetlen, aki valami miatt valahogyan visszafordult, és
követte Jézust, és szemtanúja volt az ő kereszthalálának. Az összes többi apostol csak tudott róla, nem látta. Másrészt, ami történt, ahogyan az apostolok elfutottak, azt is mutatja, hogy mi lakozik az emberben. Ilyenek vagyunk mi, ilyen gyengék vagyunk. Azt mondjuk egyik pillanatban, hogy még a halálba is elmegyek, érted Istenem, és a következő pillanatban megtagadjuk, hogy ismerjük őt. Olyannyira tudunk ingatagok lenni és gyávák, hogy azt olvassuk Márk evangéliumában, 14:51-52-ben, hogy az egyikük, valószínűleg pont maga Márk volt az, annyira megijedt, hogy még a ruháját is otthagyta, és pucéron elmenekült. Csak hogy ne kerüljön bajba. Ne kerüljön bajba amiatt, akinek a számtalan csodáit látta. Ezért mondhatjuk Pál szavaival, hogy aki áll, vigyázzon, hogy el ne essék. Ezért kérte Jézus, hogy imádkozzanak, és ezért fontos, hogy mi is imádkozzunk. Ne gondoljuk azt, hogy mi azért, mert évtizedek óta Istennel járunk, már is a mi hitünk kőkemény, és mi nem fogunk elbukni soha. Sose lehet tudni. Jézus azt mondja, imádkozzunk. Kérjük Istent, hogy adjon nekünk kegyelmet, hogy maradjunk hűségesek hozzá mindenkor. És így történik az, hogy Jézus élete legsötétebb órájában egyedül marad. És őt elviszik a tárgyalásokra, elviszik a főpapok, az írástudók és a vének elé, ezt írja a Szentírás. Kicsit nézzük meg, hogy kik ezek. Hát ott van Kaifás, ő az év főpapja. Jézus korában már úgy volt, hogy a főpapságot, ugye hát egy bizonyos családból kellett származzon, Áron családjában, de ugye kezdetben még Dávid korában is sokáig úgy volt, hogy a főpap az életére főpap volt. Na Jézus korában az történt, hogy meg kellett vásárolni ezt a tisztséget a rómaiaktól. És hát évente, és ebben az évben Kaifás volt a főpap, és a főpap Jézus korában is az összes zsidót képviselte, körülbelül 6-7 millió zsidót képviselt Isten előtt, tehát Isten előtt ő képviselte a zsidóságot, de ugyanakkor a palesztinai zsidóságot csak képviselte a rómaiak előtt, a római prokurátor előtt. És ugye kettős szerep ez. Egyrészt Isten előtt képviselni a teljes zsidóságot, és hát némileg azon túl az emberiséget. Másrészt pedig van egy politikai szerepe, hogy az izraeli, a palesztinai zsidóságot képviselje a rómaiakkal szemben, és Kaifás ezt a második szerepet tartja fontosabbnak, mint az elsőt. Amint mondtam, megvásárolható volt ez a tisztség, és régebb, ugye átlagosan 20-21 évet voltak főpapok, egy-egy főpap, most, mivel hogy vásárolni kell a tisztséget, átlagosan 4 évet vannak itt a tisztségben a főpapok, de ez a Kaifás nagyon ügyes volt, hogy 19 évig volt benne. És ez nem csak a pénzről szólt, hogy meg tudta vásárolni, az nem volt elég, mert a romaiak olyat engedtek oda, aki nem csak, hogy kifizette azt az összeget, hanem akivel ők jól tudtak közreműködni. Úgyhogy nyilván Kaifás jó diplomata volt. De Annást is említik, mint főpap, mint a Kaifás aposa. Annás, ő azelőtt volt főpap, Krisztus után 6 és 15 között, ő is elég sokáig, és az első században, tehát Krisztus után 62-ig, összesen 7 főpap az ő családjából származik. 6 fia és veje, és a veje, Kaifás, 36 évig voltak ők a főpapok az 56 évből. Tehát mondhatni, hogy egy főpapi dinasztiáról beszélünk, Annás, Kaifás, ők nagyon szorosan közreműködtek. És ha valaki már egyszer főpap volt, azért továbbra is főpapnak nevezik, akkor is, ha aktuálisan nem ő volt a főpap. Tehát amikor azt írja, hogy a főpapok, akkor azt jelenti, hogy az aktuális főpap, a korábbi főpapok, és a főtanácsban levő magasrangú papokat értjük ez alatt. Mert a főtanács egy papokból és világiakból álló tanács,
körülbelül 12 személy, ez olyan volt, mint a miniszterek testülete. Ők segítették a főpapot a döntések kivételezésében. Ide tartozott még a templom főfelügyelője, aki vezette a templomi gárdát, 5-7 felügyelő, ők jártasak a kultikus és jogi kérdésekben, és 3-4 csincstáros, aki pénzügyi szakemberek. Tehát ezeket nevezi a Szentírás így a főpapoknak, ezt a nagy tanácsot. És ezek lehettek azok, akik, amiután Jézus megtisztította a templomot az árusoktól, ők dönthették el azt, hogy hát ezt az embert el kell tenni láb alól, és ők gyűlhettek össze Annás főpap házában éjszaka. Tehát előttük volt először Jézus. Aztán reggel összegyűlt a fő tanács, ez a szinédrium, ez egy nagyobb testület volt, ez reggel volt. Ide tartoztak a főpapok, tehát az a szűkebb tanács, akikről beszéltünk az előbb, a vének, ezek a világi nemesek, ezek mind szaduceusok, olyanok, akik nem hittek a feltámadásban. Közéjük tartozhatott Arimateai József is, a vének közé, és az írástudók, ezek középosztályú polgárság, ide tartoztak a farizeusok, tehát a főtanácsban több pártból, főleg szaduceus és farizeus pártból levő emberek voltak, főpapok, vének, írástudók, különböző hatalommal, és ők együtt kellett eldöntsenek fontos dolgokat. Ennek a főtanácsnak, a szinédriumnak korlátlan hatalma volt kultikus és vallási kérdésekben. Tehát például, hogy működjön a templom, hogyan kell bemutatni az áldozatokat, stb. Politikai és jogi kérdésekben nem volt hatalmuk. Például halálos ítéletek kimondása nem volt megengedve nekik, ezt nem tehették. Ebben a prokurátornak, Pilátusnak van hatalma. Ezért van az, hogy Pilátushoz kell vigyék Jézust, csak ő ítélheti halálra Jézust. De a főtanács nagyon jól tud nyomást gyakorolni. Most mivel, hogy előkészület napja volt, másnap volt a húsvét, ezért nem volna szabályos kihallgatást szervezni, és minek is, ha csak a rómaiak mondhatnak ki ítéletet. Ezért csak a megfelelő vádat keresik, amikor a főtanács összeül, csak a megfelelő vádat keresik Jézussal szemben, mert az igazi okuk, ami volt, nem volt elégséges sem a nép, sem a rómaiak előtt. Ezért nézzük meg egy kicsit a vádat, most még van néhány percünk a mai adásból, megnézzük a vádat. A vád az, amit Jézus kijelentette a templom, tehát a templomot kritizálta. Azt mondta, hogy elhagyatott lesz ez a templom, hogy Isten elhagyja ezt a templomot, és mondta, hogy romboljátok le ezt a templomot, ezt is erre értették, bár Jézus a saját testére gondolt. A templom kritizálása elégséges ok volt a letartóztatásra. Tehát erről olvasunk Szentíráson kívüli forrásokról. Például egy Ben Ananosról olvasunk, hogy Krisztus után 62-ben a prokurátor megostoroztatta amiatt, hogy kritizálta a templomot. De ott van Jézus önvallomása is, hogy ő a messiás. Ezzel is vádolják Jézust, hogy ő a messiás. Most ez önmagában véve nem kellett volna halál oka legyen, mert hát akkor hogy várjuk a messiást, hogyha rögtön, ha valaki fellép is azt mondja, én vagyok a messiás, megöljük. És a főpap hivatalosan kérdezte meg Jézust, és bár Jézus mindig kerülte a messiás címet, de tudta, hogy félreértik, ebben az esetben Jézus egyértelműen elmondja, hogy ő az, mivel hogy hivatkozik Dániel 7.13-ra és a 110. Zsoltárra, szólt az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra, és azt mondja, fogjátok látni, ahogyan az Isten jobbján ülök. Tehát mindenki tudja, amikor valaki erre hivatkozik, hogy a messiásról van szó, és végidőbeli proféciáról van szó Dánielnél. De amint mondtam, az, hogy valaki önmagát messiásnak nevezze, nem tekinthető a zsidók számára halált érdemlő bűnnek, sem Isten káromlásnak. Később, Krisztus után 130-ban volt egy Bar Kokhba nevű vezér, akit Akiba rabbi is messiásnak nevezi. És a 17. században is Sabetai Zvi királyi messiásnak mondta magát.
Viszont ha valaki hazug profétának vagy álmessiásnak bizonyult, az már ok volt arra, hogy tehát halált érdemelt. És a farizeusokat ez érdekli inkább, hogy bizonyítsák rá Jézusra, hogy álmessiás. Ezt próbálják meg. Mert Jézus korában a messiás elképzelésnek van egy vallásos teológiai oldala. A messiás egy ember, aki bűntelen, Isten lelkétől eltelt bölcs ember kell, hogy legyen. Mondjuk ez úgy Jézusra azért eléggé, nem nagyon tudták ezt kétségbe vonni. És van egy politikai oldala, ő Dávid fia, aki felszabadítja Jeruzsálemet, és egy szent birodalmat épít fel. És Jézus ezt a másodikat nem teljesíti, ezt a második elvárást, a politikai messiás elvárását. Most azért meg kell jegyezzem, hogy ez benne van a Szentírásban, a proféciákban a messiásról, ezért a zsidók nem jogtalanul várják ezt is. És azt kell mondjuk, hogy Jézus ott, a Krisztus után 30-ban még nem teljesíti ezt. Mert mi keresztények tudjuk, hogy Jézus vissza fog jönni, és akkor valóban úgy jön vissza, mint aki a világ ura, a politikai messiásként is, aki uralkodni fog a föld fölött. De ez az, amit a farizeusok és a zsidóság nem tudott felfogni, hogy Jézus nem mindent teljesít akkor rögtön, mert fontosabb neki az új kapcsolat Istennel. Jézus nem teljesítette az elvárásokat, de kritizálta a fennálló rendet a templom körül. És a templomból egész Jeruzsálem profitált. A szegényeknek azért volt jó a templom, mert ott tudtak jól kóllulni, és kaptak is pénzt. A középréteg 7000 pap és 10000 levita szolgált ott, állattenyésztők, üzletvezetők, pénzváltók, gasztronomusok, ezek mind üzletet végeztek ott. A felső papság a templomadóból és adományokból nagy gazdagságra tettek szert. Tehát a tulajdonképpeni ok, amiért Jézust el akarják tenni láb alól, az az, hogy Jézus veszélyt jelent az ő rendszerüknek, az ő hatalmuknak és az ő gazdagságuknak. A rómaiakat ez annyira nem érdekli, és ezért kell keresni egy olyan okot, ami a rómaiaknak is problémát okoz, mégpedig az, hogy ha Jézus messiásnak nevezi magát, akkor ő egy politikai király is lesz, és ezzel viszont a rómaiaknak is van egy problémájuk, és ezzel jöttek Pilátushoz, és ezzel győzték meg, hogy Jézus keresztre feszítse. Ez itt fogjuk folytatni legközelebb, most véget ért az adásidő, mindenkinek kívánok áldásokban gazdag húsvéti időszakot, és egy kicsit gondolkozzunk el ezeken a dolgokon. A mai napon sokat beszéltünk az emberi gyengeségekről. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsetessék az Úr Jézus Krisztus! Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük az Erdély Mária Rádió minden kedves hallgatóját a székelyudvarhelyi stúdióból. Mikrofonnál Olasz Béla. Kedves rádió hallgatók, nemzetünk lelki megújulásáért emeljük szívünket Istenhez. Olyan korban élünk, amikor sok minden bizonytalan, amikor értékek inganak meg, kapcsolatok szakadnak szét, és a jövő gyakran ködbe borul. De hisszük, hogy a Szentlélek újra tud kezdeni, és hogy Isten népének mindig van reménye. Imádkozzunk a mai estén magyar népünkért, a családokért, a gyermekekért, a fiatalokért, az idősekért. A döntéshozókért, az egyházért, a tanítókért, a szolgáló emberekért. Mindenkiért, aki ennek a hazának testben és lélekben része. Kérjük ma együtt, hogy az Úr ébressze fel bennünk a hitet, a bűnbánatot, a szeretetet és a szolgálat örömét. Hogy ne csak túlélni akarjunk, hanem újra megtaláljuk nemzetként lelkünk forrását, a krisztusi örömhírt, amely életet ad ma is. Így imádkozzunk a mai estén együtt nemzetünkért.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.
2: Az

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Márk könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Amikor Jézus egy alkalommal a templomban tanított, ezt a kérdést vetette fel. Hogyan mondhatják az írástudók, hogy a Messiás Dávidnak a fia? Hiszen maga Dávid mondja a Szentlélek által, így szólt az Úr az én Uramhoz. Jobban felül foglalj helyet, míg lábaid alá vetem ellenségeidet. Ha tehát maga Dávid a Messiást urának nevezi, akkor hogyan lehet az ő fia? A nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Kedves rádióhallgatók! A mai evangélium befejezése rendkívül szép. Azt mondja, illetve azt olvassuk, a nagy népsokaság szívesen hallgatta Jézust. Világunkban talán ez, ami hiányzik. Mindenki szalad, rohan, a feladatok, a mindennapi gondok, a problémák tornyosulnak körülöttünk. Talán világunkból ez hiányzik, meghallgatni Jézust, meghallgatni Istent. Mit mond rólunk, a mi életünkről, mi a mi hivatásunk, életcélunk? Talán, ha többet hallgatnánk Istenre, többet hallgatnánk Isten szavát, valóban nagyobb béke lenne bennünk is, másokban is, a világban is. Kérjük hát a kegyelmet, hogy mindig szívesen hallgassuk Jézust, mindig szívesen maradjunk kapcsolatban vele, mert csak is ez fog megtartani bennünket az élet nehézségeiben. Mindenható Istenünk, kérünk áld meg a magyar népet, a te békéddel. Taníts meg bennünket arra, hogy ne egymás ellen, hanem egymás értéljünk. Kérünk, őrizd meg szívünket a gyűlölettől, a közönytől, a megosztottságtól. Kérünk, Urunk, adj bölcsességet vezetőinknek, tisztaságot, bölcsességet a döntésekben, és igen, szeretetet családjainkban. Legyen hazánk olyan föld, ahol az emberi méltóságot tisztelik, és ahol a hit, a remény, a szeretet, az irgalom erősebb minden félelemnél. Magyarok nagyasszonya, könyörük népedért. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj föl minket irgalmaddal, add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre. Adj nekik bőséges gyermekáldást. Segíts a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymást megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök ige szülőanyja Mária. Szent István királyunk a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket. Járj közben szent fiadnál, könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk. Urunk Istenünk, ragyogtasd fel felöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen. Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon és őrizze meg benneteket a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.
0: Kedves rádióhallgatók, az elmúlt percekben együtt imádkoztunk nemzetünk lelki megújulásáért Székelyudvarhelyről. Kérjük a mindenható Istent, adja áldását életünkre, mindennapjainkra, s különösen kérjük a boldogságos Szűz Máriát, járjunk közben értünk Szent Fiánál.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk. Halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
8: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
8: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
8: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

Istenünk, Te pásztorok által kívánsz gondoskodni népedről. Árasz ki egyházadra a bátorság és a buzgóság szent lelkét, hogy támasszon férfiakat, akik méltók az oltár szolgálatára, álhatatosak és szelidek evangéliumot hirdetésében. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.

0: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsora következik.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! A Fiffentyű több mint fél éves adását hallhatják, amely a Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészségnek a műsora. Én Kristály Veronika vagyok, a FIF-nek a munkatársa, és szeretettel köszöntök minden egyes hallgatót, minden új hallgatót és minden visszatérő hallgatót is. A mostani adásunkban, ahogyan már megszokhatták, egy vendégünk lesz, vagyis egy vendégem lesz, most egyetlen vendégem van. Ő nem más, mint András Hajnika.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus, én is szeretettel köszöntök minden hallgatót.
1: Hajnika egy régóta visszatérő önkéntesünk, akit nagyon-nagyon szeretünk. Évről évre visszajön, és évről évre tevékenyen dolgozik a FIF életében. Idén is egy nagy szerepet vállalt magára, ugyanis ő az idei lazulósunknak, az idei lazulósnak a főszervezője. Ez egy olyan rendezvény, ami a következő hónapban kerül megszervezésre, és ő az egyik szervezője, a főszervezője. Na de hogy Hajnikát egy kicsit jobban megismerhessük, a szokott játékkal készültünk, és ebben a játékban az lesz Hajnikának a szerepe, hogy a szerepeink szó minden egyes betűjével mondjon egy tulajdonságot, egy szerepet, amely az ő életében jelen van, ami rá jellemző.
2: Ez egy jó hosszú szó, nagyon sok elbetűvel, de igyekszem. Az S betűhöz, ami nekem először eszembe jutott, az a szeszélyes, mert néha egy kicsit makacs tudok lenni, és önfejű, és olyankor elég nehéz velem dolgozni, de igyekszem. Az első elbetűhöz az erős jutott eszembe, mert azért próbálok azokban a környezetekben, ahol tevékenykedem, ahol élek, egy erős és határozott személyiségnek mutatkozni. Az R-hez muszáj voltam bedobni, hogy ritka jó humorú, nagyon büszke vagyok a vicceimre néha, még ha nem is élvezi mindenki őket annyira, mennyire én. A következő E az az egyetemista szerepemhez köthető, ami Kolozsvár centrikus, és lassan az alapképzés végénél jár. A P, mint pontos, mert nagyon tud idegesíteni, amikor valakire várnom kell. Én az a típus vagyok általában, aki vár, és nem az, akire várni kell. E, megint, mint egyetlen, ez, ami először eszembe jutott, az, hogy a nevem miatt nagyon sokszor egyedül is szoktam lenni azokban a közegekben, ahol megfordulok. Nem ismerek nagyon sok Hajnikát rajtam ki.

0: I, mint introvertált, ami érdekes, mert ez egy ilyen váltás volt az életemben, és ez inkább az elmúlt évekhez köthető. Most már inkább introvertált személyiségnek tartom magam. N, mint nappalkelő, valamiért nem tudok éjjeli bagolyoskodni, úgyhogy az minőség is legyen, úgyhogy mostanában inkább, ahogy fel nap, azzal kelek én is, hát hajnal ugye bár. És K, mint kíváncsi. Nagyon szeretek az emberekről beszélni, a történeteikről, a helyzeteikről, arról, ami éppen az életükben van.
1: Nem volt egy egyszerű feladatot, Hajnika. Valóban nehéz. Nehéz lehet az embernek ennyi sok szót, ennyi sok betűt összerakni önmagáról, de sikeresen vetted ezt az akadályt, ami azt is jelenti, hogy valószínűleg, hogy nem ez az első, amikor akár tulajdonságot, akár beszélned kell magadról, ugyanis Hajnikához elég közel áll a bölcsészet, a nyelv, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem lehetett olyan borzasztóan nehéz, hiszen mestere vagy lassan ennek a szakmának is. Köszönöm, hogy játszottál velünk, és ahogyan a hallgatók megszokhatták, és a Fifjentyűnek ez egy szokása, hogy a játékkal valahogy megpróbáljuk megközelíteni a témát, egy kicsit rávezetni, egy kicsit így a saját agyunkat is, és a hallgatókat is a téma felé sodorni, vezetni. És a mostani témánk nem más, mint a szerepeink. És ezt elég nyíltan mondtuk is az elején, vagyis, hogy ez volt maga a szó, amiből Hajnikának ki kellett raknia a bemutatkozóját. És a szerepeink, miért is a szerepeink? Nagyon sok mindenünket meghatározza, és eléggé benne van az életünkben a szerepek, és nagyon különlegesen szoktuk ezeket váltogatni, és egy kicsit talán váltogatjuk hozzá a személyiségünket is, vagy így a nem is tudom, tehát a felépítésünket, fellépésünket talán. És akkor az első kérdésem az is lenne hozzád, Hajnika, hogy miért gondolod, hogy miért lehet a fiataloknak az életében fontosak a szerepkörök, vagy hol lehetnek fontosak a szerepkörök?
0: Én azt gondolom, hogy először az nagyon fontos, hogy a fiatalok egyáltalán tudatosítsák, hogy különböző környezetekben, különböző helyzetekben nagyon sokszor egy teljesen más szerepben nyilvánulnak meg. Abban majdnem teljesen biztos vagyok, hogy a fiatalok otthon a családban nem ugyanazt az arcukat mutatják, úgymond, mint a barátaik között, amit szeretnénk úgy tudatosítani bennük, hogy valamilyen szinten természetes, de ne próbáljanak meg ezeknek a szerepeknek valamilyen formában megfelelni, vagy bele tuszkolni saját magukat bizonyos szerepekbe, attól függően, hogy most éppen mi vagány, vagy mi az, amire így kapnak az emberek, ha nem is tudom, hogy fejezem ki magam. Szóval valószínűleg ez volt így, ami leginkább meghatározta a választásunkat, amellett, hogy akkor foglalkozzunk ezekkel.
1: Mit gondolsz, hogy milyen szerepek vannak így az életünkben benne, amik igazán meghatározóak, vagy amik esetleg, ahogyan így említetted, hogy más-más hozzáállást igényelnek. Ha esetleg mondanál egy pár példát arra, amit mondtál az imént, hogy otthon másképp viselkednek, mint mondjuk máshol.
0: Az biztos, hogy a fiatalok esetében az, hogy felnőttekhez, ugyanígy a családban, a szülőkhöz, vagy úgy egyébként a felnőttekhez másféle viszonyulás van. Nem hiszem, hogy annyira szókimondóak, annyira bátrak lennének sokszor ezekben a helyzetekben. Nyilván nem szeretnék általánosítani, mert nagyon sok ellenpélda van, de hogy van erre egy ilyen tendencia, hogyha lehet így nevezni. A baráti körök pedig, és az ott megnyilvánuló vicces, akár oltogatások, akár beszólások, minden, ez pedig talán egy sokkal közvetlenebb, egy barátságosabb, egy bátrabb közeg, amiben könnyebben meg tud nyilvánulni az ember, akár beszélgetés indítványozóként, stb. Meg hát az iskola az egy olyan dolog, ami a fiatalok életében talán a legkevésbé tudja megmutatni azt, hogy ők milyenek valójában manapság, mert ott pedig nagyon-nagyon sok az elvárás, amiknek meg kell felelni, és az sokszor bezárja annak a lehetőségét, hogy ténylegesen ki tudjunk teljesedni.
1: Köszönöm a válaszaidat. A következő kérdésem az lenne, hogy egy szereptör miben tud meghatározni minket?
0: Azáltal, hogy felveszünk magunkra egy szerepet, olyan, minthogyha bekereteznénk a lehetőségeinket, hogy merre mozdulhatunk, miket mondhatunk, milyen benyomásokat keltetünk, milyen formában nyilvánulhatunk meg. Nekem, ami eszembe jutott, és ez egy személyes példa, hogy én megpróbáltam iskolában mindig a jó tanuló, az osztály első szerepébe belehelyezni magam, és emiatt nagyon sokszor egy ilyen, hát kevésbé szókimondó, kevésbé bátorkodó. Ha valamivel nem értettem egyet, akkor inkább hallgattam, hogy ne legyen lerombolva ez az imidzsem, hogy én mindig mindent tudok, és mindig mindenre készülök. Hogyha véletlenül valami nem úgy sikerült, akkor pedig azt éreztem, hogy ez engem határoz meg, hogy én vagyok a jó tanuló, de most valami nem sikerült, akkor már nem vagyok az. Holott ez is egy szerep, ami éveken keresztül rajtam volt, viszont nem határozza meg egészen az identitásomat. Szóval ezért gondolom azt, hogy fontos ezeket tudatosítanunk, mert vannak olyan szerepek, amiket ha magunkra veszünk, akkor nagyon nehéz kitörni belőlük, és úgy határozzák meg az identitásunkat, hogy azon már nem tudunk módosítani, márpedig az identitásunk az szerintem egy olyan dolog, ami nagyon sokat változik. Az évek során azok alapján, amiket tapasztalunk, vagy azoknak függvényében, amiket tapasztalunk. Úgyhogy valahogy úgy kell megtanulnunk ezeket kezelni, hogy lehetőségek, de be is kereteznek minket, és hogyha azt érezzük, hogy valami mégsem annyira jó nekünk, akkor tudjunk belőle kilépni, tudjunk egy más szerep felé fordulni.
1: Nagyon sok kérdés eszembe jutott, miközben beszéltél. Például az, hogy beszélsz a szerepről, és említetted az identitást is, és hogy valahol az én olvasatom, hogy a kettő elég szorosan egymásba kapcsolódik, hiszen valahol az identitásunkat a szerepköreink is meg tudják határozni. Eszembe jut akarva akaratlanul a keresztség által felvett Isten gyermekségi. Hát mondhatnám, hogy szerepkör, de valahol ez egy identitás is. És mit látsz abban, hogy ez mondjuk milyen tulajdonságokkal, akár milyen keretekkel, mert említetted a kereteket is az iskolával kapcsolatban, hogy mit ad nekünk ez, vagy mit vesz el esetleg?
0: Ez egy nagyon jó kérdés egyébként. Erre mi is gondoltunk akkor, amikor megfogalmazódott bennünk, hogy foglalkozzunk a szerepeinkkel. Én is azt gondolom, hogy a keresztség is az, hogy Isten gyermek vagyok, az is egyfajta, hát az identitásunknak biztos, hogy a része. Igen, én is egy kicsit gondolkodom, hogy mennyire lehet ebben a szerep, vagy ebbe a szerep kategóriába bele zsúfolni. De hogy ez egy olyan dolog, amit főleg manapság kisgyermekként mi megkapunk, és nem is választunk feltétlenül. És szerintem onnan, ahogy eldöntjük, hogy mi igenis szeretnénk magunkra venni ezt a kapott szerepet, onnantól vannak igen korlátok is, és vannak lehetőségek is. Szerintem a leghatalmasabb és a legvagányabb lehetőség ebben az egészben az, hogy ott van a Jóisten számunkra, hogyha mi ezt a szerepet vállaljuk, úgymond, és biztosítja számunkra az örök életet, és azt a boldogságot, és minden jóságot, amit az ő kegyelme által meg tudunk kapni. Ezek szerintem olyan hatalmas nagy lehetőségek, amikkel hát nem éri meg nem élni, viszont azt is tudatosítanunk kell, hogy ez a szerep valahol korlátokkal is jár, amik most lehetnek ilyen nagyon konkrétan a 10 parancsolatra vonatkozóak, de egyébként az is, hogy keresztényként kétszer meggondolom, hogyha valakiről valami rosszat mondanék, hogy én ezt egyáltalán miért is teszem, ha ez neki nem jó, én miért akarok neki ártani, és hatalmas önfegyelmet igényel szerintem ez az egész, ami nagyon sok munkával jár a hétköznapokban, emiatt tudatosabban kell élni egy kicsit talán, mint ez a szerep nélkül, de akkor a mérleg az előnyök és a lehetőségek oldalán, hogy ez szerintem teljesen megéri.
1: Igen, ez az önként vállalt. Nem is tudom, hogy lehet a legjobban kifejezni, de hogy az önként vállalt lemondás a nagyobb szeretet útján. Egyszer egy papácsi mondta nekem, hogy a 10 parancsolat inkább egy útmutató a tökéletes szeretet fele. És hogyha így fogjuk fel, akkor már nem is az a fajta korlát, ami bezár, hanem az a fajta korlát, ami megadja a nagy szabadságot, a szeretetben való szabadságot. Kedves hallgatóknak sajnálom, hogy ez most nem egy tévéadás, vagy nem egy olyan, amiben látják, mert miközben Hajnika beszél, nagyon csillog a szeme, és ezt nagyon jó látni, mert hogy én úgy érzékelem, hogy te mindezt ezt az Isten gyermekséget magadévá is teszed, és meg is éled, és ez így átjön arról, ahogyan beszélsz, és átjön a szemed csillogásán keresztül is. Úgyhogy sajnálom, hogy ezt pont nem látják a hallgatók, de így remélem egy picit érzékelik is. És hogy miért jó ez az egész, és hogy miért nagyon szép ez, hogy ennyire magadévá is tudod tenni, hiszen Hajnika, ahogyan említettem, a Lazulósnak a főszervezője. És nem véletlenül választottuk ezt a témát, ugyanis a 2026-os Lazulósnak a témája maga a szerepeink. De mielőtt nagyon nekifutnánk, kérlek, Hajnika, mondj egy pár szót a Lazulósról, hogy mi is ez, hogy mi is az a Lazulós.
0: A Lazulós szerintem a hibrid rendezvényeknek a példaképe lehetne. Valahogy úgy próbáltuk megfogalmazni a szervező csapattal, és ez a hagyomány visszamegy az előző évek rendezvényeire is, hogy a Lazulós az egyszerre egy tábor és egy fesztivál is, ugyanis szeretnénk minél több lehetőséget megmutatni a fiataloknak arra, hogy milyen formában tudják eltölteni a nyári szünetüket. Lesz lehetőség Lazulóson beszélgetésekre, rengeteg játékra, előadásokat tudnak hallgatni a fiatalok, lesz lehetőség ezeket kibeszélni is, és nem mellesleg, ha már fesztivál jellegű, akkor esténként koncertekkel és bulikkal és minden hasonlóval várjuk a fiatalokat. És azért tartom nagyon vagánynak ezt a rendezvényt, mert valahol az a célja, hogy megmutassa azt a fiataloknak, hogy hogyan lehet a mai világnak a szórakozási, kikapcsolódási, lazulási lehetőségeivel élni mértékletesen, tudatosan, felelősségteljesen, és nem mellesleg keresztény értékrenden belül.
1: Miért választottátok az idei Lazulósnak ezt a témát, hogy szerepeink?
0: Elkezdtünk gondolkodni azon, hogy szeretnénk valami olyan témát választani, ami az idei egyházi évhez köthető, és amikor megnéztük, hogy a keresztség az, ami egy központi fogalom 2026-ban, akkor nekünk az első gondolatunk az volt, amiről már az előbb is beszéltünk, hogy azáltal, hogy minket megkeresztelnek, ezáltal az Isten gyermekségnek a szerepét is valamilyen formán megkapjuk, és hogy mennyire fontos, hogy ezt ne úgy kezeljük, hogy ez egy olyan szerep, ami van és kész, és tudunk belőle nyerességet szerezni, anélkül, hogy beletennénk valamilyen munkát, hanem hogy tudatosítsuk, hogy ez egy olyan szerep, amin dolgozni kell. És ebből kiindulva gondoltuk, hogy akkor idén ezt a témát, vagy ezt a témakört szeretnénk feldolgozni. Lazulóson kitérve arra, hogy a mindennapjainkban milyen szerepeink vannak a különböző előbb is tárgyalt környezetekben, közegekben, és hogy akkor az, hogy keresztények vagyunk, az milyen formában tud szerepként megnyilvánulni.
1: Kinek ajánlanád, és miért ajánlanád?
0: Minden olyan fiatalnak ajánlom, aki bár nyitott a keresztény értékrendek felé, nem bátorkodott még lépést tenni a közelükbe, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy mindenkinek a gondolkodásmódját, a világnézetét tiszteletben tartsuk. Szóval ide nem csak olyan jöhet, aki már aktív hívő, hanem olyan is, aki érdeklődik, olyan is, aki nem is biztos, hogy érdeklődik, de kíváncsi, hogy működnek keresztény közegben az ilyen programok. Az is, aki egyébként hívő, és csak szeretne egy nyugis olyan programot a nyarában, ahol természet közelben lehet, és játszhat akkor, amikor szeretne, és beszélgethet, és előadásokat hallgathat, és olyanoknak is, akik a világlátásukat szeretnék egy kicsit kitágítani más értékrendek, más emberek felé, és gyakorolni az empátiát.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy válaszoltál a kérdésekre, és egy pár konkrétumot szeretnék akkor még, hogy mondjunk ki, hogy mikor lesz a lazulós, hol lehet jelentkezni, és egészen pontosan ki az a korosztály, vagy melyik az a korosztály, akiket szeretnétek megszólítani.
0: A lazulós az júliusban lesz, 14-e és 17-e között, és a FIF-nek a jelentkezős oldalán, jelentkező.fif.ma, ott tudnak jelentkezni erre a fiatalok. A korosztály az a 14 és 20 éves korosztály, mert leginkább ennek a korosztálynak, ezeknek a fiataloknak, az ennyi idős fiataloknak szólnak a programjaink, és várunk mindenkit szeretettel.
1: Aki bővebb információkat szeretne találni, az megtalálja a lazulós Facebook oldalán, illetve a lazulósnak az Instagram oldalán is, mindazokat a linkeket, amik által lehet jelentkezni, vagy amik által egy kicsit többet meg lehet tudni, akár a lazulós történelméről, vagy akár a témáról, de ugyanígy találhatnak tartalmat arról, hogy kik lesznek pontosan a szervezők, vagy hogy mi is a pontosabb program, úgyhogy javasoljuk a lazulós címszó alatt megtalálható tartalmakat, illetve hogyha a FIF-fel kapcsolatos tartalmakat szeretnék megtekinteni, akkor pedig a fif.ma weboldalon találhatnak, vagy ugyanúgy az Instagramon és a Facebookon is. Nagyon szépen köszönöm, Hajnika, hogy fogadtad a meghívást, és köszönöm, hogy kicsit boncolhattuk ezeket a témákat. Nem olyan nagyon sok általában az időm, de úgy gondolom, hogy nagyon tartalmas és nagyon fontos mondatok hangzottak itt el. Én zárásképp azért megkérdezném, hogy mi az, amit esetleg te kiemelnél a hallgatóknak, vagy hogyha így alá kellene húznod egy mondatot az elhangzottak közül, mi lenne az, amit kiemelnél, vagy amit megismételnél?
0: Szerintem, ami nekem a témával kapcsolatban egy kulcsmondat, az pont ez, hogy a kereszténység az egy olyan szerep, amin dolgoznunk kell. Ez egy olyan dolog, ami az én mindennapjaimat is végigkíséri, minden percben, minden döntésnél, minden helyzetben, és ez az, aminek a tudatosítására bátorítom úgy a fiatalokat, akik majd lazulósra érkeznek, úgy a hallgatókat is, akik ezt az adást most végigkövették velünk.
1: A kereszténység egy csodálatos életprogram.
0: Így van.
1: Nagyon szépen köszönjük, hogy végighallgattak minket. Gyönyörű szép estét kívánunk, és elköszönnénk akkor most. András Hajnikát és Kristály Veronikát hallhatták.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Fiffentyű. A Főegyházmegyei Ifjúsági Főlelkészség havonta megjelenő műsorát hallották.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Immár a nap leáldozott, Teremtőnk, kérünk Tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
1: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is Te légy velünk, Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
0: Adj nekünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éhomályt, világosságod roncsa szét.
1: Kérünk mindenható atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled uralkodik, s örökkön él. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok. Uram, szabadító Istenem, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Imádságom jusson színed elé, hajlítsd füledet kérésemre.
0: Mert a lelkem tele gyötrelemmel, életem közel van a holtak országához.
1: A sírba szállók közé számítanak, olyan ember vagyok, aki a végét járja.
0: A halottak között van a fekhelyem, mint aki megsebesítve a sírban alszik.
1: Akinek már emlékét sem őrzik többé, és aki már kiszakadt a kezedből.
0: A verem mélyére vetettél, a sötétségbe és a halál árnyékába.
1: Rám nehezedett súlyos haragod, örvényeid fölöttem összecsapnak.
0: Ismerőseimet távol tartott tőlem, utálatossá tettél előttük.
1: Fogoly vagyok, szabadulásom nincsen, szemem elsorvad a kintól.
0: Uram, egész nap hozzád kiáltok, és kezemet feléd tárom.
1: Csodákat talán a holtaknak teszel, vagy az árnyak fölkelnek, hogy áldjanak.
0: Vajon irgalmadat hirdeti valaki a sírban, vagy hűségedet a pusztulás helyén?
1: Vajon csodádat meglátja valaki a sötétben, vagy igazságodat a feledés földjén?
0: De én hozzád kiáltok, Uram, már kora reggel eléd siet imádságom.
1: Miért taszítasz el magadtól, Uram? Arcodat miért rejted el tőlem?
0: Nyomorult vagyok, és halálra vált ifjúkorom óta. Megzavart és földre nyomott csapásait súlya.
1: Rám zúdult haragod, és feldúlt a tőled való rettegés.
0: Hullámzik körülöttem egész nap, mint az árvíz. Már-már összecsap fölöttem.
1: Elszakította tőlem jó barátaimat. Már csak a sötétség ismer engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Uram, éjjel-nappal Te hozzád kiáltok.
1: Rövid olvasmány. Itt élsz közöttünk, Uram, a Te nevedet viseljük. Ne hagyj el hát minket, Urunk Istenünk. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Megváltottál minket, Urunk hűséges Istenünk.
0: Kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
0: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
1: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
0: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren,
0: s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, mindenható Istenünk, add, hogy sírjában nyugvó egyszülött fiad mellett hűségesen kitartsunk, és méltók legyünk vele együtt új életre támadni, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
1: Amen.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatók, éjszakai virasztást közvetítünk a Sepsi Szent Györgyi Krisztus Király templomból. A virasztás reggel 6:30 fog tartani az elmélkedést. A helyi plébános Takó István fogja tartani. A zenei szolgálatot Nagy Attila látja el. Technikában segítségemre van Bába Berta önkéntes, a bevezetőt és a virasztást Bajcsi Tibor, szintén a Mária Rádió önkéntese fogja vezetni. Hívjuk önöket, hogyha tehetik, lélekben kapcsolódjanak be a virasztásba, töltsük ezt az éjszakát az Úr jelenlétében.
1: Köszöntöm a kedves jelen és távol lévőket a rádió hullámoszán keresztül is. Kedves testvérek, egy pár dolgot szeretnék kezelni. Akinek még itt a mobiltelefon nem sikerült lehalkítani, próbáljunk megtenni. Előre is köszönjük szépen a megértést. Június 13-án, jövő szombaton, a marosvásárhelyi közösségek, az ottani két közösség és a Görgényi Üvegcsüri együtt szerveznek közös imanapot a Szent Család templomban, Remeteszegi plébánián. A program rajta van a honlapon is, de úgy, aki nem meri kinyitani, elmondom, hogy 10 órától kezdődik. Emlékedések vannak, tanúságtételek, imaszolgálat, szentségimádás és háldó szent mise, és szívesen látnak minden érdeklődőt. Június 19 és 21 között Gyergyó Szent Miklóson megtartják a Feltöltő nevű keresztény zenefesztivált. Ennek keretén belül pedig lenne az életlegben csoportnak lesz ima sátra, tehát hogyha valaki ott a környéken van és szeretne ima szolgálatot kérni, ott a életlelélek sátorban megtalál bennünket. Kedves testvérek, lévén, hogy a virasztás elég komoly lemondás, önmegtagadás, amit az ember azért vállal, mert szeretne valamilyen dolgot kieszközölni annak alapján, amint Jézus mondja az apostolainak, akik nem tudták kiűzni a gonosz lelket egy gyermekből, és rákérdeznek, hogy ez nekünk miért nem ment, és azt mondja, hogy egyeseket csak imával és bőjtel lehet kiűzni. Lévén, hogy ezek a virasztások mindig imában és bőjben eltöltendők, akkor a következő körülbelül egy percben mindazt a szándékot, amiért jöttünk, akár saját magunk, vagy mások részére, ezt ebben a csendben tegyük meg. Atyánk Istenünk, hozzád kiáltunk, fogadd el, Uram, a megtagadásunkat, fohászkodásainkat, mindazon erők megtörésére, amely sanyargatnak bennünket, vagy azokat, akik szándékára részt veszünk ezen a virasztáson.

Hallgass meg, Uram! Kedves testvérek, a pünkösd közelségében vagyunk még. Ugye tegnap volt az úrnapi ünnepség, amikor Krisztus testével kimentünk a világba, hogy a világnak hívjuk fel a figyelmét az ő jelenlétére, mert úgy tűnik, hogy eléggé elsatnyul ez a nagyon fontos esemény. Ezért a bevezető gondolatokban egy ilyen részt választottam rövid elmélkedésre, amikor Jézus azt mondja az ő tanítványának, még sok mondani valón volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Hanem amikor eljön az igazság lelke, ő majd elvezet benneteket a teljes igazságra. Nagyon érdekes a mondani valója ennek a szentírási résznek, talán amilyen rövid, olyan kemény. Sok mondani valom volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Ezt azoknak a tanítványoknak mondja, akiket kiválasztotta. Azoknak mondja, akik hallgassák őt. És mégsem elég erősek. Hogyha elgondolkodunk, hogy mi mennyire vagyunk erősek, ugye, mert mi előnyben vagyunk azokhoz képest, hiszen meg vagyunk keresztelve, bérmálkozva, konfirmálva, tudjuk a szentírást, tehát jól fel vagyunk készülve. Vajon mi elég erősek vagyunk-e ahhoz, amire tanítani akar Isten fia bennünket? Hogy nyilvánul meg az erősségünk? Azt észrevehessük a mindennapjainkban. Abban nyilvánul meg, hogy valóban a mi hozzáállásunk a világ dolgaihoz krisztusi vagy világi. Emberi gyöngeség jellemez bennünket, vagy az az isteni erő, amelyben keresztségünk által Isten gyermekeivé lettünk. Tehát nem izomerőről van szó itt az erősségnél, hanem lelki erőről, amely fölötte van mindenféle fizikai erőnek és képességnek. Valójában tudom-e tükrözni azt, hogy az a győzelem, amelyet Krisztus aratott a démoni világ fölött, az bennem van keresztségem által, mert ez vele jár. Hiszen valljuk keresztény hitünk szerint, hogy keresztségünk által Isten gyermekei lettünk. Buzgolkodunk-e megállni az Isten gyermekségben? Vagy vannak ilyen alapos megjegyzéseink? Hát ezt nem lehet bírni. Most ilyen világ van. Nem lehet tudni, mit hoz a holnap. Jó, ne tessék haragudni, de nálunk aztán az élet lehetetlen. Hát ha maga ismerni az én főnökömet, akkor nem így beszélne. Jó, tetszik tudni, hát mi együtt lakunk a szülőkkel, és milyen nehéz, mert mindenbe beleszólnak. Ugye általában sosem mondja senki, hogy segítenek is, csak az, hogy mindenbe beleszólnak. Jaj, hát tetszik-e tudni az a helyzet, hogy én ezt örököltem, ez nem olyan könnyű dolog. Így volt nagyanyám is, anyám is, így, és akkor én is így vagyok. És azt vesszük észre, hogy nem azt a szabadságot valljuk meg, amiben részesültünk Krisztus önfeláldozása által, hanem azt a fogságot, amelybe beleszülettünk, belenevelkedtünk, vagy éppenséggel belesétáltunk. Mert hát, tetszik-e tudni, hát fiatal voltam, és akkor tudja, milyen a fiatal. Igen, csak akkor időskorba kell vakarózni neki. Lehet fiatalon viselkedni, nem egy gond, minden szabad, csak a következményeit is kell vállalni. Csak hogy egy példát mondanék, régebb vagy úgy 30 évvel ezelőtt felkeresett egy fiatal asszony, és elmondta, hogy milyen problémái vannak. Elég kemény, lesújtó erők voltak rajta. És amit jobban kihangsúlyozott a férjének a magatartása,
akkor azt kérdeztem, hogy hát, kedves hölgyem, én ezt megértem ezeket a panaszokat, de volt egy lehetősége, mielőtt férjhez ment volna, hogy döntsön. Hogy kihez megy férjhez. És mondta, hát igen. Mondom, és az hogy alakult, vagy minek alapján, vagy hogy cselekedett? És mondta, hát tetszik-e tudni, az igazság az, hogy a szüleim nagyon haragudtak rám, mert ezzel az emberrel álltam szóba. Ők látták és tudták, hogy milyen ember. És akkor apukám kijelentette, hogyha még szóba állsz el az embere, ki foglak tagadni a családból. Én szembefordultam vele, és elmondtam, na édesapám, na figyelj rám, hogyha minden nap fát vágnak a hátamon, akkor is hozzamegyek. És tetszik látni, most oda juttam, hogy minden nap fát vágnak, nem éppen vágnak, csak éppen seprűnyélel vagy valójában megegyengetnek. Tehát teszünk kijelentéseket, aminek következményei vannak. Megkeresztelten, talán elmondjuk azt is, hogy hiszünk Istenbe, de nem tükrözzük azt a kegyelmet, amelyben Isten ereje megnyilvánulhat bennünk. Gyöngeségünknek tükrei ugye az aggodalmassága, a lanyhasága, közömbössége, formasági vallásossága, félelem, depresszió, alkoholizmus is sorolhatnám. Mert nem vagyunk elég erősek minden mellett, hogy tulajdonába vagyunk ennek az erőnek. Ha a mindennapi gondolatainkban ezt tudnánk, vagy tudtuk volna első helyre tenni, teljesen más volna az életünk, vagy más lesz az életünk. Tehát most se késő, ne legyen félreértése. Ha az én igenem az isteni jelenlétre annyira teljes, hogy másnak nincs helye benne, nem fog cserben hagyni az, aki meghalt értem, aki alászállt a mennyből, aki szenvedett értem. Ezért jött, ezért tette mindazt, amit tette. Csak azt várja, hogy vegyem komolyan. Azt várja, hogy ne legyen számomra hiába valóság az ő cselekedete. Tudom, hogy elég nehéz ezt betartani, főleg manapság, amikor olyan démoni erők nyilvánulnak meg, amit úgy föl sem veszünk, olyan közömbösek vagyunk hozzá, hogy ó, hát aztán most már ilyen a világ, hát most már ez van. Ugye főleg ez a nyugati világból báramló szellemi befolyás. Héten szóltak, hogy tudom-e, hogy Nyugat-Európában a 100 családból csak 23,4 család van olyan, ahol gyereket nevelnek. A többiek összeállások, vagy szingelek, vagy ilyesmik. Egyneműek meg ehhez hasonlók. Egészen világos gondolom mindenki számára, ha nem matematikus, akkor is, hogy ennek a népnek, ami most Európában van, ennek a jövője halálra van ítélve. Hogyha még egy negyedének sincs gyereke, akkor tényleg, hogy meg kell nyílni az idegenek számára, és azokat kell befogadni, akik vállalják az életet, a gyermekáldást. És ezzel fog Európa fennmaradni, hanem ki fog pusztulni. Annyira támogatott a halál lelkének a működése ebben a modern Európában, ugye ilyen neoliberális elméleteken keresztül. Nagyon érdekes, hogy ezt mindig úgy mutassák be, mint az emberi jogot. Jogod van meghalni. Jogod van a magzatodat megölni.
jogod van mindenféle ocsmánysághoz, ami az élet ellen van. És akkor ott van ennek ugye a gyümölcse, a kihalás. Tehát az élőisten helyette a halálistenével szövetkezünk, olykor még azok is, akik elmennek templomba, részt vesznek szertartásokon, különböző vallásos cselekedetekben. A vallásossága, amely nem cél az embernek, hanem eszköz a kezében, hogy hitre jusson, úgy formasággá válik. Olyan külsőség lesz. Több felekezetben is tapasztaltam, hogy egy-egy vallásos mozzanat szertartásoknál, vagy mifélével nem köti le a jelenlévők figyelmét. Ott vannak. Egyik alkalommal voltam, és részt vettem egy ilyen úrnapi körméneten, és ott találkoztam egy kedves hölgyel, aki valamikor járt a közösségünkben, és valahogy úgy estünk, hogy pont az előttem való sorba ment, így négyesével voltunk sorba állítva, ott ment. És azt vettem észre, sajnos nem kellett ráfigyeljek, hogy egész körmenet alatt a mellette valóval beszéltek, úgymond pletykaságokat. Sem énekbe, sem imába nem kapcsolódtak bele. Gondolom, nem volt egyedül, vagy van más helyen is hasonló esete. Nem rossz, ha ott van, mert ha valami ráragad, akkor csak szabaddá válik. De hogyha azokat a kegyelmeket, amelyeket a szertartásaink ajándékba adnak nekünk a részvétünkre keresztül, nem vesszük komolyan, nem tudunk betelni vele. Akár egy szentmisén, hogyha az a kegyelem, ami kiárad Isten szolgája által, hogy betöltsön bennünket, megkezdve a papnak a köszöntésén keresztül, és befejezve az áldásig, hogyha nem vagyunk mi hittel nyitottak ezekre, akkor ez csak egy maxim, egy kellemes időtöltés lesz, vagy néhány türelmetlen pillanat, mert hát mennyit mond ez a pap, már egyébről is beszélhetne, na megint szaval, vagy mint tudom én, mindig kapunk valami olyant, amin keresztül a gonosz megkísérte. És ahelyett, hogy a bűnbánatra való felszólításnál letennénk mindazt a nehézséget, ami távol tart Istentől, talán kritizálunk, vagy éppenséggel főzünk, vagy mint tudom én, mit csinálunk, úgy gondolatban. És nem tudunk rákészülni mindarra, amit majd a prédikációban, vagy éppenséggel a szent áldozásban, mint táplálék Isten részéről be tudjon tölteni. Tehát hiába valóvá válnak, és akkor úgy csodálkozunk, nemrég beszéltem egy fiatal emberrel, aki elmondotta, hogy hát az ő felekezetében neki nincs értelme, hogy a templomba menjen, mert ezek a szertartások náluk formasággá lettek, csak ilyen szemfényvesztés, vagy ehhez hasonló. Hogy mélyebben kezdtünk beszélgetni, rájöttem, hogy ami kezedben is sejtettem, hogy nem ért semmit belőle, nem tudja, mi történik, mi miért van. És normális, hogy unalmas szegénynek. Ha visszagondolok fiatalkoromban, itt nekem is voltak unalmas misék, hogy na most már azért vége kéne legyen, meg kéne menjünk focizni délután. Mert az a fontossága. Nem éljük át, nem érezzük meg a súlyát annak a kegyelemnek, amelyen maga Isten, a világ mindenség teremtője áldott meg minket. Hogy a gyengeséget tápláljuk magunkban, nem azt az erősséget, amire szükség van. Természetesen nem egyszerű, hiszen manapság elég sok észből fakadó evangelizáció van, aminek sajnos, hogy nincsen tartalma sokszor, nagyon sokszor.
ahhoz, hogy tartalma legyen egy ilyennek, oda okvetlenül szükségeltetik a Szentlélek jelenléte, amelyről már bizonságot tett Péter, mint irástudatlan ember, ugye, a lélektől átítatva egyetlen beszéde által 3000-en tértek meg. Ma talán elveszítünk egy-egy szemét, egy szertartás összejövetelen. Ritka, amikor valaki igent mond, hogy űhaj. Felismeri magatartásunkon keresztül, hogy Isten valósága. És mindez annak a következménye, hogy a Szentlélek Isten, a harmadik isteni személy formaságá vált az életünkbe. Nem nyilvánul meg. Annyira formaságá vált, hogy már csak teszem fel katolikus egyház keretén belül, hogy más ne sértsek meg. Csak a keresztvetésben van benne, vagy ha ne talán a Szent Mise szövegében. Vagy az imádságban, a Hiszek egyben. De ez is csak benne van, és elmondjuk. Voltam egy találkozón, és ott a vezető mondta a végén, de akkor most mondjuk el a mi atyánkot. Kedves testvérem, azt is jó tudni, hogy egy imát elmondani és elimádkozni, az két külön dolog. Lehet, hogy évek óta mondunk imákat, de még nem imádkoztunk. Azt onnan lehet tudni, hogy nem történt semmi. Mert csak mondtuk az imákat. Jézus, amikor odaér Lázár sírjához, ugye, akinek már szagja van, akkor nem szólítsa fel a társaságot, hogy na akkor a mi atyánkot mondjuk el, és még, vagy kész zsoltárt énekeljünk el. Hanem felsóhajt az atyához, föltekint rá, kéri a segítségét, és Lázár kijön. Át vagyunk-e így itatva a Szentlélekkel, hogy élő kapcsolatban legyünk a világ teremtőjével, akit atyának szólítunk. Vagy mondjuk az imát. Kijövünk és mondjuk és mondjuk és. Tényleg a szívünk mélyéből származik az a szöveg, amit Isten színe elé hozok, a világ teremtője elé, én apró porszem. Amikor Jézus a Jákob kutyánál találkozik a szamari asszonnyal, és ezt felismeri, hogy ő a próféta, akkor kérdést szegez neki. Ha te vagy a próféta, akkor mondd meg, melyik a helyes ima, amit mi imádkozunk itt Jákob kutyánál, vagy ti Jeruzsálembe. És világos a válasza. Sem ez, sem az. Nem az a helyes ima, hogy mondogatunk és ismételgetünk, hanem azt mondja, hogy a helyes ima az igazságban és lélekben van. Igazságban és lélekben. Tehát nem betanult szöveg, hanem igazság, ami akkor ott van a szívedbe és az elmédbe, ami benne vagy. Na, az van benned. És lélekben azt jelenti, hogy a lélek által át vagy itatva. Telítve vagy vele, amelyben erő van. Lássuk, hogy a tanítványok is, ha bár ott vannak Jézussal, azért ezek az erőtlenségek megnyilvánulnak bennük is. Van versengés, hogy ki legyen jobb felől, ki legyen bal felől, ki a nagyobb. Van félelem. Nagy csütörtökön menekülés. Főnököt elfogták, nekünk annyi. Ki hova tud? És bezárkoznak. És azt lássuk, hogy a mai keresztények életében is ugyanezek nyilvánulnak meg. És ennek nem más az oka, mint a lélek működésének a hiánya. Mert nem a Szentlélek jelenlétében és erejében nyilvánulunk meg, hanem azzal az emberi magatartással, amit látunk a világban, amit örököltünk, amire tanít a világ bennünket.

világigazság szolgáltatásából kiválasszák a javát. Ez az igazság a világ kezdetétől a világ végezetéig úgy marad. Nincsenek törvényhozások Isten színe előtt. Egy törvény van kezdettől a végéig. És ha erre hangolódok, akkor nem kell hivatkozzak, hogy jaj, hát én így tudtam, és úgy gondoltam, és ez nemrég változott meg, és akkor ehhez hasonlók. Mert a teljes igazság, testvére, amikor elkezdett fogadni, azt onnan tudod, hogy a hiába valóságok kezdnek kimaradni az életedből. Annyira örültem így általában szemináriumok végén, amikor a tanúságtételekben úgy elmondják, hogy mennyire megváltozott a környezetük. És kiderül, hogyha beszélgetünk, hogy nem a környezet változott meg, hanem ők változtak meg a környezet iránt. Mert már nem a mullandóság befolyásolja az életüket, hanem az a valóság, aki meghalt értük. Már a beszélgetésekben nem a filmsorozatok, nem a Facebook meg egyebek a téma, hanem Krisztus, aki föltámadt és legyőzte a halált. És a győzelem következtében az Atya megajándékozott bennünket Isten erejével, a Szentlélek Istennel, amelyet, ha befogadjuk, új teremtményé válunk. Annyira újjászülethetünk a lélekben, hogy az ő vezetése által már hiába valósággá válnak a törvények, akár a 10 parancsolat is. Mert ha Isten lelke átitatott, igent mondtál rá, és nap mint nap igent mondasz, mert állandó támadásban fogsz lenni, akkor már nem jut eszedbe sem a csalás, sem a lopás, sem a házasságtörés, sem semmi olyan, ami zavarba akarja tartani az életedet. Mert a lélek nem engedi. Maga Jézus mondja, egy időben nem lehet két úrnak szolgálni. És ha kitártad a szívedet Isten lelkének működésére, a lélek tüze kiperzseli a konkolyt, amelyet sötét időkben, mikor nem voltál figyelmes, amikor megtévesztettek, amikor gyenge voltál, talán nehéz periódus volt az életedben, és hatalmat vett a kétségbeesés, a pánik, a depresszió, akkor az a léleke, ennek a tüze mindezt kiperzseli, mert ez konkoly. Ez hazugsága. És tudjuk, hogy a hazugságnak az atya a sátán, amelyik állandóan megpróbál vádolni, olyan hamisságokat állítani, amelyben úgymond elveszted az életkedvedet, elveszíted az Isten gyermekségedet, és lehetőleg annyira kísértsen meg, hogy oda jussál, hogy kijelentse, már nincs értelme az életednek, Isten sincs az égen. De mindez azért van, mert a világi magatartás és gondolkodásmód még mindig fölötte van a hiteles keresztény életnek. Még mindig nagyobb hitelt adunk annak, amit a világból kapunk információt, mint annak az igazságnak, amelyel Isten megáldott bennünket, talán nap mint nap, amikor ráfigyeltünk. De ahhoz, hogy erre nyitottak legyünk, oda okvetlenül szükséges a Szentlélek jelenléte. Ugyan, mint az apostolok, akik Jézus mellett voltak személyesen, nem voltak képesek, úgymond kilépni a világba. Még Isten lelke nem töltötte be, míg nem jött el Pünkösd. Ugyan a mai kereszténynek sincs nagy esélye a világba, a Szentlélek közreműködése nélkül. Kiégünk, elbátortalanodunk. Ilyen apróságok, mint szégyenérzés, meg ilyesmik, ugye, hát én most már annyi, mit mondnak rólam, hogy én most kezdek Istenről beszélni. Ugye egyik találkozón volt, amikor egy kedves hölgyet megkértem, jöjjön ki, tanúságot tegyen a változásokról az életébe, és akkor mondta, hogy nem jön ki. Mondtam, nézd, jogod van hozzá, de elmondanád, hogy miért.

És akkor azt mondta, hogy ő nem akar szerepelni. És lehet sok helyet ez a bajunk, testvéreim. Hogy a hiteles keresztény életet ilyen szereplésnek gondoljuk. És meg sem gondoljuk azt a mennyei ígéretet, amelyet Jézus tette. Hogy aki megval engem az emberek előtt, én is megvalom a mennyei atyám előtt. Nem egyszerű. Sőt, olykor botrányos. 90-es években úgymond lelkiségek imanapját tartottunk, ahol 16 lelkiség közösen egy napot imádkoztunk. És az egyik résztvevőnek valami gondja lett, és szóltak nekem, hogy rosszul van egy fiatal ember. Úgy figyeltem a lélekre, és mondtam, hogy hát valami baj van körülötte. Megkérdeztem a tüneteket, és akkor mondtam, hogy mentőre lesz szükség. Kihívták a mentőt, felvitték a kórházba, elég idejébe ért oda, mert belső vérzése volt. És innen az imanapról úgy óránként kettő felment, és váltotta a másikat, és imádkoztak addig, amíg a műtétje volt, és utána is cserélték egymást. És feltűnt az egyik ápolónőnek ez a jelenség, és megkérdeztem, melyik milyen szektához tartoznak. És az egyik testvérke, aki ott imádkozott, mondta, hogy mi katolikusok vagyunk. És azt mondta a nevérke, na nekem milyen maga, nem mondja, mert én is azok vagyok, de ilyen mi nem csinálunk. Nem csinálunk. És kiderült, testvéreim, hogy nem voltak katolikusok pont akkor, az a kettő. De ő úgy mondta, mert neki nem a vallás volt a fontos, hanem a cselekedete, amelyet Jézus nevében tett, lemondva a kényelemről vagy arról, amit az imanapon kapott volna. És ez több volt, mert egy rászoruló szenvedő embert támogatott. Nem az volt a fontos, hogy milyen felekezetű volt, hanem ő elmondta, mert a katolikus templomban volt tartva, és akkor neki mindegy, katolikusok vagyunk. De ugye, ahogy szokták mondani, a fekete öves katolikusok, azok nem csinálnak ilyen, azok tudják, hogy pak, templom, haza, kész, befejeztük. Nem engedjük a lélek erejének a megnyilvánulását. És sokan, testvéreim, akár izzadnak, fizetnek, meg fáradnak, meg nem tudom, miket tesznek azért, hogy részesüljenek Isten kegyelmében. Ebben a lélek erejében. Ezért vállalnak zarándoklatokat, vállalnak bőjtöket, vállalnak, csomó mindent vállalnak. Egy dolgot nem, hogy kitárják a szívüket, amit otthon, a belső szobában is megtapasztalhatnak, hogy Isten lelke betöltse. Nem inkább elmegyünk, és elnézést, nem akarok senkit megszólni, nyugodtan kell menni, én is voltam Somlyón. Minden bucsukor, de máshogy szoktam menni, vagy voltam Szőkefalván, Medjugorjeba, Szentföldön. De nem azért, hogy szenté váljak. Volt bennem egy kicsi ilyen szándék, hogy hát, ha megérint a lélek. Nem mindig tapasztaltam meg a szent lelket, volt, amikor úgy igen. De ha nem arra vagyok nyitott, mert Isten megáld, akkor az egész csak turizmus. A szentévállást nem az utazás adja meg, nem is a szertartás, hanem az a döntés, amikor eldöntötted, hogy te Krisztust akarod követni. Az Atya szeretetében akarsz élni, az pedig világos Jézus szavai szerint, aki azt mondja, senki sem szeret annál jobban, mint aki életét adja embertársaiért. Mint az, aki valóban időt szán azokra, akik meg vannak kísértve, akiket ez a gyengeség jellemez. Nem az a mennyei erő, amely a lélek által árad ki az életébe. És bennünket, akik nyitottak vagyunk Isten lelkére, hiszen közösségeinket és élet a lélekben csoportnak nevezik. Nekünk fontos
a lélekkel való együttműködése. Alapja az életünknek. Hogyha nem alapja, testvérem, akkor csak névileg vagy oda tartozó. Akkor a kereszténységed nem tud hiteles lenni, mert mindig emberi képzelettel, bölcsességgel van kicicomázva, és nincs meg az egyenes határozottság, amelyre Jézus küld téged. Mondván, menjetek az egész világra, hirdessétek az evangéliumot minden népnek. Gyógyítsátok meg a betegeket, támasztjátok fel a halottakat. Üzzétek ki az ördögöt, tisztítsátok meg a leprásokat. Ez isteni küldetés Isten gyermekei számára. És erre kapunk a lélekben hatalmat. A hitünk szerint. Mert ha te úgy érzed, hogy jaj, hát nekem ez nem megy, jaj, hát jaj, ott vannak a papok, csinálgassák. Kedves testvérem, megtagadod, nem elveszik tőled, te tagadod meg az isteni kegyelmet. De hogyha döntést hozol, hogy Uram Jézus, én téged akarlak követni, nem a világ szellemét, nem a formossági kereszténységben akarok élni, hanem abban a hatalomban, amelyen megáldottál engem. És mondja Pál apostol az Efezusi levélben, hogy minden mennyei kegyelemben részesültünk Jézus Krisztus által a lélek erejében. Tehát fontos a megváltás, de fontos a megváltás utána lélek kiárdása, amely teljessé tesz az Isten igazságába. Elvezet a teljes igazságra. És rájössz, hogy semmi értelme bosszankodni, semmi értelme veszekedni, semmi értelme aggódni, semmi értelme egy csomó hiávalóságot csinálni, mert csak megkötöd magadot, csak lehetőséget adsz a sátánnak, hogy kibontakozzon az életedbe. És világos az apostol mondása, álljatok hittel ellen a sátánnak. És elfut tőletek. De mi úgy méregessük és nézegessük. Mikor felhívom egy ilyen szenvedő embernek a figyelmét, és elmondom, hogy mi a teendő, akkor elmondja, hogy hát azért ne tessék, de egyben mindent nem lehet. Tessék. Olyan tehetetlen Istened van neked, hogy egyben mindent nem tud megcsinálni. Az, aki lecsapította a háborgó tengert, az, aki megszaporította a kenyeret, aki kihívta Lázárt, a négynapos Lázárt a sírból, a te életedbe tehetetlen. Igen, hogyha berámázod. Ha nem engeded a teljes kibontakozását, mert nem ez a vágy a szívedben, hanem csak ott legyünk vallásokra, hogy jaj, hát, ha jobban érezzük magunkat, jaj, mint tudom én, milyen bajtól szabaduljak meg. Testvérem, ha igened van Isten jelenlétére, automatikusan szabadulsz a bajaidtól. Ha nincs igened, nem fogsz szabadulni. Sajnos többször tapasztaltam, hogy buzgó vallásos embereknél nehéz gyógyulást elérni Isten kegyelméből, mert nekik megvan a felfogásuk, megvan az elméletük különböző formában. Az egyik ilyen szenvedő testvéremet, aki nagyon buzgó vallásos, tudtam, hogy beteg, és akkor felhívtam, hogy ne. Az itt jó lenne, hogy kérjünk áldást ezekre a bajokra, ami környékez téged, és volt a válasz, hogy maradjatok csak ott, és imádkozgassatok, nekem az úgy jó lesz. Semmi esélye, hogy tud segíteni rajta. Mert ő maga lemond arról, ami életet ad. Vajon hova tartozunk? Én hiszem, kedves testvéreim, hogyha készek voltatok lemondani, és az éjszakát felajánlni arra, hogy ez a vigasztalom, amely elvezet a teljes igazságra, az úgy töltse be a mai éjszakán az életünket, hogy a hiába valóság leperegjen rólunk. Hogy amikor jön az ördög és félelmeket próbál kelteni, és rossz híreket, még nem tudom, akkor a mosolygás legyen a te szívedben. Sátán, lejárt a szerződés, ki vagy rúgva, nem érdekelsz. Van nekem hatalmasabb ismerősem, aki szenvedett és meghalt értem. Van nekem valaki, akiben új teremtmény vagyok, aki betölt átitat, és nincs másnak helye bennem, csak a teljes igazságnak.
Igen, kedves testvéreim. Kérjük, Jézus szavai szerint, aki azt mondja, ha bár ti rosszak vagytok, de tudtok jót adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább adja a mennyi atya a szent lelket, ha kéritek tőle. Kérjük, hogy ezen az éjszakán itasson át az ő lelkének jelenlétével, hogy ami nem tőle származott az életünkbe, az kiperzselődjön. Attól elszakadjunk, és helyébe az Isten gyermekség kegyelme töltsön be a teljes szabadságra. Hisz ezért szenvedett és halt meg, hogy ez végbe menjen bennünk. De ha nem kérjük, egy kicsit nehéz elkapni. Atyánk Istenünk, gyöngeségünkben hozzád kiáltunk, Uram. Elismerjük, erőtlenek vagyunk. De kérve kérünk, tölts el azon mennyei erővel, amelyre annyira szükségünk van, hogy ne a világ szelleme, ne a kísértők jelenléte, hanem a te dicsőséget töltsön be. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj, kérünk egy szíved lélekkel, áradj ki és járj át, mélyen teljesen.

Olyaj, Szentlek, Úristen, jöjj mennyei teremtő erő és formáld át a mi szíveinket. Add kegyelmedet, Uram, hogy beled az élő víz forrásából táplálkozzunk. Hogy ne a világ szelleme, hanem a lélek tisztasága és erje nyilvánuljon meg bennünk. Jöjj, teremtő lélek, jöjj, szállj alá, és tégy teljessé mindabban, amivel megajándékozott az Atya az ő fiában. Jöjj, Szentlek, Úristen, jöjj, jöjj, és tölts el, és dicsőj meg bennünk hatalomban és erőben.

Áldunk és magasztalunk, Istenünk, aki az élővíz forrásával töltöd el azokat, akik hisznek benned. Áldunk és magasztalunk, Uram, hogy ebb forrásból táplálkozva megszűnik bennünk az ugolódás, neheztelés, panasz, félelem, aggodalmasság és egy csomó-csomó butaság és hiába valóság, Uram, amit egy életen keresztül cipeltünk, és minden bűnre való hajlam és helyébe a te dicséretet tölti be a mi szívünket, a teljes győzelmedre a mi életünkben. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben. Jöjj, segíts, Uram, hogy valóban dicsőségedben járjunk és keljünk, és dicsőségedre tegyünk mindent, hogy győzelmed legyen bennünk. Jöjj, Szentlélek, segíts ebben.

Dicsőség neked, Istenünk, fenn az égben, angyalait körében, a szentek társaságában. De dicsőség ide lent az emberi szívekben, Uram. Mert erre vágyik a te szíved, hogy megdicsőj bennünk, hogy te végy hatalmat felettünk, Uram. Ne a jajok és a bajok és a hiába valóságok, hanem az az öröm, az a béke, amiért szent fiad alá szállt a földre. Itt ismételten kérjük a szent lelkedet, Uram. Tölts el vele. Járj át bennünket. Itasd át a mi szívünket és elménket, hogy a világi gondolkodás kiszoruljon és helyébe a te lelked töltsön be a benned való szabadság teljességére. Jöjj, hívunk, jöjj ezért, Urunk Istenünk. Jöjj, hívunk, szólj és szállj alá. És mennyei folyoddal most tisztára a mi szívünket és elménket. Hogy az éjszaka a te dicsőségedben történjen. Teljesen a tiéd legyen, Uram. És bennünk legyen. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segítsen benne.

0: Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és áradj szét, jöjj és töltsd be minket. Jöjj, igazság lelke, jöjj, jöjj és rázd fel bennünket minden lankadtságunkból, minden bágyadtságunkból. Jöjj és tegyél tüzes lelkületüvé minket. Jöjj és törjél meg minden álnokságot, minden gonoszságot, minden mullandót, minden világit. Jöjj és töltsd be a szívünket, a lelkünket, hogy kapcsolatban legyünk veled, Uram, hogy ne szakadjunk el tőled, hogy igazságban és lélekben tudjunk imádni téged, az egy örök Istent. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és töltsd be ezt az altemplomot, és áradj ki mindazokra, akik a rádió hullámhosszán kapcsolódnak be a virasztásba. Jöjj és tégy minket olyanokká, Uram, amilyenekké megálmodtál bennünket, hogy semmi el ne tudja terelni a mi figyelmünket rólad. Ezért a Szentlélek litániának szavaival imádkozunk most hozzád. Örök Atya, én felajánlom neked minden szenvedését az embereknek, és az én szenvedésemet, minden emberi munkát, imádságot, s mindazt, ami az egész napomat betölti. Egybe kapcsolom a te szeretett fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus szenvedésével, és a Szentlélek szeretetének erejével, a szeplőtelen Szűz Mária által Isten dicsőségére, hogy téged az emberek szeretve keressenek, és megtaláljanak a lelkek üdvösségére. Amen.
1: Amen.
0: Minden kérés után mondjuk, légy magasztalva és dicsőítve. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szentlélek Úristen, jóra való sugallatod előzze meg tetteinket, és kísérje azokat a te segítséged kegyelme, hogy minden munkálkodásunk veled kezdődjék.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, szállj le fenséged trónjáról, és készíts helyet a te szolgád szívében.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megtisztel, segíts engem állandóan az Isten jelenlétében élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, akit az Atya és a Fiú megdicsőített, taníts meg engem az Atya Isten akarata szerint élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki az Isten fia szívében székelsz, taníts meg engem megismerni és szeretni téged.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki az Atya dicsőségéről gondoskodik, taníts meg engem az Isten bizalmában odaadóan élnem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki a tüzes nyelvek szimbólumában megjelentél, gyújts szívemben a szeretet lángját.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, titkos fehér galomb, taníts meg engem megérteni a Szentírást.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, akinek nincs arca, taníts meg engem helyesen imádkozni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, aki proféták ajkával szólsz, taníts meg engem nyugodtan, kiegyensúlyozottan élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, szeretet lángoló tűzhelye, taníts meg engem okosan és türelmesen élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, minden mennyei és földi javak birtoklója, taníts meg engem szerényen és alázatosan élni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, kinek kincsei megmérhetetlenek, taníts meg engem megérteni a szenvedés értékét.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek Úristen, kinek kincsei felbecsülhetetlenek, Taníts meg engem helyesen kihasználni a drága időt.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, meg nem szűnő szeretet, oltalmazz engem a gőktől és a szeretetlenségtől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, taníts meg engem ellenállni a haszontalan gondolatoknak és felesleges képzelődéseknek.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, kegyelmek osztogatója, taníts meg engem mellőzni a felesleges beszédet és tevékenységet.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, kinek teljességéből mindannyian meríthetünk, taníts meg engem hallgatni és kellő időben szólni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, örök szeretet, taníts meg engem jó példát mutatni másoknak.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, végtelen jóság, adj kitartást a jóban.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, édes tanító, taníts meg engem helyesen cselekedni az emberekkel.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, kedves barátja a lelkeknek, taníts meg engem, hogy ne ítélkezzem senki felett, s a sérelmeket ne emlegessem.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, fény, mely a lelkeket boldoggá teszi, taníts meg meglátni mások szükségleteit, és a jó cselekedeteket nem elhanyagolni.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, elhunytak atya, add megismernem saját hibámat.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki csodákat művelsz a lelkekben, vezess engem éberséggel a tökéletességre.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki ismeri a világegyetem jövőjét, segíts engem megszabadulni a sátán és a test rabszolgaságából.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki előtt semmi titok nem létezik, segíts nekem elillanni a sátán armányai elől.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, aki ismeri az én jövőmet, a te védelmed alá helyezem magamat, családomat, testvéreimet, barátaimat, jótevőimet és minden embert az egész világon.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, taníts meg engem az Isten dicséretére és dicsőségére, az emberiség üdvösségére és Szűz Mária örömére élni, hogy mint gyümölcsöző hasznos szolga, jó halállal halljak meg.
1: Légy magasztalva és dicsőítve.
0: Szentlélek, Úristen, légy lelkem lelke, siess kegyelmeddel segítségemre, segíts, hogy mindenben reát hagyatkozzam, nevedben dolgozzam, veled imádkozzam. Amen. Jézus Krisztus, jöjjön el közénk a te országod, az igazságosság, a szeretet és a béke országa. Amen.
2: Jöjj, Szentlélek, Úristen, ismételten kérünk, atyánk, jöjj segítségünkre, hogy ami régi bennünk, ami nem tőled van, azt levetkezzük, Uram, és helyébe az a mennyei dolgot öntsük a magunkra, a mi szívünkbe, fogadjuk be, Uram, amelyek új teremtményként vezetnek bennünket. És meg a mi szívünket ezért, Uram, mindarra, ami szolgád által üzensz a mai este. De áld meg őt is, Uram, hogy a lélek bőségében, világosságában, fényességében beszél, hogy érthető, befogadható és megélhető legyen a te igéd ő általa. Jöjj, Szentlélek, jöjj, segíts ebben.

Szentlecke Szent Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Szeretett fiam, tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Az emberek önzők, kabzsik, elbizakodottak, kevélyek, szüleik iránt engedetlenek, hálátlanok, istentelenek, szeretetlenek, összeférhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, kegyetlenek, lelketlenek, árulók, vakmerők, és felfuvalkodottak lesznek. Inkább az élvezetet keresik, mint az Istent. A jámborságnak a látszatát még megtartják, de a lényeget megtagadják. Kerüld az ilyen embereket. Te követtél a tanításban, életmódom és életcélom tekintetében, a hídben, a kitartásban, a szeretetben, a türelemben, az üldöztetésekben és a szenvedésekben, amelyeket Antiókiában, Ikóniumban és Lisztrában értek, mi minden üldöztetést magamra vállaltam, de az Úr mindig kimente, és az üldözésből mindenkinek kijut, aki buzgón akar élni Krisztus Jézusban. A gonoszok és csalók viszont egyre mélyebbre süllyednek, tévúton járnak és tévútra vezetnek. Azonban tarts ki amellett, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Gyerekkorod óta ismered a Szentírást, ez megadja neked az útmutatást ahhoz, hogy a Krisztus Jézusba vetett hitben eljuss az üdvösségre. Minden írás, amit az Isten sugalmazott, jól használható a tanításra, az érvelésre, a fedésre, az igaz életre való nevelésre, hogy az Isten embere tökéletes legyen, és minden jóra kész legyen. Ez az Isten igéje. A felolvasott szakasznak az utolsó részét szoktuk általában olvasni, mert ezt írja elő az egyház, ugye, a Szentírással kapcsolatosan, hogy minden írás alkalmas és jó és erős, és igen, Szent Jeromos napján, ugye, a nagy Szentírás tudósnak a napján, de hát milyen szépeket ír itt Pál, illetve hát nehéz dolgokat, de megnyugodhatunk, mert az utolsó napokban vagyunk, hisz az emberek önzők, kabzsik, elbizakodottak, és ilyen dolgokat sorol fel, minthogyha a mai világról beszélne, írja ezt ugye 2000 évvel ezelőtt. A drága szeretett Timóteusnak, az ő tanítványának, társának hihetetlen meghittség van közöttük. Timóteusnak az apja pogányanyja, zsidó keresztény, és az édesanyjától ismeri a Szentírás, bár ez nem jellemző abban az időben. Ugye a hölgyeknek nem volt azért ilyen előkelő helyük, hogy ide elől az első sorokba ülhessenek. Hát ezt azért elképzelhetetlen volt, nemhogy még a Szentírás. Na de úgy látszik, hogy Timóteusnak szerencséje volt, de aztán a kereséget Szent Páltól nyeri el, és hát ő volt a legkedvesebb tanítvány a lelkipásztori levelek, úgyhogy tessék olvasni ezeket a leveleket, nem hosszúak, amit Titusnak és Timóteusnak ír Pál. Efezusban lesz püspök ez a drága ember, és hát halálra kövezik a hagyomány szerint, és igen, hát követi őt is, vagy ebben is követi, ahogy mindenben követi az Urat, és Pállal együtt teszik ezt. Az Úr Jézus az ő mennybe menetelekor azt ígérte, hogy eljön az a nap, amikor ő megjelenik nagy hatalommal és dicsőségben. Nem úgy, mint karácsonykor történt, hogy aztán nem veszik észre csak a drága pásztorok, hanem annak akkor aztán lesz hangja, hogyha úgy tetszik, az ígérete szerint, és azért is, mert akkor minden világosságra derül, minden hazugságról, minden igazságtalanságról, akármilyen csendben élték is meg, amikor igen, elveszi minden a jutalmát, a hazugság is, és a bűnök is. És Jézusnak beteljesednek az ígéretei, akik mind végig ragaszkodtak hozzá, őket nyilván magához veszi az ő országába, ahol nincs többé gyász, fájdalom és szenvedés. A többiek pedig tudjuk, hogy mi lesz az ő ígért sorsuk. Oda, ahol Isten lesz minden, mindenekben, mindenben, ha majd minden alá lesz neki vetve maga,
A fiú is aláveti magát annak, aki mindent alávetett neki, hogy Isten legyen minden mindenben. Akit pedig visszautasították, az örökké valóságon át nélküle kell létezniük. És az eléggé nehézkes. Tudjuk mi a saját életünkből, nem? Hogy milyen az, amikor a jó Isten nélkül vagyunk. Hát az nem jó. És ez a teljes, ez a pokol maga, ugye, a Jóisten nélkül élni, a Jóisten nélküli létezésben. És Pál Timoteusnak összefoglalja az ő tanításait, illetve az Úr Jézus tanításait foglalja össze, ezért jó olvasni, és egy ilyen szent gondoskodással, de egy bizalommal is, nagy bizalommal van. Tudom, hogy meg tudod csinálni, mondjuk ezt így. Tudom, hogy te jól fogod, mert minden adott ahhoz, hogy és a Jóisten kegyelme adott, hogy te kitartsál. És hát oda írja ezt a levelet, ahol hihetetlen sok tévtanító és téves tanítás próbálta megzavarni a tanítványokat, és hát egy kicsi félénk természetű arra következtethetnénk, hogy egy törékeny fizikumú gyermek volt ez a Timoteus fiatalember, és hát ez nyilván nem nagyon előny, hogyha tekintéllyel kell fellépnie, és Pál apostol ebben a levelében bátorítja ezt a gyermeket. Nem mehet oda hozzá, mert börtönben van, és tudja azt, hogy ki fogják végezni, és biztosra veszi, hogy meg kell halnia, és ezért írja, hogy az én elköltözésem ideje egészen közel van, és már múlt időben beszél mindenről. És itt hangzik el, ugye, hogy a jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam, és nagyon-nagyon-nagyon, hogy mondják ezt, öntudatos és biztos a dolgában Pál, hát miért ne lehetne. És arra kéri ezt a drága embert, hogy mindvégig tartsa meg azt, amit kapott, az örömhírt, az evangéliumot, a kapcsolatot az Úrral, és ne úgy tartsa meg, ugye, hogy ül rajta, mint a babérokon, hanem hogy tovább adja, és ne zavarja meg ez a sokféle tanítás, ami elhangzik, hogy maradjon meg. Néha elgondolkodunk, nem? Egy csomó minden hülyeséget lehet hallani, meg hallgatni, és még úgy el is csodálkozunk néha. Hú, te, hát ezek milyen ügyesek. És miért kellene? És ilyeneket ír, hogy az én véremet nem sokára kiontják, hogy ezt már mondtam, jó, hát akkor nem kell még egyszer mondanom. Készen ár vár az igazság győzelmi koszorúja, amit majd megad az Úr, az igazságos bíró, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja eljövetelét. Ilyeneket is ír, ugye, hogy egy nyeri el a koszorút, sokan futnak, de nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. És hát ilyen szemléletes, hogy milyen lesz az utolsó idő, amikor az Úr Jézus eljön, és azt is mondja, hogy föl kell készülni erre természetesen, és hogy milyennek kell lenniük azoknak, akik hisznek benne. Tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők következnek. Melyek ezek az utolsó napok, ugye? Ez mindig kérdés volt, már megkérdezik az Urat, hogy mikor lesz ez, ugye? Hogy amikor te eljön. A pünkösttől számoljuk ezeket az utolsó napokat. Van is egy ilyen egyház, ugye? Hogy az utolsó napok Jézus Krisztus egyháza. Én láttam Szegeden az ő gyülekezeti termüket, nem tudom, egy nagyon szép, hívogató, kedves, gondozott épületben imádkoznak. És ezt nevezi a Szentírás, ugye, amiben most mi benne vagyunk, amiben benne élünk, ezt azért fontos tudatosítani, és hát, hogy mik jellemzik ezeket a napokat, két dolog különösen, az igazsággal való szembenállás, hogy van egy nagyon nagy ellenállás. Most közömbösség van inkább, nem? Mint úgyhogy még nem vagyunk ott, akkor ezek szerint.
Közömbösség van, de hát ez is egyfajta ellenállás. Na, a szeretetlenségben biztos ott vagyunk, amilyen szeretetlenek vagyunk, jöhet az Úr Jézus. Hogyha ez kellene legyen, de én azt gondolom, hogy mégiscsak minket kell várnia, ugye? 10 szűz kapcsán 5 okosak, 5 balgák, késik a vőlegény. Hát azért késik, mert mi még nem vagyunk teljesen készek. No, nem bírják elviselni az igazságot, ilyeneket ír Pál. Ha valaki a szemünkben mondja a hibáinkat, esetleg olyan dolgokkal illusztrálva, aminek szem és fültanúja volt, hát azt nehezen viseljük el. Vagy én legalábbis. És mit szoktunk mondani? Hát az a hülye. Igen, mert így kategorizáljuk az embereket. Aki jót mond rólunk, az jó ember, az egy jó ember. És aki megmondja az igazat, úgy az igazat, hát az... Ugye? És aki valakiről azt mondja, hogy balga, vége van annak. Úgyhogy vigyázni kell ezzel a dologgal, hogy kategorizáljuk az embereket is az igazsággal kapcsolatosan. Nyilván nem biztos, hogy igaza van attól, mert elmarasztal, vagy ilyen-olyan dolgokat mond, de pont amiatt, hogy nekünk megvan az a szabadságunk, hogy engedjük, hogy a jó Isten értékelje minket, és a jó Istenben szeretnénk látni magunkat. Ugye? Szóval, hogy az igazság elleni ellenállás és a szeretet nélküliség jellemzi ezeket a napokat, a gonoszság megnövekedik, és a szeretet sokakban meghidegül. A gonoszság megsokasodása miatt olvassuk, sokakban kihűl a szeretet, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Hát ez milyen erős. A gonoszság megsokasodása miatt Máté 24:12, ha valaki szeretné követni. A gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Hát elfáradunk, nem? Ahogy sokasodik a gonosz, hát ti is, hát most már aztán legyen elég, nem? Gyerekekkel se bírjuk sokáig. Jó, jó, oké, oké, aranyosak, édesek, de aztán most már legyen elég a hülyeségből. Na, mégis csak menjenek a játszótérre, és ott játszanak, és ne az iroda előtt, mert a papácsinak oda kell figyelni. Ma itt kiabáltak itt nekünk egész délután, de hát olyan aranyosak. Aztán megunták szerencsére, és nem kell. Szóval, hogy a gonoszság megsokasodása miatt sokakban kihűl a szeretet. Erre figyeljünk, ne. Hogy ez van, hogy kitart, a kitartás kérdése, hogy tényleg ez egy nagy probléma, nem? Tehát, hogy de jó van most már, aztán tényleg nem, ezt már nem tudjuk elviselni, nincs ilyen. És hogy Timóteus pont ebben nagy, és hogy ez az ő kapcsolatuk pont ebben erős, hogy ilyen kitartóak. És aztán ír egy hosszú listát, 19 dolgot sorolt fel, ahogy hallottátok, ezt fogja jellemezni mindenek előtt, hogy önmagukat és a pénzt szeretik. Ez itt rendben van, ezt kipipálhatjuk, ez azóta sincs másként sajnos, és az élvezeteket szeretik, és a jó Isten nem szeretik. Az Úr Jézus tanítására épül természetesen ez a figyelmeztetés. Az összes parancsolatot ebbe a kettőbe foglalja össze. Szeresd uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és minden erődből. A második pedig hasonló ehhez, szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. És ezen függ az összes, erre épül az összes többi. Mondják, hogy vigyázni kell, mert szoktuk ezt erre kiélezni, hogy 3 parancsról van szó, nem 2 van tulajdonképpen. Szeresd fel a barátodat, és szeresd önmagadat. De itt azt mondja, hogy 2, tehát a fele barát szeretete is, igen. Az biztos, hogy oda kell arra figyelni azért,
hogy helyesen, hogy mondjuk ezt, hogy jó kapcsolatban legyél azért önmagaddal. Tehát, hogy azért ez nagyon fontos. Most nem arról van, nem az önmagunk szeretetéről van szó, de önmagunknak az elfogadása, a jó Istenben tudjuk elfogadni önmagunkat. Nem azoknak az ítéletei kapcsán, vagy akik megmondják az igazat, úgymond, hanem a jó Istenben. Tehát, hogy a jó Istennel jó kapcsolatban legyünk embertársainkkal, és önmagunkkal is jó kapcsolatban legyünk, ez nagyon-nagyon fontos. Tragédiák vannak ebből, hogy emberek nem tudják elfogadni magukat. Gondolom, az ördög ezt nagyon ki tudja használni, a gonoszt. Hihetetlen dolgokat osztanak meg sokszor, és hiába mondod neki, hogy te jó vagy, vagy hogy elfogad, hogy a jó Isten téged szeret, ha ő nem tudja valamiért elfogadni ezt, hogy nem vagyunk angyalok, persze, és nem vagyunk tökéletesek, és néha jó Isten megenged olyan dolgokat, hogy igen, nem vagyunk egyformák, igen, de hogy úgy vagyunk valamiért, a jó Isten így teremtett. Ez nem jelenti azt, hogy na jó, akkor hátradőlhetünk, és akkor úgy kell maradnunk. Tehát a jó Isten mindig a többre, ugye a jezsuitáknál ott van ez a mágisz, hogy mindig a többre, mindig tovább kell menni. Ugye? Tehát, hogy nem mondhatom azt, hogy hogy a gonoszság megsokasodása miatt akkor hagyjuk az egészet a fenébe, hanem mindig a többre vagyunk hívva. Igen. És hát nyilván fog hiányozni ez az utolsó időkben az Isten iránti átgondolt, megalapozott szeretet, és mindaz, ami ebből következne, az egymás iránti odaadó szeretet. Isten helyére ezek az emberek más isteneket tesznek, vagy önmagukat teszik általában, vagy a barátjukat, vagy a barátnőjüket, vagy a gyereküket teszik. És ilyenek vannak. A gőg, az elbizakodottság, sokféle formája keseríti az életünket, vagy az életüket. Aztán nem is tekintik bűnnek az Isten káromlást, és észre sem veszik ezek az emberek. És aztán ott van, ilyeneket mond az apostol, hogy szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek és kérlelhetetlenek lesznek, könyörtelenek, akiktől hiába kérsz bocsánatot, nem számíthatnak arra, hogy megbocsássanak nekik. Igen, olvastam a Mikósoknak, voltam az elit iskolában, a Balagáson, és az egyik elitben, mindegyik elit, csak hogy én ott. És akkor ott mondtam nekik, hogy a József Attilát idéztem, ő mondja egy helyen a tanításokban, hogy ne legyetek irgalmatlanok, és irgalmasok se legyetek. Úgy éljetek, hogy ne kelljen nektek irgalmazni. Értitek? Jó értelemben ezt pozitíve kell érteni, hogy ne szoruljunk rá, ne kelljen rá, persze rászorulunk az irgalomra, és hogy költői túlzás ez, mert hogy ezt nem lehet, de te úgy élj, hogy neked ne kelljen megbocsátani, ne kelljen, hanem te maradj meg irgalmasnak, szeretőnek, és ez, amiről az erőbb beszéltem. Mértéktelenség, rágalmazás, féktelenség, és megy tovább a történet. És az a baj, testvérek, hogy ez befurakodik közénk. Ez most nem arról szól, hogy akkor ott kín, akik ott futkároznak, vagy nem tudom, mit csinálnak, hanem itt, az egyházba, a közösségeinkbe. És az, hogy a kegyesség látszatát még megőrzitek, de annak erejét megtagadjátok. És a kegyesség az egyfajta fordításban az istenfélelmet jelent, mert a jó Istenben tudunk igazán kegyeseknek lenni. Nem tökéletesek vagyunk, vannak bűneink, hibáink, de ha megérintett a jó Isten, akkor
ő neki adunk igazat, őt keressük, ahogyan az Úr Jézus tette. Vannak, akik

másokról van szó, de az életük a saját kisebb botlásain könnyen túlteszik magukat. Ők azok, akik a gyerekeiket elküldik hittanórára. De ha véletlenül valamelyik gyermekük megosztaná, hogy esetleg szeretne egy kicsit elkötelezettebben az Úr Jézussal együtt lenni, akkor már ilyen őrültséget ne csinálj, fiam, ne, hogy véletlenül pap legyél, hát hogy gondolod? Elment, valami bajod van? Ez nem vicc. Én tudok ilyet, hogy felhívott egy... Jó. Nem hívott fel senki. A kegyesség látszatát ismerik, de annak az erejét, amikor ez összeköt egy embert az élő Istennel, azt nem ismerik. Igen. Beszélnek néha az imádkozásról, de az, hogy letérdeljenek néha, azt nem. Vagy az intézményekhez való ragaszkodásban, ugye ez néha olyan erős, hogy az intézményekhez hogy tudunk ragaszkodni. Ezt valahogy jól kellene. Van erre jó példa, hogy lehet az intézményekben, csak a lélekben lehet, ugye, hogyha lelket engedjük, hogy átfújja egy kicsit ezeket a megkövesedett intézményeinket. És a látszatot ismerjük, de az erejét nem ismerjük a kegyességnek, az istenfélelemnek, és ettől ilyen kettős az életünk. És azért nem akarok ilyen közhelyeket mondani, hogy hétfőtől szombatig, így meg úgy, mert ezt tudjuk. Ez egy életveszélyes állapot. Örök életveszélyes. Mert ezt tesszük kockára, mert becsapjuk magunkat. Emlékeztek, az egyiket fölveszik, a másikat, két asszony együtt őrül, az egyiket fölveszik, a másikat ott hagyják. Igen. Nem mindenki, aki mondja, Uram, Uram, jut be a mennyek országába. Csak aki teljesíti Atyám akaratát. Az a baj, hogy másokat is becsapunk ezzel. Nyilván önmagunkat, de másokat is. Azokat, akik vágynak, akik szeretnének. Mert hogy azt mondja, ja, ilyen nem akarok lenni. Ha ilyen, ezt kapjuk sokszor mi is, hogy elmondják, hogy igen. Tehát ezen is kell gondolkodnunk nekünk. De gyertek, ne csak mi papok gondolkodjunk, mert abból nem lesz jó. Már olyan értelemben nem, hogyha ezt csak mi magunk akarjuk, hanem együtt, hogy miért van az, hogy megbotránkoznak sokan, és azt mondják, akikben ott van a vágy, és akik szeretnének. A mi magatartásunk miatt, a mi gyengeség. A gyengeség az nem baj, mert a gyengeség az gyengeség. Hát nem vagyunk. Senki nem jó, csak egyedül az Isten. Hanem az, ahogyan ezzel elbánunk. És erre azt mondja Pál, mindezeket, ugye, amiket én is felsoroltam. Édesfiam, te legyél igazi, krisztusi legyél. Maradj mindenben meggondolt, viseld el a bajokat, teljesítsd a feladatokat, és töltsd be a te szolgálatodat. Hagyd a látszatokat, ami látszat, azt tedd félre. Igazi legyél. Mit jelent ez az igazi? Az, hogy Krisztust engeded élni benned egyre hatalmasabban. És hogyha ilyen lesz, ha ez leszel, hogyha ezt meg tudod tenni, akkor tudsz igazán az Úr Jézusról tanúságot tenni. Kétszer is hangsúlyosan ott van ez a bekezdésben, hogy de te, ilyen a világ, ilyen az ember, ilyen az egyházban is sokszorra. Még a közösségünkbe is befurakodik ez a helyzet. Lehet jobbra-balra mutogatni, tehetnéd, ne tedd, hanem te, de te. Azok, akik így csinálják, istentelenek, vallásoskodók, mindenfélig, de te légy igazi.

benned Jézus jelenjen meg ott az Efezusban. Tegnap úrnapját ültük, és az ember ilyenkor elgondolkodik ezen, hogy ez is egy szép ünnep, szeretik az emberek a szertartását, de hogy tulajdonképpen ez a tanúságtevés, vagy az, hogy az Úr Jézus testét esszük, az ő vérét isszuk, az miről szól? Ja, ezt szoktuk, hogy nehogy méltatlanul vedd magadhoz. Jó, oké. És akkor mi lesz, ha magamhoz veszem? Nem méltatlanul, büntelenül, meggyónok és megáldozok. Persze, igen, de látszik-e rajtad, hogy te napi áldozó vagy, vagy úrnapi áldozó? Érted, hogy amit eszel, ez a nagy reklám, nem? Hogy az leszel, amit megeszel, ugye? Nem szabad enni hülyeségeket, csak valami, nem tudom, miket szabad enni. Mert az leszel, hogyha magadhoz vetted őt, akkor ez mennyiben változtatja a te magatartásodat. Igen, Jézus növekedjen bennünk, mi pedig egyre kisebbedjünk, és akkor biztos, hogy erősek leszünk. Ne azt nézd, hogy fiatal vagy, hogy gyenge vagy, hogy megszólnak, megjegyzéseket tesznek, hanem Krisztust nézd, őt mutasd fel, őróla beszélj, ő szólaljon meg rajtad keresztül, a te mozdulataidban. És hát nyilván, hogyan lehetnék ilyen, kérdezhetne vissza Timoteus, hogy ragaszkodsz ahhoz, amit tanultál a Szentírásból már gyermekkorod óta. Te maradj meg abban, amit tanultál. Ne felejtsd el, hogy kitől tanultad. Timoteus lisztrai volt, és emlékeztek, ott van egy történet a Pállal, hogy ott Lisztrába halálra kövezik Pált, vagy azt hiszik, hogy halálra kövezték, és kiviszik a városból, és már halottnak nyilvánítják, és aztán fellocsolják, és a Jóisten újra életre kelti, feltámad tulajdonképpen, helyre jön. És ezt talán látta, ő végignézhette, mint gyermek. Amit most neked el kell szenvedned, biztos sok, de tudod, hogy az Úr Jézus többet szenvedett, érted? És én is már nagyon sokat szenvedtem, mondja Pál. És nem ez a lényeg, hanem az, hogy benne bízzál, és ne ijedj meg a fenyegetésektől, a szenvedésektől, hanem a te lábad alatt ott van az a sziklaszilárd fundamentum, a te hited, amire építhetsz. És akkor nyilván a Bibliának a felmagasztalása következik, és ezzel kapcsolatosan nyilván az, hogy milyenek az Isten gyermekei, olyanok, akik ismerik az Urat, olyanok, akik vele táplálkoznak az ő igéjén keresztül, és ahhoz igazítják az életüket, és ilyen kicsit furcsákká lesznek, ugye? Csodabogarak vagytok ti is, nehogy azt higgyétek, hogy tényleg egyre furcsábbak leszünk, mert egyre messzebb kerül a gondolkodásunk attól, ami a világban van, és ahogyan a világ gondolkodnak. Mert nem vagyunk hajlandóak gyűlölni senkit, még akkor is, hogyha minket gyűlölnek, még azok ellenségét sem. És szeretjük azokat, akik a mieink, a házastársunkat, a gyermekeinket, a szüleinket, és nem akarjuk őket megbotránkoztatni, megcsalni, és mégis boldogok vagyunk, és elégedettek, és nem akarjuk bálványozni a gyerekeinket, hanem igazán akarjuk szeretni őket, és ez sokszor nehéz, és lehet, hogy több gyereket vállalnak, mint egyébként, és mégsem a gyerek van az életük középpontjába, és nem a maguk terveit akarják mindenáron megvalósítani, még a gyermekek életében sem, hanem a Teremtő Isten kérdezik, hogy mi a te terved, mit szeretnél. Nem féltékenyek Istenre, és hogyha megszeretik a gyerekeik, az Urat, az Úr Jézust, akkor örülnek,
És hogyha ilyeneket mondanának, hogy jobban szeretem az urat, mint téged, akkor sem sértődnek meg ezen, mert tudják, hogy akkor jár jól a gyerek is, meg ők is, hogyha ezt a szeretetet a helyére teszik a szívükben, az Úrban. És nem sikeres embert akarnak faragni belőlük, hanem a Jóisten gyermekét, engedelmes emberré, és nem gazdaggá akarják tenni, és nem a munkakörülmények miatt panaszkodnak örökké, hanem igyekszenek elvégezni azt, ami rájuk bízatott, és a kapcsolataikat tekintve is a minőségre törekszenek. Ezért tűnik fel a krisztusiak élete az utolsó napokban, és ezért sugnak össze a hátuk mögött az emberek, hogy lehet így is élni, vajon hogy lehet így élni, és a tények azt mutatják, hogy igen, így még a jéghátán is. Mert megvan a mértéktartás, a szeretet, és bár egyre nehezebb ezt megtartani, mégis csak valahol minket, őket igazol. Az idő, nem csak az idő, hanem az Úr is. Érdekes ez a lelki gondozás, amiben Timóteus részesíti Pál. Tessék elolvasni a Timóteushoz írt levelet, mert segít, azt mondja, fel a fejjel, gyerekek, lesz ez még rosszabb is. De tudnotok kell, hogy bár egyre nehezebb az Úrhoz tartozni, de ő majd megjelenik, akkor mindenki megbizonyosodhat arról, hogy érdemes volt, és már most érdemes, ugye? Azt is hallottuk, most nem olyan rég, hogy mi mindent elhagytunk, mi lesz a jutalmunk. Már itt 100 annyit kap mindenki, és még az örök életet ráadásul. Szóval, hogy ő hozzá kell ragaszkodnunk, őt mindig előre engednünk, és őt tisztelve, őt követve, őt képviselve, úgy, hogy tényleg ez alakítson el. Erre hív ma este, ma éjszaka, hogy döntsük el, hogy miért többet, és ami ideig, óráig kellemesebbnek látszik, vagy amit majd az örök kivalóságban is igaz értékként találunk, ilyen értékeket bízott ránk, és ezekkel gazdagítsuk egymást. És ezeknek a gazdagsága teljesedik be majd oda át. Amen. Amen.

0: Mennyei atyánk, hozzád jöttünk, és arra kérünk téged, hogy vezess minket a te utadon, hogy el ne tévedjünk, hanem felismerjünk téged a mindennapi élet eseményeiben, és te legyél számunkra minden mindenekben. Imádkozzuk együtt a 37. Zsoltárt. Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek.
1: Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek.
0: Ne irigyeld a gonosztevőket.
1: Ne irigyeld a gonosztevőket.
0: Mert mint a fű, hamar elhervadnak.
1: Mert mint a fű, hamar elhervadnak.
0: És elszáradnak, mint a zöldellő növény.
1: És elszáradnak, mint a zöldellő növény.
0: Remélj az Úrban, és tedd a jót.
1: Remélj az Úrban, és tedd a jót.
0: Akkor megmaradsz a földön, és biztonságban élsz.
1: Akkor megmaradsz a földön, és biztonságban élsz.
0: Az Úrban leld örömet.
1: Az Úrban leld örömet.
0: S ő betölti szíved vágyait.
1: Ő betölti szíved vágyait.
0: Ajáld utadat az Úrnak.
1: Ajáld utadat az Úrnak.
0: Remélj benne, s ő irányít majd.
1: Remélj benne, s ő irányít majd.
0: Becsületet felragyogtatja, mint a napot.
1: Becsületet felragyogtatja, mint a napot.
0: Igazságodat, mint a fényes nappalt.
1: Igazságodat, mint a fényes nappalt.
0: Nyugodj meg az Úrban, és remélj benne.
1: Nyugodj meg az Úrban, és remélj benne.
0: Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját.
1: Ne haragudj arra, kinek siker kíséri útját.
0: Az emberre, aki gonoszságot művel.
1: Az emberre, aki gonoszságot művel.
0: Hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét.
1: Hogy elpusztítsa a szegényt és a gyengét.
0: Hagyd el a haragot, és nem méltatlankodj.
1: Hagyd el a haragot, és nem méltatlankodj.
0: Föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél.
1: Föl ne gerjedj, nehogy te vétkezzél.
0: Nézd, a gonoszok eltűnnek.
1: Nézd, a gonoszok eltűnnek.
0: De akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet.
1: De akik az Úrban bíznak, birtokolják a földet.
0: Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé.
1: Egy kis idő még, s a gonosz nincs többé.
0: Keresed helyét, és sehol nem találod.
1: Keresed helyét, és sehol nem találod.
0: A szelidek ellenben uralják a földet.
1: A szelidek ellenben uralják a földet.
0: És élvezik a béke teljességét.
1: És élvezik a béke teljességét.
0: Az istentelen ártó tervet szőm.
1: Az istentelen ártó tervet szőm.
0: Az igaz ellen.
1: Az igaz ellen.
0: Csikorgatja ellene a fogát.
1: Csikorgatja ellene a fogát.
0: Az Úr azonban kineveti őt.
1: Az Úr azonban kineveti őt.
0: Mert látja már, amint napja kél.
1: Mert látja már, amint napja kél.
0: A bűnösök kardot rántanak.
1: A bűnösök kardot rántanak.
0: S íjat feszítenek.
1: Íjat feszítenek.
0: Hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár.
1: Hogy elpusztítsák azt, aki egyenes úton jár.
0: De kardjuk saját szívükbe hatol.
1: De kardjuk saját szívükbe hatol.
0: S nyílaikat széttördelik.
1: S nyílaikat széttördelik.
0: Jobb a kevés, amit az igaz bír.
1: Jobb a kevés, amit az igaz bír.
0: Mint a bűnös nagy gazdagsága.
1: Mint a bűnös nagy gazdagsága.
0: Mert a bűnös karja eltörik.
1: Mert a bűnös karja eltörik.
0: Ám az igazat az Úr támogatja.
1: Ám az igazat az Úr támogatja.
0: Az igazak életére gondja van az Úrnak.
1: Az igazak életére gondja van az Úrnak.
0: Örökségük megmarad örökre.
1: Örökségük megmarad örökre.
0: A csapás napjaiban nem vallanak szégyent.
1: A csapás napjaiban nem vallanak szégyent.
0: Éhínségben táplálékhoz jutnak.
1: Éhínségben táplálékhoz jutnak.
0: Ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk.
1: Ám a gonoszoknak el kell pusztulniuk.
0: Az Úr ellenségei, mint a mezők virága.
1: az Úr kegyességei, mint a mezővilága.
0: Elhervadnak, s eltűnnek akár a füst.
1: Elhervadnak, s eltűnnek akár a füst.
0: Az istentelen kölcsön kér, s nem adja meg.
1: Az istentelen kölcsön kér, s nem adja meg.
0: A jó megtéréssel telve ajándékoz.
1: A jó megtéréssel telve ajándékoz.
0: Akiket megáld az Úr, birtokolják a földet.
1: Birtokolják a földet.
0: S akiket megátkoz, azok megsemmisülnek.
1: Akiket megátkoz, azok megsemmisülnek.
0: Az Úr biztosítja az ember lépteit.
1: Az Úr biztosítja az ember lépteit.
0: Akinek útjában tetszését leli.
1: Akinek útjában tetszését leli.
0: Ha megbotlik is, de nem esik el.
1: Ha megbotlik is, de nem esik el.
0: Mert az Úr megfogja kezét.
1: Mert az Úr megfogja kezét.
0: Fiatal voltam, most öreg vagyok.
1: Fiatal voltam, most öreg vagyok.
0: De soha se láttam, hogy elhagyott lett az igaz.
1: De soha se láttam, hogy elhagyott lett az igaz.
0: Vagy hogy gyermekei kenyeret kódultak.
1: Vagy hogy gyermekei kenyeret kódultak.
0: Ő mindig megértő és kész kölcsön adni.
1: Ő mindig megértő és kész kölcsön adni.
0: Ezért gyermekei áldásban részesülnek.
1: Ezért gyermekei áldásban részesülnek.
0: Hagyd el a rosszat és tedd a jót.
1: Hagyd el a rosszat és tedd a jót.
0: Akkor megmaradsz mindörökre.
1: Akkor megmaradsz mindörökre.
0: Mert az Úr az igazságosságot szereti.
1: Mert az Úr az igazságosságot szereti.
0: És nem hagyja el soha szentjeit.
1: És nem hagyja el soha szentjeit.
0: Az álnokok örökre megsemmisülnek.
1: Az álnokok örökre megsemmisülnek.
0: A gonoszok nemzetsége elpusztul.
1: A gonoszok nemzetsége elpusztul.
0: Ám az igazak birtokolják a földet.
1: Ám az igazak birtokolják a földet.
0: És ott laknak mindörökre.
1: És ott laknak mindörökre.
0: Az igaznak szája bölcsességet szól.
1: Az igaznak szája bölcsességet szól.
0: Nyelve azt hirdeti, ami helyes.
1: Nyelve azt hirdeti, ami helyes.
0: Istennek törvényét a szívében hordozza.
1: Istennek törvényét a szívében hordozza.
0: Ezért lépései nem ingadozók.
1: Ezért lépései nem ingadozók.
0: A gonosz leselkedik az igazra.
1: A gonosz leselkedik az igazra.
0: S annak elvesztésén fáradozik.
1: S annak elvesztésén fáradozik.
0: De az Úr nem adja kezére.
1: De az Úr nem adja kezére.
0: S nem találja bűnösnek.
1: Nem találja bűnösnek.
0: Ha majd ítélőszéke elé áll.
1: Ha majd ítélőszéke elé áll.
0: Bízzál az Úrban és kövesd az útját.
1: Bízzál az Úrban és kövesd az útját.
0: Ő megőriz a gonosztól.
1: Ő megőriz a gonosztól.
0: S ő felemel, hogy tiéd legyen a föld.
1: S ő felemel, hogy tiéd legyen a föld.
0: És elégtétellel lásd a gonosz pusztulását.
1: És elégtétellel lásd a gonosz pusztulását.
0: Láttam a bűnöst.
1: Láttam a bűnöst.
0: Büszkén fennhéjazott.
1: Büszkén fennhéjazott.
0: Mint a Libanon cédrusa fennhordta a fejét.
1: Mint a Libanon cédrusa fennhordta a fejét.
0: Ám amikor újra arra jártam, nem volt többé.
1: Ám amikor újra arra jártam, nem volt többé.
0: Kerestem, de sehol sem találtam.
1: Kerestem, de sehol sem találtam.
0: Nézd az ártatlant, tekints az igazra.
1: Nézd az ártatlant, tekints az igazra.
0: A békesség emberének új nemzedéke támad.
1: A békesség emberének új nemzedéke támad.
0: A bűnösök ellenben elpusztulnak.
1: A bűnösök ellenben elpusztulnak.
0: A gonoszok hada elenyészik.
1: A gonoszok hada elenyészik.
0: Az igazaknak az Úr ad szabadulást.
1: Az igazaknak az Úr ad szabadulást.
0: Ő a védelmük a szükség idején.
1: Ő a védelmük a szükség idején.
0: Segítőjük az Úr és szabadítójuk.
1: Segítőjük az Úr és szabadítójuk.
0: és fenntartja életüket.
1: És fenntartja életüket.
0: Mivel nála keresnek menedéket.
1: Mivel nála keresnek menedéket.
0: Amen.
1: Amen.

0: Urunk Jézus Krisztus, szükségünk van a Te isteni jelenlétedre, hogy teremts bennünk tiszta szívet, és az erős lelket újítsd meg bennünk, hiszen mindnyájan Istenem, megterhelt szívvel, lélekkel jövünk isteni szent színed elé, hogy megemlékezzünk a te kényszenvedésedről, halálodról és feltámadásodról, szent lelkednek eljöveteléről. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy példát mutattál nekünk, és figyelmeztet, hogy amint én cselekedtem, ti is úgy cselekedjetek. Köszönjük Istenem, hogy most te rád figyelhetünk, és fölismerhessük mindazt, hogy hogyan kell téged követnünk, mit kell tegyünk ahhoz, hogy hozzád hasonlóak legyünk, és megdicsőítsünk téged a mai éjszaka is. Első állomás. Pilátus halálra ítéli Jézust. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézusom, mindazok, akik valaha hosannát kiáltottak neked, és mindazok, akiket meggyógyítottál, akik megtapasztalták a te valóságodat, azok most mind eltűntek, és senki sincsen most körülötted ezek közül. De ehelyett, Uram, ott vannak azok, akiket kihasznál és kihasznált a gonosz, hogy megvádoljanak, téged, az Isten fiát, azzal, hogy Isten káromló vagy. És minden olyan hamissággal, aminek semmi köze sincs az Atya igazságához. Uram Jézusom, itt ezen az állomáson ahol a tömeg követeli, hogy halálos ítéletet mondjon ki fölötted Pilátus, hogy döntsön a hazugság és a hamisság mellett. Te mindvégig békés vagy és nyugodt vagy, mert az Atyára figyelsz, mert tudod, hogy arra hívott téged az Atya, hogy ráfigyelj és hogy igent mondjál az ő akaratára. Nem hagyod magad semmilyen hazugság és hamisság által sem megtéveszteni, sem elveszíteni a te békédet. Még akkor sem, amikor Pilátus nem talál okot arra, hogy fölötted halálos ítéletet mondjon, de mégis enged a tömegnek, és kimondja fölötted a halálos ítéletet. Uram Jézusom, látod, hogy mennyire gyenge vagyok, amikor én sem figyelek az Atyára, és felismerve vagy, nem, ítéletet mondok embertársaim fölött, amikor jobbnak tartom magamat másoknál, és észre sem veszem, Uram, hogy megkötöm saját magamat és másokat. Én köszönöm, hogy megvilágosítottál és megvilágosítasz, hogy felismerjem, hogy milyen lélek lakik bennem. Én köszönöm, hogy oly sok gyengeségemtől megszabadítottál. De kérlek, légy irgalmas fölöttem, amikor nem rád figyelek, és megítélem az embertársaimat gondolatban, vagy szóban. Bocsáss meg elvárásaimat irányukba, hogy nem tartom tiszteletben a szabad akaratukat, és azt képzelem, és úgy gondolom, hogy úgy kell, és azt csinálják, amit én jónak látok. Bocsáss meg, hogyha az én igazamhoz igazítom, és igazítanám másoknak az életét, a tetteit, és a szavait. De kérlek, Uram, hogy bocsáss meg azoknak is, akik én fölöttem ítélkeztek és ítélkeznek. A te mennyei áldásod szájon mindazokra, minden hamis erőmunkálkodásán keresztül, akik fölöttem, akár jogosan vagy jogtalanul, ítéletet mondanak, vagy mondtak rólam. És hogyha megfeledkeznék rád figyelni, és ébernek maradni, és nem ítélkezni embertársaim fölött, akkor könyörülj rajtam.
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Második állomás. Jézus vállára veszi a keresztet. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Igen, Jézusom, te válladra vetted a keresztet, a mi bűneink tárhét. Mi csodálatos szeretettel ölelted át ezt a keresztet azért, hogy megváltsál bennünket. Én köszönöm, drága Jézusom, hogy az élet kereszt hordozásában sokszor érzem a te szeretetedet, érzem a te jóságodat, hogy ott vagy mellettem, és néha még le is veszed vállamról a keresztet azért, hogy én megpihenhessek. Ilyen szeretetet csak te tudsz adni. Én köszönöm, Jézusom, hogy a szívem erre vágyik. Erre vágyik, erre a szeretetre, hogy én is minden nap fel tudjam venni keresztemet, és úgy tudjalak követni téged, hogy a környezetemben észrevegyék, hogy te élsz bennem, és én élek általad. Segíts, drága Jézusom, hogy ne zugolódva, ne panaszkodva tegyem ezt, hanem szeretettel el tudjam fogadni minden körülményeket, bármi vesz körül engemet, és oda tudjam tenni a te szenvedéseid mellé, és felajánlni azoknak az embereknek az üdvözülésére, akik keresztül ér engem. De ha nem így tennék, akkor könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Harmadik állomás. Jézus először esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Jézusom, kigunyoltak, elítéltek, miután vádoskodtak, tövissel koronáztak, és a keresztet rakták a válladra. Egy akkora súllyal, amit a mi bűneink, a világ összes bűne nyomott, és te elestél. Mindez szó nélkül, méltósággal, és szeretettel tetted, és nem maradtál lenn a porba, hanem felálltál. Jézusom, te látod, hogy nem tudtam hozzád hasonló lenni, amikor vádoltak, amikor elítéltek, és a keresztemet se tudtam hordozni, olyan méltósággal és olyan alázattal, meg szeretettel, ahogy azt tudta teszed. És elestem, Jézusom. De hálás szívvel térdelek most itt előtted, és megköszönöm, hogy kezedet nyújtottad és felemeltél. És most elődbe hozom mindazokat, Jézusom, akik ugyanúgy nem tudják hordozni a keresztjüket, vagy kérik, hogy a kereszt ne legyen olyan súlyos, vagy hogy rövidítsd azt a keresztet. Előttbe hozom őket, és kérlek, Jézusom, hogy segíts alázattal, szeretettel hordozni a keresztet. Segíts nekük felállni, hogyha elesnek, úgy, ahogy nekem segítettél. És kérlek, Jézusom, hogy add meg mindannyiunknak, azt a kegyelmet, hogy a keresztünk súlya alatt rá tudjunk figyelni, hozzá tudjunk fordulni, tőle tudjunk segítséget kérni. És hogyha elesünk, mert nem tudjuk mindezt megtenni, a rád figyelést, a rád hangolódást, akkor könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Negyedik állomás. Jézus édesanyjával találkozik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Uram Jézus Krisztus, te a fájdalmak és a gyötrelmek útján édesanyáddal találkozol. Azzal az édesanyával, aki még szinte gyermekként igent mondott az angyali üzenetre, igent mondott a te életedre. És minden nehézség, minden gyötrelem, minden megpróbáltatás közepette kitartott melletted, óvta te életedet, kitartott az atya akarata mellett, hitt az üzenetnek, és még az utolsó utadra, szenvedésed útjára elkísért téged. Én hálát adok, Uram, az én édesanyámért, hogy igen mondtak az én életemre. Hálát adok, Uram, az én életemért, hogy megszülethettem, hogy családban nevelkedhettem. Hálát adok, Uram, az én családomért, és mindazt, amit értem tettek, mindazért, amit értem tettek. De, Uram, te tudod, hogy hány és hány édesanya küzd, hány édesanya mond nehezen igent az életre. Kérve, kérlek, Uram, te légy irgalmas fölöttük, és jöjj segítségükre, hogy azt az életet, amellyel megáldottad őket, elfogadják, Uram, és azt a szeretetet, amelyet általuk akarsz átadni ezen gyermekeknek, azt át tudják adni. Hogy mindazt, amire elhívtad őket, hogy átadják gyermekeiknek, felneveljék őket, és szeressék őket, azt meg tudják tenni gyermekeikért. Segítsd őket, Uram, hogy ne a világnak neveljék gyermekeiket, ne kínlódva neveljék gyermekeiket, hanem hozzád vezessék, Uram. Légy irgalmas fölöttük, Uram, hogy hát próbálgatnak, gondolkoznak, hogy vajon kell-e templomba vinni, kell-e hozzád vezetni őket. Érintsd meg, Uram, szívüket, hogy át tudják adni, meg tudjanak mutatni gyermekeiknek, hogy nem a világi csillogásra, praktikákra van ezeknek a gyermekeknek szükségük, hanem rád van szükségük, Uram. Hisz látod, hogy a világ mennyi mindennel telve van, mennyi minden elcsábítja ezeket a gyermekeket, és az édesanyákat is, hogy ébességet, tisztánlátást nekik, hogy valóban hozzá tudják vezetni. S Uram, segíts minket is, hogy ezeknek az édesanyáknak valóban segítségükre legyünk, valóban támaszuk legyünk, hogy a gyermekeket úgy neveljék neked, ahogy azt te megálmodtad. S ha erről megfeledkeznénk, könyörülj rajtunk, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Ötödik állomás. Cirenei Simon segít Jézusnak a kereszthordozásban. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Úr Jézus Krisztus, én ezen állomáson jövök színed elé, hiszen Cirenei Simon segített neked a kereszt hordozásban, és ezáltal más ember lett belőle. És én is találkoztam veled, Uram, és engem is átformáltál, engem is kicseréltél. Egy olyan emberé tettél, aki tisztábban lát, aki törekszik feléd. Habár sokszor elhúz, Uram, a közömbösség, az evilági dolgok, Uram, legyen az anyagi, vagy akár gazdasági, annyi minden van, Istenem, Uram Jézus Krisztus, ami úgy leköti a figyelmemet. Én átadom neked ezen állomáson mindazon gátakot, mindazt, ami gátol feléd, Uram, hiszen az a célja a bal oldalnak, a gonosznak, hogy eltávolítson tőled, hogy a széles úton haladjak, és a végén úgy gödörbe essek. De én hiszem és vallom és tudom, hogy te fogod a kezem, Jézus Krisztus, és mindaddig, amíg nem veszem le a tekintetemet te rólad, addig tudok járni a vizén. Ó, mi nagy kegyelem az Istenem! Nem kell aggodalmaskodni, nem kell félni semminek a hatására, mert te ott vagy, és itt vagy bennem, itt élsz bennem. Szent lelked által vezetsz. Minden helyzetben, ha elesek, felemelsz, és tovább viszel az úton. Kegyelmes Istenem, irgalmas Uram, én köszönöm, és bárhányszor eltévednék, könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hatodik állomás. Veronika kendőt nyújt Jézusnak. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszt által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, ott vagy megtörve, lélekben meggyötörve, testben összetörve a Golgotán. A tanítványaid, akik szerettek, azt mondták, hogy szeretnek, szétszóródtak, Uram. Tombol a sátán, tombol a gonosz. Mindenki úgy érzi, hogy most diadalt ülhet fölötted. És mégis ott van a tömegben egy nő, egy törékeny ember, akinek a szeretete az, amit te kívánsz, nem félszívű követő, nem is követő, de a szívében szeretet van, Uram.

hozzád fordult, hogy enyhítsa a gyötrelmedet, és hogy kendőjét adta, Uram, hogy letörölje az arcodról a vért, a gyötrelemnek nyomát. És Uram, ebben a találkozásban te beteljesítetted benne a szeretetet, azt, amire hívsz minket is. Amikor a tekintetetek találkozott, akkor bizonyára Veronka látta azt, hogy mi az a tökéletes szeretet, amiben felvállalod a gyötrelmet, a halált és önmagadat adod embertársaidért. Érettünk, Uram, gyenge emberekért, akikért emberré lettél. Uram, én most itt előttbe hozom magamat is, és mindazon embereket, akik a világ zajában, a világ nehézségei közepette nem tudják kimutatni szeretetüket, akkor is, ha az ott van valahol a szívükben. Előttbe hozom azokat a szülőket is, akik nem tudnak a gyerekeiknek szeretetet kimutatni, vagy nagyon furcsa módon szeretik, hogy én is sokszor úgy szeretem a gyermekem, hogy anyagilag kényeztetem, ami nem nincs a javára. De a szeretetnek azok a szép, meleg gesztusai, azokat nem ismerem, Uram. Mert a sok harcban megkeményedett az én szívem. És nagyon szeretem, de nem ismerem az utat arra, hogy úgy nyújtsak kendőt, és úgy legyek teljes szívű követőd, ahogy Veronika tudott neked szeretetből többet adni, mint a világ minden vagyona, vagy minden egyéb, ami jónak, meg szépnek, meg hasznosnak tűnik. Uram, te látod az én szívemet, hogy mennyire nagyon vágyok így tudni szeretni. És te látod azokat az akadályokat is, ami ennek megvalósulásában vannak bennem. De most, Uram, előttbe hozom mindezeket, és mindazokat a nőket, anyákat, akikre rábíztad a szeretetnek ezt a formáját, Uram, és akik még nem tudják kimutatni. Nem tudnak világosság lenni a szerető szívük világosságával, ott, ahova rendelted őket. És kérlek, Uram, árasz ki ránk, rám szent kegyelmedet, hogy megismerjem, Uram, azt a szeretetet, amit ajándékoztál nekünk ott a Golgotán. Hogy meg tudjam tagadni mindazt, ami még gát bennem, hogy be tudjam fogadni, Uram, azt a végtelen szeretetet, amire hívsz minket. És, Uram, azokat a helyzeteket is hozom, amivel megpróbáltattam, hogy irigyeimért, rosszakarúimért, ellenségeimért imádkozzak, hálát adjak, hogy imádkozhatok értük minden megpróbáltatásomban, ami csak a szeretetről szól, Uram, hogy szeressem őket, annyira szeressem, hogy térdre hújjak és könyörögjek érettük, Uram. Ne azt nézem, amit tettek, ne a tomboló viharra, ne a sátán vigyorgására nézek, hanem arra szeretetre, amit a szívembe ültettél. De látod, Uram, hogy elesek. Néha sikerül, most nem sikerült. De nagyon vágyom, Uram, és évek óta vágyom arra, hogy megtaníts szeretni úgy, ahogy te szeretsz. Kérlek, Uram, törj meg ma minden akadályt, a gonosznak minden kötözöttségét és láncát, ami még ebben a fogságban tart, hogy ne tudjak benned a te szeretetedben beteljesedni. És hozom azokat is, Uram, akik ugyanolyan helyzetben vannak. És kiáltok hozzá, drága Jézusom, hogy ezen állomás kegyelmeink keresztül szabadíts fel engem, minket az igaz szeretetre, az önfeláldozó, más

0: sokért önmagadat adó szeretetre. Érincs meg, Uram, szabadíts fel. Érincs meg, hogy befogadjam minden kegyelmedet. Befogadjuk mindannyian ennek a szeretetnek a kegyelmét és ajándékait. De ha nem sikerülne, Uram, könyörög rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Hetedik állomás. Jézus másodszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztél által megváltottad a világot.
2: Drága Krisztusom, a megkínzott tested a fáradtságtól, a kereszt súlya alatt leesett. De te, drága Krisztusunk, ránk gondoltál szegény bűnösökre, és értünk, felálltál, felvetted a keresztet, és véghez vitted az Atya akaratát. Köszönöm neked, drága Jézusom, ezt az állomást, mert megtanítasz arra, hogy minden fáradtságunkban, elesettségünkben, botladozásainkban tudjuk, hogy te mellettünk vagy. Rád tudunk nézni. Belőled meríthetünk erőt. Te szereteteddel átölelsz és felemelsz, és segítesz tovább menni életünk útján. Megbocsátod bűneinket, és nem emlékezel meg azokról. Köszönöm neked, drága Jézusom, ezt a végtelen kegyelmet, amit kapunk tőled. Kérlek, segíts meg minket, hogy rá tudjunk nézni, téged tudjunk követni. A te lábnyomodba tudjunk lépni, hogy Istennek tetsző életet éljünk. És bármikor megváradunk, vagy elesünk, csak hozzád forduljunk, és tőled kérjük a segítséget. De ha megfeledkeznénk erről, Jézusom, könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: Nyolcadik állomás. Jézus vigasztalja a siránkozó asszonyokat. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Imádott Jézusom, te a Golgotán útban felfele kényszenvedésed közepette siránkozó asszonyokkal találkozol, akik sírnak, zokognak, nem tudják felmérni ott abban a helyzetben, hogy mi történik, csak azt tudják talán, hogy elveszítettek valakit, aki csodákat tett, aki betegeket gyógyított. De az is lehet, Uram, hogy magukat sírassák, hogy mindettől most már elestek. Te alázatosan haladsz felfele, és azt mondod nekik, hogy talán kitalálva az ő gondolataikat, hogy ne engem sírassatok, hanem magatokat és fiaitokat. Oly fontos üzeneteket rejt minden egyes mondatod, Uram, számunkra. Engem rávilágít, Uram, arra, hogy mennyi sok évet elpazaroltam, Uram, és nem is ismertem ezeket a tanításokat. Rávilágít arra, Uram, hogy mennyi sok időt nem az szerint éltem, Uram, ahogy neked kedves. Kérlek, ne rúd fel nekem, légy irgalmas felettem. Bocsáss meg. De megköszönök neked, Uram, mindent. Azt a sok kegyelmet, amit ennek ellenére, Uram, kaptam tőled. De legfőképpen, Uram, a te irgalmas szeretetedet, amit megtapasztalhattam. És azért térdelek itt, Uram, hittel és bizalommal a te szent színed előtt, hogy valóban a te irgalmad, a te kegyelmed éltet. Segíts engem, Uram, hogy valóban neked tetsző módon éljek. Segíts engem, hogy a te utadon járva fény lehessek, Uram, mindazon számára, akikhez rendez a családom, barátaim, munkatársaim, közösségem. Hálát adok neked, Uram, minden egyes testvérért, minden egyes forrásért, ahol belőled táplálkozhatok, de hálát adok neked, Uram, a szent misékért, ahol valóban jelen vagy, ahol magamhoz vehetlek, ahol erőt kapok tőled, meríthetek belőled, Uram. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad nekem, hogy milyen csodálatos is veled élni. Bocsáss meg nekem, Uram, minden tévedésemet, és bocsáss meg, Uram, nekem az, hogyha még az életemben léteznek olyan akadályok, amik megakadályozzák a hozzád közelebb való kerülésemet. Segíts nekem, Uram, hogy ezeket levetkőzzem, felismerjem, megutáljam is, elkerüljem. Igaz bűnbánatot adj az én szívembe, Uram, minden felismert tévedésem és bűnöm iránt, hogy elnyergessem a te irgalmas szeretetedet. Könyörülj rajtam.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 9. állomás. Jézus harmadszor esik el a kereszt alatt. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszttel megváltod a világot.
2: Uram Jézus, most már elég sok szenvedésben volt részed, Getsemáni kertől kezdődően, a megostorozás, tövis koronázás, az arculütés, a kereszt, és íme újra harmadszor is elesel a kereszt súlya alatt. És mindezekben, Uram, az Atya szeretetében, imádkozva mindazokért, akik ezt teszik veled, akik el nem fogadnak, el sem fogadnak, de azokért is, Urunk, akik 3 évig veled voltak, és most nincsenek ott. És mindezekért, Urunk, megmaradsz az Atya szeretetében. És látod, Urunk, nekünk nem kell ilyen szenvedéseket elviselni, és akkor kevesebbért békétlenkedünk, ítélkezünk, megbántunk másokat, kiharcoljuk a saját akaratunkat. Látod, Urunk, hányszor meg hányszor ugyanazt meggyónjuk, hivatkozunk a tulajdonságainkra, hogy milyenek vagyunk, érzékenyek, hogy ezt azért velünk nem tehetik, hogy még meddig tart a szenvedés, és sorolhatom, mert rengeteg van. Segíts nekünk, Urunk, hogy mindig szemünk előtt legyen, de a lelki szemeink előtt, szívünkben az a tanúbizonyság, amit te tettél az Atya szeretetéről, a te szeretetedről, hogy mi is önfeláldozóan. Hiszen látod, hányszor elfelejtjük azt, hogy amikor te azt mondod, hogy aki téged akar követni, vegye fel a keresztjét, és úgy kövessen, és kifelejtjük az első feltételt, hogy tagadjuk meg önmagunkat. Könyörülj rajtunk, Urunk!
0: Könyörülj rajtunk, Urunk!

0: Tizedik állomás. Jézust megfosztják ruháitól. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szentkereszted által megváltottad a világot.
2: Drága Úr Jézus Krisztus, ez be is teljesedett, mert az írás mondja, hogy szétosztották egymás között ruháimat, és köntösömre sorsot vetettek. A katona letépte a köntösödet, vérző, megsebzett testedről, és te nem védekeztél, hanem alázatos maradtál. És amikor mezítelenül a sokasság előtt álltál, akkor, Uram Jézus, nem védekeztél akkor sem, hanem türelmes maradtál, mert tudtad, hogy a szenvedéseidet mindannyiunkért felajánlottad a mennyei atyának, a mi bűneink bocsánatáért. Drága Úr Jézus Krisztusom, annyira szeretném én is, hogy hittel éljek, ahogy az ének szavai mondták, és jelenlétedbe éljek, s hiszem, hogy nem csak én akarom és szeretném, hanem mindannyian, akik itt vagyunk, hogy veled legyünk, és belőled táplálkozzunk, és téged vigyünk a világba. Drága Úr Jézus Krisztus, bocsáss meg nekem minden tévedésemet. Nekem a ruháimat sem kellett elvegyék, és köntösömet sem kellett elvegyék, de mégis néha oly türelmetlen vagyok. És pontosan azzal szemben, akit a legjobban szeretek, tánod Jézus Krisztus, a férjemmel szemben, amikor nem értem, hogy mit is akar, mit szeretne mondani. Olyan sokszor már felfogadtam, hogy alázatos leszek, és szedid leszek, és nem leszek elvárása vele szembe, és mégsem tud minden helyzetben ez megtörténni. Azt tudom, és azt nagyon-nagyon köszönöm, hogy mindig bocsánatot kérhetek tőle, és akkor látom, hogy mosolyog a lelke is, az arca is az én férjemnek. De drága Úr Jézus Krisztusom, színed elé jövök, hogy levetkezzem az én bűneimet, gyengeségeimet, minden aggodalmamat, minden békétlenségemet, nyugtalanságomat, de minden mértékletlenségemet is, akár szavaimban vannak azok, akár pedig az étkezésben. Csak te tudod egyedül, hogy én milyen nagyon szeretek enni. De azt is tudod, Uram, hogy milyen gondolataim vannak, amikor valaki olyan jön velem szembe, hogy egy kicsit, nem kicsit, hanem erősen molettebb, és akkor olyan öröm jön a lelkembe, hogy Uram, de én megtehetem azt, hogy bár mértékletlen vagyok néha, de egyébben ezt olyan jól tudom helyettesíteni. Bocsáss meg ezeket a gondolataimat is, Istenem, hiszen csak te kegyelmedből tudom ezeket helyettesíteni. Drága Úr Jézus Krisztusom, azt mondtad az elmélkedésbe, hogy még sok mindent akarsz nekünk mondani, nekem mondani, de nem vagyok elég erős ahhoz. Bocsáss meg nekem, hogyha nem vagyok elég erős ahhoz, hogy mindent elmondhassál, mindenüvel elküldhessi Úr Jézus Krisztusom, mert még nem az élő hit kegyelme munkálkod is működik bennem. De bocsáss meg, drága Úr Jézus Krisztusom, hogyha nem mindig vagyunk igazok, nem mindig vagyok igaz, úgy, ahogy a második elmélkedésben volt, ami megérintette a szívemet. És ha igaz akarok lenni, és igaz tudok lenni, az csak a te jelenlétedben tud megtörténni az én életemben. Én azt kívánom, és a mi életünkben, Jézus Krisztusom, hogy segíts nekünk mindannyiunknak, akik valóban törekszünk, hogy téged kövessünk, és törekszünk a parancsaidat megtartani, akár sikerül, akár néha nem, akkor is, Uram, valóban igazát tudjunk válni, és a te jelenlétedben tudjunk járni, de nem csak hirdetni téged, hanem valóban élni a te parancsaidat. És ha nem tudjuk ezt megtenni, Uram, akkor könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

0: 11. állomás. Jézust keresztre szegezik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent érzed által megváltottad a világot.
2: Drága Jézusom, a te fájdalomtól meggyötört testedet keresztre szegezik. Hóhérjait kegyetlenek, közömbösek és könyörtelenek. Durva kalapácsütések, és ömlik a vér, a te szent, drága véred, Uram. És te szeliden tűröd, odaadod magad. Uram Jézusom, a kereszten függve, teljesen megalázva és kiszolgáltatva, kitárt karukkal ég és föld között értünk imádkozol. Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek. És valóban nem tudjuk, Uram, 2000 év múlva sem tudjuk, mit teszünk. Te feláldoztad magad értünk. Ez volt a megváltásunk ára. Mindent odaadtál. És mi mit tettünk érted, Uram? Bűnt bűnre halmozunk, elfordulunk tőled, megtagadunk téged. Mi keresztjeinket sem vagyunk hajlandóak vinni, mert nehéz, mert szégyen. Mit mond a világ? Pedig, Uram, te példát adtál, hogyan kell felvenni keresztjeinket, méltósággal végig hordozni és egyesülni vele. Te bűneinket a keresztre vitted, minden hibánkat, tévedésünket és minden gyarlóságunkat. Drága Jézusom, add, hogy rád tekintsünk, amikor meg akarunk szabadulni keresztjeinktől. Hiszen minden kereszthordozásnak van értelme. Erősíti a hitet, Uram, bennünk, és hozzád visz közelebb. Drága Jézusom, ha lennének és vannak mélypontok az életünkben, amikor a kereszt halálodra nem úgy tekintünk, mint a te végtelen irgalmas szeretetedre, könyörülj rajtunk.
1: Könyörülj rajtunk, Urunk.

12. állomás. Jézus meghal a kereszten.

0: Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltotta a világot.
2: Beteljesedett. Végigvitted az Atya akaratát Jézuson. Nem hátráltál meg az utolsó percben sem. Életedet adtad értünk, értem, bűnösökért. A templom kárpitja ketté szakadt, hogy nekünk bejárásunk legyen a szentek szentjébe, hogy teljesen közel lehessünk hozzád, egészen közel. Mert a te szereteted és irgalmad, oly nagy Uram, amit mi nem tudunk fölfogni. Bocsáss meg nekünk, Jézusom, hogy felszínesen köszöngessük ezt a nagy áldozatot szavakkal, de a szívünk kemény oly sokszor, és oly közömbösek vagyunk irántad, az irántunk vállalt áldozatod iránt, a te szereteted iránt. Olyan magától értetődőnek tartjuk, természetesnek, hogy ez nekünk kijár. De igazából oly ritkán élünk a mi Isten gyermekségünkkel, a mi szabadságunkkal, amelyet nekünk megszereztél életed árán. Uram Jézusom, mi most itt vagyunk lélekben, a te kereszted lábánál, és segítségre van szükségünk, hogy a mi megkeményedett szívünk az megpuhuljon, hogy hozzá tudjunk fordulni, hogy igazán meg tudjunk térni, hogy teljes szívből akarjunk hozzá tartozni. Mert ezt saját magunktól nem tudjuk. A te segítséged nélkül nem tudunk hozzád közelebb jutni. Szükségünk van a te segítségedre, hogy vágyat ültess a mi szívünkbe, hogy akarjunk hozzád tartozni, hogy akarjunk szabadok lenni, hogy el tudjuk fogadni azt a szabadságot, ami a miénk. Kérlek Jézusom, hogy add meg nekünk ezt a nagy kegyelmet is, hogy akarjunk téged. Adjál nekünk kitartó és bátor szívet, hogy alkalmas és alkalmatlan időben megvalljunk téged a világ előtt. Hogy hozzád közelebb vezessük azon testvéreinket, akiknek oly nagy szükségük van rád, de akik talán nem ismernek, vagy eltévejedtek. Gyűjtsél minket a te kereszted köré, hogy téged szemlélve meglássuk önmagunkat, fölismerjük a mi bűnösségünket és gyöngeségünket, hogy igaz bűnbánatot tudjunk tartani, hogy ezáltal elnyeljük a te irgalmadat és bocsánatodat, hogy teljesen szabadok legyünk. Bocsáss meg, Uram, ha koldusként élünk, siránkozunk és panaszkodunk. És még tégedet is sajnálunk, holott örülnünk és vigadnunk kellene a mi szabadságunknak, a mi új életünknek, amit te kivívtál nekünk. De ha nem erre figyelnénk, hanem a világra, akkor könyörülj rajtunk, Uram.
0: Könyörülj.

0: 13. állomás. Jézus testét leveszik a keresztről. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
2: Nikodémus engedélyt kért Pilátustól, hogy levehessék holttestedet a keresztről. Nem félt, már nem félt. Pedig ez a tette akár az életibe is kerülhetett volna. Hiszen nyíltan megvallotta, hogy hozzá tartozik. De nem félt. És ennek a titka az, hogy sikerült átrendezni a fontossági sorrendet, és téged helyezett első helyre. Hogy te még holtan is fontosabb voltál, mint az ő saját élete. És ez erőt adott neki, és cselekvésre sarkolta. Uram Jézus, én megmérettettem és kevésnek találtottam. Az, amiről én azt hittem, hogy az én hitem, az a megpróbáltatásba szerte foszlott, és eltűnt. És én féltem, Uram, nagyon féltem. Pedig az én férjem nem haldoklik, csak beteg. De engedtem a félelemnek, hagytam, hogy a gonosz lélek jeges marokkal szorongassa a szívemet, és rettegésbe tartson. Én azt mondom, Uram, hogy téged követlek. És most megálltam és szétnéztem magam körül, hogy kit is követek én, mert nem téged. Itt érdelek előtted, Uram, és átadom neked minden félelmemet, minden aggodalmamat. Soha többé nem akarok félni. Egyszer s mindenkorra a szívembe akarom vésni azt, amit az agyam tud, hogy az Isten szeretőnek minden a javát szolgálja. Hogy merjelek és tudjalak első helyre tenni az életemben, a szeretteim elé, az életem elé, hogy semmi ne legyen fontosabb nálad. Akarom ezt, Uram, de szükségem van a segítségedre. Egyedül látod, hogy milyen kevés vagyok. Egyedül semmi vagyok. Kérlek, Uram, erősíts meg engem. Te látod a gyengeségeimet. Te látod, hogy nincs bennem kellő szeretet, odaadás. Minden hiányosságomat tudod, Uram. Jöjj és segíts nekem felállni. Segíts nekem, hogy ismét meg tudjam fogni a kezed. Te egy gyenge pillanatomban elengedném azt. Ne engedd, Uram, hogy ismét félelem és fájdalom forrása legyen az ilyen és ehhez hasonló esemény az én életemben. Azt add meg, hogy kegyelem forrásként tudjak hozzá fordulni, hogy a bajok ne megfélemlítsenek, ne is rájuk figyeljek, hanem csak rád, az élet Istenére. Tégy szabaddá, Uram, mindentől, ami nem tőled való. Rombolj le minden gátot, ami köztem és közted áll, mert látod, hogy én erre is gyenge vagyok. És könyörülj rajtam, Uram.
1: Könyörülj rajtunk, Uram.

0: 14. állomás. Jézus testét sírba teszik. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert szent kereszted által megváltottad a világot.
0: A hely, ahová Jézus keresztre feszítették, közelben egy üres sír volt. Az ünnepre való készülésre való tekintette septébe Jézust ide temették. Urunk Jézus Krisztus, Te mondottad, és a Te szavad örök igazság. A madárnak fészke van, a rókának odúja van, és az emberfiának nincs hová lehajtsa a fejét. Igen, Urunk Jézus Krisztus, földéletet folyamán sokan kizártak otthonaikból, fészkükből. Köszönöm, Istenem, hogy figyelmeztetsz bennünket, közösségünket, pici családtagjainkat is, hogy törekedjünk helyet, fészket készíteni a Te számodra. Legalább a mai éjszaka, vagy földéletünk utolsó napjaig bezárulok, hogy minden nap helyet készítsünk számodra. Minden nap legyen hová leold a fejedet. Ki ne taszítsunk a szívünk fészképől. Veled keljünk, veled feküdjünk, és veled fejezzük be napjainkat, életünket, a mi szívünkbe zárva. Ha nem így cselekednénk, könyörülj rajtunk, Urunk!
1: Könyörülj rajtunk!

0: Jézus feltámad halottaiból, és felmegy a mennybe. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Kereszted által megváltottad a világot. Uram Jézus Krisztus, oly sokszor elmondtad az apostoloknak, hogy az emberfiának szenvednie kell, megölik, de harmadnapon feltámad. És Uram, mégis, amikor az apostolok a zárt ajtók mögött félelemben ültek, és te megjelentél, megrendültek. És te köszöntötted őket, hogy békesség nektek. Uram, minden ígéretedet betartottad. Betartottad, mert te vagy az igazság. És Uram, értünk adtad az életedet, hogy nekünk életünk legyen, mert te vagy az élet adója. És felmentél a mennyei atyához, hogy helyet készíts számunkra. És köszönjük, Uram, hogy eljössz majd értünk, hogy mi is ott legyünk, ahol te vagy. De hálás szívvel köszönjük, Uram, hogy te azt is megígérted, hogy veletek maradok a világ végezetéig. És itt maradtál köztünk, Uram, az oltári szentségben, hogy minden nap táplálj bennünket, hogy aki hisz benned, el ne vesszen, hanem élete legyen. És szent véreddel új szövetséget kötöttél velünk. Uram, segíts, hogy ezt a szövetséget megtartsuk, hogy az a meghívás az életre, amelyre igent mondtunk, a mi szavunk is, a mi ígéretünk is, mi is megtartsuk az ígéretünket, és hálás szívvel köszönjük, Uram, hogy meghívtál bennünket, hogy téged kövessünk. Árazd ránk lelkedet, Uram,
2: és megújítod a föld színét.

0: 16. állomás. Jézus elküldi nekünk a Szent Lelket. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged.
1: Mert Szent Keresztül által megváltott a világot.
2: Köszönjük, Jézusunk, hogy ígéretedet betartva elküldted nekünk a Szent Lelket, a vigasztalót, azt, aki mindent eszünkbe juttat, az igazság lelkét, az éltető lelket, aki nélkül nincs győzelem, akiben nekünk győzelmünk van. Uram, örvendhetnénk, de mi komolyan vesszük, na nem az örömet, hanem a bánatot, az önsajnálatot, a mullandósághoz való ragaszkodást. És bár te hatalmat vettél a halál fölött, a mi gyengeségeink fölött, nehezebb neked hatalmat venni, mert nem engedünk be a szívünkbe. A szívünk kemény, megkövesedett, és tele önzőséggel, mert nem engedjük, hogy a te szent lelked átitassa, nem engedjük, hogy a szabadságnak a jelenléte látszódjék rajtunk, megnyilvánuljon bennünk. Bocsáss meg, Uram, bocsáss meg, mert nem tudjuk, hogy miről mondunk le. Annyi mindent megteszünk a világért, annyit harcolunk, küzdünk, de az örök boldogságért ugyanennyit nem teszünk. Jöjj, Szentlélek, Úristen, jöjj és formáld át a mi gondolkodásmódunkat, a mi vágyainkat, írd felül a mi álmainkat, hogy ne a földhöz ragaszkodjunk, hanem az örök boldogsághoz. Szentlélek, Úristen, úgy, ahogy kiáradtál az első pünköstkor, úgy áradj ki most az altemplomban, hogy minden előítélet, minden emberi magatartás, amely csak gát és kötelék, megszűnjön, hogy ne arra figyeljünk, hogy mit várnak el tőlünk, hogy hogyan kell a világban viselkedni, hanem arra figyeljünk, hogy te mit akarsz általunk kivitelezni. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és minden szívet, amely rád szomjazik, itass át. Töltsd be, Uram, a te örömöddel, a te békéddel, hogy kiszoruljon a félelem, a kétségbeesés. Mindenfajta tisztátalanság, mindenfajta hamis ragaszkodás. Cseréld fel, Urunk, a mi értékrendjeinket. Jöjj, Szentlélek, Úristen, mert vágyik és szomjazik rád a világ, még akkor is, ha nem tudja megfogalmazni, hisz úgy vagyunk, mint a kisgyermekek, akik, ha éhesek, csak sírnak, de nem tudják megfogalmazni, hogy mire van szükségük. Így vagyunk, Urunk, mi is. Toporzékolunk, hogy boldogok akarunk lenni, és közben mindig zsákutcába megyünk. Szentlélek, Úristen, vezess minket az igaz úton, azon az úton, mely az örök boldogságba vezet. Mutasd meg, Uram, hogyan lehetünk teljesen boldogok. Árazd ránk lelkedet, Istenünk!
1: És megújítod a föld színét,

Jöjj, mennyei kegyelem! Jöjj mélyen, Urunk! Jöjj, mert vágyik rá a szívünk! Jöjj, és töltsd be mélyen, Urunk, a szívünket! Törjél meg minden gátat! Hiszen megvan írva, hogy elvezetsz az örök az igazságra. Vágyunk erre az igazságra, Urunk, amely szabaddá tesz. Annyi hamisságot hallottunk, és annyi minden van az elménkbe. Annyi hamis vágy van a szívünkbe. De tudjuk, Urunk, hogy Te hatalmas Isten vagy. Nem egy fuvallat, nem egy elmélet. Teremtő, szabadító, hatalmas Isten, aki egy egész világot teremtettél. Látod, Urunk, sokszor megpróbálunk megérteni Téged az elménkkel. De hogyan lehet ezt? Hogyan értheti meg a teremtmény a Teremtőjét? Ezért kérünk, Urunk, a szívünkbe, áradj ki mélyen, itt és most, mindnyájunk, és mindazok szívébe, akik velünk vannak ma éjszakán, hogy végre fölismerjünk, elfogadjunk Téged, aki szabaddá tudsz tenni. Jöjj, mennyei folyó! Jöjj és áradj, Urunk! És hozz életet a szívünkbe! Hiszen látod, mennyi élettelenség van. Mennyi hamis gaz! És olyasmi, amit sötét időkben elvetettek, konkoly és sorolhatjuk. Nincs szükségünk erre, csak az örök élet vizére. Ezért áradj folyó, jöjj a mennyből áradj!

Jöjj, örök életvizem! Jöjj mélyen, Urunk! Most tisztára elménket, szívünket. Nincs szükségünk, Urunk, a kőszívünkre, hiszen megígérted, hogy mélyen a szívünkbe írod a törvényt. Jöjj és töltsd be teljesen, hogy ne a világnak akarjunk megfelelni. Hiszen látod, Urunk, milyen hamisság, mennyi hamisság és zűrzavar van a világban. Hogy bármi legyen körülöttünk, bármekkora vihar, a mi házunk kősziklára legyen építve. Arra kősziklára, Urunk, amely Te vagy, hogy a házunk ne dőljön össze a viharba. Jöjj mélyen és áradj ki szívünkbe, és mindazokra, akiket a szívünkön hordozunk, akiért nap mint nap imádkozunk. De jöjj mélyen, Urunk, hiszen látod, Urunk, még a természet is vágyik Isten gyermekeinek kinyilatkoztatásaira, cselekedeteire. Jöjj mélyen a szívünkbe, és köszönjük, Urunk, hogy Te valahányszor kérjük, küldött szent lelkedet. És hogy szent lélek, Úristen, Te itt vagy köztünk. Ezért kérünk, Urunk, jöjj mélyen, érintsd meg szívünket, kinek-kinek szüksége szerint. Akár megvilágosodást, gondolati szinten, hiszen megvan írva, meg kell újuljunk gondolatunk szellemébe. Hogy gondolatainkat ne a világ szelleme uralja, hanem a Te lelked jelenléte. Köszöntünk, Szentlélek, Úristen, köszöntünk a körünkben.

Mert valóban jó, hogy itt vagy velünk, Urunk. És nem csak velünk vagy, hanem bennünk vagy. Segíts nekünk, hogy a szívünk találkozzon veled, az élő Istennel, hogy ezáltal életre keljen. Hiszen itt vagy. Sokszor keresünk fűben, fában és mindenütt, és elfelejtjük, hogy te csak a szívünkre vágysz, és ott vagy közel hozzánk. Csak mi vagyunk távol tőled. Ezért, hogy ez beteljesüljön, hiszen itt vagy az oltári szentség, a tabernákulum oltári szentségében. Ezért kérünk, Urunk, a kiáradó kegyelem, nyissa meg szíveinket, hogy úgy tudjunk hozzád jönni, mint kisgyermek az édesanyjához. Ezért szent színed elé járulunk, és hódolunk neked, mert mikor ezt tesszük, a bajainkból kitekintünk, és mikor az élő Istenre tekintünk, akkor eltölt a hála, eltölt a bűnbánat. Kinek szüksége szerint, mire van szüksége? Azért, hogy valóban a szívünkbe tudjon téged fogadni, ezért szent színed elé járulunk.

Urunk Jézus Krisztus, köszönöm, hogy szent színed elé járulhatok. Én, tékozló barátod, testvéred. Köszönöm, hogy ezen a mai éjszakán téged választhattalak. Köszönöm, hogy te vagy az én megváltó és üdvözítő. Te az én irgalmas Istene, az én önfeláldozó Istene, te, aki életedet, testedet, lelkedet, istenségedet, mindent odaadtál érte, értünk, a mi közösségünkért. Az én családom minden egyes tagjáért, családjaink minden egyes tagjáért, azért, hogy szent színed elé járulhassunk, és megköszönjük mindazt, amit tettél az elmúlt hónap folyamán, és megköszönjük mindazt, amivel megajándékozol e hónapnak hajnalán. Köszönöm, Istenem, hogy nem elítélni jöttél engemet és a világot, hanem megváltani és üdvözíteni és felkészíteni a veled való találkozásra. Felkészíteni a te követésedre. Felkészíteni a te imádásodra. Hogy igazi Isten gyermekként, igazi Krisztus követőként, Krisztusiként hozzád hasonló lehessek mindenben, Istene. Hiszen törekszem, hogy a te példádat, Istenem, kövessem. Mutatál példamutatásodat, Istenem, hiszen annyi példát lehet látni a világban, a tévében, lehet hallani a rádióban, a sajtóban lehet olvasni. De te vagy az igazi példa. Te vagy a szeretet, aki átölelsz minden nap engem, mindnyájunkat, bűnösöket, és figyelmeztetsz, hozzánk szólsz, nem durva szavakkal, nem elítélve, hanem figyelmeztetve. Térjetek meg, mert elközelgett országa. Köszönöm, hogy választod Isten országát közénk, amelynek tagja lehetek. Hiszen olyan országot hoztál, Istenem, ahol a te szeretetednek jelét mutatod nap, mint nap. Olyan országot hoztál számunkra, amely bátorít, amely buzdít, amely életet ad, amely segít a bajok, a nehézségek megoldásában, a hiába való aggodalmaktól való szabadságra, szabadulásra, az újra és újra beszennyezett életünk megtisztítására. Köszönöm, hogy hozzátartozunk, és téged magasztalunk. Valahányszor hallom nyílik számunkra. Kéred áldás, örök imádás legyen szent nevednek, most és mindörökké. Amen.

Köszöntelek, drága Jézusom, te az oltári szentségben. Igen, te hozzád futok, Jézusom, élő vízre szomjazom, a te közelségedre. Drága Jézusom, saját magamat hozom elődbe, az én gyöngeségemet, az én éjszakáimat. Kérlek, nyisd meg az én elmémet, szívemet, hogy rá tudjak figyelni, rá tudjak hagyatkozni. Tölts el engem a bűnbánat lelkével, hogy felismerjem hibáimat. Kérlek, segíts, hogy ami gát van közted és köztem, azt le tudjon vetkezni. Te dicsőj meg bennem, Uram Jézusom. Megköszönöm, Jézusom, hogy megtapasztalhattam a te közelségedet, a te szeretetedet, sok gyógyulásomat, szabadulásomat. Köszönöm, drága Jézusom, hogy megmutattad nekem ezeket a virasztásokat. Minden hónap első péntekén kirendeled számomra az embereket, akikkel el tudok jönni, hisz te tudod a legjobban, hogy mekkora vágy van az én szívemben. És azt is te tudod a legjobban, hogy sokszor mennyire nehéz eljönni. Kélek, áld meg a családtagjaim összes tagját, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy a te közelségedet. Különösen előttbe hozom az én férjemet házasság szentségén keresztül, és megköszönöm a 19 évet, és megköszönöm, drága Jézusom, hogy házasságban lehetek, maradhattam, maradhatok. És hiszem, és tudom, hogy ezt is neked köszönhetem. Köszönöm a születésnapomat is, drága Jézusom, és köszönöm, hogy az volt a legszebb ajándék, hogy megismertelek, hogy te fölemeltél, megszólítottál, és vágyat adtál az én szívemben. Köszönöm, Jézusom, hogy ima közösséghez is vezettél engemet. Köszönöm azt a sok jó lelki testvért, hogy az én gyöngeségemben mennyire segítenek, hozzád kiáltanak, értem, érettünk. Köszönöm, Jézusom, hogy a templomba is megadatott, hogy a te közelségedben lehetünk az oltári szentség előtt. Köszönöm, drága Jézusom, minden napomat. Hisz látod, hogy sokszor, nagyon sokszor gyenge vagyok, de mégis nagyon kívánkozok hozzá, drága Jézusom. Nagyon sok mindenkit hoztam az én szívemben, különösen a rádión keresztül hullámán a hallgatókat, az én édesanyámat, hogy hozzá tudjon kiáltani minden nehézségében, minden aggódásában, hogy le tudja tenni, hogy senkitől sem várjon el semmi, csak tőled hozzád kiáltson, mert te vagy a szeretető Isten. Hogy ne a mindennapjai uralják a szeretetlenség, hanem hogy hozzá tudjon kiáltani, hisz látod, hogy mennyire vágyodik hozzád, hisz látod, hogy mennyire vágyik, hogy megnyíljon a templomjuk. Köszönöm, Jézusom, igen, hogy meg fog nyílni a templom ottan is, Madéfalván, hisz alig várja, hogy hozzád fusson be. Én előttbe hozom, Jézusom, az ima közösségem minden egyes tagját, de különösen Gergelynek a további felépülését. Köszönöm, Jézusom, hogy a szülei hozzád kiáltanak. Előttbe hozom a vesebetegeket, a daganatos betegeket. Előttbe hozom Júci Ányimot. És még sorolhatnám, drága Jézusom, a fiatalokat. Előttbe hozom Tivadart. Kérlek, Jézusom, áld meg őt a tiszta látással, bölcsességgel, hogy azon az útról hazatérve itt is megkapja az ő helyét. Előttbe hozom, drága Jézusom, a vizsgázókat, különösen a lányunkat, a hétfői vizsgáját. Te mutasd meg, te nyisd meg az ő szívét, lelkét, álmét. Legyen meg a te szent akaratod, drága Jézusom.
De előtt behozom a kereszt gyermekeim vizsgázóit is, és minden vizsgázót, hogy hozzá tudjanak kiáltani, de ne csak ebben a helyzetben, hanem hálát tudjanak adni minden időben. Előtt behozom, drága Jézusom, a pedagógusokat, az óvonéniket, a szülőket, azokat a gyerekeket, akik előkészítővel mennek, és most már nagyon nehéz nekik a felfogás, az odafigyelés. Kérlek, Jézusom, áld meg a szülőket is, óvonéniket is, pedagógusokat is, hogy egységben, szeretetben tudjanak egymáshoz viszonyulni. Kérlek, adj nekem is kellő türelmet, alázatot az én munkahelyemhez. Áld meg minden egyes tagját, vezetőséget, kollégákat. És köszönöm, hogy oda vezettél engemet. Legyen meg mindenben a te szent akaratod, drága Jézusom. De előtt behozom az ellenségeinket, rossz akaróinkat, szüleimet, hogy még gondolatban se gondoljanak róluk rosszat, hanem áldják, imádkozzanak érettük, hogy ők is megtapasztalhassák, hogy te mekkora szeretető Isten vagy. Áld meg, Jézusom, az időseket, különösen akik egyedül vannak. Küldj nekik segítséget, Uram Jézusom. És hogy többet látogassák a hozzátartozójuk is. Én megköszönöm, drága Jézusom, hogy ide vezettél engemet, és minden egyes lelki testvéremnek a segítségét. És kérlek, segíts nekem, hogy élő hittel tudjak hozzád kiáltani, mert nagyon vágyok, Uram Jézusom, a teljes szabadulásomra. Hogy reggel felkelek, dicsőítselek, és este lefekszek, hálát adjak, és megköszönjek minden egyes percet. Drága Jézusom, előtt behozom az alkoholistákat, a testi, lelki betegeket. Látod, hogy mekkora tomboló sok ember van ebben a helyzetben is. És ezekből mekkora harag is, gyűlölet következik. Kélek, áld meg az én férjemet is, hogy ne a harag vezérelje, hanem tudjon a testvérét imádkozni. Hogy ne a haragtartás legyen az ő szívében. Nyisd meg az ő szívét és lelkét is, Uram Jézusom, hogy járjon szent gyónáshoz, szent áldozáshoz, hogy belőle táplálkozzon. Ne engedd el az ő kezét se, drága Jézusom. Én megköszönök minden egyes percet, áldalak, dicsélek és magasztallak, most és mindörökké, amen.

Igen, Uram Jézus Krisztus, áldalak teljes szívemből, hálát adok, hogy itt érdérhetek előtted az oltári szentségben. Köszönöm, hogy megadtad a lehetőséget, hogy itt lehetek, hisz tudod, milyen ritkán van lehetőségem. Köszönöm a családomat, gyermekeimet, feleségemet. Köszönöm, hogy semmibe se szenvedünk hiányt. Uram, légy irgalmas felettem, ha nem mindig tudok rád figyelni, a te igazságodban járni. Kérlek, erősíts meg, hogy ne térjek le erről az útról, hogy megmaradjak ezen az úton. Segíts, hogy jó példát mutassak gyermekeimnek. Uram, előtt behozom az imacsoportunk minden egyes tagját. Kérlek, nyisd meg a mi szívünket, elménket, hogy hiteles követőid lehessünk. És kérlek, óvjál meg az úton holnap, hogy szerencsésen visszaírhassak. Amen.

0: Igen, Uram, szent vagy, a neved áldom és dicsőítelek, és hálát adok neked, Uram, hogy testvéreim által itt lehetek. Hálát adok neked, Uram, hogy ki tudtam jönni hozzád. Köszönöm a te szent lelkedet, hogy betöltesz. Hálát adok sógornőmért, akit testvéremként szeretek, hogy eljött, hogy elfogadta a meghívásomat. Kérlek, áld meg őt minden kegyelmeddel, melyre szüksége van. Köszönöm, hogy munkálkodsz az ő életében, a családom életében, a férjem életében. Köszönöm, Uram, hogy ennyire szeretsz minket. Uram Jézusom, te látod, hogy mennyire küzdök, és nem tudom, hogy hová tegyem a dolgokat, de most elődbe teszem, és hálát adok neked, hogy az éjszaka közben megmutattad, mik azok a gátak, amelyek távol tartanak tőled, és így elődbe teszem a telefon függőségemet, a videók függőségét. Elődbe hozom az én félelmeimet, aggodalmaimat. Köszönöm az ima közösségem minden egyes tagját. Bocsáss meg, hogyha sokszor megengedem, hogy becsapjon a sátán, hogy nem vagyok ott helyen való, hogy nincs szükségük rám, hogy ne legyek ott abban a közösségben. De tudom, hogy mennyire fontos, hogy ott legyek. Teremts egységet az ima közösségünkben, Istenem. Uram, elődbe hozom az én szüleimet, külön-külön, egyen-egyenként, mind a hárman, négyen. Áld meg az én édesanyámat, töltsd be erővel is, szent lelkeddel. Köszönöm, hogy érintgeted őt, szólítod őt. Köszönöm, Uram, hogy a nénikém által hozzád kiáltott, és hozzád kiált, hogy beléd tud kapaszkodni. Ezt nem tudtam én elérni, mert én akartam. De te megmutattad, Uram, hogy te vagy az, aki cselekszel, mert én voltam önző. Édesapámat szabadíts meg az alkohol függőségtől, és add meg számára a megbocsájtás kegyelmét, hogy megbocsásson az ő édesapjának. És ugyanúgy nagyapa is édesapámnak, hogy teljes béke legyen, hogy megszabaduljon, hogy megismerjen téged, mert a harag annyira elveszi az ő figyelmét te rólad. Uram, elődbe hozom azokat, akik édesanyák szeretnének lenni, de valami okból nem tudnak. És elődbe hozom azokat az édesanyákat, akik valami okból elvesztették magzatukat. Köztük magamat is elődbe teszem, és látod, Uram, hogy mennyire küzdök vele, mert nem tudom, hogy kezeljem a dolgokat. Hogy mikor én is elvesztettem a magzatomat, minden hónapban megtörténik, hogy tönkre megy az én szívem, hogy összetörik, hogy azt érzem, hogy szétszakad az én bensőm, és nem tudom, mit kezdjek vele. Folyamatosan átadom. De Uram, ezt a fájdalmat, amit az én szívemben, az én belsőmben érzek, ezek milyen? Egyesítem a te fájdalmaiddal, és legyen a te dicsőségedre és családom szabadulására, üdvösségére. Elődbe hozom férjemet. Köszönöm őt. Áld meg józonsággal, hogy mikor szakad a léc, ne legyen az, hogy minden teljesítenie kell, minden tökéletesnek kell lenni. Még akkor is, hogyha ő belebetegszik. Áld meg őt, hogyha nehéz napjai vannak. És törzsd be szent lelkeddel, úgy, ahogy engem is. Köszönöm, Uram, hogy mindezt elmondhattam. Legyen áldva és magasztalva, dicsőítve, imádva, szeretve a te legszentebb neved most és mindörökre. Ámen.
1: Amen.

Áldott légy élő Jézusom. Köszönöm, hogy itt térdelhetek, és hálámat, köszönetemet akarom kifejezni azért a nagy szeretetedért, amivel szeretsz engem, szeretsz minket egyenként. És köszönöm, hogy elhoztál, Uram. Látod, mennyire küzdöttem már, hogy el tudjak jönni, és úgyse tudtam eljönni, de hozzád kiáltottam, és köszönöm, hogy buzdítottál, hogy jöjjek el. És nem is bánom, Uram, mert nagyon-nagyon megérintettél. Köszönöm ezt a találkozást veled. Köszönöm, hogy te vagy az, aki ismersz engem. Látod, Uram, hogy törekszek, igyekszek. Te oly sokszor elbukok, mert gyenge vagyok. Ide hoztam a szívemet, Uram. Ide hoztam a szívemben lelkemet. Minden fájdalmával, és mindazt, ami bennem van. Te vagy a megváltó, a szabadító, az erős Isten, a hatalmas Isten. Kérlek, szabadíts meg, és oldozz fel mindattól, ami gát felét. Ami nem engedi, hogy egészen hozzád kerüljek. Szívem mélyéből kérlek, Uram. Jöjj segítségemre. És erősíts meg engemet, hogy mindent kivessek magamból, és átadjam te neked, mert szükségem van rád. Te vagy az, aki tudsz segíteni, látod a gátot a szolgálatomban, az imában. Amikor beengedem a félelmet, a nyugtalanságot. De különösen, amikor nem tudok rád figyelni, bocsánatot kérek mindezért. Nem csak bocsánatot kérek, hanem át szeretném adni te neked. Hogy vedd el tőlem, ide leteszem a ide átadom te neked, hogy teljesen szabad legyek mindezektől. Köszönöm, Uram, hogy szereteteddel átjársz mindnyájunkat, és megáldasz mindnyájunkat, akik itt vagyunk. Köszönöm, Uram, hogy megáldod továbbá is mindazt a munkácsa, feladatot, amit a te nevedben, a te szeretetedből meg kell tegyek. Szükségem van az alázatra, hogy legyek alázatosabb, engedelmesebb, szerető. Gyermeked akarok lenni, jöjj segítségemre. Ide hoztam az én családomat, Uram. Köszönöm, hogy jó gyermekeim vannak. Köszönöm, hogy megáldod őket is. Az idő nálad van a megtérésre. Én rád bíztam őket. Nem tudom megváltoztatni, de a te szeretetedet akarom kivitelezni. Hogy lássák, hogy érezzék, hogy szeretet az Isten, lássák rajtam. Köszönöm, Uram, hogy kérhetem, hogy szabadíts meg a telefon rabságából, s a tévé rabságának kötelékétől őket. És áld meg, Uram, őket, hogy vágyodjanak utánad, hogy keressenek és megtaláljanak, hogy meg tudja tisztítani, meg tudja gyógyítani őket.
áld meg a két testvéremet is, Istenem, hogy egymásnak meg tudjanak bocsájtani, Uram.

és meg tudjanak egymásnak bocsájtani, hogy meg tudja gyógyítani őket, meg tudja tisztítani, különösen Ildikónak a sorsát hozom előtt, Uram. Nem kell mondjak semmit, csak köszönetet mondok, hogy olyan, amilyen az én testvérem. És köszönöm, hogy az a helyzetében te tudsz segíteni, Uram. Rád bíztam őket. Köszönöm. És hálás vagyok mindenért, Uram. Minden egyes testvérért. Köszönöm, hogy imádkoznak. Köszönöm, hogy megtartasz ezen az úton mindnyájunkat egyenként, hogy valójában az az isteni szeretetet áthassa szívüket, lelkünket, hogy tégedet ki tudjunk venni a világban, és tudjunk az életünkkel tükrözni, hogy szeretet az Isten. Uram, ismét elit hozom papácsikat. Áld meg és gyógyíts meg, Uram, hiszen oly szükség van a betegeknek rá. Köszönöm, Uram, ezt a szolgálatot, hiszen nélkület nem tudom te megtenni. Oly szükségem van, hogy erősítsél, hogy az irántad való szeretet tegyen képes erre a szolgálatra, hogy tovább a te nevedben, te általad meg tudjam tenni. Köszönöm, Uram, hogy megáldod a betegeket is, és megáldod, hogy hitre jussanak, Uram, mert mindig a gyógyulás csak a hitetlenség gátolja meg, Uram. Áld meg, Uram, az orvosokat is, az ápolókat is, sok türelemmel és szeretettel viszonyuljanak a betegekhez, hogy téged lássanak a betegekben. Köszönöm, Uram, minden kegyelmedet, végtelen szeretetedet és jóságodat, amivel letekintesz rám és ránk. Áldott légy és dicsérve légy, most és mindörökön, örökké, amen.

Drága Jézusom, köszöntelek a legméltóságosabb oltári szentségben, és megköszönöm mindazokat a kegyelmeket, amiket megadtál már nekem, Uram. Köszönöm, hogy küldtél az életemben olyan embereket, akik megmutatták a te szeretetedet, és így általuk megismerhettelek téged, Uram, hogy hatalmas vagy, hogy te vagy az élő és szerető Isten. Köszönöm, Uram, hogy meghaltál értem a bűneimért, a gyöngességeimért a kereszten. Uram, neked van hatalmad, hogy elvedd mindezeket tőlem. Én még mindig nem tudom átadni, nem látom, hogy miket kellene, mi az, amit rosszul csinálok, mi az, ami távol tart tőled. De neked van mindenre hatalmad, hogy elvedd tőlem, és megszabadíts. Uram, látod, sokat tévelyektem, de lényegében téged kerestelek mindig, csak a rossz helyen. És ez miatt egy labirintusba kerültem. De kérlek, szabadíts ki innen. Uram, te már legyőzted mindezeket a sötét erőket, amelyek engem fogságba tartanak. Segíts, hogy hatalmat vegyek fölöttük én is, hiszen te már legyőztél mindent. Uram Jézusom, kérlek, add meg az élő hit kegyelmét, a bölcsességet, a tisztánlátást, hogy téged kövesselek, és hogy te légy az életem, Uram. Ne tévelyegjek többé, ne kunyaráljak, hanem kemény döntést tudjak hozni, és csak is a te utadon tudjak járni. Kérlek, Uram, hogy adjál meg ehhez minden szükséges dolgot, de főleg az élő hitet, és kérlek, hogy én általam mutasd meg magad másoknak is, akiknek oly nagy szükségük van rád, de még nem tudtak megismerni. Megköszönöm mindezt, már tudom, hogy megadod. Ezért áldalak, dicsőítelek és magasztallak, Uram, most és mindörökké. Amen.

Köszönöm Úristen az egészségem. Köszönöm a vállalkozást, köszönöm a jobb gondolkozást. Kérlek, légy mellettem evel. Kérlek, légy testvérem mellett a műtétje során. Adj tisztánlátást neki is, nekem is. Adj erőt a mindennapokban. Segíts hinnem benned, segíts a jövőben, segíts a mindennapokban. Hálám mindenért. Amen.

0: Áldott légy, drága Jézus Krisztus, itt az oltári szentségben. Valóban, Uram, minden mi él, csak téged dicsér, mert olyan gyönyörűre alkottad ezt a világot, Istenünk, hogy csak gyönyörködünk bennem. Gyönyörködünk, Uram, mindenben, ami körülvesz bennünket. Áldunk és magasztalunk ezért, és dicsérünk téged. Segíts, Urunk, nekünk, hogy valóban észrevegyük ezt a csodát, amit alkottál, és ne a bajainkba temeszkedzünk, Uram, hanem valóban ebbe a gyönyörűségben, ami körbevesz bennünket. Drága Jézus Krisztus, én hálát adok neked ezért az éjszakáért, és minden percért, amit a te jelenlétedbe tölthetek. Köszönöm neked, Uram, ezt a lehetőséget. Köszönöm neked, Uram, a sok kegyelmet. Köszönöm az irgalmadat és a te szeretetedet. Köszönök, Uram, minden alkalmat, ami közelebb visz hozzád. Segíts nekem, Uram, hogy valóban kitárjam az én szívemet, hogy egyre többet kapjak belőled, hogy egyre közelebb kerüljek hozzád. Segíts nekem, Uram, hogy felfedezzek minden gátat, ami még van az életemben. De köszönök neked, Uram, minden szolgálatot, ami olyan csodálatos kegyelemforrás. És köszönök, Uram, minden körülményt, ami lehetővé teszi, hogy én szolgáljalak téged. Köszönöm neked ezt az ima csoportot és az ima esteket, Uram. Köszönöm a szemináriumokat és az ima találkozókat, Uram, mindenütt. Áldott legyen a te szent neved, Uram, hogy megadtad ezt nekünk. Fel se fogjuk, Uram, ezt a nagy kincset, aminek a birtokába vagyunk, ami van. Áldott legyen a te szent neved, Uram, és áldjál meg bennünket, mindenkit szüksége szerint, Uram. Áld meg, Uram, a vezetőket is, mindazokat, Uram, akik lehetővé teszik ezt számunkra. Köszönjük a sok tanítást. Köszönjük, Urunk, hogy belőled merítkezhetünk. És azt is, hogy eszközöd lehetünk, Uram. Hogy eszközöd lehetek oly sok helyzetben. Olyan csodálatos tapasztaljam, Uram, ahogy körülöttem alakítod ezeket a helyzeteket, csak úgy felfigyelek rá, hogy valóban minden a te kegyelmed is, és elég ez nekem, Uram. Áldott legyen a te szent neved, hogy megáldasz, Uram, mindnyájunkat, hogy kérhessük a te áldásodat a mi családunkra, barátainkra, munkatársainkra, hozzánk tartozókra. Kérhessük a te áldásodat, Uram, az irigyeinkre, a rossz akarúinkra, de hálát adhatunk neked, Uram, mindenért. Segíts, Uram, hogy valóban mindig minden helyzetben rád tudjak hagyatkozni. Hisz a te kezedben van biztonságban minden, Uram. Köszönöm neked, hogy fel tudok ajánlani neked dolgokat. Áldott legyen a te szent neved, Úr Jézus Krisztus, hogy beléptél az életembe. Áldlak téged és magasztallak most is mindörökké. Amen.
1: Amen. Amen.

Jóságos mennyei atyám, hálát adunk neked a te végtelen és irgalmas feltétel nélküli szeretetedért, és arra kérünk, hogy olyan irgalmas szívet adj nekünk, amilyen irgalmas te vagy irántunk. És most elédbe hozzuk, Uram, megfogalmazott kéréseinket, és mindazokat, akiket a szívünkben hoztunk. Az Atya, a Fiú és a Szent